0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

grabo kocsi ajtó, ordíts le a fejem. Kérlek szépen húz egy kicsit arré, nekem is adj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van sofor, ez a lámpa a munkahelyem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rockzenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert Sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Nights.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A 20s tagjai az MTV korszak gyermekei délutánonként ott ültek a suli után a tévé előtt, amikor a 2000-es évek elején új hősöket avatott az amerikai mainstream. Amikor évekkel később találkoztak és zenélni kezdtek, ez volt a közös nevezőjük, indie rock, pop rock gitárzenéjükben egyedülálló módon ötvözik a magyar szövegeket angol száz zenei hatásokkal. Dalaikban egyaránt megjelenik a popzene és a garázsbandák hatása is. Bemutatkozó kis lemezük a Two Face, 2013-as megjelenése óta folyamatosan koncerteznek országszerte, indulások óta több mint 100 klub és fesztivál bulin vannak túl. Az első évek után az angol szövegeket magyarra cserélték, 2016-os nagylemezük és legújabb albumuk a 2019-es Balkon már anyanyelvükön jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a következő percekben a 20s zenél.

Ben Eyal Taylan. I'm what say black montato. Árva volt és magányos, a szíve tiszta, mint a hó.

0: eltemetve örökre.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram épp felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
2: Trend Night.
3: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi játszik következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Monogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szekér Gergő 1995-ben született a felvidéki Párkányban. Általános iskolai tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneiskola zongora és ének szakán végezte. 2014-ig Szegeden tanult a Kelemen László színi tanodában, ott tett szert első színpadi gyakorlatára a Szegedi Nemzeti Színházban. 2016-ban szerezte meg színész szakképesítését a Gornagy Mária Színi Tanoda Egyesület művészeti szakközépiskolában. 2014-ben jelentkezett az X-faktorba, ahol a táborban véget ért számára a verseny, aztán 2018-ban ismét indult az X-faktorban, ahol Puskás Peti mentorátjaként lett ismert. Gergő végül a második élő adásig jutott. A Madár repülj című dalával bejutott a dal 2019-ben, ahol döntős volt, majd ugyanígy szerepelt 2020-ban is, Hazatérsz című dalával.
1: Trend Night.
2: Szekér Gergő következik most itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazzzenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttes elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazzverseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovic Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamos a próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vanteden mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mert később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. albuma 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
2: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Esemény.
1: A Magyar Képzőművészeti Egyetem ismét megnyitja kapuit a múzeumok éjszakáján. Az este során a látogatók bejárhatják az intézmény történeti tereit, megismerhetik a Lotz freskók történetét és szimbolikáját, betekinthetnek a restaurátor műhelyek munkájába, valamint találkozhatnak a diplomázó hallgatók friss alkotásaival. A programot tárlatvezetések, kiállítások, műhelybemutatók és filmvetítés színesítik, amelyek együtt kínálnak betekintést az egyetem múltjába, jelenébe és a kortárs művészeti gondolkodás formáiba. Nem csak a főépület, hanem az Epres kert is látogatható lesz a múzeumok éjszakáján. A belváros szívében megbújó ősfás park szobrokkal, neoreneszánsz és oszlopcsarnokos műteremházakkal, valamint művészettörténeti anekdotákkal várja a látogatókat. Az Epres kert ad otthont a Képzőművészeti Egyetem szobrásztanszékének, valamint olyan különleges helyszíneknek, mint a Parthenon Fríz kiállítótér, a Strobl Alajos egykori műterme és a Kálvária. A múzeumok éjszakáján Bóka B. László művészettörténész vezetett sétáján a nagymesterek és tanítványaik világát idézik meg, gazdag anekdotákkal fűszerezve, többek között azt is felidézve, amikor a kertben még pávák és majmok éltek, vagy amikor Strobl Alajos bohém összejöveteleket rendezett.
0: Fesztivál.
1: Újra megrendezik a kerékpározást, olvasást és kultúrafogyasztást népszerűsítő tricikli fesztivált Szegeden. A fesztivál megnyitott június 19-én pénteken a Kövér Béla Bábszínházban rendezik, Jásdi Júli illusztrátor és tervező grafikus mutatja be a magyar társadalmat érintő tabu témákról szóló Tintaló című kötetet. Az esten a rajzok kilépnek a könyvből, és árnybábok játékában kelnek életre. Este a Nomel Today-ben a két világzenei együttes, a Fokatelep és a Messecsinka után szóló karriert indító Olá Anna-Mari koncertezik. Repertoáriában helyet kapnak saját szerzemények, valamint magyar és külföldi népdalok is. Hagyomány, hogy a fesztivál szombati napján reggel a Mars téren irodalmi piacot szerveznek. Idén a rendezvény könyves tandjánál meghívott alkotók dedikálnak, így a város egyik legnyüzsgőbb pontján az arra sétálók találkozhatnak Jásdi Júlival vagy Tóth Marcsi valaki, tavaly Erdő van ideben című kötetével elnyerte a legjobb első próza kötetnek járó Margó díjat, a Szimpózión és a Csirimolyó kiadók pedig könyvekkel készülnek. Délelőtt a Somogyi Könyvtárban őszművészeti előadás részesei lehetnek a látogatók, Tóth Marcsi felolvasásához Ágoston Lóránt festőművész Erdőben című kiállítása adja a hátteret, miközben az erdei hangok is szerepet kapnak a szegedi improvizációs műhely zenészeinek produkciójában. Ezt követően Karafiát Orsolya lesz a fesztivál vendége, vele ebédidőben Tóth Ákos beszélget, a többi közt Sehogy se címmen ősszel megjelenő új verses kötetéről. A Titkos kert családi délutánt rendeznek a gyerekeknek Nemes Levente koncertjével, de szó esik majd Michel Ende Momo című történetéről és Bíró Zsombor Aurél Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek című regényéről is. Szombaton este mutatják be a Grand Caféban a Kátai Tamás 50. születésnapjára 13 író és költő által készített Zúgó idő tárlat és más titokzatok című kötetet. Vasárnap a Két Elefánt kávézó udvarán a Fórum Fabrika rendez kerámia és grafikai workshopot, a zenéről Kőszegi Zsolt, a Néma Papagáj lemezból tulajdonosa és DJ Celluloid, hétköznapi nevén Fakan Csaba, a szegedi underground széna aktív szereplője gondoskodik. A Tricikli Fesztivál szegedi programjainak rendszeres eleme egy kerékpártúra, amelyen egy a városhoz kötődő költő vagy író életének fontos helyszíneit járják körbe. Idén Janikovszki Éva születésének 100. évfordulójáról emlékeznek meg, a bicikli úton pedig részt vesz Janikovszki János, az írónő fia is. A fesztivál záró programjának helyszíne a Sárga Strand lesz, ahol a Tisza partján Beres Attilával és Bíró Zsombor Aurellal irodalomról, filmről és a kettő kapcsolatáról beszélget Tóth Péter Zoltán.
0: Esemény.
1: A Múzeumok Éjszakája június 20-án hívja a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek felfedezésére a látogatókat. A szervezők országosan több száz helyszínen, több ezer programmal várják az érdeklődőket. Az esemény keretében koncerteken, gasztroeseményeken, családi és gyermekprogramokon, tárlatvezetéseken és workshopokon vehetünk részt. Emellett interaktív élményekre és látványos attrakciókra lehet készülni. A csatlakozó helyszínek egyetlen karszalag megváltásával látogatható. Több program azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: 5 csillagos strandok a Balaton és a Duna partján. Az ország bármely pontjára is utazunk. A védjegynek köszönhetően könnyen találunk magas színvonalat nyújtó helyeket, ezen belül strandokat. Eszterházi strand és élményfürdő Balatonfüred. A város szívében a híres Tagore sétány mellett terül el Balatonfüred előkelő strandja, ami gyönyörű tihanyi panorámával kápráztat el minket, és olyan prémium szolgáltatásokat is kínál, mint a víz fölé benyúló kétszemélyes napozós tégek, a strand területén működő épített medencés élményfürdő, vagy a fitness és aquafitness foglalkozások. Kisfaludi strand, Balatonfüred. Balatonfüred keleti részén 40 ezer négyzetméter vízfelülettel és hatalmas fákkal, színpompás virágokkal tarkított partszakasszal vár minket a Kisfaludi strand. Különlegessége az Élménysziget csúszdapark, ahol különböző gyorsaságú és meredekségű vízi csúszdák között válogathatunk, de a vízi és szárazföldi röplabdapályák, strandfoci és kézilabdapályák, valamint fejelő kapupár is gondoskodik az aktív szórakozásról. A Balaton nyugati medencéjében Gyenes Diáson a játékstrand nyerte el az 5 csillagos minősítést. Itt ingyenes óriás csúszdával, természetes gyerekpancsolóöböllel, nyáron mindennapi játékos programokkal, sportpályákkal, ingyenes parkolóval, továbbá családbarát öltözőkkel és mosdókkal várnak minket. A déli parton Balatonberény strandja érdemelte ki elsőként a legmagasabb védjegy minősítést. Barátságos hangulat és gondos odafigyeléssel kialakított fürdőhely fogad itt minket, ahol minden korosztály igényeit szem előtt tartották. Tágas területen békésen megfér, egymástól tisztes távolságban, a víz fölé benyúló hatalmas napozóstég, a legkisebbeknek kialakított árnyékos lidós pancsoló, számos sportpálya és az ingyenesen használható épített medence. A Duna első 5 csillagos strandját Baján találhatjuk. A belvárostól karnyújtásnyira, a Petőfi-szigettel szemben találjuk a bajai szabadstrandot, ahol a Sugavica mellékágnak köszönhetően biztonságos, sekély vízben élvezhetjük a Duna friss vizét. A strand különlegessége a kötélpályás csúszótorony, amiről, ha igazán bátrak vagyunk, akkor átcsúszhatunk a szemközti szigetre. Amennyiben szelídebb élményekre vágyunk, akkor csak élvezhetünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Donald Trump aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus lezárását célzó egyetértési nyilatkozatot, ezért elmarad a péntekre Genfbe tervezett hivatalos ceremónia. A dokumentum 60 napos tárgyalási időszakot indít el, amely alatt Irán ismét exportálhatja kőolaját, megnyílik a Hormuzi szoros a nemzetközi hajóforgalom előtt, az Egyesült Államok pedig nem vezet be újabb szankciókat. A felek ez idő alatt egy végleges megállapodásról tárgyalnak, amely az iráni atomprogram jövőjét, a szankciók esetleges feloldását és az amerikai katonai jelenlét csökkentését is rendezheti. Változatlanul hagyta az irányadó kamatot a Fed. Az amerikai jegybank szerepét betöltő intézet kamatdöntő ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően továbbra is 3,5-3,75%-os sávban tartotta az irányadó dollár kamatot. Ez már a negyedik egymást követő ülés, amikor a Fed nem változtatott a kamatszinten. Legutóbb 2025. decemberében csökkentette a kamatot 25 bázisponttal.
0: Tőzsde hírek.
1: Jelentősebb lefordulásban zártak végül az amerikai vezetőindexek, a Dow Jones 1%-ot gyengült, az S&P 500 1,2%-kal csúszott lefelé, és gyengült a technológiai Nasdaq is 1,3%-kal. Tőzsdezáráskor egyébként túlnyomó részt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE és a frankfurti DAX 1,1% plusszal zárt, a párizsi CAC 2,1%-kal gyengült, Milánóban 3,1%-os, Madridban 1,4%-os erősödéssel zárult a kereskedés. A bankközi devizapiacon a dollár némileg erősödött a forinttal szemben, most 304 forint 23 fillérbe kerül egy dollár, az euró értéke 350 forint 66 fillér. Idehaza záráskor enyhén emelkedett a BUX, a budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-os emelkedéssel 138.901 ponton zárt. A részvénypiac forgalma majdnem 23 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek, a MOL 2%-kal 3.810 forintra csökkent, az OTP 1,4%-kal 44.990 forintra erősödött, a Magyar Telekom árfolyama 1%-kal nőtt 2.730 forintra, a Richter 9%-kal 11.800 forintra esett. Még a héten kivezetné a kormány a védett üzemanyagárat, jelentette be Magyar Péter. A döntést azzal indokolta, hogy a piaci üzemanyagárak várhatóan 10-15 forinttal a hatóságilag védett szint alá csökkennek, így a rendszer fenntartása okafogyottá vált. A miniszterelnök közlése szerint a kormány ugyanakkor fenntartja az üzemanyagokra vonatkozó csökkentett jövedéki adót, míg a MOL továbbra is az alacsonyabb árrésekkel működik. Tagadta bűnösségét a Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi a kecskeméti törvényszéken. A 2000-ben az elkövetés idején 16 éves vádlottat 14. életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolják. A férfi a korábbi előkészítő üléshez hasonlóan most is ártatlannak vallotta magát. A tárgyaláson azt állította, hogy a rendőrök fenyegetéssel vették rá a 2024. novemberében tett beismerő vallomására. A bíró több órán keresztül ismertette a nyomozás során tett egymásnak részben ellentmondó vallomásait. Ezek között szerepelt olyan verzió is, amelyben beismerte a gyilkosságot, máskor pedig azt állította, hogy a kisfiú közlekedési baleset áldozata lett. A vádlott most azt kérte a bíróságtól, hogy vizsgálja felül az elévülés kérdését is. Az ügy tárgyalása tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik, a bíróság decemberig több tárgyalási napot tűzött ki.
0: Időjárás jelentés.
1: A felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt a zápor, esetleg a zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 6:30 van, kezdődik a Reggeli Monitor. Jó reggelt kívánok mindenkinek. 2026. június 18-án csütörtökön. Az iskolai évből ez a nap van, meg még egy nap. És akkor gyakorlatilag kitör a végig nagybetűs vakáció. Azt gondolom, hogy több tízezer vagy több százezer általános és középiskolás örömére. És hát azok, akik egyetemeken vagy főiskolákon küzdenek most a vizsgai időszakban, kitartás, az is lassan véget ér. Az Arnoldok és a Leventék ünneplik nevük napját, Isten éltesse őket. Nagyon sokáig az Arnold egy germán névből ered, az Arnwaldból. A jelentése sas, illetve uralkodó, egyik jobb, mint a másik. A Levente pedig egy régi magyar név, az eredeti formája lovanta lehetett, ami egy vadászat jelentésű szláv szó, így a jelentése nagy valószínűséggel vadász. Németh László vagyok, velem szemben a hírszerkesztő Somodi Evelin. Jó reggelt!
4: Szervusz, jó reggelt!
3: Milyen időnk lesz? Süt a nap? Hét
4: hát nyárias, ágra. Egész héten egyre melegebb, egyre nyáriasabb, hétvégén lehet strandolni. Hát vasárnap lesz néhány kis futózápor, egyébként erre ma is van minimális esély, de igazából én azt mondom, hogy ha itt a nyári idő, akkor ez már kevésbé zavaró.
3: És hogy legyen nyár végre, így van. Követed a futball VB-t?
4: Kénytelen
3: vagy?
4: Próbálom megkerülni, de hát hírszerkesztőként teljesen nem lehet, de hát igen. Mérsékelten.
3: Jó, hát most jönnek az egyre izgalmasabb meccsek. Ugye tegnap volt az Anglia-Horvátország, eddig a labdarúgó VB legizgalmasabb mérkőzése, és hát nyilván nagyszerű egyéb más összecsapások következnek. Majd ezekről is beszámolunk hamarosan itt a hírekben, de nem is, hogy hamarosan, hanem most.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Donald Trump aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus lezárását célzó egyetértési nyilatkozatot, ezért elmarad a péntekre Genfbe tervezett hivatalos ceremónia.
4: A dokumentum 60 napos tárgyalási időszakot indít el, amely alatt Irán ismét exportálhatja kőolaját, megnyílik a Hormuzi szoros a nemzetközi hajóforgalom előtt, az Egyesült Államok pedig nem vezet be újabb szankciókat. A felek ez idő alatt egy végleges megállapodásról tárgyalnak, amelyek az iráni atomprogram jövőjét, a szankciók esetleges feloldását és az amerikai katonai jelenlét csökkentését is rendezheti.
3: Változatlanul hagyta az irányadó kamatot a Fed.
4: Az amerikai jegybank szerepét betöltő intézet kamat döntő ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően továbbra is 3,5-3,75%-os sávban tartotta az irányadó dollár kamatot. Ez már a negyedik egymást követő ülés, amikor a Fed nem változtatott a kamat szinten. Legutóbb 2025. decemberében csökkentette 25 bázisponttal.
3: Idehaza további kamatcsökkentésre lehet számítani a jegybanknál.
4: A Granite alapkezelő vezető közgazdásza szerint az alacsony 1,8%-os infláció és az erős forintárfolyam alapján lenne tér a lazításra, miközben a 6,25%-os magyar alapkamat régiós összevetésben továbbra is magas. Az elemző szerint a monetáris tanács óvatos maradhat, ugyanakkor a döntést befolyásolhatják a külső kockázatok is. Regős Gábort hallják.
5: Ilyen erős forintnál, tehát 3,50 körül járunk, hogy azért lehet lazítani. Ugye 6,25% az alapkamatunk, ennél csak Romániában van magasabb alapkamat, hogy jó, magasabb a miénknél, tehát versenyezhetnénk velük, csak közben a román infláció 10% fölött van, nincs stabil kormányuk, tehát ez most egy sokkal kockázatosabb, rosszabb megítélésű ország, tarthatunk tőlük nagyobb távol. válságot. Ugye az eurózóna az egy kicsit azért bezavar, hiszen ott egy kamatemelés történt, az nem segít, de azért egy 25 bázispontot most mindenképpen lehet vágni. Talán sokan azt mondják, hogy lehetne 50-et, és de szerintem azért a jegybank inkább óvatos lesz, meg hát ez az iráni béke, ami kialakulóban van, ez kérdés, hogy mennyire értenek majd egyet a felek ezekben a feltételekben, amikben még a hétvégén elvileg egyetértettek, tehát ez még azért az energiapiacon okozhat egy sérülékenységet.
3: Már a héten kivezetné a kormány a védett üzemanyagárat, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
4: A döntést azzal indokolta, hogy a piaci üzemanyagárak várhatóan 10-15 forinttal a hatóságilag védett szint alá csökkennek, így a rendszer fenntartása okafogyottá vált. A miniszterelnök közlése szerint a kormány ugyanakkor fenntartja az üzemanyagokra vonatkozó csökkentett jövedékiadót, míg a MOL továbbra is az alacsonyabb árrésekkel működik.
3: Tömeges leépítés volt az Origónál, a MediaWorks-höz tartozó szerkesztőségnél mintegy 30 munkatársat bocsátottak el tegnap, ami az Index értesülései szerint a stáb nagyjából háromnegyedét érinti.
4: A távozásokkal párhuzamosan működési zavarokról is beszámoltak, több kulcspozíció betöltetlen maradt, és a szerkesztőségi munka jelentősen átalakult. Az érintettek szerint a leépítés váratlan mértékű volt, és több dolgozónak azonnal el kellett hagynia a munkahelyét.
3: Matusik Tamás lett a fővárosi törvényszék új elnöke.
4: Az ország legnagyobb bíróságának élére az Országos Bírósági Hivatal elnöke Senyei György nevezte ki, a megbízatás 6 évre szól. Matusik Tamás 2009 óta bíróként dolgozik, pályáját a fővárosi bíróságon kezdte, később a Budai Központi Kerületi Bíróságon folytatta, ahol nyomozási bíróként is tevékenykedett. 2018 és 24 között az Országos Bírói Tanács tagja, illetve első választott elnöke volt.
0: Tőzsde hírek.
3: Enyhén emelkedett tegnap a BUX, a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 1,1%-os erősödéssel 138.901 ponton zárt. A részvénypiac

0: vezető nyugat-európai tőzsdék.
1: A londoni FTSE és a frankfurti DAX 1,1% plusszal zárt, a párizsi CAC 2,1%-kal gyengült, Milánóban 3,1%-os, Madridban 1,4%-os erősödéssel zárult a kereskedés.
0: Estek az amerikai indexek.
1: A Dow Jones 1%-ot, az S&P 500 1,2%-ot, a Nasdaq pedig 1,3%-ot esett.
2: Időjárás jelentés.
1: A felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt a zápor, esetleg zivatar, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
0: A budapesti irodapiac jelenleg kiegyensúlyozott állapotban van, de több tényező is átalakítja a kilátásokat. Az üresedési ráta az első negyedében 12% volt, ami nem számít kiugrónak. A home office és a hibrid munkavégzés továbbra is velünk maradt, sok cégnél kisebb irodaterületre és megosztott munkaállomásokra van szükség. Közben a fővárosban jelentős új irodai állomány épül, főként állami megrendelésekhez kapcsolódva, miközben a modern, energiahatékony irodák iránt továbbra is erős a kereslet. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint az AI hosszú távon az irodapiacot is befolyásolhatja, főként az üzemeltetésben hozhat hatékonyságjavulást, de kérdés, hogy a munkaerőigényen keresztül mennyire csökkenti majd az irodák iránti keresletet. Regős Gáborral Kecső Rihárd beszélgetett.
2: Reggeli Monitor.
3: Jelenleg milyen állapotban van a budapesti irodapiac?
4: Ugye, irodapiac működését talán úgy tudjuk leírni, mint egy bármely más piac, tehát van egy kereslet és van egy kínálat. Ugye, hogyha a kínálat magas, az lefelé viszi az árakat, tehát akkor sok a szabad iroda, hogyha a kereslet magas, mert sok cég keres irodát, akkor ugye a bérleti díjak pedig fölfelé mennek, tehát akkor szűkösség alakul ki, fölfelé mennek az árak, és ugye ez tud változni, az ebből kialakuló egyik nagyon fontos mutató az az üresedési ráta, tehát az megmutatja, hogy a bérbe adható ingatlan területnek mekkora része az, ami üres, ami bérlőt keres. Ugye itt most az aktuális adat az 12% volt az első negyed évben, na persze ez önmagában semmit nem mond. Tehát az, hogy 12% sok vagy kevés, ezt így önmagában nem tudjuk mértelmezni, ugye ezt vagy megnézzük historikusan, tehát a korábbi magyar adatok viszonylatában, vagy összehasonlítjuk a többi régiós fővárossal, és akkor látunk valamit. Na most mind a két összehasonlításból igazából az derül ki, hogy se nem nagyon sok, se nem nagyon kevés. Hogyha megnézzük az idősort, akkor azt látjuk, hogy volt ez a ráta 20% fölött is én 2012 után, és lejött egészen ilyen 6-7%-ig 2019-ben. Ha régiósan nézem, akkor azért az látszik, hogy szintén vannak országok, ahol sokkal alacsonyabb ez a kihasználatlanság. Idehoznám Varsónak a 9,1%-os és Prágának az 5,9%-os értékét. Bukarestben és Szófiában nagyon hasonló az érték, 12,1, illetve 12,4%, míg Pozsonyban valamivel magasabb, 14,1%. Na most, hogy említettem ezt a magyar idősort, és ez a magyar idősor, ez azért már nagyon sok mindenre rá is fog világítani, ugye, hogyha nézünk egy hosszú táv átlagot, 13%-ot mutat, ennél most valamivel jobbak vagyunk, de ugye onnan indul ez én idősorom, hogy 2012-től indul egy csökkenés a kihasználatlanságban. Hát, ha visszagondolunk, mi volt 2012 környéken, ugye nem nagyon ment a gazdaság, be kellett indítani, és ahogy így növekedtünk, úgy csökkent ez a bizonyos kihasználatlanság egészen a 2019-es alacsony szintig. Hát ugye mi történt 2020-ban? Mindenki nagyon jól tudja, jött a koronavírus, és mindenki szépen becsukta ajtót, ablakot, irodát, és maradt otthon. Na most ugye, ha becsukom az irodát, nem kell annyi irodaterület a cégeknek, mert nincs, aki bejárjon. Tehát ez szépen elkezdte növelni az üresedést, és persze ez nem csak egy egy ilyen átmeneti változást hozott ez a koronavírus, hanem azért a home office egyébként is népszerűbbé, gyakoribbá vált, tehát ez azért a következő évekre is velünk maradt. Hát a cégek persze ennek örülnek bizonyos szempontból, hiszen ugye ez azt jelenti, hogy kevesebb irodaterület kell, tudnak ezen spórolni. No, de hát azért most már az is látszik, hogy kezdik egy kicsit visszább rendelni legalább egyes cégek a dolgozóikat, tehát megint több irodaterület kell, és így egy ilyen 14%

0: Kihasználatlanságról jöttünk le az első negyedévre erre a bizonyos 12%-os szintre.
1: Pont itt a home office-ra akartam egy kicsit kitérni, mert ugye az általad említett Covid időszak is befolyásolta, aztán pedig meg is hozta ezt a home office lendületet, azóta valamelyest kitart, de most hogy látszik a piacon, mennyire van még jelen a home office, mint forma, és ezáltal mennyi a kihasználtsága így az irodáknak, mennyit jelent az, amit ténylegesen használnak, és mi az, ami esetleg még tényleg úgy van, hogy még azért megtartották a hibrid munkavégzést is, mert sok helyen megvan a hibrid is.
0: Igen, hát sok helyen az hibrid munkavégzés a jellemző, talán szerintem ez a leggyakoribb, nyilván most olyan helyekről, olyan állásokról beszélünk, ami irodához kötött, tehát mondjuk nyilván egy gyárban azért nehezebb otthoni munkavégzést megoldani, tehát egy irodai környezetben azért ez a hibrid ez szerintem elég jól velünk maradt. Talán ugye, hogyha volt is home office 2020 előtt, sokkal kevésbé volt ez elterjedt, mint most, tehát hogy akár kevesebb napot voltak otthon a munkavállalók, akár esetleg egyáltalán nem. Ugye azért most is vannak olyan ágazatok, még az irodán belül is, ahol nem annyira jellemző, nem annyira elfogadott a home office, hát erre talán leginkább a közigazgatást tudnám példának hozni, és van azért olyan ágazat is, ahol a home office egy alapvető elvárás, tehát az, hogy ne is nagyon kelljen bemenni, hát itt leginkább az informatikai ágazatot hoznám föl, de hát összességében ugye azért az elmondható, hogy nagyon sok cég akkor áttért valamilyen shared desk rendszerre, ami azt jelenti, hogy sokaknak nincs saját asztala, tehát kevesebb asztal van, mint ahány munkavállaló, és ezzel tudnak a cégek spórolni, nyilván a cégeknek ugye a költségcsökkentés az mindig egy fontos szempont.
1: Hát meg ezáltal a kisebb irodákat is elérik, majd meg tudják szerezni.
0: Így van. Tehát, hogy egy kisebb iroda elég lesz, nem kell annyit bérelni, és ugye pont ezt láttuk az üresedés idő során. Aztán hát ugye sok helyen persze azt látják a cégvezetők, hogy azért van ennek a home office-nak hátránya is, ugye aki el akarja lógni a munkát, az jobban el tudja lógni, nyilván persze aki el akarja, az az irodába is el tudja, de hát azért a home office az erre jobb lehetőséget biztosít, tehát azért van, ahol ezt kevésbé preferálják már.
1: Mi mozgatja most leginkább az irodapiacot, hogy látod?
0: Most azért van több olyan tényező, ami változást hoz ezekben az években. Ugye talán a legfontosabbnak kiemelném azt, hogy azért egy jelentős irodaállomány épül most Budapesten, épült. Ugye itt állami megrendelésre készülő nagy beruházásokról beszélünk, amiben ugye elvileg, hát a gyakorlatot majd meglátjuk, beköltöznek mindenféle állami szervezetek, minisztériumok, háttérintézmények, akár adóhivatal, nem tudom, ugye ez majd kiderül itt azért ebben a választás okozhat változásokat. És hogyha megnézzük, akkor az épülő iroda terület a meglévő állomány arányában Szófiában volt a legnagyobb 10,4%, nálunk 9,6%, és a többi régiós ország ettől elmarad az MNB adatai szerint, tehát Prágában 6,7%, Bukarestben 5,9%, ugye Bukarestben sokáig nem is adtak ki engedélyeket, tehát ott kialakult azért egy hiány, ami persze nekünk befektetőknek ugye jó hozamot biztosít. Pozsonyban 4,6%, és érdekes Varsó, az áll a sor végén 2,6%-kal. Hát ott azért az elmúlt években jelentősebb építkezések voltak, tehát lehet, hogy most már akkora igény nincs.
1: Most azon gondolkoztam még közben, hogy ahogy te is mondtad, a választások okozta kérdések azért még nyitottak, például adott esetben, hogy a KSH adatok majd mit mondanak, vagy mit mutatnak majd az elmúlt hónapban, amit láttunk, az elkövetkezendő időszakban pedig majd mit fogunk látni az építőipar szempontjából.
0: Hát ugye az építőipar az első negyedében nem teljesített túlzottan erősen, az április azért az jobb volt. Ugye van egy növekedés a szerződésállományban, egy ilyen 5-6%, ha jól emlékszem, tehát azért van tér a további bővülésre, de itt igazából az érdemi fönlendülést ugye az építőiparban azt az uniós források beérkezése hozhatja, hiszen ugye akkor lesz miből építkezni. Azért az elmúlt években az uniós források hiánya nagyon nagy nyomot hagyott az építőiparban, nyilván volt egy magas kamatkörnyezet is, de hát ugye az, hogy nem voltak uniós források, az állami beruházásokat is nyomot hagyott, költségvetés állapota egyébként sem túl jó, az önkormányzatok helyzetét nem kell ecsetelni, tehát ez azért húzta visszafelé az építőipart. Hát persze az államnak továbbra sincs pénze, meg az önkormányzatoknak se, tehát ez azért nem kedvez, de azért az uniós forrásokkal lehet egy növekedés. Hát ugye a kérdés, hogy ebből mi az, ami az építőiparban csapódik le, de azért ne felejtsük el, hogyha egy vasútfejlesztés történik, ami mondjuk nem mozdony vagy vagonbeszerzés, hanem mondjuk egy sínpályaépítés, felújítás, az ugye azért jelent építőipari munkát.
1: Azért itt Budapest igencsak nehéz helyzetben van, ha már itt a pénzekről beszélgetünk, mert lehet, hogy az önkormányzatoknak nincs pénze, de Budapestnek még annyira sincs a jelenlegi helyzet szerint. Hogy látod most így az akár az uniós forrásokat nézve, mikor indulhatnak be igazán a munkálatok? Ugye, hogy ha minden jól megy, akkor augusztus vége fele jöhetnek meg az uniós források, tehát ez bármi szeptemberbe kezdődhető, de inkább még ez az év, vagy ez már átcsúszik a jövő évre?
0: Az uniós forrásoknál kétfajta forrásról beszélünk. Beszélünk egyrészt a helyreállítási alapról, ugye ezt még azért hozták létre, hogy a koronavírus kárait enyhítsék, hát nem teljesen sikerült, ugye? Azért nem csak Magyarországon van probléma ennek a felhasználásával, de több országban is. Ugye itt van egy augusztusi határidő, ez azt jelenti, hogy eddig kell teljesíteni a mindenféle kritériumokat, elfogadtatni új projektlistát, bizonyítani, hogy mi most már nagyon jogállam vagyunk, és ugye itt az év végéig, esetleg jövő év elején lehetnek kifizetések, de addig ugye már mindennek teljesülnie kell. Ugye ez azt jelenti, hogy ebbe olyan projekteket lehet nagyon nagy részt belerakni, amik már megvalósultak, vagy közel vannak a megvalósuláshoz, illetve esetleg valamilyen trükkel lehet a pénzt jövőbeni projektekre felhasználni. Ugye itt volt olyan, hogy az MFB-hez kihelyezik, és akkor már kívül kerül az államháztartáson. Ugye a másik forrástípus, ami nem volt teljesen befagyasztva, de azért jelentős részben igen, vagy nincs teljesen befagyasztva, ezek az úgynevezett kohéziós források. Itt van ez a 7 éves költségvetési ciklus, tehát 21-től 27-ig. Ezeket a forrásokat a T+2-es szabály szerint 29 végéig lehet felhasználni, addig kell kiküldeni a számlákat. Most ugye ebből mi következik? Az, hogy erre már történtek elszámolások, de ebből lesz, amit átcsoportosítanak az RRF, tehát a helyreállítási alap keretében, hiszen ott sürgősen el kell számolni, itt meg akkor maradt forrás, maradt tér arra, hogy még valamit megcsináljanak, amit ebbe a hát 2,5 évben meg lehet csinálni. Nyilván itt is ugye az a kérdés, hogy mi van megtervezve, mi az, amit idézőjelben csak építeni kell.
1: Mi a helyzet a modern irodákkal, vagy a prémium irodákkal? Mekkora az arány az újabb irodák között és a régebbi irodák között? Mennyi vár felújításra, korszerűsítésre? Egyáltalán korszerűsítik, vagy inkább teljesen nulláról kezdik el az építkezést?
0: Az irodákat ilyen kategóriákban sorolják, hogy A, B, tehát hogy mennyire modern, vannak különböző energetikai tanúsítványok, és azért az alapvetően igaz, hogy a multinacionális cégek azok elvárják az energiahatékony, jó besorolású irodákat, tehát esetükben nem nagyon van kereslet a régebbi irodaházakra. Ugye ez azt is jelenti persze, hogy tulajdonképpen nem is egy irodapiacról beszélünk, hanem gyakorlatilag kettőről, hiszen ugye a kínálat egy része itt nem fog találkozni a kereslettel, itt kifejezetten az újabbakat, vagy hát viszonylag újabbakat keresik. Ebből persze azért következik az is, hogy a jövőben ugye ilyeneket kell építeni. Tehát, hogyha bekövetkezik az a gazdaságpolitikai fordulat, hogy mondjuk több szolgáltató központ jön ide, és nem annyira iparfókuszú lesz a gazdaságpolitika, tehát több irodára lesz szükség, akkor is inkább ezekre az újabb irodákra lesz szükség, tehát a régebbi elhasználódott irodákra ugye vagy nagyon sokat ráköltenek a tulajdonosok, vagy pedig hát akkor kitalálják, vagy ugye marad olyan bérlő, aki nem fizet annyit és nem követeli meg a nagyon jó tanúsítványokat, vagy ugye az lesz, hogy akkor átalakítják őket valamivé kollégiummá, nem tudom, lakássá, bármivé.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy a funkcióváltásokkal milyen helyzet, hogy az irodákból mi lesz egyáltalán, lehet-e, vagy van-e ilyen gondolat, hogy legyen tényleg akár a lakás, vagy mondjuk hotel szürreális esetben, de tényleg, amit te is mondtál, kollégium.
0: Mindenképpen ez folyamatban van, de ez persze nem csak az irodákra vonatkozik, tehát ugye más lengyeleknél például iparterületekből csináltak bevásárlóközpontot, vagy konferencia helyszín, tehát hogy azért ez nem egy ilyen egyedi eset, ez más területen is megvalósul, de hát ugye Magyarországon is láttunk már olyat, hogy egy ilyen teljes funkcióváltás történt, nem is csak az irodáknál, de szintén korábbi ipari létesítményekben.
1: Mi a helyzet a mesterséges intelligenciával? Mindez hogyan alakítja át akár az irodapiacnak a funkcióját, lehetőségeit, mert hát nyilván munka szempontjából azért hoz egyfajta más szemléletet, másfajta lendületet, hogy azért azzal könnyebbé válik a munkavégzés azért.
0: Hát ugye az a kérdés, hogy könnyebbé válik, vagy feleslegessé válik, ez lesz a következő évek nagy kérdése. Ugye ez nekünk azért fontos iroda szempontjából, mert az, hogyha feleslegessé válik a munkaerő, az azt jelenti, hogy ugye kevesebben mernek el irodát biztosítani, tehát nem lesz akkora kereslet a piacon. Reméljük azért ez nem fog megvalósulni, de ez mindenképpen egy veszély lehet a következő években. Nyilván azért az irodapiacon is megjelenhet a mesterséges intelligencia, itt azért elsősorban az üzemeltetésben lehet ennek szerepe, tehát az energetikai kérdésekben, nem elsősorban, hogy az építésben vagy a kiadásban. Erre is már egyre inkább vannak szakosodott cégek, akik a mesterséges intelligenciát a irodapiacon, irodaüzemeltetésben használják, és ilyen szolgáltatásokat nyújtanak.
1: Inkább fékezi, vagy szerinted újabb pályára állítja ez az egész mesterséges intelligencia folyamat az irodapiacot, mert azért ilyen szempontból még lehetnek érdekességek ezen a területen, hogy mit hoz valójában az AI funkcionalitása szempontjából, mert tényleg, ahogy te is mondtál, hogy esetleg kevesebb munkavállaló, vagy kevesebb irodára van szüksége, vagy hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből természetesen.
0: Amikor pár évvel ezelőtt beszéltünk arról, hogy negyedik ipari forradalom, és jönnek a robotok, akkor mindig azt mondtam, hogy ugye ennek a nevében benne van, hogy negyedik. Tehát volt előtte másik három, ami hasonlóan fajsúlyosan átalakította az ipart, és ebből következett, hogy bár nagyon sok munkakör megszűnt, de hát azért látjuk most is, hogy még mindig van szükség munkaerőre, nem biztos, hogy azt csinálja, amit eddig, de munkaerő kell. Hát lehet, hogy a mesterséges intelligenciánál is valami hasonló fog kialakulni, hogy szükség lesz a munkaerőre, nem biztos, hogy úgy, nem biztos, hogy annyira, de azért valami emberi hozzáadott érték továbbra is várhatóan kelleni fog.
1: Hosszú távon mi lesz a helyzet az irodapiaccal, mire kell számítani az első körben most így, akár így megfigyelve az uniós forrásokat, összességében mi várható, mit fog majd hozni nekünk az irodapiac?
0: Alapvetően az irodapiacon mindig az a kérdés, hogy megérje valamilyen beruházást megcsinálni, mint minden más piacon. Ugye azért most még az elmúlt években elég magas volt a kamatkörnyezet, ez azt jelentette, hogy nem érte meg beruházni, mert a bérleti díjak nem voltak ennyire magasak, sőt kifejezetten inkább alacsonyak voltak viszonylagosan. Tehát ugye akkor éri meg beruházni, és most itt nyilván erről a prémium szegmensről beszélünk, hogyha a bérleti díjak fölfelé mennek, a kamatkörnyezet pedig lefelé megy. Ugye a kamatkörnyezet az ment lefelé a választások óta elég sokat, és itt most nyilván a hosszú hozamokra gondolok, ugye volt ez ilyen, tehát 7% környékén, de ugye, hogy az iráni háború durvult, úgy még fölötte is talán 7,7% volt egy pillanatra a csúcs, hát most ilyen 5% körül jár már csak a 10 éves magyar hozam, tehát ez egy jelentős csökkenés, nyilván ez úgy kapcsolódnak azért a hosszabb távú hitelek. Hát a rövid oldalán a hozam görbének ott ugye a alapkamat az, ami meghatározó, jövő héten fog ülésezni a jegybank monetáris tanácsa, ugye idén már volt egy kamatcsökkentés, hát szerintem jövő héten következik a második, és utána talán júliusban a harmadik rögtön.
1: Ha már a jegybankról beszélgetünk, mire lehet számítani, hogy most megemlítetted egy fél mondatban így a kamatcsökkentést, valószínűsíthető, hogy tovább csökkentik majd a rátát?
0: Mindenképpen ugye alapvetően is arra gondoltunk, ilyen alacsony inflációnál, tehát 1,8%, ilyen erős forintnál, tehát 3,50 körül járunk, hogy azért lehet lazítani. Ugye 6,25% az alapkamatunk, ennél csak Romániában van magasabb alapkamat, ugye a cseheknél, lengyeleknél 3-4% között van, tehát ez a román szint jó, magasabb a miénknél, tehát versenyezhetnénk velük, csak közben a román infláció 10% fölött van, nincs stabil kormányuk, tehát ez most egy sokkal kockázatosabb, rosszabb megítélésű ország, tarthatunk tőlük nagyobb távolságot. Ugye az eurózóna az egy kicsit azért bezavar, hiszen ott egy kamatemelés történt múlt héten, az nem segít, de azért egy 25 bázispontot most mindenképpen lehet vágni, talán sokan azt mondják, hogy lehetne 50-et, és de szerintem azért a jegybank inkább óvatos lesz, meg hát ez az iráni béke, vagy nem tudom minek kell ezt most nevezni, ami kialakulóban van. Ez kérdés, hogy meddig tart, mennyire értenek majd egyet a felek ezekben a feltételekben, amikben még a hétvégén elvileg egyetértettek, tehát ez még azért az energiapiacon okozhat egy sérülékenységet.
2: Reggeli Monitor, a legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a Reggeli Monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
3: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! Baleset történt a fővárosban a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Szél Kálmán tér után az Ezredes utcánál. Telítettek a sávok a Váci úton és a Megyeri úton befelé a közös csomópont előtt, illetve az Üllői úton ugyancsak a befelé vezető oldalon az Ecseri útnál. Erős a forgalom a Budaörsi úton a Sasadi úttól befelé, és lassan halad a sor ma reggel is a 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig, valamint a 11-es főút bevezető szakaszán is a Pünköstfürdő utca előtt. Az M2-es metró helyett a hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 72-es trolibusz és a 9-es autóbusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezik a Gerlóci utca elé, az Astoria megállót pedig a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába helyezik át. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem jár karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusszal utazhatnak, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Varga Etele, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
6: 7 óra van, önök a Trend FM-et hallják 2026. június 18-án. Jó reggelt kívánok, Németh László vagyok a mikrofonnál, a hírszerkesztő Somodi Evelin, és mielőtt még jönnének a legfrissebb információk, Isten éltesse nagyon sokáig Kovács Adélt, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznőt és színház igazgatót, aki hát szép lassan 18 éves lett, egyébként a pályáját a Nemzeti Színházban kezdte, és utána a Radnóti Miklós Színház tagja lett, 2016. februárjától pedig a színház igazgatója. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki még egyszer, és hát reméljük, hogy még sokáig látjuk őt a világot jelentő deszkákon. A legfrissebb információk következnek, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Donald Trump aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus lezárását célzó egyetértési nyilatkozatot, ezért elmarad a péntekre Genfbe tervezett hivatalos ceremónia.
7: A dokumentum 60 napos tárgyalási időszakot indít el, amely alatt Irán ismét exportálhatja kőolaját, megnyílik a hormuzi szoros a nemzetközi hajóforgalom előtt, az Egyesült Államok pedig nem vezet be újabb szankciókat. A felek ez idő alatt egy végleges megállapodásról tárgyalnak, amely az iráni atomprogram jövőjét, a szankciók esetleges feloldását és az amerikai katonai jelenlét csökkentését is rendezheti.
6: Eltörölték Finnországban a nukleáris fegyverekre vonatkozó teljes tilalmat.
7: A finn parlament ezzel lehetővé tette azok behozatalát és birtoklását olyan esetekben, amelyek Finnország védelméhez, a NATO kollektív védelméhez vagy más védelmi együttműködésekhez kapcsolódnak. A módosítás ugyanakkor nem engedélyezi nukleáris fegyverek gyártását, fejlesztését vagy ezekhez kapcsolódó kutatási tevékenységet az országban.
6: Változatlanul hagyta az irányadó kamatot a Fed.
7: Az amerikai jegybank szerepét betöltő intézet kamatdöntő ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően továbbra is 3,5-3,75%-os sávban tartotta az irányadó dollár kamatot. Ez már a negyedik egymást követő ülés, amikor a Fed nem változtatott a kamat szinten. Legutóbb 2025. decemberében csökkentette a kamatot 25 bázisponttal.
6: A budapesti irodapiac jelenleg kiegyensúlyozott állapotban van, de több tényező is átalakítja a kilátásokat.
7: A piac a Covid után megváltozott, a home office és a hibrid munkavégzés miatt sok cég kevesebb irodaterületet igényelt, ez korábban növelte az üresedést. Most viszont már látszik némi visszarendeződés, több vállalat újra nagyobb arányban hívja vissza a dolgozókat az irodába. A Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát Regős Gábort hallják.
0: Irodapiac működését talán úgy tudjuk leírni, mint egy bármely más piac, tehát van egy kereslet és van egy kínálat. És ugye ez tud változni, az ebből kialakuló egyik nagyon fontos mutató az az üresedési ráta, tehát az megmutatja, hogy a bérbe adható ingatlan területnek mekkora része az, ami üres, ami bérlőt keres. Ugye itt most az aktuális adat az 12% volt az első negyed évben, na persze ez önmagában semmit nem mond. Tehát az, hogy 12% sok vagy kevés, ezt így önmagában nem tudjuk mértelmezni, hogy ezt vagy megnézzük historikusan, tehát a korábbi magyar adatok viszonylatában, vagy összehasonlítjuk a többi régiós fővárossal, és akkor látunk valamit.
2: Tőzsdehírek.
6: Enyhén emelkedett tegnap a BUX, a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 1,1%-os erősödéssel 138.901 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22,7 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek.
7: A MOL 2%-kal csökkent 3.810 forintra, az OTP 1,4%-kal erősödött 44.990 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 1%-kal nőtt 2730 forintra, a Richter 9%-kal visszaesett 11800 forintra.
6: Túlnyomórészt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
7: A londoni FTSE és a frankfurti DAX 1% plusszal zárt, a párizsi CAC-on 2%-kal gyengült, Milánóban 3%-os, Madridban 1,4%-os erősödéssel zárult a kereskedés.
6: Estek az amerikai indexek.
7: A Dow Jones 1%-ot, az S&P 500 1,2%-ot és a Nasdaq 1,3%-ot esett.
6: Nézzük, hogy mi a helyzet most Ázsiában, ahol szokás szerint vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 7%-kal erősödik, a hongkongi Hang Seng 7%-kal csökken. A Shanghai Composite 4%, az indiai Sensex 1%-kal áll a pozitív tartományban, a dél-koreai Kospi 1,5%-kal került feljebb, Szingapur pedig 2%-kal korrigál felfelé. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 350 forintot és 37 fillért kérnek, egy amerikai dollár 304 forintba és 3 fillérbe, egy svájci frank 380 forintba és 77 fillérbe kerül, a lengyel zloty árfolyama 82 forint 52 fillér, a cseh koronáé 14 forint 51 fillér, egy angol font 404 forint és 79 fillér idehaza a bankközi devizapiacon. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 2,5%-kal csökkent hordónként, azaz 159 literenként 74 dollár 83 centre, a Brent jegyzési ára hordónként 77 dollár 78 centen áll. Egy uncia aranyért 1%-os csökkenés mellett 4337 dollárt és 50 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a július végi határidő szállításban 1 megawattórányi energiahordozó 40 euróba és 57 eurócentbe kerül. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Még a héten kivezetné a kormány a védett üzemanyagárat, ezt jelentette be Magyar Péter.
7: A döntést azzal indokolta, hogy a piaci üzemanyagárak várhatóan 10-15 forinttal a hatóságilag védett szint alá csökkennek, így a rendszer fenntartása okafogyottá vált. A miniszterelnök közlése szerint a kormány ugyanakkor fenntartja az üzemanyagokra vonatkozó csökkentett jövedéki adót, míg a MOL továbbra is az alacsonyabb árésekkel működik.
6: Továbbra is pozitív képet festenek a béradatok. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó 541.200 forint volt.
7: A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Németh Dávidot, a KNH Bank vezető elemzőjét hallják.
8: Folytatódott az a tendencia, amit már az év elején láttunk, ez a felfokozott béremelési dinamika sokszor a 9%-ot meghaladó ütemben. Egyrészt ketté kell választani, mert vannak a közféra béremelések, itt voltak egyedi tételek is, akár egy hatavi fegyverpénz még februárban, illetve van a versenyszektor, ahol ilyen típusú egyszerű juttatások nem voltak, de az látszódik, hogy a versenyszférában is nagyon dinamikus 9% körüli bérdinamika fejlesztés zajlott le az elmúlt hónap. És hát áprilisban is ez 8,7%-os növekedést eredményezett. Úgyhogy azt lehet látni, hogy egy tartós, magas bérdinamika az, ami a 2026-os évet érinti.
6: Július 1-ig meghosszabbította a horvát Janaf engedélyét az amerikai pénzügyminisztérium, így folytatódhat az olajszállítás Szerbiába az Adria kőolaj vezetéken keresztül.
7: Az engedély a szerbiai üzemanyagellátás szempontjából kulcsfontosságú, mivel a pancsovai finomítót ellátó NISZ az amerikai szankciók miatt külön jóváhagyásra szorul. Közben a MOL is engedélyt kapott arra, hogy július 1-ig folytassa a tárgyalásokat a NISZ többségi tulajdon részének megvásárlásáról a Gazprom nyelvtől. A szerb kormány és a MOL már aláírták a vállalt jövőbeli irányításról szóló részvényesi megállapodást, amely a tulajdonszerzés sikeres lezárása esetén léphet életbe.
6: Több mint 11 ezer fogoly részesül amnestiában, Tadzsikisztánban.
7: A tadzsik elnök aláírta azt a törvényt, amely az ország függetlenségének 35. évfordulója alkalmából több mint 11.300 fogoly szabadon bocsátását teszi lehetővé a következő két hónapban. Az intézkedés a női elítéltek jelentős részét is érinti, miközben további 6.700 rab büntetését mérséklik. Az amnestia ugyanakkor nem terjed ki azokra az ellenzéki politikusokra, illetve újságírókra, akiket az elmúlt években vitatott körülmények között ítéltek el. Így a döntés várhatóan nem enyhíti az ország emberi jogi helyzetével kapcsolatos nemzetközi bírálatokat.
2: Időjárás jelentés.
7: A felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt a zápor, esetleg a zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
6: A hazai álló és folyóvizek egyre komolyabb és használhatóbb hőmérsékleti értékekkel csábítanak. A Duna és a Tisza vize nagyjából 19 és 22 fok között váltakozik. Egyébként a Hernád, ami Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található, 16 fokos, a Berettyó 18 fokos, hát ez azért kevésbé aranyos. A Balaton ugyanakkor melegszik, 21 fokos már a vízhőmérséklete, a Velencei tó 22, a Tisza tó pedig 23 fokos. A tengereken kissé jobb a helyzet, a törökországi Antáliánál már 26 fokos a földközi tenger vize, Krétánál 25 fokot mérnek, az Adria a horvátországi Dubrovniknál 23 fokos, a bulgáriai Várnánál pedig 21 fokos a fekete tenger.
2: Sporthírek a 94.2.
6: Kolumbia 3-1-re legyőzte az újonc üzbék csapatot a labdarúgó világbajnokság K csoportjának mexikóvárosi mérkőzésén. A második fordulóban az ázsiai együttes Portugáliával, a dél-amerikai gárda a kongói demokratikus köztársasággal csap össze. A portugál válogatott vezetett, de csak egy-egyes döntetlen tudott játszani a kongói demokratikus köztársasággal a K csoportban. Gána hosszabbításban 1-0-ra győzte le a panamai csapatot, az előző két Európa-bajnokságon ezüstérmes angol válogatott 4-2 arányban bizonyult jobbnak a horvátoknál, a második fordulóban Anglia a gánai csapattal, a horvátok pedig Panamával találkoznak a tornán. Bronzérmet nyert Szatmári András a franciaországi Vivo Európa-bajnokság férfi kardversenyében, illetve a mexikói Efraín Juárez lett a labdarúgó OTP Bank Ligában címvédő Eto FC Győr vezető edzője.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: 48 múlt 2 percen önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén, a mikrofonnál Németh László. Velem szemben pedig itt a stúdióban Nyitrai Győző, az MBH Befektetési Bank üzleti és általános vezérigazgató helyettese. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
2: Így már halljuk is. És amiről beszélünk, ugye nagyon sok témát próbálunk érinteni, de elsőként, hogy az önök felmérése, illetve reprezentatív kutatása alapján átlagosan havi 87 ezer forintot tesznek félre a magyar háztartások, ugyanakkor a pénzük nagy része még mindig nem dolgozik. Mit jelent az, hogy a pénz dolgozik?
3: Hát azt jelenti, hogy nem csak eltesszük magunk elől ezt a pénzt, hanem olyan befektetési eszközbe tesszük, ami hozamot is hoz, azaz nem csak pihen a pénzünk, hanem ő maga is dolgozik. Ugye ez egy olyan tudatos döntés, ami megkülönbözteti a megtakarítói attitűdöt a befektetői attitűdtől. Ha egy pillanatra visszamegyünk arra, hogy 87 ezer forint az sok, kevés, körülbelül hol vagyunk itt a régióba, akkor azt kell lássuk, hogy a magyar háztartások a rendelkezésre álló jövedelmüknek olyan háromnegyedét költik el, fogyasztják el, és a egynegyedét, tehát olyan 25%-át takarítják meg. Ha megnézzük a tegnap megjelent bérstatisztikát, akkor azt látjuk, hogy a medián nettó munkabér az 436 ezer forint, tehát annak az egy negyede, az pont ez a 87 ezer forint, tehát hogy teljesen a kutatás és az, amit látunk összinten, az teljesen összhangban van. Ha azt nézzük, hogy oszlik meg ez a megtakarítás, akkor azt látjuk, hogy a megtakarítónak a 40-42%-a ők 500 ezer forint alatt takarítanak meg. Ami azt jelenti, hogy épp csak egy havi megtakarításuk van. Hogyha megint egy kicsit kijebb fókuszálunk, akkor azt látjuk, hogy a teljes megtakarítás az úgy néz ki az elkölthető jövedelemhez képest, hogy mondjuk Magyarországon a pénzügyi megtakarítás kétszer annyi, mint egy éves elkölthető jövedelem. Ausztriában ez háromszor annyi, Olaszországban ez négyszer annyi, a hollandoknál meg majdnem hétszer annyi. Tehát van egy olyan biztonsága a Nyugat-Európában élőknek, amit a megtakarítások biztosítanak, azon belül is a befektetések. Tehát ezért fontos, hogy a pénzünk dolgozzon, hogy ne csak minden hónapban mi tegyünk hozzá, hanem ő is hozzá tegyen a mi gazdagodásunkhoz.
2: Viszont, hogyha arról beszélgetünk, hogy a pénz dolgozik vagy nem dolgozik, akkor ez azt jelenti, hogy jelenleg itthon nem dolgozik annyira, mint dolgozhatna?
3: Így van. Kicsit lusta. Mondjuk úgy. Kicsit lusta. Nyilván ehhez az is, arra is szükség van, hogy olyan eszközökbe fektessünk, ami ezt a dolgozást és a sürgetést és a munkára fogást az segíti. Ilyenek például a befektetések, az értékpapír alapú befektetések, amihez értékpapír számlára van szükség. A kutatás azt mutatja, hogy aki rendelkezik megtakarítással, azoknak a negyede, 24%-a azt mondja, hogy ő rendelkezik értékpapír számlával. Ha megnézzük az MNB kutatását, minden évben ők is megjelenik egy MNB átfogó kutatás a háztartásokról, akkor azt látjuk, hogy nagyjából 15-20% rendelkezik értékpapírral, tehát itt van egy kis, mondjuk úgy, hogy túlbecslése a mi kutatásunknak, tehát amikor valaki nyilatkozik, akkor inkább behúzza azt, hogy ő rendelkezik értékpapírral. Az értékpapír penetráció a piacon körülbelül 20%. Ha ezt összehasonlítjuk mondjuk egy amerikaival, akkor Amerikában az emberek több mint egyharmada rendelkezik értékpapír számlával, de még Nyugat-Európában is több mint az egynegyede. Tehát itt is van még mit keresnünk, itt is van még előrelépési lehetőség, különösen, ha adóoptimalizáló megoldásokat keresünk, mert a tartós befektetési számlának, vagy a nyugdíj előtakarékossági számlának még nagyon alacsony a penetrációja. Minden tizedik értékpapír számlából három, tehát 10 értékpapír számlából 3 az, ami tartós befektetési számla. Ha ezt kivetítjük a teljes lakosságra, akkor az azt jelenti, hogy 100-ból 6 embernek van tartós befektetési számlája, tehát azért még van tér arra, hogy a adót optimalizáljunk, és azon túl, hogy értékpapírokat veszünk, azokat adóhatékonyan is tartsuk.
2: Van ez a Wall Street farkasa című film, csak az értékpapír számlákkal kapcsolatban jutott eszembe, és egy hát több ikonikus jelenet is, az egyik ugye arról szól, hogy az értékesítést mutatja be ugye a főszereplő, és egy gyakorlatilag azt mondja, hogy egy startup, ami most ilyen mindenféle hadászati technológiai eszközöket hoz be a piacra kizárólagosan, és akkor mutatnak egy ilyen szerszámos kamrát, amire ki van írva egyébként a cégnek a neve, és hát egy óriási üzletet kötnek ott éppen, erről szól ugye az egész tanmese. Tiszta a piac ilyen szempontból, tehát azért, hogyha megfelelő szakemberekhez fordulunk, akkor azért jó eséllyel ki lehet zárni a lehetséges komolyabb kockázatokat?
3: Abszolút ki lehet zárni. Alapvetően ez egy nagyon felügyelt, nagyon jól biztosított piac, főleg Európában. Amerikában is egy jól biztosított piac maga a tőzsde. Nyilván vannak olyan piacok, tőzsdén kívüli kereskedés, ahol nagyon nagy a kockázatvállalás, vagy hogyha beszélünk a kriptóról, láttuk, hogy vannak különböző olyan coinok, amik megpróbálnak a bitcoin után indulni, aztán hirtelen megjelennek, hirtelen elértéktelenednek. Tehát nyilván van a piacnak egy olyan szegmense, ami nagyon magas kockázatvállalás mellett szabad csak belépni, de maga az értékpapírpiac, maga a tőzsde, az egy nagyon szabályozott, nagyon regulált piac, úgyhogy nagy biztonsággal bármikor beléphet bárki.
2: Mennyire szeretjük a készpénzt?
3: Ó, nagyon.
2: Nagyon?
3: igen.
2: Túlzott mértékben, vagy ez optimálisnak mondható?
3: Hát attól függ, kinek a szempontjából. A lakosság szempontjából ez én úgy gondolom, hogy csökkenő tendencia, de még továbbra is jelentős mennyiségű készpénz van. Ezen felül pedig ugye a folyószámlán befektetlenül lévő állomány, az is egy, mondhatnánk, hogy készpénz, a látra szóló állomány, az is még jelentős, ha összehasonlítjuk magunkat akár csak Lengyelországgal, vagy akár csak Szlovákiával, akkor is azt tapasztaljuk, hogy legalább kétszer annyi készpénz van Magyarországon, mint Lengyelországba, Szlovákiába, és háromszor annyi, mint mondjuk Ausztriába.
2: Ami mondjuk jelentős költséggel is jár, ugye nem csak nekünk, hanem a Nemzeti Banknak.
3: Így van, illetve hát semmi nem védi azt az inflációtól, ahogy ezt pár éve tapasztaltuk.
2: Tovább menve, ugye beszélgettünk már arról, hogy megtakarító szemlélet, illetve befektetői gondolkodás, mi a különbség. Érdemes-e elindulni, vagy el lehet-e indulni kis vagy kisebb összegekkel? Tehát most mondjuk modellezzünk egy ilyen tankönyvi példát. 20 pár éves vagyok, pályám elején, süt a nap, minden rendben van, és mondjuk keresem ezt a medián átlagbért, és nagyjából ezt a havi 87 000 forintot, én azt mondom, hogy ezt akkor rá tudom szánni, valamire félre tudom tenni. Azon kívül, hogy ez gyűlik a bankszámlán, tudok vele tenni valami értelmeset, hogy ebből legyen valami értelmezhető haszon?
3: Abszolút. Tehát nyilván már ilyen kis összegnél is az a legfontosabb, hogy mindig legyen egy része likvid tartalékba. Tehát az nem probléma, hogyha ennek 10-15%-a ott marad a bankszámlán, ennek a 87 000 forintnak, de a 80-85%-át azt érdemes valamilyen magasabb hozamot termelő eszközbe tenni. Erre rengeteg lehetőség van, például indíthat egy rugalmas megtakarítási programot, aminek a keretében befektetési alapokba áramlik az én pénzem, és itt három előnye is van, amivel én szembesülök. Az egyik az, hogy nem nekem kell hozni a döntést, tehát profik azok, akik meghozzák a befektetési döntést helyettem, azaz nem kell minden nap figyelnem a piacokat. A kutatásból az is kijön, hogy hát ugye havonta szokták általában megnézni az egyenleget a nagy többsége a válaszadóknak. Nagyon kevesen vannak azok, akik naponta figyelik a tőkepiacok mozgását. A másik előny, hogy az időzítés előnye, tehát a piacoknak a mozgását, mivel én rendszeresen megtakarítok és rendszeresen fektetem be az összeget, ezt ki tudom simítani, ki tudom egyensúlyozni, tehát hogyha ma leesett a piac, akkor olcsóbban veszek, ha holnap kicsit felmegy, picit drágában veszek, de ez időben ki fogja magát egyensúlyozni. És a harmadik előny az pedig az, hogy már portfólióban tudok gondolkodni, tehát nem egy eszközbe teszem, és egy, mondjuk mint egy nagy rulett asztalon, nem a nullásra teszek mindig folyamatosan, hanem vagy a pirosra, vagy a feketére, azaz sokkal szélesebb univerzumba tudom befektetni a pénzemet.
2: Köszönjük szépen. Vendégünk a stúdióban Nyitrai Győző, az MBH Befektetési Bank üzleti és általános vezérigazgató helyettese. Innen folytatjuk a hírek után.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
6: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. Filharmonikusok.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: Jó reggelt kívánok! A fővárosban továbbra is baleset miatt kell korlátozásra számítani a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Széll Kálmán tér után az Ezredes utcánál. A hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt, ezért a 72-es trolibusz és a 9-es autóbusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér és Astoria megállóját is áthelyezik majd. A 7. kerületben ma estig lezárták a Csengeri utcát a Veselényi utcánál, mert toronydarut építenek, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. A Közraktár utcában a Csarnok térnél befelé lezárták a belső sávot közműfelújítás miatt. Az első kerületben egyirányúsították a Mikó utcát a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Tart a felújítás a második kerületben a Széher úton, amit lezártak a Kuruc utca és a Budenc út között. A 129-es autóbusz ezért terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé. Nem érinti a Széher út 16 és a Budenc út megállót. Varga Etele, BKK Info.
8: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: Sir James Paul McCartney, többszörös Grammy, valamint Oscar és Primetime Emmy-díjas angol zenész, zeneszerző, énekes, producer, aki elsősorban a Beatles egykori tagjaként ismert, ma ünnepli születésnapját. 1942-ben született június 18-án, hol máshol, mint Liverpoolban. Azt írja róla az internet, hogy a 20. század egyik zenei ikonja, a brit rockzene megtestesítője, ő írta az első heavy metal dalnak számító opuszt, ennek az a címe, hogy Helter Skelter, de hát nem erről ismerjük őt, hanem alapvetően a Hey Jude, az In Our Rugby, a Yesterday, amit szenzációsan tud előadni, vagy akár a Let It Be, a könnyű zene legjobbjai közé sorolják. Sir Paulnak nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk, innen a messziből is. Egyébként érdekesség, hogy amikor megkapták a fiúk már, mint a Beatles tagjai az első elismerésüket a királynőtől, akkor számos angol háborús veterán visszaküldte a kitüntetését, mert azt mondták, hogy ők, akik mindenféle légicsatákban, meg egyebekben védték Anglia területi épségét, ők valóban kaptak kitüntetéseket az akkori királytól, és hát ehhez képest akkor itt mindenféle jeljel-jelvel, meg egyebekkel lehet lovagi címeket szerezni. De hát ez már igazából a dicső múltba tartozik ez a történet. Ami viszont a jelen és kicsit a jövő, azok a hírek, a legfrissebb információk Somodi Evelintől következnek. Én Németh László vagyok, és 8:03.
8: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Eltörölték Finnországban a nukleáris fegyverekre vonatkozó teljes tilalmat.
9: A finn parlament ezzel lehetővé tette azok behozatalát és birtoklását olyan esetekben, amelyek Finnország védelméhez, a NATO kollektív védelméhez vagy más védelmi együttműködésekhez kapcsolódnak. A módosítás ugyanakkor nem engedélyezi nukleáris fegyverek gyártását, fejlesztését vagy az ezekhez kapcsolódó kutatási tevékenységet az országban.
2: Újabb kölcsönös légitámadások érték Oroszországot és Ukrajnát.
9: Az orosz hadsereg ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet, miközben ukrán drónok Moszkva térségéig eljutottak, és az egyik egy lakóépületet talált el, illetve találat érte a moszkvai olajfinomítót is. A támadások idején Ukrajna nagy részén légiriadó volt érvényben, a Szumi elleni orosz dróncsapásban pedig egy ember életét vesztette.
2: Találat érte az orosz árnyékflotta egyik olajszállító hajóját tegnap.
9: Az ukrán vezérkar közlése szerint sikeres csapást mértek a Fekete-tengeren közlekedő, az orosz árnyékflottához tartozó tartályhajóra, amelyet Moszkva a nyugati szankciók megkerülésével használt olaj- és kőolajtermék szállításra. A hajó több ország, valamint az Európai Unió szankciós listáján is szerepel, a károk mértékét még vizsgálják.
2: Idehaza további kamatcsökkentésre lehet számítani a jegybanknál.
9: A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint az alacsony 1,8%-os infláció és az erős forintárfolyam alapján lenne tér a lazításra, miközben a 6,25%-os magyar alapkamat régiós összevetésben továbbra is magas. Az elemző szerint a monetáris tanács óvatos maradhat, ugyanakkor a döntést befolyásolhatják a külső kockázatok is. Regős Gábort hallják.
10: Ilyen erős forintnál, tehát 3,50 körül járunk, hogy azért lehet lazítani. Ugye 6,25% az alapkamatunk, ennél csak Romániában van magasabb alapkamat, hogy jó, magasabb a miénknél, tehát versenyezhetnénk velük, csak közben a román infláció 10% fölött van, nincs stabil kormányuk, tehát ez most egy sokkal kockázatosabb, rosszabb megítélésű ország, tarthatunk tőlük nagyobb távolságot. Ugye az eurózóna az egy kicsit azért bezavar, hiszen ott egy kamatemelés történt, az nem segít, de azért egy 25 bázispontot most mindenképpen lehet vágni, talán sokan azt mondják, hogy lehetne 50-et, és de szerintem azért a jegybank inkább óvatos lesz, meg hát ez az iráni béke, ami kialakulóban van, ez kérdés, hogy mennyire értenek majd egyet a felek ezekben a feltételekben, amikben még a hétvégén elvileg egyetértettek, tehát ez még azért az energiapiacon okozhat egy sérülékenységet.
8: Tőzsde hírek.
2: Enyhén emelkedett tegnap a BUX, a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 1,1%-os erősödéssel 138.901 ponton zárt. A piac forgalma 22,7 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek.
9: A MOL csökkent 2%-kal 3.810 forintra, az OTP erősödött 1,4%-kal 44.990 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 1%-kal nőtt 2.730 forintra, a Richter 9%-kal visszaesett és 11.800 forintot ért.
2: Túlnyomó részt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
9: A londoni FTSE és a frankfurti DAX 1% plusszal zárt, a párizsi CAC-on 2%-kal gyengült, Milánóban 3%-os, Madridban 1,4%-os erősödéssel zárult a kereskedés.
2: Estek az amerikai indexek.
9: A Dow Jones 1%-ot, az S&P 500 1,2%-ot és a Nasdaq 1,3%-ot esett vissza.
2: Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 350 forintba és 35 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 304 forintot és 17 fillért, egy svájci frankért 380 forintot és 63 fillért kell fizetni. Nézzük, hogy mi a helyzet Ázsiában, ahol a térségben irányadó tokiói Nikkei 1,9%-kal vágtat felfelé, a hongkongi Hang Seng 1,8, a Shanghai Composite 2%-kal csökken, az indiai Sensex 1%-kal teszi ugyanezt. Nagyon jól teljesít a dél-koreai Kospi, Szöulban 1,6%-kal került feljebb, Szingapur pedig 3%-kal áll a pozitív tartományban. Nagyon sok szó esik nálunk is, meg mindenhol az olajról, nézzük, hogy itt mi történik. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3%-kal került lejjebb, azaz 74 dollár 50 centbe kerül. A Brent jegyzési ára hordonként, azaz 159 literenként 77 dollár és 56 cent. További híreink következnek, itt a Trend FM-en a 94.2-n. Még a héten

0: Időjárás jelentés.
1: A felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt a zápor, esetleg a zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: Akinek esetleg elege van a nyárból és mondjuk síelni szeretne, Európában ezt is megteheti. Az olaszországi Stelvio Gletscher lejtőin 200 centis friss hóréteg várja a téli sportok szerelmeseit, Norvégiában Galdhöpiggen, és Svájcban pedig Zermatt pályái vannak nyitva, minden helyen friss és ropogós a hótakaró.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 3:48 lesz egy perc múlva. Vendégünk a stúdióban, ebben a fél órában is, Nyitrai Győző, az MBH Befektetési Bank üzleti és általános vezérigazgató helyettese, akivel az előző fél órában megtakarításról, befektetői gondolkodásról és az ehhez kapcsolódó részletekről beszélgettünk. Amivel pedig folytatjuk, az most éppen az, hogy ugye mindenkinek a kezében ott látjuk az okostelefont. Használjuk, használhatjuk ezt pénzügyeink intézésére is?
3: Na abszolút. A kutatásunk is azt mutatja, hogy van egy nagyon dinamikus növekedés az okostelefonok pénzügyi használata terén, amíg 22-23-ban még csak az egyharmada az ügyfeleknek, 25-ben a fele, most

0: most a legutóbbi kutatásunk alapján már több mint 70%-a a megtakarítóknak alapvetően a mobiltelefonját használja arra, hogy megtakarításokat eszközöljön. Beszéltünk az első részben arról, hogy nagyon sokan még a készpénzben, folyószámlán tartják a megtakarításukat. Ugye ebben az esetben ők csak az egyenleget nézik meg, hogy megvan-e a megtakarításuk, míg azért egyre inkább eltolódik az értékpapírszámla nyitás felé, különösen a mobil broker alkalmazások esetén nagyon gyorsan lehet ma már, és nagyon egyszerűen lehet értékpapírszámlát nyitni, amivel megteremtjük annak a lehetőséget, hogy belépjünk az értékpapír piacra, hiszen ahogy beszéltük, illetve hát a hírekben is mondták, hogy folyamatosan csökken a kamatkörnyezet, és egy csökkenő kamatkörnyezetben egyre inkább keresnünk kell olyan megtakarítást, ami megfelelő hozamot biztosít a mi kockázatvállalásunkhoz, és ez alapvetően az értékpapírpiac még mindig.
1: Hogyha már a technológiai, információtechnológiai fejlődés szóba került, ugye nem tudjuk megkerülni a mesterséges intelligencia, az MI vagy AI szerepét ebben a történetben. Használjuk az AI-t, vagy használhatjuk pénzügyi döntéseknél is?
0: Egyre inkább azt látjuk, hogy az AI... Most már minden második, harmadik válaszadó megkérdezni az AI-t arról, hogy mibe fektessen. Itt azért szeretném felhívni a figyelmét a hallgatóknak arra, hogy nagyon fontos dolog az, hogy mint tanult az az AI, amit mi kérdezünk, hiszen ha belegondolunk abba, hogy a magyar tőkepiac, az össztőkepiaci forgalomban egy nagyon-nagyon pici szeletet foglal el, akkor, és az AI az a teljes világon tanul, akkor vélhetően azt is figyelembe kell vegyük, hogy a tudása minimális lesz a magyar piacról, és emiatt egy-két olyan dolgot is fog nekünk mondani, ami nem biztos, hogy úgy van a valóságban. Én direkt tesztelem az AI-t, és többször mondja nekem azt, hogy nyissak olyan számlákat, amik nem léteznek, hivatkozik olyan magyar jogszabályokra, amik szintén nem léteznek. Tehát ma még olyan stádiumban van az AI, ahol erősen ellenőrizni kell, és azért ez látszik a befektetőkön is, hogy ma még a befektetőknek a 60%-a a pénzügyi döntés esetében a banki tanácsadóhoz fordul, és egy személyre szabott megtakarítási tanácsot a banki tanácsadó tud ma még biztosítani.
1: És a külföldi tippekben is ilyen véleményes az AI, vagy ott azért tud valami jobbat, vagy jobb ötleteket?
0: Minél nagyobb piacra megyünk, annál nagyobb tudása lesz az AI-nak, tehát annál megbízhatóbb lesz az a tipp, amit ő ad. Tehát mondjuk egy amerikai piacon sokkal nagyobb lesz a találati aránya, mint mondjuk egy indonéz piacon, vagy egy román piacon.
1: És a pozitív találat.
0: A pozitív találata, így van.
1: Gondolunk. Említette az előbb a személyes tanácsadás szerepét. Ezek szerint akkor az ember az még mindig megkerülhetetlen ebben a folyamatban.
0: Így van, és én azt gondolom, hogy nagyon sokáig megkerülhetetlen marad, már csak azért is, mert az AI az lehet, hogy majd egyszer mindenféle pénzügyi tranzakciónkat ismerni fogja, és az alapján, algoritmusok alapján ki fogja számolni, hogy ő mit gondol, de ettől még lesznek olyan emberi tényezők, mint például az, hogy mire gondolok, milyen céljaim vannak, nem mindig fogalmazzuk meg teljes részletességig a céljainkat, viszont amikor beszélgetünk egy banki tanácsadóval, akkor folyamatosan új ötletünk lesz, folyamatosan megfogalmazzuk azokat az eszközöket, amikbe szeretnénk befektetni, és így közösen jutunk el arra a pontra, ami megfelelő lesz a saját kockázatvállalásunk szempontjából.
1: A befektetési formák, ugye ezt említette az előző fél órában, hogy nagyon változatosak, és hogy számos lehetőség elérhető a piacon. Ugye azt is látjuk, hogy van a kriptó, van az arany, ingatlan, a részvények iránti érdeklődés. Hogyha föl szeretnénk építeni egy viszonylag, hogy is mondják ezt, egy ilyen diverzifikált és biztonságos portfóliót, akkor mi az, amiben érdemes gondolkodni?
0: Ugye a maga a diverzifikáció vagy a kockázat megosztás az nagyon fontos, hiszen nem szabad minden tojást egy kosárba rakni, mert ha az leborul, akkor az összes tojásunknak annyi. De ami miatt még egy fontos szabály van, 6-7 eszköztípusnál nem szabad többet tenni, mert akkor már annyira eloszlik a pénzünk, hogy az a picike többlet hozam, amit az egyik eszközosztály tud, azt a másik azt meg tudja enni. Tehát olyan 6-7 eszközbe kell maximum gondolkodni. A beszéltünk az előző időszakban a rendszeres megtakarításról. Nyilván rendszeres megtakarítás alapvetően befektetési alapokra érdemes optimalizálni, és én már csak azért is, mert mondjuk egy kötvényt azt a kibocsátási tájékoztatója alapján kell megvásárolnunk, vagy egy ingatlanba belépni azért nem lehet havi 20 000 forinttal, ha csak nem ingatlan alapot választok. Tehát ha én szeretnék mondjuk egy ingatlan elemet is a portfóliumba, akkor érdemes ingatlan alapba tenni. Ha szeretnék részvényt, akkor érdemes részvény alapba tenni. Ha nagyon tisztán, és általában ez a jellemző, ha valaki egy szektorban dolgozik, arról az adott szektorról jobb a tudása, ezért jobban bízik az adott szektorban, és hogyha egyedi részvényeket vásárol, akkor általában abban a szektorból fog választani. Tehát lehet egyedi részvényeket is beletenni, de ugye az már nem egy rendszeres befektetés, az már inkább egy egyszeri befektetés. És a kriptó esetén ott azt látjuk, hogy ez alapvetően korhoz, tehát a korosztályhoz kötött, a fiatal korosztály a magasabb kockázatvállalása miatt sokkal nyitottabb a kriptóra, de már megjelenik a normál befektetői portfólióban, hiszen a felmérésünk is azt mutatja, hogy körülbelül 7%-a rendelkezett a válaszadóknak már kriptóval, amit ha összehasonlítunk, az egyedi részvények 5-7%-os súlyával a teljes megtakarítási portfólióban, akkor azt mondhatjuk, hogy ez is megérkezett, mint egy eszköz a mindennapi portfólióépítésben.
1: Tudatosak vagy tudatosabbak a fiatalok a pénzügyi döntéseknél?
0: Ez nehéz így megfogalmazni, hogy tudatosabbak, mint voltak. Inkább azt mondom, mert egyre inkább ők is nyitnak a rendszeres megtakarítások felé. Azt látjuk, hogy ha ugye az előbb említettük, hogy a 25%-át takarítjuk meg az egyhavi bérünknek, a pénzügyi tartalék az a legelső. A felmérésünk azt mutatja, hogy az elmúlt 2-3 évben nagyon megerősödött az, hogy biztonsági tartalékot építsük. A minden pénzügyi elmélet, tankönyv azt mondja, hogy 3-6 havi megtakarítással kell rendelkeznünk. Most ahhoz, hogy ugye egy havi megtakarításunkat, ha a negyedét takarítjuk meg, akkor azt 4 hónap alatt, tehát kvázi 1 év alatt érünk oda, hogy 3 havi megtakarításunk legyen, ha rendszeresen megtakarítók vagyunk, és hogyha egy kicsit okosan fektetjük be, akkor a kamat miatt lehet, hogy ez kicsit hamarabb is meg lesz, de azt látjuk, hogy a fiatalok azok egyre inkább felismerik ezt a helyzetet, és egyre inkább nyitnak a rendszeresség felé.
1: Köszönjük szépen! Ebben az órában vendégünk volt a stúdióban Nyitrai Győző, az MBH Befektetési Bank üzleti és általános vezérigazgató helyettese. Hát korán van még, úgyhogy szép napot, jó munkát kívánok, és hát remélem, hogy lesz nyaralás is a nyáron, úgyhogy ott pedig majd jó pihenést.
0: Köszönöm.
1: Viszontlátásra.
2: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
3: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
4: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! Változatlanul baleset miatt kell sávlezárásra és torlódásra számítani a fővárosban a Váci úton kifelé a Forgács utcánál. Zsúfolt az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi út is. A 10-es főúton befelé Solymártól az Ürömi körforgalomig és tovább. A Bécsi úton is erős a forgalom, csak úgy, mint a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünköstfürdő utca előtt. Fennakadást tapasztalhatnak az M3-ason befelé a Szent Mihály út előtt, a Váci úton és a Megyeri úton a közös csomópont előtt, illetve az Üllői úton is befelé szakaszonként, s ugyanígy az Andrássy úton az Erzsébet térhez közeledve. Lassan járható a Rákóczi út befelé a Blaha Lujza térig, a Pesti alsó rakpart a Szent István parktól délfelé a Lánchídig, a Műegyetem rakpart a Petőfi hídtól befelé és a Budai alsó rakpart is, ugyancsak a Petőfi hídtól a Döbrentei térig, déli irányban pedig a Margit hídtól a Halász utcáig. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
6: 8 óra van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. Az Arnoldok és a Leventék ünneplik nevük napját, Isten éltesse őket nagyon sokáig, azokat is, akiknek ma születésnapjuk van. A hírszerkesztő Somodi Evelin, én Németh László vagyok, jönnek a hírek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Donald Trump aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus lezárását célzó egyetértési nyilatkozatot, ezért elmarad a péntekre Genfbe tervezett hivatalos ceremónia.
7: A dokumentum 60 napos tárgyalási időszakot indít el, amely alatt Irán ismét exportálhatja kőolaját, megnyílik a Hormuzi szoros a nemzetközi hajóforgalom előtt, az Egyesült Államok pedig nem vezet be újabb szankciókat. A felek ez idő alatt egy végleges megállapodásról tárgyalnak, amely az iráni atomprogram jövőjét, a szankciók esetleges feloldását és az amerikai katonai jelenlét csökkentését is rendezheti.
6: Eltörölték Finnországban a nukleáris fegyverekre vonatkozó teljes tilalmat.
7: A finn parlament ezzel lehetővé tette azok behozatalát és birtoklását olyan esetekben, amelyek Finnország védelméhez, a NATO kollektív védelméhez vagy más védekezési együttműködésekhez kapcsolódnak. A módosítás ugyanakkor nem engedélyezi nukleáris fegyverek gyártását, fejlesztését vagy az ezekhez kapcsolódó kutatási tevékenységet az országban.
6: 2,1%-kal zsugorodott az orosz gazdaság az idei első negyedévben éves összevetésben.
7: A moszkvai vezetés és a jegybank szerint a visszaesésben szerepet játszott a szokatlanul hideg tél, amely lassította az építőipart, valamint az is, hogy az év első három hónapjában hárommal kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az orosz jegybank ugyanakkor már a második negyedévben növekedésre számít, és az egész évre is pozitív GDP bővülést vár.
6: Változatlanul hagyta az irányadó kamatot a Fed.
7: Az amerikai jegybank szerepét betöltő intézet kamat döntő ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően továbbra is 3,5-3,75%-os sávban tartotta az irányadó dollár kamatot. Ez már a negyedik egymást követő ülés, amikor a Fed nem változtatott a kamat szinten. Legutóbb 2025. decemberében csökkentette a kamatot 25 bázisponttal.
6: A budapesti irodapiac jelenleg kiegyensúlyozott állapotban van, de több tényező is átalakítja a kilátásokat.
7: A piac a Covid után megváltozott, a home office és a hibrid munkavégzés miatt sok cég kevesebb irodaterületet igényelt, ez korábban növelte az üresedést. Most viszont már látszik némi visszarendeződés, több vállalat újra nagyobb arányban hívja vissza a dolgozókat az irodába. A Gránit alapkezelő vezető közgazdászát Regős Gábort hallják.
8: Irodapiac működését talán úgy tudjuk leírni, mint egy bármely más piac, tehát van egy kereslet és van egy kínálat. És ugye ez tud változni, az ebből kialakuló egyik nagyon fontos mutató az az üresedési ráta, tehát az megmutatja, hogy a bérbe adható ingatlan területnek mekkora része az, ami üres, ami bérlőt keres. Ugye itt most az aktuális adat az 12% volt az első negyedévben, na persze ez önmagában semmit nem mond. Tehát az, hogy 12% sok vagy kevés, ezt így önmagában nem tudjuk mértelmezni, hogy ezt vagy megnézzük historikusan, tehát a korábbi magyar adatok viszonylatában, vagy összehasonlítjuk a többi régiós fővárossal, és akkor látunk valamit.
0: Tőzsde hírek.
6: Ennyien emelkedett tegnap a BUX, a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 1,1%-os erősödéssel 138.901 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22,7 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek.
7: A MOL 2%-kal csökkent 3.810 forintra, az OTP 1,4%-kal erősödött 44.990 forintra. A Magyar Telekom árfolyama 1%-kal nőtt 2730 forintra, a Richter 9%-kal visszaesett 11800 forintra.
6: Túlnyomó részt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
7: A londoni FTSE és a frankfurti DAX 1% plusszal zárt, a párizsi CAC-on 2%-kal gyengült, Milánóban 3%-os, Madridban 1,4%-os erősödéssel zárult a kereskedés.
6: Estek az amerikai indexek.
7: A Dow Jones 1%-ot, az S&P 500 1,2%-ot és a Nasdaq 1,3%-ot zuhant.
6: A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 350 forintba és 49 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 304 forintot és 35 fillért, egy svájci frankért 380 forintot és 87 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 58 fillér, a cseh koronáé 14 forint 52 fillér. Egy angol font 405 forintba és 9 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Ázsiában vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 1,9%-kal áll a pozitív tartományban, a hongkongi Hang Seng 2,1%, a Shanghai Composite 4%-kal csökken, India 2%-kal került lejjebb. A dél-koreai Kospi 2,1%-kal erősödik, Szingapúr 3%-kal teszi ugyanezt. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,5%-kal csökkent, $74.84, a Brent jegyzési ára $77.84. Egy uncia aranyért 1,2%-os csökkenés mellett $4,328.30 kérnek a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Lemondott a Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának éléről és tagságáról is Hernádi Zsolt.
7: A MOL elnök vezérigazgatója nyílt levelében azt írta, sikeresnek tartja az egyetemi modellváltást, amely szerinte jelentős fejlődést hozott az intézménynek, ugyanakkor a közelgő jogszabályi változások nyomán új működési rendszer alakulhat ki. Hernádi úgy véli, ennek kialakításában már nem lenne célszerű szerepet vállalnia, mert elfogult lenne a saját munkájával kapcsolatban. A távozó kuratóriumi elnök utódjául Misovic Tibor alapítványi titkárt javasolja.
6: Továbbra is pozitív képet festenek idehaza a béradatok. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlag keresete 772.200, a nettó 541.200 forint volt.
7: A bruttó átlag kereset 9, a nettó átlag kereset 11, a reál kereset szintén 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Németh Dávidot, a K&H Bank vezető elemzőjét hallják.
9: Folytatódott az a tendencia, amit már az év elején láttunk, ez a felfokozott béremelési dinamika, sokszor a 9%-ot meghaladó ütemben. Egyrészt ketté kell választani, mert vannak a közféra béremelések, itt voltak egyedi tételek is, akár egy hatavi fegyverpénz még februárban, illetve van a versenyszektor, ahol ilyen típusú egyszeri juttatások nem voltak, de az látszódik, hogy a versenyszférában is nagyon dinamikus 9% körüli bérdinamika fejlesztés zajlott le az elmúlt hónap. És hát áprilisban is ez 8,7%-os növekedést eredményezett. Úgyhogy azt lehet látni, hogy egy tartós, magas bérdinamika az, ami a 2026-os évet érinti.
6: Kitörési pont lehet a mesterséges intelligencia a magyar gazdaságban, de csak akkor, ha a működés újragondolására használják. Erre figyelmeztet a McKinsey friss tanulmánya.
7: Termelékenységi fordulatot kell végrehajtani, ennek sikere három dolgon múlik, a munkavállalói kompetenciákon, a működési modelleken, valamint az adat és technológiai alapon. Az AI-jal kiváltható munkafeladatok értéke körülbelül 15 millió euróra tehető, amely a magyar GDP 6-7%-ának felel meg. Matécsa Mártát, a McKinsey partnerét hallják.
10: A mesterséges intelligencia nem egyszerűen egy új eszköz, hanem a vállalatok vagy akár a közszféra teljesítményét is érezhetően javító lehetőség. És itt tudatosan nem használom azt a szót, hogy technológia. Ez a javulás megjelenhet magasabb termelékenységben, gyorsabb döntéshozatalban, alacsonyabb működési költségekben, vagy akár nagyobb árbevételben is. Tehát azt is érdemes hozzátenni, hogy ez a GDP hatás, ez lehet egy kockázat is. Tehát itt arról is beszéltünk, hogy ha esetleg lassabban lépünk, akkor lehetnek olyan iparágak, amin keresztül akár GDP-t veszíthetünk is, hogyha nem tartjuk a lépést a mesterséges intelligenciával. De összességében a magyar gazdaságra ezt a 6-7%-os hatást látjuk.
6: Az utóbbi években egyre nagyobb probléma, hogy a nagy cégek többségében nem a hazai média platformokban hirdetnek.
7: Márpedig ahol a reklámpénz landol, ott lesz a magyar tartalom, ott lesz magyar munkahely, és ott lesz jövője a médiaiparnak is. A hazaiban hirdetünk kampány célja, hogy a Magyarországon aktív hirdetőket arra buzdítsa, a reklámköltségük minél nagyobb hányadát fordítsák hazai média felületekre. A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének elnöke szerint ennek nem csak erkölcsi, de üzleti előnyei is vannak. Tóth Csabát hallják.
11: Mi nagyon határozottan azt állítjuk, hogy ne csak azért hirdessen valaki a hazai médiában, mert társadalmi felelősségvállalás tűz az ászlajára, hanem azért is, mert nekünk meggyőződésünk, hogy a médiában hirdetés egyrészt egy sokkal szorosabb kapcsolatot hoz létre az olvasókkal, a célcsoportokkal, sokkal hitelesebb tud lenni a megjelenés, és gyakran sokkal hatékonyabb is, hiszen a hirdetést kezelőkkel egy közvetlen viszony alakulhat ki. Határozottan azt látjuk, hogy bár egyszerűbbnek tűnik, és néha lehet, hogy automatizálható is a globális platformokon való hirdetés, de egyáltalán semmilyen valódi kutatás nem igazolja az, hogy ezek a hirdetések valóban jobban hasznosulnának, mintha a hazai platformokon jelennének meg.
0: Időjárás jelentés.
7: A felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál és az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
6: Bronzérmet nyert Szatmári András a franciaországi Vivo Európa bajnokságon férfi kardversenyben. A mexikói Efraín Juárez lett a labdarúgó OTP Bank ligában címvédő Eto FC Győr vezető edzője, a 38 éves szakember Európában a Celtic és a Zaragoza csapataiban játszott, hazája válogatottja ma 39 alkalommal lépett pályára. Kolumbia 3-1-re győzött az újonc üzbék csapattal szemben a labdarúgó világbajnokság K csoportjában. A portugál válogatott 1-1-es döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársasággal. Gána 1-0-ra győzte le a panamai csapatot, az angolok pedig 4-2 arányban bizonyultak jobbnak a horvátoknál.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
1: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
2: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na hát Nagy-Britannia a mai helyszínünk, ugyanis gyakorlatilag kiszivárgott kormánydokumentumok szerint gyakorlatilag felszámolnák az online anonimitást a Szigetországban. Nagyon sok dokumentum van, nagyon sok mindenről fogunk beszélni, de először nézzük meg azt, hogy hol tartunk most, tehát az ország már korábban is bevezet bizonyos korlátozásokat, ugye a gyermekvédelem nevében, vagy ezzel a céllal, a gyerekek védelmének céljával, és bizonyos előírások, szabályok már most is érvényben vannak. Mi az, ami tény, ami már működik?
2: Ami már működik, ez az Online Safety Act. Itt szigorúbb szabályok vonatkoznak például a felnőtt kategóriás weboldalaknál, tehát nem elég kijelenteni, hogy igen, elmúltam 18 éves, hanem ezt valamilyen azonosításhoz kell kötni. De hát ez csak egy lépcső volt, mert amik most előkészületben vannak és tények, nem csak a kiszivárgott dokumentumok, hanem bizonyos, egyébként a munkáspárthoz tartozó képviselők, illetve annak egy tanácsadó testülete készítette egy tanulmányt arról, hogy hogyan kéne megoldani a következő megoldást, mert hogy miről is van szó, és akkor majd mondom tovább, hogy ehhez már elkészítette egyébként az Apple is és a Google is a megfelelő technológiát. Tehát arról van szó, hogy úgy lehetne egy eszközt teljes körűen használni, tehát hogyha megveszünk egy mobiltelefont, egy tabletet, vagy akár egy laptopot, akkor tudjuk teljes körűen használni, hogyha beazonosítjuk magunkat a készülékhez. Ugye itt a címszó az az, hogy a felnőtt korúságot lehessen igazolni általánosan ugye operációs rendszer szinten, de hát valójában itt a teljes személyazonosságunkat meg kell adni, és technológiailag ezzel elkészült az előbb említett két nagy szolgáltató, de a többi szoftvergyártót is kötelezni az angol hatóság, hogy ezt bevezesse, és így lehessen használni az eszközöket.
1: Ez az azonosítási típus, ez azt jelenti, hogy a továbbiakban is hozzáférnek azokhoz a tartalmakhoz, amikre az adott személy rákeresett, vagy ahogy használta azt a laptopot, telefont, vagy ez egy egyszeri megvételkor végbe ment azonosítás?
2: A probléma magával a tervvel van. Azt kell megérteni, hogy egy digitális személyazonosító az lehet jó is. Tehát nem azzal van a probléma, hogy digitális személyazonosítót használunk, hanem a probléma talán a legfőbb része, amit Timothy Roof egy tanulmányában egyébként ilyen digitális azonosítás szakértő, ő elnevezett hazatelefonálásnak. Ez a Phone Home is Bad nevet adta neki egy elég részletes tanulmányba. Itt az a probléma, hogy úgy van megtervezve a rendszer, hogy bármikor, amikor én egy közértben vásárolok, amikor rendelek valamit az interneten, vagy bármilyen helyzetben, interakcióba lépek egy szolgáltatóval, akkor bekérdez a szolgáltatónak a rendszere, hogy ez a személy jogosult-e arra, amit éppen cselekedni készül. Tehát, hogyha én elmegyek egy italboltba, és veszek egy üveg bort, akkor arról értesül a hatóság, hogy én egy bort vettem, azon a helyen, abban az időpontban. Innentől kezdve ezek az adatok úgy, mint egy aktába gyűlnek, és mindenkinek lesz egy dossziéja az egész életéről, ami igaziból, ha jobban belegondolunk, az autoriter államok működését emeli egy magasabb szintre. Tehát ezzel még egy szintet lép a megfigyelés, mert nem csak a megfigyelés van jelen, ami már önmagában is borzasztó hatással van a társadalomra, hanem belép az engedélykérés, tehát bármikor bármit akarok tenni, ahhoz az államnak az engedélye szükséges.
1: Sérülnek a magánélethez való jogok.
2: Így van, és hát ugye rengeteg szabadságjogi aktivista most felszólalt, de egyébként az a személy is, aki annak idején a legelső EIDAS törvény tervezetet letette az asztalra, tehát annak a csoportnak a vezetője is felszólalt, hogy ez ilyen formában nem lenne szabad meglépni. És egyébként vannak történelmi példák, pont az Egyesült Királyságban volt egy eset 1950-ben, amikor Egyébként a második világháborúban bevezették a személyi azonosító okmányt, most hívjuk személyi igazolványnak. És 1950-ben volt egy munkás ember, aki semmit nem csinált, sétált haza, és igazoltatta a rendőr. Ő nem volt hajlandó megmutatni, mert azt mondta, hogy ő semmit nem csinált. A bíróságon egyébként elmarasztalták, de írásos dokumentum van arról, hogy a bíró ott kijelenti, hogy el kell, hogy marasztalja, mert ez a törvény, de egyébként így, hogy béke időben ezt meg lehet tenni, ez szembe megy a brit szabadságeszmékkel, és hogy nem örül neki, hogy így van. Ebből aztán később lett egy mozgalom, főleg nők egyébként tömegesen égették el az utcán az irataikat, és 52-ben Churchill el is törölte ezt a szabályt, hiszen ennek a személyazonosító okványnak a háborús időkben volt létjogosultsága, legalábbis akkor ezt így gondolták. Lehet párhuzamot vonni, igaziból azt kell észrevenni, hogy mindig valamire hivatkozva bevezetnek egy olyan szabályt, amivel a szabadságjogok sérülnek, és hogyha vége van annak a rendkívüli helyzetnek, akkor ezek megmaradnak, hozzászoktatnak minket, és az a jellemző, hogy aztán elkezd terjeszkedni. Tehát először egy dologra, aztán még egyre, még egyre, még egyre, és a végén oda fogunk kiukadni, hogy semmit nem tudunk csinálni anélkül, hogy ne értesítenénk erről az államot, és ne kapnánk egy visszajelzést, hogy ez nekünk szabad-e, vagy nem.
1: Említetted az előbb, hogy a nagy tech cégek is már ebbe az irányba elindultak. Mi az, amit ebben a témakörben ők létrehoznak, vagy létre akarnak hozni?
2: Azt kell tudni, hogy alaposabban a technológiai megoldást a Google-nél tudtam megnézni, úgyhogy az írások alapján hasonló működik az iOS-nél is. A Google azt fejlesztette le, hogy a Google Wallet az képes lesz kezelni az állami hatósági digitális személyigazolványt, és képes lesz ilyen módon működtetni és korlátozni a szolgáltatásokat. Egyébként ezt a funkciót, ezt be fogják élesíteni már ezen a nyáron, Írországban, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban és Észtországban. Arról még nincs hír, hogy ez kötelező lesz-e használni. De a technológia készen van, és azonnal bekapcsolható, hogyha erre igény van. Hát mellesleg ugye ennek vannak kényelmi funkciói is, mert egyébként ezekben a tagállamokban most már oda be fogják tudni tenni a digitális igazolványukat a felhasználók, és onnan kényelmesebben tudják használni. De még egyszer mondom, nem a digitális személyazonosítóval van a probléma, mert ezt meg lehet úgy is tervezni, hogy nem sérti a személyiségi jogokat, biztonságosan és jól működik. Egyébként pedig a megadott felületeken pedig köteles vagyok igazolni magam, de erről nem kell értesíteni, hogy én használok egy webes felületet, vagy akár vettem egy üveg bort a benzinkúton, mert ez nem jó irányba vezet.
1: Miben más az, mondjuk, hogy a nagy tech cégek gyűjtik rólunk az adatokat, mert ez már kiderült, hogy gyűjtik rólunk, vagy egy állami központi szervhez mennek be gyakorlatilag ugyanezek az adatok?
2: A lényeges különbség, tehát a megfigyelési jelen van, és igaziból az ellen is küzdeni kell. A különbség, hogy bekérdez az állami hivatalba a szolgáltatónak az számítógépes rendszere, és megkérdezi, hogy nekem szabad-e azt a cselekvést folytatnom, amire én készülök. Tehát megvehetem-e azt az üvegbort, megvehetem-e azt a repülőjegyet, bemehetek-e valahova, vagy egyáltalán látogathatok-e egy weboldalt?
1: Na jó, ez ugye ez a 18 pluszos dolgokra gondol az ember legelőször, a többi az feltételezés.
2: A spekuláció. A többi a spekuláció, a technológiai részéről nem spekuláció. Hogy az állami szereplők ezt hogyan fogják használni, azt nem tudjuk. De a technológia az úgy működik, a terv az arról szól, hogy bekérdez, és jóváhagyást kell, hogy kapjon, hogy ez a személy erre jogosult vagy nem. Ez éppen elég ijesztő ahhoz, hogy emellé nem kell oda tenni, hogy az a terv, hogy ezt használni is fogják. Bármelyik politikus megígérheti, és hogyha szeretjük azt a politikust, mi el is akarjuk neki hinni, hogy ők nem fogják erre használni. De majd a következő választásoknál jön egy másik kormány, akiben már nem bízunk, és őnek is ott lesz a képessége, és most mindenki gondoljon arra a kormányra, akiben ő kevésbé bízik, hogy mennyire szeretné, hogy annál legyen ilyen képesség.
1: Most konkrétan Nagy-Britanniáról beszélgetünk, de nem csak ott vannak a gyermekvédelem köntösébe bújtatott különböző intézkedések, amik ugye kiverik a biztosítékot nagyon sokaknál, nagyon sok a kritikus. Európa szerte lehet mondani a példát, az Európai Unióban is lehet mondani a példát.
2: Hát pontosan ugye az EU chat control törvény, ugye évek óta megy a hadakozás, és részben sikerült korlátozni, de ez a csata, ez még zajlik, tehát nem adta föl az Európai Unió, hogy bevezesse a chatkontrollt. Ugye ezzel párhuzamba lehet állítani azt, amit most az angolok terveznek bevezetni, és arról lenne nagyon fontos beszélni, hogy léteznek olyan technológiai megoldások, amik kényelmesebben, hatékonyabban, és ilyen és ehhez hasonló módozat nélkül képesek a felhasználó számára és a jogszabályok betartása számára biztosítani az infrastruktúrát, a keretrendszert, a működést. Tehát le tudok én bármit igazolni, anélkül, hogy felfedném a teljes adathalmazt, amiről szó van, és mondjuk, hogyha nekem meg kell látogatni egy 18 pluszos weboldalt, vagy be akarok menni italt vásárolni, akkor éppen elég az, hogy nekem van egy igazolásom, ami kriptográfiailag biztosítja, matematikailag és kriptográfiailag biztosítja az állam által, hogy én elmúltam 18. Semmi más nem kell, hogy lásson az adott szolgáltató, csak hogy ez a felhasználó elmúlt 18, és erről nem kell értesíteni sem az államot, sem más egyéb szereplőt, hogy én meglátogattam azt a weboldalt, vagy éppen vásároltam egy üvegbort. Ez a technológia készen van, évek óta működik, nagyobb biztonsággal használható, mert nem utazik a rendszeren semmilyen személyes adat. Tehát itt azért vannak még IT security kérdések is, mert rengeteg személyes adat fog utazni ezen a rendszeren. A személyes adatokra sokan vadásznak jogszerű és jogszerűtlen módon, úgyhogy ezek mindig ki vannak téve kockázatnak. Abban az esetben, amikor ilyen igazolásokat küldözgetünk, az nem tartalmaz semmilyen személyes adatot. Ezeket sokkal jobban lehetne erre használni, és egyébként nem csak mi, hanem még nagyon sok technológiával foglalkozó csapat az szorgalmazza és hangosan hirdeti, hogy vegyék észre az emberek, hogy ez ellen fel kell lépni, ez ellen tenni kell, mert onnan nem lesz visszaút, hogyha bevezetik, és el is kezdi a társadalom használni.
1: Tehát onnan indultunk ki, hogy Nagy-Britannia bizonyos kiszivárgott dokumentumok szerint egy digitális azonosítási infrastruktúra bevezetésére készül. Meglátjuk, hogy mi válik valóságá ebből, és mi nem. Beszélünk majd még erről Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Sziasztok, köszönöm.
1: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt. Hallgassanak minket legközelebb is, addig is minden adásunk visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. Köszönjük a figyelmet, szép napot!
0: Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
4: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban akadozik az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán, a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton is. Telített az M3-as bevezető szakasza is a Szent Mihály út előtt, a Váci úton és a Megyeri úton befelé szakaszonként, csak úgy, mint az Üllői úton. Jelentősebb fennakadást tapasztalhatnak, s ugyanígy a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt. Akadozik a haladás a Pesti alsórakparton a Szent István parktól déli irányban a Lánchídig, míg a Budai alsórakparton délfelé a Margit hídtól a Halász utcáig, észak felé a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig és a Műegyetem rakparton is a befelé vezető oldalon. Fennakadást tapasztalhatnak a Rákóczi úton, befelé a Blaha Lujza térhez közeledve az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. A 10-es főút bevezető szakasza Solymártól továbbra is szintén csak lassan járható, és a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utca előtt szintén telítettek a sávok. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó reggelt kívánok, 8:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Változatlanul hagyta az irányadó kamatot a Fed. Az amerikai jegybank szerepét betöltő intézet kamatdöntő ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően továbbra is 3,5-3,75%-os sávban tartotta az irányadó dollár kamatot. Ez már a negyedik egymást követő ülés, amikor a Fed nem változtatott a kamat szinten. Legutóbb 2025. decemberében csökkentette a kamatot 25 bázisponttal.
0: Tőzsde hírek.
6: Estek az amerikai indexek tegnap, a Dow Jones 1%-ot, az S&P 500 1,2%-ot és a technológiai Nasdaq 1,3%-os mínuszban zárt. Túlnyomó részt emelkedéssel zártak viszont a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE és a frankfurti DAX 1% plusszal zárt, a párizsi CAC-on 2%-kal gyengült, Milánóban 3%-os, Madridban 1,4%-os erősödéssel zárult a kereskedés. Idehaza enyhén emelkedett a BUX, a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 1%-os emelkedéssel 138.901 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 23 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 2%-kal csökkent 3.810 forintra, az OTP 1,4%-kal erősödött 44.990 forintra, nőtt a Magyar Telekom is 1%-kal 2730 forintot ért, a Richter viszont csökkent 9%-kal 11.800 forintra. Lemondott a Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának éléről és tagságáról Hernádi Zsolt. A MOL elnök vezérigazgatója nyílt levelében azt írta, sikeresnek tartja az egyetemi modellváltást, amely szerinte jelentős fejlődést hozott az intézmények, ugyanakkor a közelgő jogszabályi változások nyomán új működési rendszer alakulhat ki. Hernádi úgy véli, ennek kialakításában már nem lenne célszerű szerepet vállalnia, mert elfogult lenne a saját munkájával kapcsolatban. A távozó kuratóriumi elnök utódjául Misovic Tibor alapítványi titkárt javasolja. A magyar energiapiac legnagyobb kihívását már nem az áramtermelés növelése, hanem a megtermelt energia tárolása és a rendszer rugalmasságának biztosítása jelenti, állapította meg a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint a gyorsan bővülő napenergia termelés miatt egyre gyakoribbak a túltermelési időszakok és a negatív áramárak. Ennek kezelésére az energiatároló kapacitások, a hálózatfejlesztések és a rugalmas fogyasztási megoldások bővítése kulcsfontosságú lenne, így Magyarország a jövőben a közép-európai energiakereskedelem meghatározó szereplőjévé válhatna az intézet szerint. Egyre nagyobb szerepet kap az import a zöldségpiacon Európában és Magyarországon is, derül ki az Agroinform elemzéséből. Az Európai Unió ugyan továbbra is közel 90%-os önellátottsággal termel zöldséget és gyümölcsöt, de az unión kívüli behozatal látványosan nő, miközben a fogyasztás csökken és az árak emelkednek. A paprika, paradicsom, uborka és fokhagyma piacán is erősödik a külső függőség, több terméknél Marokkó és Kína vált meghatározó beszállítóvá. Magyarországon különösen a paradicsom és a fokhagyma esetében nőtt jelentősen az import aránya, miközben a hazai termelés több területen visszaesett. Kitörési pont lehet a mesterséges intelligencia a magyar gazdaságban, de csak akkor, ha a működés újra gondolására használják, erre figyelmeztet a McKinsey friss tanulmánya. Termelékenységi fordulatot kell végrehajtani, ennek sikere pedig három dolgon múlik, a munkavállalói kompetenciákon, a működési modelleken, valamint az adat és technológia alapon. Az AI-jal kiváltható munkafeladatok értéke körülbelül 15 millió euróra tehető, amely a magyar GDP 6-7%-ának felel meg. Matécsa Mártát, a McKinsey partnerét hallják.
7: A mesterséges intelligencia nem egyszerűen egy új eszköz, hanem a vállalatok, vagy akár a közszféra teljesítményét is érezhetően javító lehetőség. És itt tudatosan nem használom azt a szót, hogy technológia. Ez a javulás megjelenhet magasabb termelékenységben, gyorsabb döntéshozatalban, alacsonyabb működési költségekben, vagy akár nagyobb árbevételben is. De azt is érdemes hozzátenni, hogy ez a GDP hatás, ez lehet egy kockázat is. Tehát itt arról is beszéltünk, hogy ha esetleg lassabban lépünk, akkor lehetnek olyan iparágak, amin keresztül akár GDP-t veszíthetünk is, hogyha nem tartjuk a lépést a mesterséges intelligenciával. De összességében a magyar gazdaságra ezt a 6-7%-os hatást látjuk.
0: Időjárás jelentés.
6: A felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Összefogott a szakma itthon, hogy a reklámpénzek a hazai tartalomgyártást erősítsék. A hazaiban hirdetünk kampány arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar tartalomgyártás közvetlenül a reklámbüdzsék felelős felhasználásán múlik. A kezdeményezés célja, hogy a Magyarországon aktív hirdetők a reklámköltségük minél nagyobb hányadát fordítsák hazai média felületekre. A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület

0: Egyesületének elnöke szerint, ha minden reklámforintot kiengedünk a világnak, előbb-utóbb nem lesz, aki idehaza minőségi tartalmat gyártson. Ugyanakkor a kampányban nem a globális cégekkel akarnak háborúzni. Tóth Csabát Kovács Gergő kérdezte a részletekről.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor!
2: Eszerint még mindig kevés a reklám a hazai média felületeken, a hirdetők valószínűleg jobb lehetőséget látnak a globális platformokban. Na most ez egy természetes piaci folyamat, amit muszáj visszafordítani, és ez a cél?
3: Ez egy globális probléma, nem Magyarországra fókuszál, nem meglepő módon. Vannak olyan országok, ahol súlyosabb a helyzet, abból a szempontból is itt érteni kell a gond, vagy a minket aggasztó trend lényegét. Ami történik, az nem más, mint hogy a nagy hirdetők, akár magyarországi, akár globális hirdetők az utóbbi években, különösen a digitális médiában, és ennek nyilván számos oka van, úgy döntöttek, hogy a reklámköltéseik jelentős részét, a magyar digitális piachoz most már 60 jó néhány százalékát olyan szolgáltatóknál és olyan platformokon költik el, így kiemelten a Facebookon és a Googlenél, amelyek hát tulajdonképpen nem hasznosulnak Magyarországon. Tehát olyan platformokhoz érkeznek, amelyek az így megszerzett reklámbevételt nem a hazai gazdaság erősítésére, hazai munkavállalók alkalmazására, vagy hazai médiatermékek és kreatív termékek létrehozására szánják, hanem hazaviszik gyakorlatilag adózatlanul. Ez a globális probléma begyűrűzött hozzánk is, más országokat is érint, és más országok is elindítottak, más országokban is elindultak hasonló kampányok, amit most mi indítottunk a közelmúltban.
2: Üzletileg is megéri a hirdetőknek a lokális piac?
3: Hát egyrészt szerintem igen, mi nagyon határozottan azt állítjuk, hogy ne csak azért hirdessen valaki a hazai médiában, mert társadalmi felelősségvállalás tűz a zászlajára, hanem azért is, mert nekünk meggyőződésünk, hogy a hazai médiában hirdetés egyrészt egy sokkal szorosabb kapcsolatot hoz létre az olvasókkal, a célcsoportokkal, sokkal hitelesebb tud lenni a megjelenés, és gyakran sokkal hatékonyabb is, hiszen a hirdetést kezelőkkel egy tökéletesen közvetlen viszony alakulhat ki. Mi nagyon azt látjuk, és nagyon határozottan azt látjuk, hogy bár egyszerűbbnek tűnik, és néha lehet, hogy automatizálható is a globális platformokon való hirdetés, de egyáltalán semmi nem igazolja azt, semmilyen valódi kutatás nem igazolja azt, hogy ezek a hirdetések valóban jobban hasznosulnának, mintha a hazai platformokon jelennének meg.
2: Ugye a hazai tartalomfejlesztés motorja, tehát a tévéműsorok, a nyomtatott és online sajtó, helyi rádiók és közterületi felületek, hogy ezek mind szinte kizárólag reklámbevételekből finanszírozható. Mennyire fókuszál erre a kampány, hogy az is cél, hogy ezt megváltoztassák, ebből valahogy kitörjünk?
3: Az látszik legalábbis a televíziós piacon, hogy a reklámbevételeket az utóbbi években masszívan nem tudja növelni a piac, és ráadásul még mindig igaz az az állítás, amit talán kevesen tudnak, hogy a régióban Magyarországon a legolcsóbb televíziós reklámot venni, tehát még az utóbbi évek némileg látható áremelkedése ellenére is olcsó, viszonylag olcsó Magyarországon televízióban reklámozni, de nem csak ez az igaz, hanem sajnos az is, hogy például a tavalyi évben éppen csak az inflációt elérően növekedett a reklámpiac, tehát gyakorlatilag nem nőtt szemben más ágazatokkal, és hát ez nyilván a dráguló tartalomgyártási költségek mellett iszonyatosan aggasztó tendencia. Mi rá vagyunk arra kényszerülve, hogy mindent megtegyünk azért, hogy persze a nézők számára is élvezhető módon és elfogadható mennyiségben, de mégiscsak a lehető legtöbb és a lehető leghatékonyabban elhelyezett reklámot jelenítsünk meg.
2: Számos meghatározó márkának a döntéshozója beállt a kampány mögé, vagy a kampány élére, de most beszéljünk azokról, hát akik ugye még nem, tehát akiket meg akarnak győzni. Mit gondol arról, félnek a hirdetők Magyarországon, hogy a reklámaik kifogásolható tartalom mellett jelennek meg? Tehát, hogy ez egyfajta bizalmi kérdés is?
3: Szerintem erről egyáltalán nincs szó. Az persze látszik, hogy a reklámelhelyezések jelentős részéről nem feltétlenül Magyarországon döntenek a nagy hirdetőknél, hanem a regionális központokban. Ők tulajdonképpen egy Excel tábla egyik sorának tekintik a magyar reklámfelületeket szerintem, és sajnos az látszik, hogy az utóbbi évek nem azt mutatták, hogy különösebben diversifikálnák a reklámmegjelenéseket. Persze viszonylag egyszerűbbnek tűnik az, hogyha az ismert nagy globális platformokon tűnnek fel a reklámok. Én azt látom, hogy aki, és nem véletlen, nyilván, hogy a Richter, a Telekom és a MOL is ki tudott állni rögtön a kampány mellett, szerintem ők is tudják, és ők is látják, hogy a reklámaik tudnak hasznosulni a tartalmak mellett. Én nem gondolom azt, és nem is hallottam erre vonatkozó feltételezést, hogy azért hirdetnek a globális platformon a nagy hirdetők, mert a magyar platformon, különösen a magyar TV bármilyen szempontból kifogásolható lenne.
2: Erről beszéltünk már az elején, hogy itt az üzleti felfogás és a társadalmi felelősségvállalás mennyire ütközik egybe, mert egy cég szempontjából az egy jogos kérdés is, vagy felvetés lehet, hogy miért kéne neki a magyar médiát támogatnia, ha mondjuk ugyanazt a célcsoportot olcsóbban eléri a globális platformokon is a hirdetésekkel.
3: Szerintem egy márka értékét nagyon erősen tudja növelni, presztízsét és értelemszerűen az üzleti sikerét is, hogyha fontosnak tartja a helyi közösséget. Ha fontosnak tartja, és ez ki is emeli a hazai értékeket és a fenntartható magyar média környezetet. Én azt gondolom, hogy ezt értékelik a vásárlók is, értékelik a célcsoportok is, és ha látják, hogy egy hirdető azokon a felületeken jelenik meg, amiket ők szeretnek, szívesen olvasnak, akkor azt szerintem jutalmazzák is.
2: A közterületi hirdetési piacot is nehezen érinti az a törvényjavaslat, ugye, ami korlátozza vagy betiltja az óriás plakátokat, illetve ugye a politikai reklámokat. Nem tudom, hogy ez mennyire lehet téma ebben a kampányban, ebből a szempontból, hogy ebből lehet esetleg valami jót leszűrni, előnyt kovácsolni, hogy akkor az online platformokon többet lehet hirdetni ezáltal, ami azt jelenti, hogy a hazait is lehet támogatni, tehát hogy van ennek egy ilyen aspektusa, erről mennyire beszéltek?
3: Amikor a kampányt kitaláltuk, természetesen még nem tudhattuk, hogy megszületik ez a jogszabálytervezet. Régóta persze beszél róla a szakma, hogy a vizuális szennyezést azért csökkenteni kell az országban. Nem tudom egyelőre. Nyilván a televíziók örülnek, ha minden reklámpénz, vagy minél több reklámpénz náluk landol. Meglátjuk, nem vagyok benne biztos. Könnyen lehet, hogy szimplán csökkentik a büdzséket, és akkor ezek az elemei a reklámbüdzséknek kikerülnek az adott hirdető országos büdzséjéből. De persze simán el tudom képzelni azt is, hogy az óriás plakátra költött pénzek egy része át tud vándorolni a digitális, illetve a televíziós felületekre.
2: Összességében mivel lesz ennek a kampánynak mérhető a sikere, és milyen távon tervezik ezt?
3: Hát én nagyon bízom abban, hogy már középtávon látható lesz a sikere. A siker az teljesen könnyedén mérhető. Látni fogjuk, hogy alakulnak a következő hónapok, évek reklám tendenciái. Nyílik-e tovább az az olló, ami tulajdonképpen azt eredményezi, hogy most már a digitális nagy globális platformok viszik el a reklámbevétel egy nagyon jelentős százalékát, vagy tudjuk egy kicsit szűkíteni ezt. Én nagyon hiszek abban, hogy a kampányunk, amely nem csak a hirdetőknek szól, hanem egy picit megszólítja a közönséget is, éppen azért, hogy tudatosítsák és értékeljék azt, hogyha olyan hirdetési felületeken látják a kedvenc márkájukat, ahol egyébként olvasnak, ahol tartalmat fogyasztanak, és ahol szerintük értékteremtő munka folyik. Arról nem beszélve, hogy a magyar gazdaságot erősítő, a magyar munkavállalókat foglalkoztat és alapvetően egy hazai, hát értéket erősítő munka folyik.
1: Reggeli Monitor.

0: reggeli monitor. Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
2: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
3: www.citytaxi.hu.
4: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
6: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
7: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: Jó reggelt kívánok! A fővárosban szombattól július 6-áig a H7-es hév karbantartás miatt nem közlekedik. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő BKK autóbuszokkal utazhatnak. Várhatóan délig nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút, Váci út csomópontban, valamint a Petneházi utca közelében karbantartás miatt. A Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért annak környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani, és a 10-es autóbusz a rendezvény miatt sűrűbben indul. Akadozik a haladás továbbra is az M1-es, M7-es kötős bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn mindkét irányban a nagyobb csomópontoknál. Az M3-os bevezető szakaszán a Szent Mihályi út előtt a Kerepesi úton a Róna utcától a Hungária körútig. A Műegyetem rakparton befelé, a Budai alsó rakparton északi irányban a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig és délfelé a Margit hídtól a Lánc hídig. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
9: 2026. június 18-a van, csütörtök reggel 9 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. 1815-ben, azaz több mint 200 évvel ezelőtt ezen a napon zajlott a Waterloo-i csata, Napóleon francia császár döntő veresége, és egyben ez a nap a napóleoni háborúk végét is jelentette. Ugye ezt megelőzően néhány hónappal szállt partra, illetve tért vissza Franciaországba Elba szigetéről a császár, és megkezdődött száznapos uralma, aminek hát aztán a brit vezetésű koalíció viszonylag gyorsan véget vetett, és ezután már nem akartak nagyot hibázni, úgyhogy Szent Ilonára került az uralkodó. Egyébként érdekesség, hogy amikor partra szállt, nekem volt szerencsém átnézni a korabeli francia sajtót, és ekkor még a párizsi lapok úgy írtak róla, hogy na, partra szállt ez a hazaáruló, és mit akar itt, és ugye néhány nap alatt, mikor kiderült, hogy mindenki éhenzik gyakorlatilag, és virággal dobálják a menetet, amerre halad, akkor már, mikor megérkezett a francia fővárosba, akkor már valamiféle dicsőséges visszatérésről, és hát egy születőben lévő új birodalomról értekeztek az akkori lapok. A legfrissebb információk következnek itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt!
10: Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: 3 hete nem jelenik meg nyomtatott formában a Népszava.
11: A szerkesztőség közlése szerint a lapot továbbra is elkészítik, de egyelőre csak elektronikus formában jut el az előfizetőkhöz. A munkatársak azt állítják, hogy a kiadó jelentős tartozást halmozott fel a nyomda és a terjesztő felé, ezért függesztették fel a nyomtatást. Közleményükben azt írják, a tulajdonos Leistinger Tamás eddig nem ismertette írásban a lap jövőjére vonatkozó terveit, ezért továbbra is tárgyalási ajánlatra vagy egyértelmű döntésre várnak. A szerkesztőség szerint a Népszava jövőjének biztosításához először a felhalmozott adósságokat kell rendezni, írja az Index.
9: Tömeges leépítés kezdődik a BBC-nél.
11: A brit közszolgálati médiatársaság az elkövetkező 3 évben 500 millió font költséget takarítana meg. Ennek részeként már most 550 munkavállaló távozását jelentették be. A BBC szerint a program végére összesen 1800-2000 állás szűnhet meg, ami a csaknem 22 000-es létszám 8-9%-át érinti. A vállalat a hagyományos televíziózás visszaszorulásával és az online platformok térnyerésével indokolja az átszervezést. A BBC épp a napokban indította el magyar nyelvű szolgáltatását.
9: Donald Trump aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus lezárását célzó egyetértési nyilatkozatot, ezért elmarad a holnapra Genfbe tervezett hivatalos ceremónia.
11: A dokumentum 60 napos tárgyalási időszakot indít el, amely alatt Irán ismét exportálhatja kőolaját, megnyílik a Hormuzi szoros a nemzetközi hajóforgalom előtt, az Egyesült Államok pedig nem vezet be újabb szankciókat. A felek ez idő alatt egy végleges megállapodásról tárgyalnak, amely az iráni atomprogram jövőjét, a szankciók esetleges feloldását és az amerikai katonai jelenlét csökkentését is rendezheti.
9: Eltörölték Finnországban a nukleáris fegyverekre vonatkozó teljes tilalmat.
11: A finn parlament ezzel lehetővé tette azok behozatalát és birtoklását olyan esetekben, amelyek Finnország védelméhez, a NATO kollektív védelméhez vagy más védelmi együttműködésekhez kapcsolódnak. A módosítás ugyanakkor nem engedélyezi nukleáris fegyverek gyártását, fejlesztését vagy az ezekhez kapcsolódó kutatási tevékenységet sem az országban.
9: Újabb kölcsönös légitámadások érték Oroszországot és Ukrajnát.
11: Az orosz hadsereg ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet, miközben ukrán drónok Moszkva térségéig jutottak el, és az egyik lakóépületet talált el, és találat érte a moszkvai olajfinomítót is. A támadások idején Ukrajna nagy részén légiriadó volt érvényben, és Szumi ellen egy orosz dróncsapásban egy ember életét vesztette.
10: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
9: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-kal emelkedik, 139.419 ponton áll a mutató, a részvénypiac forgalma pedig 5 perccel nyitás után átlépte az 1,1 milliárd forintot. A MOL 1%-kal erősödik, 3852 forinton áll, az OTP hajszá pontosan 45 000 forinton forog 200%-os pluszban, a Richter 6%-os erősödésben 11870 forinton, a Magyar Telekom 2744 forinton 0,5%-os pluszban. A Masterplast 2700 forinton stagnál, a Rába 2320, az Opus 346 forinton forog. A Bitcoin 1,2%-kal csökkent 63.648 dollárra és 6 centre, az Ethereumot 1721 dolláron és 18 centen jegyzik. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 350 forint és 91 fillér, egy amerikai dollár 304 forintba és 76 fillérbe, egy svájci frank 381 forintba és 29 fillérbe kerül. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zlotyi 82 forint 55 fillér, a cseh koronáért 14 forintot és 53 fillért kérnek, egy angol font 405 forintba és 49 fillérbe kerül idehaza a bankközi deviza piacon. Nyugat-Európában nyitás utáni hangulat van, a londoni FTSE és a frankfurti DAX 2%-kal csökken, Párizs 4%-kal került lejjebb, Milánó 1%, Madrid 0,5%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,3%-kal csökkent 75 dollár 1 centre, a Brent jegyzési ára 2,1%-os mínuszban hordonként 77 dollár 87 centen áll. Egy uncia aranyért 1,3%-os csökkenés mellett 4324 dollárt és 60 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a július végi határidő szállításban 1 megawattórányi energia hordozó 40 euróba és 31 eurócentbe kerül. További híreink következnek itthonról. További kamatcsökkentésre lehet számítani a Magyar Nemzeti Banknál.
11: A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint az alacsony 1,8%-os infláció és az erős forintárfolyam alapján lenne tér a lazításra, miközben a 6,25%-os magyar alapkamat régiós összevetésben továbbra is magas. Az elemző szerint a monetáris tanács óvatos maradhat, ugyanakkor a döntést befolyásolhatják a külső kockázatok is. Regős Gábort hallják.
12: Ilyen erős forintnál, tehát 3,50 körül járunk, hogy azért lehet lazítani. Ugye 6,25% az alapkamatunk, ennél csak Romániában van magasabb alapkamat, hogy jó, magasabb a miénknél, tehát versenyezhetnénk velük, csak közben a román infláció 10% fölött van, nincs stabil kormányuk, tehát ez most egy sokkal kockázatosabb, rosszabb megítélésű ország, tarthatunk tőlük nagyobb távolságot. Ugye az eurózóna az egy kicsit azért bezavar, hiszen ott egy kamatemelés történt, az nem segít, de azért egy 25 bázispontot most mindenképpen lehet vágni, talán sokan azt mondják, hogy lehetne 50-et, és de szerintem azért a jegybank inkább óvatos lesz, meg hát ez az iráni béke, ami kialakulóban van, ez kérdés, hogy mennyire értenek majd egyet a felek ezekben a feltételekben, amikben még a hétvégén elvileg egyetértettek, tehát ez még azért az energiapiacon okozhat egy sérülékenységet.
9: Lemondott a Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának éléről és a kuratóriumi tagságról is Hernádi Zsolt.
11: A MOL elnök vezérigazgatója nyílt levelében azt írta, sikeresnek tartja az egyetemi modellváltást, amely szerinte jelentős fejlődést hozott az intézménynek, ugyanakkor a közelgő jogszabályi változások nyomán új működési rendszer alakulhat ki. Hernádi úgy véli, ennek kialakításában már nem lenne célszerű szerepet vállalnia, mert elfogult lenne a saját munkájával kapcsolatban. A távozó kuratóriumi elnök utódjául Misovics Tibor alapítványi titkárt javasolja.
9: Még a héten kivezetné a kormány a védett üzemanyagárat, ezt jelentette be Magyar Péter.
11: A döntést azzal indokolta, hogy a piaci üzemanyagárak várhatóan 10-15 forinttal a hatóságilag védett szint alá csökkennek, így a rendszer fenntartása okafogyottá vált. A miniszterelnök közlése szerint a kormány ugyanakkor fenntartja az üzemanyagokra vonatkozó csökkentett jövedékiadót, míg a MOL továbbra is az alacsonyabb árrésekkel működik.
9: Új védelmi együttműködési megállapodást kötött Lengyelország és Németország.
11: A Varsóban aláírt egyezmény a kiberbiztonság, az új technológiák, az űrtevékenység, a katonai mobilitás és a Balti-tenger térségének védelme terén mélyíti az együttműködést. A felek szerint a dokumentum a jelenlegi kelet-közép-európai biztonsági helyzetre ad választ és kiegészíti a NATO és az Európai Unió védelmi mechanizmusait. A megállapodás ugyanakkor nem tartalmaz kölcsönös biztonsági garanciákat szemben a Lengyelország által korábban Franciaországgal és az Egyesült Királysággal kötött hasonló szerződésekkel.
9: Erzsébet város megerősíti az éjszakai járőrszolgálatot a kerület belső részein.
11: A 7. kerületi önkormányzat szeptember végéig az Incal Security Events biztonsági céggel működik együtt. Június végétől csütörtökönként, péntekenként és szombatonként este 7 és reggel 7 óra között a helyhatósági rendészek és a biztonsági cég munkatársai közösen járőröznek a városrészben, míg a Klauzál tér őrzését október végéig biztosítják. A kerület vezetése hangsúlyozta, hogy a közrend fenntartása alapvetően rendőrségi feladat, ugyanakkor a lakók biztonsága érdekében saját eszközeikkel próbálják erősíteni a jelenlétet a legforgalmasabb belső Erzsébet városi területeken.
10: Időjárás jelentés.
11: A felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt a zápor, esetleg a zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
9: A hazai álló és folyóvizek közül a Duna-Budapesti partjainál 20 fokos a víz, aki esetleg egy kicsit lejjebb halad Baja vagy Mohács felé, ott már 21 fokos. A Tisza-Tokajnál 24, Szegednél 22 fokos, úgy látszik, ő fentről lefelé hűl. Ez is egy hozzáállás. A Balaton 21 fokos, a Velencei tó 22, a Tisza-tó pedig 23 fokos. A földközi tenger a törökországi Antáliánál 26 fokos, a Koddázűrnél 23 fokos, Krétánál pedig 25 fokos a víz. Az Adria 23 fokos, gyakorlatilag végig az olasz partoknál, illetve az Isztriai félszigetnél, valamint Dubrovniknál és a horvát partoknál. A bulgáriai Várnánál a Fekete-tengerben 21 fokot mértek.
10: Sporthírek a 94.2.
9: Kolumbia 3-1-re győzött az újonc üzbék csapattal szemben a labdarúgó világbajnokság K csoportjában. Tegnap a portugál válogatott vezetett, de csak 1-1-es döntetlen tudott játszani a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen a K csoportban. Gána hosszabbításban 1-0-ra győzte le Panamát Torontóban, az angolok pedig 4-2 arányban bizonyultak jobbnak a horvátoknál. Bronzérmet nyert Szatmári András a franciaországi Vivo EB férfi kardversenyében, illetve a mexikói Efraín Juárez lett a labdarúgó OTP Bank Ligában címvédő Eto FC Győr vezető edzője.
10: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 4:10 múlt egy perccel, a vonalban pedig itt van velünk Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdász. A szervusz Gábor, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Tegnap az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed ugye változatlanul hagyta az irányadó kamatot. Milyen hatással van ez a piacokra?
2: Erőteljes hatással volt a piacokra már tegnap este. Ugye egy erőteljes dollár erősödést láthatunk 1,16%-ról 1,15%-ra. Ehhez képest csak egy minimális korrekció volt. Ugye ebből a mondatból már nagyjából látszik is, hogy mi az, ami történt ezen a kamat döntő ülésen, vagy legalábbis részben látszik. Hát az látszik, hogy ugye eddig azt vártuk, hogy új fedelnök van, Trump egyértelmű utasítást adott, hogy kamatot kell csökkenteni, de hát az inflációs folyamatok azok nem éppen ebbe az irányba mutatnak, hogy a 4,2% volt az utolsó inflációs adat az Egyesült Államokban, ne felejtsük el, az eurózónában már 3,2%-ra emeltek, és most egy nagyon megosztott Fedet láthattunk, ugye a társaság egyik fele csökkentésre szavazott, másik fele emelést jósol. Hát vagy hogyha nem is erre most szavazott, de inkább azt mondom, hogy az előrejelzésben mondta a társaság egyik fele, hogy csökkenteni kell, majd a másik fele, hogy emelni kell. Tehát összességében a kamatvárakozások felfelé tolódtak, ami azt jelenti, hogy ugye egy szigorú monetáris politikát jósoltak a piac számára, ami pedig hát nem meglepő módon a dollár erősödését hozta.
1: Mennyire tűnik önálló személyiségnek a Fed új elnöke? Ugye voltak olyan félelmek, hogy ő nagyon-nagyon kötődik az elnökhöz.
2: Hát ugye lehet, hogy most pont ezt akarja bizonyítani, hogy nem vág bele rögtön egy kamatcsökkentésbe. Nyilván ezt egy ülés után nem lehet még megmondani. Leginkább most ilyen elképzelései vannak, hogy milyen munkacsoportot kell alakítani, miben szeretne változtatni, kommunikációban azért változtat, tehát kevesebbet mond, nem ad annyira előretekintő iránymutatást, még ugye az eszköztár is átalakulhat majd, tehát azért lesznek változások, de hogy mennyire függ, mennyire nem függ, nyilván az elején be akarja mutatni, hogy nem függ.
1: Ugye nem csak a Fed kamatdöntő ülése tartja, vagy tartotta lázban a piacokat, hanem az is, hogy úgy néz ki, hogy megszületett a megállapodás Irán és az Egyesült Államok között, legalábbis hát abban megállapodtak a felek, hogy 60 nap alatt megpróbálnak valamilyen végleges megoldást találni. Mit látunk a piacokon? Ugye az olajárak meredek csökkenésbe kezdtek.
2: Így van, hát megállapodtak abban, hogy majd megállapodnak, én egy kicsit szarkasztikusan talán így tudnám mondani. Ugye arról van szó, hogy megállapodtak, hogy majd 60 napon belül lesz egy végleges megállapodás, de egyébként a 60 nap is kitolható, ha arról van szó. Azért elvileg most ugye megnyílik a hormuzi szoros, most ezek a háborús dolgok egy kicsit alább hagynak, de hát azért itt két dolog nem annyira, vagy inkább három nem annyira adok ott a megnyugvásra. Az egyik az, hogy az iráni nukleáris program nem teljesen rendeződött. Tehát van valami benne a megállapodással, de nem ugyanazt gondolják a felek. Ugye Washington korábban a nukleáris alapanyagok teljes kivételét követelte, ehhez Irán nem járult hozzá, csak elvileg felhigítja. A másik, ami érdekes, az, hogy a hormuzi szorosnál nem adták fel azt, hogy valamilyen díjat szedjenek a későbbiekben, illetve ugye amitől tegnap beszéltünk, hogy volt egy ilyen 300 milliárd dolláros újraépítési csomag, hát egy Trump hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem fizet Teheránnak, ez emírségbeli vagy régiós beruházásokra épülne, hát meglátjuk, hogy akkor ehhez ugye Irán mit szól, elvileg aláírták, gyakorlatilag majd meglátjuk. Oda térjünk rá akkor az olajára, 78 dolláron áll az olaj, amikor tegnap beszéltünk, akkor is egyébként ugyanitt állt az olaj, tehát azért ez a megbeszélés aláírás az úgy, hogy olyan nagy mozgást már nem okozott a piacon.
1: Hogyha ugye most felhagynak az amerikaiak az iráni tengeri kikötők blokkádjával, az jelenthet valami pozitív folyamatot Iránnak? Tehát, hogyha kicsit enyhül ez az amerikai szankciós politika, akkor elindulhat az iráni gazdaság felfelé?
2: Hát persze elindulhat, de hát azért látjuk, hogy egyébként az iráni gazdaság, bár nem biztos, hogy nagyon sok jót tudunk mondani róla, de azért nem teljesített olyan rosszul az iráni hadsereg ebben a konfliktusban. Tehát ebből azért az is látjuk, hogy valószínűleg a gazdasági oldalon is nyilván megvoltak emögött a bevételek. Persze a szankciók mellett ez nehezebb, de azért ezt a fegyverkezést volt miből finanszírozni.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Szép napot kívánunk neked, szervusz Gábor!
2: Szervusz!

0: Reggeli Monitor.
1: A viking korból származó, eddig nem ismert számi település nyomaira bukkantak Norvégiában. A leletek bizonyítják, hogy a térségben már a 8-11. Században is jelentős számi közösség élhetett. A szakemberek több jellegzetes számi tűzrakóhelyet és azokból származó szénmaradványokat azonosítottak. A leletek azért számítanak különösen fontosnak, mert eddig kevés bizonyíték utalt arra, hogy a mai Norvégia ezen részén jelentős számi népesség élt volna ebben az időszakban. A régészek szerint a kövekből kialakított tűzrakóhelyek arra utalnak, hogy nem átmeneti tábor, hanem állandó település működhetett a területen. A felfedezés új megvilágításba helyezheti a vikingkor társadalmi viszonyait is. A kutatók szerint a korabeli Skandinávia jóval sokszínűbb lehetett, mint azt korábban feltételezték, és a számik fontos szerepet játszhattak a térség történetében.
0: Ez a Reggeli Monitor!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: 2026. június 18-a van az Arnoldoknak és a Leventéknek. Nagyon-nagyon boldog születésnap, illetve névnapot kívánunk. Velük együtt ünnepelnek a Desdemónák, a Doloreszek, az Efraimok és a Levendulák is, meg a Sudárkák. Úgyhogy Isten éltesse őket, azokat is, akiknek születésnapjuk van. A Trend FM-en a hírek következnek, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok. Szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Egységesen megerősítették elkötelezettségüket Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók fenntartása mellett a G7 csoport vezetői az Eviáni csúcstalálkozó zárónapján.
3: Több nyugati vezető szerint jelentős változás történt Donald Trump hozzáállásában is, miközben a csúcstalálkozó záró nyilatkozata üdvözölte az Iránnal létrejött megállapodást, amelyet az amerikai elnök vezető szerepéhez kötött. Trump ugyanakkor figyelmeztetett, ha Teherán nem tartja be vállalásait, az Irán elleni katonai fellépés újraindulhat.
2: Donald Trump aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus lezárását célzó egyetértési nyilatkozatot, ezért elmarad a péntekre Genfbe tervezett hivatalos ceremónia.
3: A dokumentum 60 napos tárgyalási időszakot indít el, amely alatt Irán ismét exportálhatja kőolaját, megnyílik a Hormuzi szoros a nemzetközi hajóforgalom előtt, az Egyesült Államok pedig nem vezet be újabb szankciókat. A felek ez idő alatt egy végleges megállapodásról tárgyalnak, amely az iráni atomprogram jövőjét, a szankciók esetleges feloldását és az amerikai katonai jelenlét csökkentését is rendezheti.
2: Eltörölték Finnországban a nukleáris fegyverekre vonatkozó teljes tilalmat.
3: A finn parlament ezzel lehetővé tette azok behozatalát és birtoklását olyan esetekben, amelyek Finnország védelméhez, a NATO kollektív védelméhez vagy más egy védelmi együttműködésekhez kapcsolódnak. A módosítás ugyanakkor nem engedélyezi nukleáris fegyverek gyártását, fejlesztését vagy az ezekhez kapcsolódó kutatási tevékenységet az országban.
2: Újabb kölcsönös légitámadások érték Oroszországot és Ukrajnát.
3: Az orosz hadsereg ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet, miközben ukrán drónok Moszkva térségéig jutottak el, és az egyik lakóépületet találták el, illetve találat érte a moszkvai olajfinomítót is. A támadások idején Ukrajna nagy részén légiriadó volt érvényben, a Szumi elleni orosz dróncsapásban pedig egy ember életét vesztette.
2: Itthon a budapesti irodapiac jelenleg kiegyensúlyozott állapotban van, de több tényező is átalakítja a kilátásokat.
3: A piac a Covid után megváltozott, a home office és a hibrid munkavégzés miatt sok cég kevesebb irodaterületet igényelt, ez korábban növelte az üresedést. Most viszont már látszik némi visszarendeződés, több vállalat újra nagyobb arányban hívja vissza a dolgozókat az irodába. A Gránit alapkezelő vezető közgazdászát Regős Gábort hallják.
4: Irodapiac működését talán úgy tudjuk leírni, mint egy bármely más piac, tehát van egy kereslet és van egy kínálat. És ugye ez tud változni, az ebből kialakuló egyik nagyon fontos mutató az az üresedési ráta, tehát az megmutatja, hogy a bérbe adható ingatlan területnek mekkora része az, ami üres, ami bérlőt keres. Ugye itt most az aktuális adat az 12% volt az első negyedévben, na persze ez önmagában semmit nem mond. Tehát az, hogy 12% sok vagy kevés, ez ezt így önmagában nem tudjuk értelmezni, hogy ezt vagy megnézzük historikusan, tehát a korábbi magyar adatok viszonylatában, vagy összehasonlítjuk a többi régiós fővárossal, és akkor látunk valamit.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os erősödés mellett 139.308 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 2,2 milliárd forintot, a blue chipek közül a MOL 3.834 forinton 6,1%-os pluszban, az OTP 4,1%-kal került lejjebb 44.840 forintra, a Richter 1,2%-kal erősödött 11.940 forintig, a Magyar Telekom 4,1%-os pluszban 2.742 forinton áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 350 forint és 67 fillér, egy amerikai dollár 304 forint 74 fillér, egy svájci frank 380 forint és 58 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 8-tized, a párizsi CAC 1%-os csökkenésben, a milánói börze 0,1%-kal került lejjebb, Madrid 0,4%-kal korrigál lefelé, a frankfurti DAX 0,2%-kal erősödik.
0: Időjárás jelentés.
3: A felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére 17 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.
2: A Balaton vizének hőmérséklete 21, a Velencei tóé 22 fokos, a Fertőtónál 22, a Tiszatónál 23 fokot mértek. A tengerek közül az Adriai tenger Splitnél 23 fokos, a spanyolországi Costa Bravánál a földközi tenger szintén 23 fokos. Az izraeli partoknál a Vörös-tenger 25, az egyiptomi partoknál 26 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: reggeli monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Az AI nem csak egy új technológia, hanem egy olyan eszköz is, amely a magyar GDP akár 6-7%-át is adhatja a közeli jövőben. Egyebek mellett ez is kiderül a

0: éven belül a GDP 6-7%-át teheti ki. Ez mit jelent a gyakorlatban?
1: A gyakorlatban úgy lehetne megfogalmazni, hogy a mesterséges intelligencia nem egyszerűen egy új eszköz, hanem a vállalatok vagy akár a közszféra teljesítményét is érezhetően javító lehetőség. És itt tudatosan nem használom azt a szót, hogy technológia. Ez a javulás megjelenhet magasabb termelékenységben, gyorsabb döntéshozatalban, alacsonyabb működési költségekben, vagy akár nagyobb árbevételben is. Bár amikor mi a hatást számítottuk, akkor igazából mi az árbevételt azt nem vettük figyelembe, ez sokkal nehezebb megbecsülni, meghatározni. Tehát mi kifejezetten arra fókuszáltunk, hogy a döntéshozatal, a működési költségek és a termelékenység összhatása az mennyi lehet. Tehát azt is érdemes hozzátenni, hogy ez a GDP hatás, ez lehet egy kockázat is. Tehát itt arról is beszéltünk, hogy ha esetleg lassabban lépünk, akkor lehetnek olyan iparágak, amin keresztül akár GDP-t veszíthetünk is, hogyha nem tartjuk a lépést a mesterséges intelligenciával. De összességében a magyar gazdaságra ezt a 6-7%-os hatást látjuk. És ez, hogyha mindennapokra lefordítom, akkor ez azt jelenti, hogy azok a feladatok, amik ma több órát vagy akár napokat vesznek igénybe, ilyen lehet például mondjuk egy elemzésnek az elkészítése, vagy egy dokumentáció, jelentések összefoglalók írása, vagy bármilyen ügyfélanyag összeállítása, ez jelentősen felgyorsul, és így a kollégák több időt tudnak más típusú feladatokra fordítani.
0: Ez mennyire oldja meg a problémákat egyébként, vagy ez önmagában csak egy sebb tapaszt, és erre tényleg évek kellenek?
1: Tehát az, hogy konkrétan milyen problémákra gondolunk, tehát ha a növekedés felítjük a középpontba, akkor amit látunk, hogy munkaerő bővülésre épülő növekedési lehetőségek, azok Magyarországon most elég korlátozottak. Tehát a jelenlegi foglalkoztatás az 80% fölött van, ami uniós átlagban is nagyon magasnak számít. Így a következő lépés, hogyha növekedésről szeretnénk beszélni, akkor az egyértelműen a termelékenységből eredhet. Ami a mesterség és intelligenciában egy különleges lehetőség, az az, hogy ez nem csak egy-egy szektorban vagy egy-egy funkcionális területre értelmezhető, ott releváns, hanem gyakorlatilag ez egy mindent átfogó téma, tehát mindenhol megjelenhet a hatása. Sőt, ugye a korábbi technológiai lépésektől eltérően ez tényleg akár a fehér galléros, akár a kék galléros munkaköröket is tudja támogatni, tudja segíteni. És ugye a magyar gazdaságnak van pár strukturális jellemzője. Tehát az, hogy mondjuk a KKV-knak mekkora szerepe van a gazdaságban, mondjuk az oktatás az milyen minőségű, vagy akár az egészségügy, és amiben keresztül ugye szintén ugye a gazdaság erősíthető lenne. Tehát azt gondoljuk, hogy ezeknek a feltételeknek a javítása is megvalósítható mesterséges intelligencia segítségével. Tehát akár mondjuk az oktatásban bizonyos lemaradásokat ezzel lehet hozni, vagy akár mondjuk a KKV-k termelékenységét, ami jelenleg Magyarországon jóval elmarad mondjuk a nagyvállalati szféra termelékenységétől, be lehet bizonyos lemaradásokat hozni, akár mondjuk egy nyelvi készségre fókuszálva, vagy akár mondjuk egy külföldi piacra lépés információ hozzáférés, információ elemzés képességek kapcsán. Tehát azt gondoljuk, hogy a mesterséges intelligencia ez egy nagyon átfogó változást hozhat, és nem csak a nagyvállalatok életében, hanem ugyanúgy egy kisvállalkozás életében, ahogy ugyanúgy az mi egyéni életünkben is, hiszen gondolom ön is használ mesterséges intelligenciára alapuló eszközöket, ugyanúgy, hogy én is, meg nagyon sokan jelenleg a társadalomban.
0: Ezek a területek, amiket már itt említett, ezek olyan stratégiai területek, ahol már gyorsan kézzelfogható termelékenységi hatást hozhat ez az egész, tehát amit már említett, például az oktatás vagy a KKV-k.
1: Igen, inkább amikre most fókuszálnak, az inkább ugye a hatások a funkcionális területekre, de ott már nagyon-nagyon sok pozitív példa van, és az, mint a gyorsaság, az ugye az sok mindenen múlik. Egyrészt ugye az, hogy rendelkezésre áll a technológia, megfelelő technológia, ami azt mondjuk, hogy nagyon sok esetben már rendelkezéssel, de múlik azon is, hogy a szervezet mennyire tudja ezeket a technológiákat beépíteni a mindennapi működésébe, használni ezeket, nem csak mint egy kísérlet, hanem tényleg az alapműködésbe szisztematikusan. És hogyha most néhány funkcionális területet csak így át, vagy körbejárunk, tehát akkor mondjuk egy marketing területen mesterséges intelligenciával kiszélesedik a személyre szabott kampányoknak, vagy a tartalmak gyors előállításának a lehetősége, mondjuk értékesítés területen az ügyfélajánlatoknak, az értékesítési anyagoknak az elkészítését tudja gyorsítani, és nem csak gyorsítani, hanem akár még pontosabb, még jobb minőségű anyagokat tud előállítani. Ügyfélkiszolgálásban egy csomó, tehát a maga a szolgáltatás javul, például a gyorsabb válaszidőkkel, vagy akár jobb ügyfélélménnyel, megint csak a személyre szabott jellege miatt. Beszerzések esetében például a szerződések elemzésében, vagy akár beszállítói kockázatoknak a gyorsabb beazonosításában. Tehát, hogy ezeken a területeken már mind van rengeteg bizonyított jó példa. A kérdés tényleg az, hogy ezek megmaradnak-e ilyen elszigetelt jó példák, vagy pedig szisztematikusan képesek az egyes szervezetek, vagy igen, mint ahogy mondtam, a közszféra ezeket átfogóan beépíteni a működésébe.
0: Gondolom, hogy akkor erre kell egy stratégiát létrehozni, vagy építeni, erre már lehet

0: valamit építeni, hogy akkor ez 2030-ig meg is valósuljon. Viszont itt a vállalatokra rátérve, vagy gazdasági szereplőkre, ők inkább tartanak az AI-tól, vagy úgy vélekednek róla, hogy muszáj valamit kezdeni vele? Mert hogy néhány éve még, amikor az AI-ról beszéltünk, akkor mindegyikük azt mondta, vagy többségük azt mondta, hogy aki versenyelőnyt akar, annak ebbe bele kell állnia. Ma már viszont pont arról beszélünk, hogy ha nem akarnak versenyhátrányba kerülni, akkor bele kell állni.
1: Így van, és én nem mondanám azt, hogy tartanak, vagy nem tartanak. Szerintem mindenki azt felmérte, hogy ezzel foglalkozni kell. Szerintem amiben a különbségek érezhetőek, az az, hogy ki mennyire gyorsan, tehát mennyire veszi adottságnak, hogy ebbe előre kell menni, és ki az, aki inkább kivárna, és azt megnézni, hogy tényleg merre tartanak a versenytársak, vagy a többi iparág. Tegnap volt ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes panelbeszélgetésünk, ahol több cégvezetővel közösen pont ezt a kérdést feszegettük, és ott az egyik következtetés az az volt, hogy igazából nem egyértelmű az a trade-off sem, ami mondjuk az AI-jal kapcsolatos költségnövekedést jelenti, azzal szemben, amit mondjuk másik oldalon megtakarít, vagy másik oldalon optimalizálna a vállalat. Tehát itt nagyon sok mindent, és nem csak a jelen pillanatban kell figyelembe venni, hanem közép-hosszú távú hatásokat is. Tehát hogy itt például a tokenek költségéről beszéltünk, ami most még egy alacsonyabb szinten van, de elnézve a piaci dinamikákat, ezeknek a költsége mondjuk a közeljövőben megnőhet, és ezzel már sokszor a gazdasági megfontolások azok nem egyértelműek mondjuk egy AI használat mögött. De abban mindenki egyetért, hogy a lehetőség, tehát maga a képesség, az egy vitathatatlan lehetőség. Inkább az a kérdés, hogy milyen területekre és milyen sorrendbe érdemes ezt bevetni, ezt a képességet, anélkül, hogy tényleg akár mondjuk egy ilyen gazdasági szempontból kedvezőtlen döntések szülessenek.
0: Mi az, ami leginkább korlátozza egyelőre azt, hogy ez a mesterséges intelligencia hatás érvényesüljön a termelékenységben? Akkor ugye nem az, amit előbb említettem, hogy az egyes területeken vagy a KKV-k esetében lemaradás, vagy inkább így ilyen alábecsülés jellemzi őket az AI felé.
1: Nem biztos, hogy fogalmazom, hogy korlátozza, inkább azt mondom, hogy mi szükséges ahhoz, hogy ez az ebben lévő lehetőséget legjobban ki tudjuk használni. Ugye egyrészt kell egy olyan képesség, hogy meghatározzuk, hogy tényleg hol érdemes ezt bevetni, és hol nem, tehát mivel érdemes kezdeni, mivel nem. A másik az az, hogy meglegyen az a képesség, hogy valaki ezt jól tudja alkalmazni. Tehát az, hogy van egy jó chatbot mondjuk egy vállalaton belül, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy mondjuk az feltétlenül egy értékteremtő chatbot, nem biztos, hogy olyan funkciót segít ellátni, amire a munkavállalóknak tényleg napi szinten szükségük van. Ha pedig ilyen funkciót segít ellátni, ugye akkor ez a következő kérdés, hogy a munkavállalók mégis megbíznak el az eszközben és szívesen használják az eszközt, tehát ez lett egy második lépés. Tehát egyrészt az, hogy meglegyen a jó use case-ek, tehát a jó alkalmazási területek legyen ez elérhető, másik az emberek tudják, hogy hogyan tudják használni, és aztán tényleg beépüljön a mindennapokba. És hogyha ezek a különböző elemek megvannak, akkor az AI hatása is sokkal inkább látható és mérhető. És pont ezért, ugye mondtam az elején a beszélgetésünknek, hogy ez nem egy technológiai kérdés elsősorban, hiszen a technológia elérhető, sőt a technológia az napról napra érik és változik, hanem ez egy nagyon erősen egy szervezeti kérdés, hogy milyen hatása van az egyes munkakörökre, hogyan változtatja meg egyes munkakörökön belül a különböző tevékenységeknek az arányát, az egyes munkaköröket ellátók mennyire bizalommal nyúlnak a mesterséges intelligencia által nyújtott lehetőség, vagy ezek az eszközök felé, és hogyan tudják tényleg a munkájukat ezáltal gyorsítani.
0: Kimondottam Magyarországon egyébként, ez mennyire tudna bármely iparágat forradalmasítani, mert sokszor egyébként úgy beszélünk most már az utóbbi években magáról, a technológiáról, ugye, hogy szinte egy ilyen harmadik ipari forradalomnak minősül, de ugyan is elmondta, hogy itt nem a technológia a lényeg, de mi az, amiben egy óriási forradalmat, fordulópontot hozhat, mely iparág?
1: Ez egy érdekes kérdés, és mi a tanulmányunkban kifejezetten nem arra fókuszáltunk, hogy ez hol hozhat mondjuk hosszabb távon, hogy hol forradalmasít, vagy hogy hol hozhat ilyen nagyobb fordulópontot. Mi egy rövidebb időtávot vizsgáltunk, kifejezetten a következő 3-4 évnek az időtávját, amiről azt gondoljuk, hogy azért az alaptevékenységek, vagy a jelenleg ellátott tevékenységek, azok nagyon hasonlóak lesznek a maihoz. Egyszerűen arról van szó, hogy a mesterség és intelligencia által pont azok a tevékenységek, amiket az előbb említettem, dokumentációk összeállítása, elemzések készítése, ügyfélanyagok előállítása, gyorsabban fog menni. Nyilván itt emiatt a termelékenység az javulhat, tehát akár a fehér galléros munka is, ugye, tehát egyszerűen sokkal több feladatot tud majd ellátni jelenlegi munkaerő. Nem hívnám ezt még egyelőre forradalmasításnak, tehát itt még nem és nem is vizsgáltunk, és nem is az volt a célunk, hogy nagy víziókat, vagy azt vizsgáljuk, hogy mondjuk 2040-re vagy 50-re hogyan fogja ez átalakítani, akár az egyes iparágakat, akár a mindennapi életünket. Tehát még kifejezetten egy sokkal reálisabb, rövidebb időtávot tűztünk ki magunk elé.
2: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Több mint 1 millió szurkoló látogatott ki a labdarúgó világbajnokság első 16 mérkőzésére. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség adatai szerint a stadionok átlagosan 99,3%-os kihasználtsággal működtek. A torna eddigi mérkőzései iránt tehát óriási az érdeklődés, ugyanakkor a magas jegyárak körüli viták nem csitultak. Több találkozón, köztük a Dél-Korea, Csehország és a Katar-Svájc összecsapáson is feltűnően sok üres hely maradt a lelátókon. A FIFA elnöke Gianni Infantino közösségi oldalán mondott köszönetet a szurkolóknak. Bejegyzésében úgy fogalmazott, a drukkerek tették igazán élővé a torna hangulatát, és hozzájárultak ahhoz, hogy a világbajnokság minden eddiginél befogadóbb eseményé váljon. A sportvezető az 1 millió helyszíni nézővel közös fotót is készített, amelyet megosztott követőivel. A szervezők bíznak benne, hogy a következő hetekben is hasonló érdeklődés kíséri majd a tornát, amelynek mérkőzéseit 3 ország 16 városában rendezik.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
6: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
7: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
8: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: Jó reggelt kívánok! A fővárosban szombattól július 6-áig a H7-es hév karbantartás miatt nem közlekedik. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő BKK autóbuszokkal utazhatnak. Pótlóbusz közlekedik az M2-es metró helyett ezen a hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között filmforgatás miatt. Várhatóan délig nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút, Váci út csomópontban, valamint a Petneházi utca közelében karbantartás miatt. A Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért annak környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani, és a 10-es autóbusz a rendezvény miatt sűrűbben indul. Akadozik a haladás továbbra is az M1-es M7-es kötős bevezető szakaszán a gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi úton, a Műegyetem rakparton befelé, a budai alsó rakparton északi irányban a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig és délfelé a Margit hídtól a Lánc hídig. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: 10 órában jövünk a legfrissebb információkkal, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Egységesen megerősítették elkötelezettségüket Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók fenntartása mellett a G7 csoport vezetője az Eviáni csúcstalálkozó zárónapján.
10: Több nyugati vezető szerint jelentős változás történt Donald Trump hozzáállásában is, miközben a csúcstalálkozó zárónyilatkozata üdvözölte az Iránnal létrejött megállapodást, amelyet az amerikai elnök vezető szerepéhez kötött. Trump ugyanakkor figyelmeztetett, ha Teherán nem tartja be vállalásait, az Irán elleni katonai fellépés újraindulhat.
2: Eltörölték Finnországban a nukleáris fegyverekre vonatkozó teljes tilalmat.
10: A finn parlament ezzel lehetővé tette azok behozatalát és birtoklását olyan esetekben, amelyek Finnország védelméhez, a NATO kollektív védelméhez vagy más védelmi együttműködésekhez kapcsolódnak. A módosítás ugyanakkor nem engedélyezi nukleáris fegyverek gyártását, fejlesztését vagy az ezekhez kapcsolódó kutatási tevékenységet az országban.
2: Újabb kölcsönös légitámadások érték Oroszországot és Ukrajnát.
10: Az orosz hadsereg csaknem 250 ballisztikus rakétával és drónnal támadta Kijevet és az ország nagy részét, miközben ukrán drónok Moszkva térségéig jutottak el, és az egyik egy lakóépületet talált el, illetve találat érte a moszkvai olajfinomítót is. A támadások idején Ukrajna nagy részén légiriadó volt érvényben, a Szumi elleni orosz dróncsapásban egy ember életét vesztette.
2: 2%-kal zsugorodott az orosz gazdaság az idei első negyedévben éves összevetésben.
10: A moszkvai vezetés és a jegybank szerint a visszaesésben szerepet játszott a szokatlanul hideg tél, amely lassította az építőipart, valamint az is, hogy az év első három hónapjában hárommal kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az orosz jegybank ugyanakkor már a második negyedévben növekedésre számít, és az egész évre is pozitív GDP bővülést vár.
2: Változatlanul hagyta az irányadó kamatot az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed.
10: Az intézet kamatdöntő ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően továbbra is 3,5-3,75%-os sávban tartotta az irányadó dollár kamatot. Ez már a negyedik egymás követő ülés, amikor a Fed nem változtatott a kamatszinten, legutóbb 2025. decemberében csökkentették a kamatot 25 bázisponttal.
2: Idehaza további kamatcsökkentésre lehet számítani a Magyar Nemzeti Banknál.
10: A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint az alacsony 1,8%-os infláció és az erős forintárfolyam alapján lenne tér a lazításra, miközben a 6,25%-os magyar alapkamat régiós összevetésben továbbra is magas. Az elemző szerint a monetáris tanács óvatos maradhat, ugyanakkor a döntés befolyásolhatják a külső kockázatok is. Regős Gábort hallják.
11: Ilyen erős forintnál, tehát 3,50 körül járunk, hogy azért lehet lazítani. Ugye 6,25% az alapkamatunk, ennél csak Romániában van magasabb alapkamat, hogy jó, magasabb a miénknél, tehát versenyezhetnénk velük, csak közben a román infláció 10% fölött van, nincs stabil kormányuk, tehát ez most egy sokkal kockázatosabb, rosszabb megítélésű ország, tarthatunk tőlük nagyobb távolságot. Ugye az eurózóna az egy kicsit azért bezavar, hiszen ott egy kamatemelés történt, az nem segít, de azért egy 25 bázispontot most mindenképpen lehet vágni. Talán sokan azt mondják, hogy lehetne 50-et, és de szerintem azért a jegybank inkább óvatos lesz, meg hát ez az iráni béke, ami kialakulóban van, ez kérdés, hogy mennyire értenek majd egyet a felek azokban a feltételekben, amikben még a hétvégén elvileg egyet értettek, tehát ez még azért az energiapiacon okozhat egy sérülékenységet.
2: Három hete nem jelenik meg nyomtatott formában a Népszava.
10: A szerkesztőség közlése szerint a lapot továbbra is elkészítik, de egyelőre csak elektronikus formában jut el az előfizetőkhöz. A munkatársak azt állítják, hogy a kiadó jelentős tartozást halmozott fel a nyomda és a terjesztő felé, ezért függesztették fel a nyomtatást. Közleményükben azt írják, a tulajdonos Leistinger Tamás eddig nem ismertette írásban a lap jövőjére vonatkozó terveit, ezért továbbra is tárgyalási ajánlatra vagy egyértelmű döntésre várnak. A szerkesztőség szerint a Népszava jövőjének biztosításához először a felhalmozott adósságokat kell rendezni, írja az Index.
2: Lemondott a Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának éléről és tagságáról is Hernádi Zsolt.
10: A MOL elnök vezérigazgatója nyílt levelében azt írta, sikeresnek tartja az egyetemi modellváltást, amely szerinte jelentős fejlődést hozott az intézménynek, ugyanakkor a közelgő jogszabályi változások nyomán új működési rendszer alakulhat ki. Hernádi úgy véli, ennek kialakításában már nem lenne célszerű szerepet vállalnia, mert elfogult lenne a saját munkájával kapcsolatban. A távozó kuratóriumi elnök utódjául Misovic Tibor alapítványi titkárt javasolja.
2: Még a héten kivezetné a kormány a védett üzemanyagárat, ezt jelentette be Magyar Péter.
10: A döntést azzal indokolta, hogy a piaci üzemanyagárak várhatóan 10-15 forinttal a hatóságilag védett szint alá csökkennek, így a rendszer fenntartása okafogyottá vált. A miniszterelnök közlése szerint a kormány ugyanakkor fenntartja az üzemanyagokra vonatkozó csökkentett jövedéki adót, míg a MOL továbbra is az alacsonyabb árésekkel működik.
2: Továbbra is pozitív képet festenek a béradatok idehaza. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó 541.200 forint volt.
10: A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Az alacsony infláció és a dinamikus bérkiáramlás miatt továbbra is magas, majdnem 9%-os volt a nettó reálkereset változása tavaly áprilishoz képest. Németh Dávidot, a KNH Bank vezető elemzőjét hallják.
12: Folytatódott az a tendencia, amit már az év elején láttunk. Ez a felfokozott béremelési dinamika sokszor a 9%-ot meghaladó ütemben. Egyrészt ketté kell választani, mert vannak a közféra béremelések, itt voltak egyedi tételek is, akár egy hatavi fegyverpénz még februárban, illetve van a versenyszektor, ahol ilyen típusú egyszerű juttatások nem voltak, de az látszódik, hogy a versenyszférában is nagyon dinamikus 9% körüli bérdinamika fejlesztés zajlott le az elmúlt hónap. És hát áprilisban is ez 8,7%-os növekedést eredményezett. Úgyhogy azt lehet látni, hogy egy tartós, magas bérdinamika az, ami a 2026-os évet érinti.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenés mellett 138.735 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 3,2 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1%-kal csökkent 3.808 forintra, az OTP 6%-os mínuszban 44.730 forinton áll. A Richter 3%-kal erősödik 11.830 forinton, a Magyar Telekom 2%-os pluszban 2.736 forinton áll. A Bitcoin 1%-kal erősödött 64.509 dollárra és 2 centre, az Ethereumot 1%-os pluszban jegyzik 1750 dolláron és 14 centen. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 351 forintba és 17 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 305 forintot és 9 fillért, egy svájci frankért 381 forintot és 31 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 59 fillér, a cseh koronáé 14 forint 54 fillér, egy angol font 405 forintba és 46 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nézzük, hogy mi a helyzet a nyugat-európai tőzsdéken. A londoni FTSE 7-tized, a madridi IBEX 2%-kal csökken, a frankfurti DAX 1-tized, a párizsi CAC 2-tized, Milánó 1%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 2,1%-kal csökkent 75 dollár 17 centre, a Brent jegyzési ára hordonként 1,8%-os mínuszban 78 dolláron és 10 centen áll. További híreink itthonról: kitörési pont lehet a mesterséges intelligencia a magyar gazdaságban, de csak akkor, ha a működés újragondolására használják, erre figyelmeztet a McKinsey friss tanulmánya.
10: Termelékenységi fordulatot kell végrehajtani, ennek sikere pedig három dolgon múlik: a munkavállalói kompetenciákon, a működési modelleken, valamint az adat és technológiai alapon. Az AI-jal kiváltható munkafeladatok értéke körülbelül 15 millió euróra tehető, amely a magyar GDP 6-7%-ának felel meg. Matécsa Mártát, a McKinsey partnerét hallják.
13: A mesterséges intelligencia nem egyszerűen egy új eszköz, hanem a vállalatok, vagy akár a közszféra teljesítményét is érezhetően javító lehetőség. És itt tudatosan nem használom azt a szót, hogy technológia. Ez a javulás megjelenhet magasabb termelékenységben, gyorsabb döntéshozatalban, alacsonyabb működési költségekben, vagy akár nagyobb árbevételben is. Tehát azt is érdemes hozzátenni, hogy ez a GDP hatás, ez lehet egy kockázat is. Tehát itt arról is beszéltünk, hogy ha esetleg lassabban lépünk, akkor lehetnek olyan iparágak, amin keresztül akár GDP-t veszíthetünk is, hogyha nem tartjuk a lépést a mesterséges intelligenciával. De összességében a magyar gazdaságra ezt a 6-7%-os hatást látjuk.
0: Időjárás jelentés.
10: A felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, és a nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő, késő estére 17 és 25 fok közötti értékek várhatók.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jól alakultak a fizetések áprilisban, a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9 a nettó, 11,2%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A KNTH-bank vezető elemzője szerint ezek az adatok nem változtatnak az összképen, így idén 9-10% körüli éves átlagbér növekedést vár. Németh Dávidot Kovács Gergő kérdezte a részletekről.
0: Reggeli Monitor.
2: Mind a nettó, a bruttó és a medián kereset is ilyen 10% körüli növekedéssel múlta felül az egy évvel korábbit, ugye idén áprilisban. Mit mutat ez az adat, milyen volt az április a bérek szempontjából?
3: Folytatódott az a tendencia, amit már az év elején láttunk. Ez a felfokozott béremelési dinamika sokszor a 9%-ot meghaladó ütemben. Itt egyrészt ketté kell választani, mert vannak a közféra béremelések. Itt voltak egyedi tételek is, akár egy hathavi fegyverpénz még februárban, illetve van a versenyszektor, ahol ilyen típusú egyszeri juttatások nem voltak. De az látszódik, hogy a versenyszférában is nagyon dinamikus 9% körüli bérdinamika fejlesztés zajlott le az elmúlt hónapokban, és hát áprilisban is ez 8,7%-os növekedést eredményezett. Úgyhogy azt lehet látni, hogy egy tartós, magas bérdinamika az, ami a 2026-os évet érinti.
2: Akkor a versenyszféra húzta leginkább ezt a növekedést, vagy mely szektorokban volt még ehhez hasonló dinamika?
3: Mert alapvetően azért azt mondom, hogy megosztott volt a növekedés. Egy picit a közférában magasabb a béremelkedésnek a dinamikája, mint kimondottan a versenyszektorban. Ugye a közférában a fegyverpénz mellett voltak más felzárkóztató bérfejlesztések is, de egyébként a versenyszektorban kimondottan nagy emelkedés volt a tartalomszolgáltatók körében a bérdinamikában. Egyébként a távközlési szektorban is, pénzügyi szektorban, de mondhatnék sok más területet, akár a bányászatot, ahol mindenhol kiemelkedő bérdinamika növekedés volt. Meglepő módon egy olyan szektor van, ahol egyébként csökkent a 2025-höz képest 2026 áprilisában a bér, ez pedig az energiaipar, de egyébként mindenhol dinamikus növekedés látható. Egyébként az energiaipar elég nagy a világkereslete az energia iránt, emiatt egy picit meglepő, hogy egy olyan szektor, ami alapvetően azért jól teljesített az elmúlt időszakban, ebben a szektorban éppen nincsen bérfejlesztés.
2: Keresetek szerkezetét jobban tükröző medián érték mit mutat?
3: Most a medián értékek is szépen nőttek, ott 9,1%-kal emelkedett a bruttó keresetnek a mértéke, a nettó az 11,1%-kal lett magasabb. Itt azért látszódik mindenhol, hogy a nettó bérek egyébként jobban nőttek, mint a bruttó bérek, hiszen változtatás történt az adózásban több alkalommal is. Először 2025. júliusától növelték a családi adókedvezményeket, amit 2026. januártól folytattak. Csökkentés is lezajlott az édesanyák esetében, ez is több lépcsőben volt már 2025. októberétől, illetve 2026. januárjától is, úgyhogy ezek az adócsökkentések, illetve adókedvezmény növelések azok, amik a nettó rákereseteket jobban növelték, mint a bruttót, és hát a nettó béreket. És ami érdekesség, hogy egyébként a rákeresetek is nagyon dinamikusan nőttek, hiszen ebben az időszakban az infláció pedig alacsonyan alakult.
2: Mennyire mondható stabilnak ez a növekedés eddig az idei évet nézve, ami mögöttünk hagyott hónapokat nézve?
3: Abszolút stabilnak mondható. Egyedül ez a fegyverpénz kifizetés, ami egy egyszeri nagy ugrást tett bele a bérdinamikába, de ha ettől megtisztítjuk az adatsort, akkor az látszódik, hogy az év elején megugrott a bérdinamika, és egyelőre ez a szint ez megmaradt, és az elmúlt évek tapasztalatai azért az, hogy ami így az első 4-5 hónapban látszódik bérdinamika, az már nagyon nagy esésen nem megy keresztül a következő hónapokban az év hátra levő részében. Valamennyi lassulás az elképzelhető, de azért a bérfejlesztéseknek a domináns része az inkább az év első 4-5 hónapjában összpontosul.
2: Az azért is érdekes, hogy mennyire lehet, hogy ez visszaesik, vagy mennyire lesz lassulás, mert hogy ugye volt azért egy kormányváltás, és ezek a változások mindig felülírják a trendeket, és idén összességében emiatt lehet, hogy hullámzóbb lesz kicsit a növekedési ütem? Van ebben összefüggés?
3: Hát azért évközben nehéz változtatni a béreken, nyilván itt az elbocsájtások, hogyha olyan a gazdasági környezet, hogy leépítési hullám van, és akkor a pótlások mondjuk alacsonyabb bér mellett történnek meg, hogyha éppen való szükség van rá, de azért lefelé rugalmatlanok a bérek, tehát azt nehéz eszközölni, hogy akkor itt mindenkinek csökkentsék a bérét évközben. Úgyhogy inkább a jutalmakon keresztül szokott még látszódni, hogyha kevésbé megy mondjuk a gazdaságnak, akkor a jutalmak szintjén nincs akkora jövedelem juttatása a munkavállalók felé, illetve hát a bérte meg ugye változhat annak függvényében, hogy mennyi embert alkalmaznak a vállalatok. De nyilván egyébként a közszférában, tehát látjuk azt, hogy bizonyos területeken már ez inkább ilyen politikai pozíciók, ahol arról dönt a kormány, vagy akár bércsökkentést is végrehajtanak. Azért összességében a közszférában én nem gondolom, hogy változtatnának az első 4-5 hónap bér struktúráján. Úgyhogy én nem várom azt, hogy ilyen drasztikusan lassulna a bérfejlesztés. Az már egy érdekesebb kérdés, hogy a jövő évben ez hol fog lelassulni, hiszen azért az is látható, hogy egy nettó reálbér növekedés, ami 8-9% körül alakul az idei évben, azt azért nem lehet hosszú távon kigazdálkodni sem a versenyszférában, sem pedig valószínűleg az állami szervezeteknél, tehát nagy valószínűség szerint azért a következő években lassulnia kéne a bérdinnünk a növekedési ütemének.
2: A reál kereset 8,9%-kal nagyobb lett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 2,1%-os növekedése mellett. Ez mennyire kedvező, vagy mennyire mondható kiugróan jó adatnak?
3: Hát, ugye említettem, ez kiugró, tehát ugye nagyon magas a nettó reálkeresetet. Ugye annyiban nem kiugró, hogy azért volt 2024-ben is egy ilyen periódus, amikor 8-9-10%-os volt a nettó reálbér növekedés, illetve 2020 előtt voltak ilyen időszakok, elsősorban, amikor ilyen nagyon magas nettó reálbér növekedések voltak. Úgyhogy volt példa a történelemben, de azért ez mindenképpen magas értéknek számít, és ahogy említettem, ezért ezt hosszú távon nehéz is kigazdálkodni. Viszont a pozitív hozadék az, hogy a háztartások fogyasztási képessége ezáltal jelentősen javul. Azt is látjuk, hogy a fogyasztói bizalmi indexek is javultak az elmúlt időszakban, és hogyha ezt a kettőt összerakjuk, hogy több bér is került a háztartásokhoz, javul a fogyasztói bizalom, akkor ebből nagy valószínűség szerint magasabb költések fognak majd megvalósulni, ami pedig a GDP-t a kereslet oldalon a lakossági fogyasztáson keresztül hajtani tudja.
2: Egész évben mekkora inflációval számolnak az elemzők, ehhez képest pedig ugye a reálbér az hogyan alakulhat, milyen prognózis van erre?
3: Most úgy tűnik, hogy ez a hormuzi konfliktus ez egy picit enyhül, az olajár lejjebb jött, és $80 körül van a Brent típusú olajára. A forint az erős, ugye ezek mind azt sugallják, hogy az idejében az infláció az alacsony maradhat. Akár jócskán 3% alatt is lehet az éves átlagos infláció. Mondjuk, hogyha egy ilyen 2,6-2,7%-os inflációval kalkulálunk, és durván egy 9% körüli bruttó bérnövekedéssel, amihez társul egy 10-11%-os nettó bérnövekedés, akkor ez azt jelenti, hogy ilyen 7,5% körüli ütemben, vagy akár 8%-os körüli ütemben nőhetnek idén a nettó reálkeresetek.
0: Lazíthat a nyakkendőr.

0: reggeli monitor.
1: A költészet és a kertművészet találkozásából született meg a Városliget legújabb különlegessége, a Színes Tinták kertje. A helyszínt Kosztolányi Dezső Mostan Színes Tintákról álmodom című verse ihlette. A különleges installáció a Metaflora projekt részeként valósult meg. Az alkotók célja az volt, hogy a költemény színes, álomszerű világát növényekkel és kertépítészeti elemekkel jelenítsék meg. A kertben évelők, egynyári növények és különböző festőnövények kaptak helyet. A kertet Orbán Eszter és Márton László alkotta meg mintegy egy hónap alatt. Ennek része egy különleges lengőhinta is. A fehér kőburkolat a papírlapot idézi, míg a színezett kavicsokból kialakított tinta folyók a vers színes világát jelenítik meg. A kert folyamatosan változik majd az évszakokkal, és várhatóan 2-3 év múlva éri el a végleges, teljes pompáját.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél 11 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Egységesen megerősítették elkötelezettségüket Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók fenntartása mellett a G7 csoport vezetői az Eviáni csúcstalálkozó záró napján. A több vezető szerint jelentős változás történt Donald Trump hozzáállásában is, miközben a csúcstalálkozó záró nyilatkozata üdvözölte az Iránnal létrejött megállapodást, amelyet az amerikai elnök vezető szerepéhez kötött. Trump ugyanakkor arra figyelmeztetett, ha Teherán nem tartja be vállalásait, az Irán elleni katonai fellépés újraindulhat. Eltörölték Finnországban a nukleáris fegyverekre vonatkozó teljes tilalmat. A finn parlament ezzel lehetővé tette azok behozatalát és birtoklását olyan esetekben, amelyek Helsinki védelméhez, a NATO kollektív védelméhez vagy más védelmi együttműködésekhez kapcsolódnak. A módosítás ugyanakkor nem engedélyezi nukleáris fegyverek gyártását, fejlesztését vagy az ezekhez kapcsolódó kutatási tevékenységet az országban. 0,2%-kal zsugorodott az orosz gazdaság az idei első negyedévben éves összevetésben. A moszkvai vezetés és a jegybank szerint a visszaesésben szerepet játszott a szokatlanul hideg tél, amely lassította az építőipart, valamint az is, hogy az év első három hónapjában hárommal kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az orosz jegybank ugyanakkor már a második negyedévben növekedésre számít és egész évre pozitív GDP bővülést vár. Három hete nem jelenik meg nyomtatott formában a Népszava. A szerkesztőség közlése szerint a lapot továbbra is elkészítik, de egyelőre csak elektronikus formában jut el az előfizetőkhöz. A munkatársak azt mondják, hogy a kiadó jelentős tartozást halmozott fel a kiadó és a nyomda és a szerkesztő, illetve a terjesztő felé. Ezért függesztették fel a nyomtatást. Közleményükben arról írnak, hogy a tulajdonos Leistinger Tamás eddig nem ismertette írásban a lap jövőjére vonatkozó terveit. Ezért továbbra is tárgyalási ajánlatra vagy egyértelmű döntésre várnak. A szerkesztőség szerint a Népszava jövőjének biztosításához először a felhalmozott adósságokat kell rendezni. lemondott a budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának éléről és tagságáról Hernádi Zsolt. A MOL elnök vezérigazgatója nyílt levelében arról ír, sikeresnek tartja az egyetemi modellváltást, amely szerint jelentős fejlődést hozott az intézménynek, ugyanakkor a közelgő jogszabályi változások nyomán új működési rendszer alakulhat ki. Hernádi úgy véli, ennek kialakításában már nem lenne célszerű szerepet vállalnia, mert elfogult lenne a saját munkájával kapcsolatban. A távozó kuratóriumi elnök utódául Misovics Tibor alapítványi titkárt javasolja.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 1%-os csökkenés mellett 138.719 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 4 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 3820 forinton forog 3%-os erősödéssel, az OTP 8%-kal került lejjebb 44.640 forintra, a Richter 3%-os pluszban 11.840 forinton, a Magyar Telekom 3%-kal erősödött 2738 forintig. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 351 forint és 56 fillér, egy amerikai dollár 305 forintba és 74 fillérbe kerül, egy svájci frankért 381 forintot és 36 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 62 fillér, a cseh koronáé 14 forint 55 fillér, egy angol font 405 forintba és 85 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 8-tized, a milánói börze 2-tized, Madrid 3%-kal csökken, a frankfurti DAX 1-tized, a párizsi CAC 40 3%-kal erősödik. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,4%-kal került lejjebb 74 dollár 93 centre, a Brent jegyzési ára 77 dollár 99 centen áll hordonként. Egy uncia aranyért 1,7%-os mínuszban 4306 dollárt és 20 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
3: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható, az Alpok alján, illetve a délnyugati-nyugati határnál lehet zápor, esetleg zivatar. A légmozgás mérsékelt marad, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Ennyi fért mára a reggeli monitorba. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Németh László, a szerkesztő Kecső Riád és a hírszerkesztő Somodi Evelin nevében is. Kellemes további rádiózást, viszont hallásra!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Jön a nyár, irány a lupa! Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok, 11 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Egységesen megerősítették elkötelezettségüket Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók fenntartása mellett a G7 csoport vezetői az Eviani csúcs találkozó záró napján. Több nyugati vezető szerint jelentős változás történt Donald Trump hozzáállásában is, miközben a csúcs találkozó záró nyilatkozata üdvözölte az Iránnal létrejött megállapodást, amelyet az amerikai elnök vezető szerepéhez kötött. Trump ugyanakkor figyelmeztetett, ha Teherán nem tartja be vállalásait, az Irán elleni katonai fellépés újraindulhat. Három hete nem jelenik meg nyomtatott formában a Népszava. A szerkesztőség közlése szerint a lapot továbbra is elkészítik, de egyelőre csak elektronikus formában jut el az előfizetőkhöz. A munkatársak azt állítják, hogy a kiadó jelentős tartozást halmozott fel a nyomda és a terjesztő felé, ezért függesztették fel a nyomtatást. Közleményükben azt írják, a tulajdonos Leistinger Tamás eddig nem ismertette írásban a lap jövőjére vonatkozó terveit, ezért továbbra is tárgyalási ajánlatra vagy egyértelmű döntésre várnak. A szerkesztőség szerint a Népszava jövőjének biztosításához először a felhalmozott adósságokat kell rendezni, írja az Index. Lemondott a budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának éléről és tagságáról Hernádi Zsolt. A MOL elnök vezérigazgatója nyílt levelében azt írta, sikeresnek tartja az egyetemi modellváltást, amely szerinte jelentős fejlődést hozott az intézménynek. Ugyanakkor a közelgő jogszabályi változások nyomán új működési rendszer alakulhat ki. Hernádi úgy véli, ennek kialakításában már nem lenne célszerű szerepet vállalnia, mert elfogult lenne a saját munkájával kapcsolatban. A távozó kuratóriumi elnök utódjául Misovic Tibor alapítványi titkárt javasolja. Még a héten kivezetné a kormány a védett üzemanyagárat, jelentette be Magyar Péter. A döntést azzal indokolta, hogy a piaci üzemanyagárak várhatóan 10-15 forinttal a hatóságilag védett szint alá csökkennek, így a rendszer fenntartása okafogyottá vált. A miniszterelnök közlése szerint a kormány ugyanakkor fenntartja az üzemanyagokra vonatkozó csökkentett jövedékkiadót, míg a MOL továbbra is az alacsonyabb árrésekkel működik.
0: Tőzsde hírek.
5: A Brent most olcsóbb éppen 2,2%-kal csökken a hordonkénti ár $77.80-re, az észak-amerikai könnyűolaj hasonló ütemben megy lejjebb, $74.76 most a hordonkénti ár. És akkor a tőzsdei teljesítményről. Európában nem túl jó a hangulat, a tegnapi enyhe emelkedés után most inkább lefordulás jellemző. A londoni FTSE-nál ez már 1%-os, a német DAX-nál 0,2%, csökken a párizsi CAC-on 0,1%-del, az olasz börze 0,3%-kal, a spanyol index 0,6%-os mínuszban. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,5%-ot veszít értékéből 138.175 pontra. A részvénypiac forgalma 5,2 milliárd forint. A vezető papírok közül csak az OTP gyengül 0,5%-kal 44.310 forintra. A MOL 0,1%-ot emelkedik 3.814 forintra. A Richter 0,3%-os pluszban 11.830 forint. A Magyar Telekom 0,4%-del megy feljebb 2740 forintra. A bankközi devizapiacon az euró értéke 351 forint 93 fillér, az amerikai dollár 306 forint 48 fillér ebben a pillanatban. Megtiltották az okostelefonok használatát az afgán köztisztviselőknek. A tálib vezetés utasítása alapján sem a polgári, sem a katonai állami alkalmazottak nem használhatnak okostelefont munkahelyükön. A döntést hivatalosan nem indokolták, de a szabály megszegése akár elbocsátást vagy büntetőeljárást is vonhat maga után. Az intézkedés illeszkedik a tálib rezsim szigorú ellenőrzési politikájába, amely korábban már az internet hozzáférést is korlátozta az ország egyes részein.
0: Időjárás jelentés.
5: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható, a délnyugati nyugati határnál és az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutára 27 és 32 fok közé melegszik fel, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
6: Szép napot kívánok mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. június 18-án 11 óra 6 perckor. A mai adásban a szájüreg egészsége és az egész szervezet működése közötti összefüggésekről lesz szó, illetve arról beszélgetünk, hogyan alakítja át a megelőzést a mikrobiom kutatás, a digitalizáció, vagy éppen a mesterséges intelligencia, és vajon mit tud ma a tudomány az orális probiotikumokról. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdünk!
0: Egészségkód. A test és a lélek jelzései.
6: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Vajon mennyit árul el az egészségünkről a szánk állapota? Tényleg összefügghet-e egy fogénygyulladás akár a szív- és érrendszeri betegségekkel, vagy akár a cukorbetegséggel? Mit jelent az, hogy szájüregi mikrobiom, és valóban segíthetnek-e az orális probiotikumok egészségünk megőrzésében? És hogyan alakíthatja át a fogászatot a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és az egyre erősebb megelőzési szemlélet? Mai vendégem a stúdióban, akivel mindenről beszélgetünk, dr. Simon Botond, fogszakorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának egyetemi adjunktusa, aki kutatóként és innovátorként a digitális fogászat és a személyre szabott prevenció területével is foglalkozik, munkáját pedig számos hazai és nemzetközi díjjal ismerték már el. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
7: Én is köszönöm szépen a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
6: Induljunk onnan, ha megkérdeznénk az embereket, hogy mit csinál egy fogorvos, legtöbben valószínűleg megállnának a fogtömésnél vagy a foghúzásnál még mindig. Hogy látod te, mennyire értik az emberek 2026-ban a fogászat valódi szerepét?
7: Fogorvos alapvetően egy gyógyító munkát végez, mint a bármely orvosi szakma, és a mai világban azért az információk elérhetőek bárki számára, attól függ, hogy milyen felületen keressük, kitől kérdezzük, kinek hiszünk, mert azért az interneten egymásnak ellentmondó vélemények, meg leírások is vannak. Néha bizonyos kérdésekben még a szakma sem tud teljes mértékben megegyezni, de nyilván az alapvető dolgokban a szakma is ugyanúgy egyességre jut, hogy a jó szájhigiéné fenntartása az nagyon fontos, a jó szájhigiéné az megelőzheti a különböző problémákat a szájüregben, teszem azt egy ingyulladást, egy fogszúvasodásnak a kialakulását, és ezek az információk ma már az eszközök az embereknek rendelkezésre állnak, csak nyitottnak kell lenni, hogy be tudjuk fogadni, és el tudjunk indulni a saját gyógyításunknak az útján.
6: Igen, mondtad ezt, hogy kinek hiszünk, és ezt kétszer húzzuk alá, tehát, hogy akár utána nézzünk az interneten, akkor is beszéljünk szakemberrel. Gondolom erre gondoltál.
7: Így
6: utaltál.
7: Van, és én kutatóként még azt is vallom, hogy tudományos alapokra is kell helyezni a különböző információknak a begyűjtését, tehát hogyha olvasunk valamit, akkor nézzük meg, hogy amögött van-e bármilyen tudomány, és még az sem teljesen mindegy, hogy az a tudomány az milyen értékkel bír. Ennek nézzünk utána.
6: Miért mondják egyre többen, hogy a szájüreg az egészség kapuja?
7: A szájüregünk egy komplex rendszer, és a tápcsatornánknak is a kapuja. Tehát az, hogy milyen minőségű a szájhigiénénk, mennyi fogunk van, milyen az ínyünknek az állapota, az az egész szervezetünkre kihat. Egy rossz szájhigiéné, elvesztett fogak olyan hatást generálhatnak a teljes szervezetünkre nézve, ami laikusként beláthatatlan következményekhez vezethet. Most például csak azt mondom, hogy egy kis ingyulladás vagy fogkő a szájban, ha hosszabb távon ott marad, akkor a kis ingyulladásból utána egy nagyobb ingyulladás lesz, a nagyobb ingyulladásból egy fogágybetegség, a kezeletlen fogágybetegségből pedig egy fogvesztés. A fogvesztés utána pedig már olyan problémákhoz vezet, hogy a szájüregünknek a tartó szerkezete, a rágásunknak a statikája, a rágásunknak a minősége az megváltozik. Na most innentől kezdve az hatással lesz az állkapocsizületünkre. Az állkapocsizületünknek a túlterhelése hatással lehet az izmainkra, a tartásunkra, a közérzetünkre, az étkezésünknek a minőségére. Tehát, hogy egy kis ingyulladásból olyan problémák indulhatnak el, amivel, hogyha nem foglalkozunk és halogatjuk, akkor beláthatatlan következményei lesznek.
6: Tehát nem szabad bagatellizálnunk ezeket a dolgokat, utána kell járni, és akár egy hiányzó fogat pótolni kell. Egyébként sokszor hallok olyat, hogy egy krónikus fejfájást is megvizsgálnak a szájüregi betegségek oldaláról.
7: Így van, tehát hogy a szájüregünk egy potenciális gócpont lehet, hogyha a szervezetünk többi részén probléma alakul ki, akkor általában a társszakmák, az orvosi szakmák el szokták küldeni a pacienst gócskutatásra a fogorvoshoz, és a gócskutatás során fényderülhet arra, hogy mondjuk van esetleg rossz fog, gyökérkörüli gyulladás, és az utána egy gócpont lehet, és ha például valaki egy komolyabb műtét előtt áll, akkor ilyen fogakat nem szabad megtartani, mert az potenciális gócforrás, vagy ki kell kezelni. Tehát például egy elhalt fog körül kialakult gyökér csúcs körüli gyulladás, az például férfiak esetén, hogyha ez hosszú távon fennáll, akkor egy ilyen 10 forintos nagyságú szőr kikopást eredményezhet. Na most nekem volt olyan paciensem, akinek ez a tünete fent állt, kikezeltem a fogát, és egy 3-6 hónappal később elkezdett neki visszanőni ezen a területen a szőr. Tehát egy ilyen apróságoknak tűnnek, de a szervezetünkre nézve igenis fontos.
6: És akkor a szervezetünk jelez, csak érdemes ugye odafigyelni erre. Amiről mindenképpen érdemes beszélnünk, hogy az utóbbi évek egyik kulcsszava lett a mikrobiom. Mit jelent ez a szájüreg esetében?
7: Hát a szájüregben is egy komplex mikrobiom található, és az a nagyon fontos, hogy a szájüregben található mikroorganizmusok azok egyensúlyban legyenek, tehát szimbiózisban. Ha ez az egyensúly megborul, akkor egy diszbiózis alakulhat ki. Ott az egyensúly az olyan mértékben borul meg, hogy nem a jótékony baktériumok vannak egyensúlyban utána, vagy többségben, hanem a rossz problémákat okozó baktériumok. A problémák lehetnek például az, hogy egy nagyon aktív és nagyon erőteljesen kialakuló mondjuk fogszúvasodási hullám megy végig a fogakon, vagy akár egy ingyulladás állandó jelleggel kialakul, vagy fogálybetegség, és erre gyakorlatilag már megvannak azok a preventív jellegű készítmények, amik tudják csökkenteni ezt a rossz baktérium számot, a diszbiózist átalakítják szimbiózissá, ismételten kiszorítják a jótékony baktériumokat, a rossz baktériumokat, és ezáltal a szervezetünknek és a szájüregünknek az egyensúlya újra visszatalálhat a normálishoz, és ez nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy például ilyenek az orális probiotikumok, de ezek nem varázspálcák, hanem ezek lehetőségek arra, hogy tegyünk azért, hogy a szájüregünknek a szimbiózisát fent tudjuk tartani.
6: És erről majd beszélgessünk egy picit részletesebben is, hogy hogyan működik mindez a gyakorlatban. Egyébként hányféle baktérium él a szánkban?
7: Hát rengeteg féle baktérium van, tehát 5-700 féle, és több millió baktérium van bent a szájüregben. Az nem mindegy, hogy kik vannak fajsúlyban, és arra kell törekedni, hogy az olyan jótékony baktériumok kerüljenek többségbe, akik utána segítenek, hogy például az orális mikrobiom az megfelelő legyen.
6: Most belementünk a részletekbe, de igazából nagyon kíváncsi lennék arra, hogy te szakemberként hogyan látod, hogy milyen a lakosság állapota, milyen a megelőzés tekintetében, vagy tényleg már csak akkor megyünk el a fogorvoshoz, amikor nagy a baj?
7: Hát nagy a szórás az a helyzet. Én a 2025-ös évben fejembe vettem, hogy a lakosságnak a dentális IQ szintjét azt megpróbálom növelni különböző edukációs tartalmakkal. És
6: merészvállalkozás.
7: Így van. Nagyon fontos az, hogy legyen a magyar lakosságnak egy olyan szájüregi egészségtudatossági szintje, aminél már alapvető dolgokat nem kell magyarázni, hogy utána több idő jusson az effektívebb kezelésekre, vagy az ennél egyel magasabb szintű dolgokra, a megbeszélésére, vagy ellátására. A magyar lakosságban tényleg nagyon nagy a szúrás, mert azért itt meg kell különböztetnünk a városi, illetve a nem városi lakosságot, és az, hogy a városi lakosságnak lehetősége van többféle ellátásban részt venni, vagy több információhoz jutni, emellett nem szabad elmenni, de az nagyon fontos, hogy a mai világ van, az internet adta világban, azért az információ az már független a településtől hozzá lehet jutni, de sajnos nem vagyunk szájüreg egészségtudatosság vagy szájhigiéné szempontjából az élbolyban Európában, és ameddig a magyar lakosság átlagosan nem cseréli 3 havonta mondjuk a fogkeféjét.
6: Apróságnak tűnhet,
7: de nagyon fontos. Ameddig a fogköztisztító kefe az csak eseti jelleggel fordul meg nagy számok alapján az emberek szájában.
6: Vagy fogsejem, gondolom.
7: A fogsejem is egy nagyon fontos eszköz, de manapság már a fogköztisztító kefe az egy egyel jobb választás. De attól is függ, hogy kinek milyen a fogazata, milyen a szájürege belülről, tehát itt személyre szabottan kell az eszközöket megválasztanunk, tehát nem biztos, hogy mindig csak egy elektromos fogkefe lesz a megfelelő választás, nem biztos, hogy csak a manuális fogkefe a megfelelő választás, attól függ, hogy milyen a kézügyességünk, mennyi időt töltünk a fürdőszobában hatékonyan. Ugye azt szokták mondani, hogy a fogainkat nem időre, hanem tisztára mossuk. Na most ezt manuális fogkefével általában az esetek többségében nem sikerül kivitelezni.
6: Tehát a régen azt mondták, hogy 3 perc, az ezért volt?
7: Hát azért is, mert azért, ha azt vesszük, hogy mondjuk jó eséllyel 28 fogunk van, és a bölcsességfogakat mondjuk nem számoljuk, akkor kell idő, mire az összes fogunk, összes felszínén végigmegyünk. De azok még csak a fog felszínek. És még nem beszéltünk a fog közökről. És a 3 perc mellett még igenis szánni kell egy plusz 3 percet arra, hogy a fog közeinket is áttisztítsuk. És akkor lesz teljes a szájápolásunk, és akkor még lehet kiegészítő eszközöket használni, mint egy fogsejem, és direkt nem veszem be a kiegészítő eszközbe például a szájöblögetőket, mert azt az én véleményem az, hogy csak eseti jelleggel érdemes használni, a szájöblögető mondjuk nem válogat a jó és rossz baktériumok között, majd beszélünk úgyis a probiotikumról, de a probiotikum viszont kiszorítja a rosszakat, tehát hogy ha már mindenképpen ilyen kiegészítő eszközt szeretnénk használni, akkor egy probiotikummal jobban járunk, mint a szájöblögetővel, és nem is színezi el a fogakat, és gyakorlatilag ez a 3 és 3 perc, az már egy 6 perc, annyit mindenképpen naponta 2-szer legalább fordítsunk a saját szájüregünk egészségére.
6: Beszéltünk olyan hibákról, amelyek előkerülhetnek a fogápolás során, de egyébként felmerült bennem, hogy 1001 fog krém közül választhatunk, amikor a boltok polcai mellett elmegyünk, de van egyébként valós különbség fogkrém és fogkrém között?
7: Hát ez nagyon nehéz kérdés. Nem biztos, hogy egyszerűen tudok válaszolni, mert tényleg ahány gyártó, annyiféle összetétel, annyiféle szempont. Nyilván nem véletlenül kutatják és tesztelik ezek a nagy cégek különböző laboratóriumokban a fogkrémeknek az összetételét. Én azt tudom mondani, hogy itt is az számít, hogy fluoridot tartalmazzon a fogkrém. Itt vannak fluoridellenes szempontok, de ezek gyakorlatilag nem tiszta fluort tartalmaznak, ami méregként...
6: Ami esetleg káros lehet hosszú távon a szervezetünkre.
7: Hanem ezek gyakorlatilag így vegyületként vannak bent a fogkrémben. És az nagyon fontos, hogy miközben a fogfelszínre jut a fogkrém, kialakítson egy olyan savtűrő szerkezetet a zománcunkban, ami utána a különböző étkezési szokásainknak ellen tud állni, vagy a különböző táplálkozási szokásainak ellen tud állni, mert a sav az, ami utána például egy kemény felszínen problémát okozna. Most, hogyha az olyan típusú fogkrémekkel, amiknek magas a fluorid tartalma, meg tudjuk erősíteni a fogainknak a szerkezetét, akkor ideig, óráig biztosan ellenálló lesz a szerkezet, a zománcunk. Abban a pillanatban, hogy a zománcunk megbomlott, ez a védelem már nem áll fenn, akkor onnantól kezdve a savat termelő baktériumok át fognak jutni, és utána kialakul egy fogszúvasodás állapota. Tehát az nem mindegy, hogy mennyi időt tölt a fogkrém a fognak a felszínén. Ha valóban csak 30 másodpercig, egy percig mosunk fogat fogkrémmel, az nem elégséges. Tehát itt magas koncentrációban kell egy bizonyos időt eltöltsön a fogkrém a fognak a felületén. Akkor ér valamit. De egyébként lehet fogkrém nélkül is fogat mosni, tehát nincsen ezzel gond, mert a lepedéknek az eltávolításához egy mechanikai tisztításra van szükség, a mechanikai tisztítást pedig a fogkefe, illetve a fogköztisztító kefe fogja elvégezni.
6: Most sok olyan helyzetről beszéltünk, amikor, hogy mit tehetünk azért, hogy egészségesebbek legyenek a fogaink. De felmerült bennem a kérdés, hogy sokszor a legjobb szándékkal is követhetünk el hibákat, vagy okozhatunk gondot. Tehát mi az, amit semmiképp se csináljunk?
7: Hát ami semmiképpen sem csináljunk, az az, hogy ha tudjuk, hogy mondjuk savas ételt vagy italt fogyasztottunk, akkor
6: itt a szénsavas üdítőkre
7: szénsavas üdítő,
6: alma, narancs, gyümölcsök,
7: például, igen. Tehát étkezhet valaki egészségesen, és javaslom is, hogy a táplálkozására mindenképpen figyeljen oda, és úgy is figyeljen oda, hogy legyen elegendő foga, amivel megőrli a táplálékot, illetve le tudja harapni a táplálékot. Nem akarok nagyon messzire menni, de például a gyermekeknél nagyon sok fogazati rendellenesség abból is kialakulhat, mert nem rágnak, nem harapnak eleget a gyermekek. Na most, amikor egy almával harapunk, akkor van egy öntisztulási folyamat, mert ahogyan a metszőfogainkkal elmetszük az almát, ott óhatatlanul a fognak a felületéről letisztítjuk mondjuk az lerakódott puhább lepedékréteget. De visszatérve az eredeti kérdésre, tehát ha savas ételt vagy italt fogyasztottunk, ilyenkor a szemüregünknek a pH-ja az megváltozik, átmegy egy normál pH-ról egy savasabb irányba. Na most egy savas környezetben a zománcnak a mikrokeménysége az megváltozik, picit felpuhul, és hogyha ezt szisztematikusan utána egy mechanikai eszközzel, mint egy fogkefe,
6: Jól megsikáljuk,
7: és ráadásul ugye itt nagyon sokszor azért alakulnak ki nyakifogkopások, illetve így visszahúzódás, mert ezt valóban egy sikáló mozdulattal végezzük a fürdőszobában, ahelyett, hogy egy ilyen kölkörös és sepregető mozdulattal végeznénk egy soft vagy ultra soft fogkefével. Tehát, hogy a közepes keménységű vagy kemény fogkefe egy sikáló mozdulattal, egy narancs evés után, az gyakorlatilag bele van kódolva a rendszerbe, hogy saját magunkat fogjuk megkárosítani, mint hogyha így minden egyes nap így lehántanánk a bőrünket, és előbb-utóbb akkor rájövünk, hogy hát már nincsen bőrünk.
6: Uh-huh. Ugyanez a csokoládéra is igaz? Csokoládé fogyasztása után se egyből mossunk fogat?
7: Hát én azt gondolom, hogy a szájnak kell egy regeneráció. Tehát kell egy bizonyos idő elteljen, ameddig a száj pH-hoz regenerálódik. Na most, ha étcsokit fogyasztottunk, az kicsit más, mert az nem savas irányba viszi a száj pH-ját. Ha sajtot fogyasztottunk, ugyanez van, vagy ha tejet, hogy nem a savas irányba. De összességében én azt javaslom, hogy ha étkeztünk, akkor ígyunk ezt követően vizet, és várjunk egy picikét, egy mondjuk 20-30 percet a fogmosással. Nyilván ezt egy reggeli rutinnál nem biztos, hogy ki lehet vitelezni. Olyankor lehet a munkahelyen is fogatmosni egyébként, tehát szerintem nem biztos, hogy ez tilos. De nyilván mindenkinek a saját életvitele meg egyéni preferenciája az. Valaki például a reggeli felkelés után mosfogat, van, aki az étkezést követően mosfogat. Mindenképpen az a fontos, hogy azért mossunk, tehát hogy az, hogy naponta mondjuk egyszer mosunk fogat, az nem elegendő. Sajnos volt olyan paciensem, aki ezt így végezte, aztán szerencsére sikerült rászoktatnom a kettőre, de volt olyan paciens is, akiről nagyon mélyről indultunk, mert egész egyszerűen ő nem tartotta fontosnak a napi szájápolást. De nyilván, amikor az ember érzi a különbséget a tiszta és nem tiszta között, akkor utána azért más a helyzet. Tehát összességében várjunk vele, várjuk meg, meddig a szájunk regenerálódik, és ezt követően akkor nyugodtan moshatunk fogat, hogy megakadályozzuk a lepedéknek a kikristályosodását, amiből utána elindul egy fogkőképződés.
6: Most beszéltük a napi szájápolás és szokásokról, illetve ennek kapcsán arról, hogy ha nem jól csináljuk, akkor károkat is okozhatunk magunk számára. Viszont vannak olyan tünetek, ami mellett már azt gondolom, hogy nem szabad elmenni. Ilyen lehet például a fogínyvérzés.
7: Ez teljes mértékben igaz. A fogínyvérzés az egy olyan mutató számunkra, hogy ott probléma van. Tehát, hogyha ínyvérzésünk van, és állandó jelleggel minden fogmosást követően ínyvérzésünk van, akkor mindenképpen fogászati szakembert fel kell keresni minél hamarabb. Dentálhigiénikust, illetve fogorvost. Az ínyvérzést ne halogassuk. Egyébként se a fogászati problémákat ne halogassuk, mert minél hamarabb tud segíteni a fogászati szakember, annál biztosabb, hogy az a struktúránk az még megmenthető, vagy kisebb energiabefektetéssel helyreállítható. De én a prevencióban hiszek, hogy a preventív jelleggel álljunk ehhez, és próbáljuk meg megelőzni a bajokat. De nyilván van a prevenciónak három fázisa, tehát egy primer, szekunder és terciár prevenció. Ha már a primer prevenció nem megy, akkor a másodlagos védvonalat kell erősítenünk. Az, hogy a kialakult problémát azt próbáljuk mérsékelni, illetve hogyha már túl vagyunk egy rehabilitáción, akkor pedig bejön az a helyzet, hogy a megfelelő tudásunkkal, tapasztalatunkkal és múltunkkal megpróbáljuk meg teljes mértékben elkerülni azt, hogy újra visszaessünk ugyanabba a gödörbe. Tehát egy íngyulladás az egy nagyon jó visszajelzés arra nekünk, hogy ott már valami probléma van, és fel kell keresni a fogászati szakembert.
6: Egy kis szünetet tartunk, de folytatjuk innen a beszélgetést dr. Simon Botond szakfogorvossal. Eddig arról beszélgettünk, hogy a szájüreg egészsége jóval többet jelent néhány épp fognál. A folytatásban azt is megnézzük, hogy mit tud ma a tudomány a szájüregi mikrobiomról. Valóban működnek-e az orális probiotikumok, és hogyan változtatja meg a digitális technológia a fogászat jelenét és jövőjét? Hamarosan innen folytatjuk az egészségkódot.
0: Egészségkód. A test és a lélek jelzései. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 11:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Donald Trump aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus lezárását célzó egyetértési nyilatkozatot, ezért elmarad a péntekre Genfbe tervezett hivatalos ceremónia. A dokumentum 60 napos tárgyalási időszakot indít el, amely alatt Irán ismét exportálhatja kőolaját, megnyílik a Hormuzi szoros a nemzetközi hajóforgalom előtt, az Egyesült Államok pedig nem vezet be újabb szankciókat. A felek ez idő alatt egy végleges megállapodásról tárgyalnak, amely az iráni atomprogram jövőjét, a szankciók esetleges feloldását és az amerikai katonai jelenlét csökkentését is rendezheti. Eltörölték Finnországban a nukleáris fegyverekre vonatkozó teljes tilalmat. A finn parlament ezzel lehetővé tette azok behozatalát és birtoklását olyan esetekben, amelyek Finnország védelméhez, a NATO kollektív védelméhez vagy egyéb együttműködésekhez kapcsolódnak. A módosítás ugyanakkor nem engedélyezi nukleáris fegyverek gyártását, fejlesztését vagy az ezekhez kapcsolódó kutatási tevékenységet az országban.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,3%-ot gyengül 138.471 pontra, a részvénypiac forgalma 6,7 milliárd forintnál jár. A vezető papírok közül csak az OTP gyengül 1,2%-kal 44.470 forintra, a MOL 1%-os pluszban 3.814 forinton, a Richter 0,2-del emelkedik 11.820 forintra. A Magyar Telekom 0,4%-os pluszban 2.742 forinton. Európában marad a negatív hangulat, csak a párizsi CAC emelkedik 0,1%-kal, 0,1-del gyengül a német DAX, 0,2%-kal az olasz bőrze, 0,3-del a spanyol mutató, a londoni FTSE viszont 1%-ot zuhan. A bankközi devizapiacon az euró értéke 351 forint 84 fillér, az amerikai dollárért 306 forintot és 61 fillért kell fizetni, a brit font 405 forint 80 fillér ebben a pillanatban. Az Európai Parlament elfogadta az illegálisan az Európai Unióban tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséről szóló szabályozást. A jogszabály célja a kiutasítási eljárások felgyorsítása és hatékonyabbá tétele, miközben fenntartja az alapvető emberi jogi garanciákat. Az új rendszer szerint az érintettek akár 24 hónapig őrizetben tarthatók, bizonyos esetekben pedig úgynevezett visszaküldési központokba is szállíthatók az Európai Unión kívül. A rendelet lehetővé teszi a hatóságok számára az érintettek elektronikus eszközeinek átvizsgálását és lefoglalását is a visszaküldés előkészítése érdekében.
0: Időjárás jelentés.
2: A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, a délnyugati nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
3: Már is folytatjuk az egészségkódot. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Simon Botond, szakfogorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának egyetemi adjunktusa. És hát beszéltünk általánosságban arról, hogy mi mindent tegyünk és ne tegyünk a fogaink, a szájüregünk, illetve a teljes testünk egészsége érdekében, és akkor folytassuk az orális probiotikumokkal. Mivel erről egyre többet hallunk, te is utaltál rá, mit kell tudnunk róla, illetve hogyan működnek ezek?
4: Ezek gyakorlatilag úgy működnek, olyan készítmények, amik nagy mennyiségű jótékony baktériumot tartalmaznak. Azt szoktam mondani a pacienseimnek, hogy itt az a legfontosabb, hogy baktériumokkal küzdjünk baktériumok ellen. Miután a probiotikumok, orális probiotikumok jótékony baktériumokat tartalmaznak, ezáltal a rossz baktériumok ellen küzdünk, és itt nagyon fontos, hogy például egy-egy termékeknél milyen a kolonizációs képessége ezeknek a baktériumoknak, mennyire sikerül megtapadnia a különböző kemény szöveti és lágy szöveti felszíneken, és azáltal, hogy ott megtapad, ki tudja szorítani, el tudja venni a helyet a rossz baktériumoktól, és ezáltal meggátolja azt, hogy ezek a rossz baktériumok utána egy fogszúlyosodást, egy fogálybetegséget, egy ínyúadást okozzanak.
3: Milyen formában visszük be ezeket a baktériumokat? Tehát hogyan képzeljük el? Mert azért azt gondolom, hogy a lakosság többsége ezzel nem találkozik.
4: Ha most kifejezetten az orális probiotikumokról beszélünk, annak is több verziója van. Van szájbőlögetője, van szopogató tablettája, van rágó tablettája. Én a szopogató tablettát preferálom, már csak azért is, mert nagyon fontos az, hogy egy orális probiotikum, mikor a szánkba vesszük, akkor minél több időt tudjon eltölteni a szájüregünkben. Na most a szájbőlögetőt általánosságban az emberek 30-60 másodpercig forgatják a szájukban. Egy rágó tablettát gyorsan el tudunk rágni, nem több 1-2 percnél. Míg egy szopogató tabletta azért, ha lassan szopogatjuk, lassan olvasztjuk el ezt a tablettát, akkor azért 10-15 perc is lehet, és nem is kell sietni ezzel. Ezeket úgy érdemes használni, hogy naponta legalább egyszer, hogyha nagyon nagy problémák vannak, akkor lehet kétszer is, de mindenképpen kérje ki a szakembernek a javaslatát.
3: Igen, erre is akartam kérdezni, hogy ezt egy orvos írja fel, vagy ez a patikában szabadon elérhető termék?
4: Ez gyakorlatilag bárki számára, mint étrendkiegészítő elérhető, tehát hogy így nincsen olyan fajta egészségkárosító hatása, hogy ne lehessen hozzájutni laikusként, meg mindenféle receptírás nélkül.
3: De nem feltétlenül van szükségünk rá.
4: Nem feltétlenül van szükségünk rá, tehát vannak olyan gastrointestinális problémák, tehát hogy a tápcsatornánknak vannak különböző olyan problémái, aminél nem biztos, hogy javalt, ott azért a fogorvosnak meg a gastroenterológusnak kell konzultálnia, de ezek nagyon extrém esetek, tehát hogy maradjunk az átlagnál. Összességében én szoktam azt javasolni, hogy ilyen probiotikumos terápiát azért fél évente egyszer alkalmazzunk. Most ha azt az állapotot képzeljük el, hogy megvolt az esti fogmosásunk, és az esti fogmosást követően várunk egy olyan 20-30 percet, lefekvés közeli állapotba kerülünk, én ki szoktam készíteni mondjuk az ágyam mellé, akkor egy ilyen szopogató tablettát beveszünk a szánkba, és szépen lassan elolvasztjuk. Na most miért nem a fogmosás előtt? Azért, mert még utána érintkezni fog a szájüregünk egy fogkrémmel is, ami a szájának a pH szintjét az befolyásolja, és azért kell várni, mert olyankor a fogkrémek egy picit savasabb irányba viszik a száj pH-t, és ameddig normalizálódik a helyzet, addig kell egy pici idő, és az orális probiotikumok szeretik, hogyha a normál pH-hoz közeli állapotban találkoznak a szájüregünkkel. Az antibiotikum kúra utáni probiotikum terápia is hasonló, hogy amikor antibiotikumot fogyasztunk, akkor utána egy 2 órát érdemes várnunk azzal, hogy kicsit regenerálódjon a bélrendszerünk. Ugyanez van a szájüregünkben is, regenerálódik, és ezt követően akkor nyugodtan el tudunk aludni. Van almaízű, mentolos ízű, tehát hogy ki mennyit szeretne, és itt 30 napon keresztül folyamatosan kell ezt szednünk. Nem érdemes kihagynunk egy-egy napot. Nyilván benne van, hogy az ember elfelejti, ezért is javaslom, hogy az ágy mellé készítsük ki. És hogyha 30 napig szedtük, akkor elég kellene legyen, de azért 2-3 hónapos kúra alkalmazása és fél évente ismétlés egy normál szájhigiénénél szerintem teljesen rendben van. Idő kell a baktériumoknak, ameddig megtelepednek a felszínen, és olyan mennyiségben előfordulnak a szájüregünkben, ami már egy védőhálóként, egy őrangyalként tud funkcionálni.
3: Inkább a bélflóránkat támogató probiotikumokat ismerjük. Ezek mennyiben térnek el ezektől?
4: Hát teljesen más, azért is, mert a bélrendszerünkben más baktériumok vannak, a szájüregünkben más baktériumok vannak. Nyilván a szájüregben található baktériumokat is le tudjuk nyelni, ami bejut a bélrendszerbe, de azért a gyomornak a savas környezete az egy részét tudja eliminálni. Összességében azért is fejlesztettek orális probiotikumot, hogy specifikusan a szájüregre megfelelő törzseket tudják előállítani. Ennek igazából a története az ott kezdődött, hogy nagyjából 2003 környékén a japánok felfedezték, hogy egy nagyon-nagyon rossz szájhigiénével rendelkező nő páciens esetén nem volt sem fogálybetegség, sem fogszúvasodás, és elkezdték vizsgálni a baktérium összetételét a szájüregnek, megnézték a mikrobiomját, és felfedeztek különböző laktobacillus törzseket, laktobacillus rajteri törzset, és ezt követően utána még a svédek kezdtek ezzel komolyabban foglalkozni, azóta rengeteg tudomány született, közel 100 publikáció az elmúlt 20-23 év alatt, tehát rengeteget kutatott téma, és ezek a jótékony baktériumok egyébként ősidők óta bent voltak a szájüregünkben, csak az urbanizáció következtében gyakorlatilag kikoptak, és ezért kell visszatöltenünk ezeket a baktérium törzseket.
3: Beszéljünk egy picit a gyerekekről is. Ugye a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikáján dolgozol. Mit látsz, milyen állapotban vannak ma a gyerekek fogai?
4: Nem régóta kerültem a gyermekfogászati és fogszabályozási klinikára, tehát biztos vagyok benne, hogy vannak olyan kollégám, akik erre még pontosabban tudnának válaszolni, de amit eddig láttam, az az, hogy nagyon a két vége.
3: Nyilván ez a szülőkből indul, van, aki nagyon odafigyel, és van, aki nagyon engedékeny, vagy nem, nincs információk birtokában?
4: Úgy értem, hogy például, hogyha iskolákat szűrünk egy gyermekfogászat gyakorlaton, akkor vannak olyan iskolák, ahol a tanulóknak a szájhigiénéje az kiemelkedően jó, és vannak olyan iskolák, ahol pedig egytől egyig nagyon rossz. Tehát, hogy az, hogy honnan származik a gyerek, milyen mintát lát otthon, milyen mikrobiommal találkozik, mind a szülők, mind pedig a gyermektársai területén, az meghatározza azt, hogy ő majd milyen szájhigiénével fog rendelkezni. Tehát nagyon nagy az eltérés, és nagyon nagy a szórás, és nagyon jó lenne, hogyha ha így a nagyon mélyről induló gyermekek, mert szájhigiénés szempontjából mélyről induló gyermekek, és fel tudnának zárkózni azokhoz a társaikhoz, akiknek nagyon jó a szájhigiénéjük, de

0: átadják egymásnak, tehát ott mikrobiomot cserélnek, szájüregi mikrobiomot. Na most, hogyha egy olyan társunkkal csókolózunk, akinek nagyon nagy túlsúlyban van a rossz baktérium száma, akkor azt megkapjuk, és addig az egészséges szájállapotunk az utána nagy rizikónak van kitéve, hogy kialakulhatnak különböző problémáink. Na most azért van egy immunrendszerünk, van egy mondjuk erős fogszerkezettel bíró kemény szövetállományunk, és esetleg mondjuk probiotikumot is szedünk, akkor azért elég sok lehetőség van arra, hogy védjük magunkat.
1: Tehát már akkor azt mondod, hogy a gyermekek esetében is érdemes probiotikumokat alkalmazni?
0: Így van. Tehát, hogy amikor a csecsemő megszületik, akkor nyilván azért javasolnak a védőnök meg a gyermekorvosok probiotikumot, hogy a bélrendszerét azt segítse meg hogy megérjen gyakorlatilag a bélben lévő mikrobiom, és ezt tudja támogatni. Amikor megérkeznek a fogak, akkor pedig azt kell támogatni, hogy a szájüregi mikrobiomunk az felkészült legyen bármiféle támadásra, bármiféle olyan táplálkozási, illetve étkezési szokásra, ami utána károsíthatja a lágy és kemény szöveteinket. Na most már 3 éves kortól adható orális probiotikum a gyermekeknek, és ezt követően akkor az még ilyen zöldalma ízű, és akkor 12 éves kortól meg már a mentolos ízű, de igazából, ha én most ennyi idős korban az almás preferálnám, akkor az összetétele ugyanaz, csak mindenképpen javasolt így van, hogy a orális probiotikummal kiegészítsük a gyermekeinknek a szájhigiénéjét.
1: Mikor találkozzon a gyerek először fogorvossal?
0: Hát erről is eltérőek a vélemények. Van, aki azt mondja, hogy bőven elég 3 éves kortól így egy ilyen beszoktatásra elvinni, hogy lássa azt, hogy nem történik semmi probléma. Van, aki azt mondja, hogy nyugodtan lehet már 1 éves kortól vinni. Az én kislányom igazából már 1 éves. Nyilván velem minden nap találkozik, tehát hogy így ez nem kérdés, de most viccet félretéve a fogorvosi székbe nincsen arra szükség, hogy beüljön mondjuk 3 éves kor előtt. Egy dolgot tudok javasolni a hallgatóknak, ne akkor találkozzon először fogorvossal, amikor már probléma van és fáj. És a szülőket is arra szeretném kérni, akik ezt az adást hallgatják, hogy amikor a fogászati szék mellett vagyunk, akkor ne hipnotizáljuk a gyereket, hogy de nem fog fájni.
1: Nem lesz gond.
0: Azzal tudunk a legnagyobb nehézséget okozni a fogászati szakembernek, hogyha már mentálisan arra trenírozzuk a gyereket, hogy nem fog fájni, mert akkor bele van kódolva a rendszerbe tudatalat, hogy de akkor itt lehet, hogy valami fájhat. Tehát, hogy ne is beszéljünk ilyesmiről, ne hozzuk be a fogászati szék mellé a szülőként átélt esetleges traumáinkat, hogyha voltak, mert előfordul, hogy voltak, de mindenképpen azt javaslom, hogy akkor látogass meg a fogászati szakembert, amikor még nincsen probléma, mert amikor már probléma van, akkor már lehetséges, hogy fájdalom nélkül nem mindent fogunk tudni megoldani, és itt is bejön a prevenció, hogy előzzük meg a problémát.
1: Na most a tejfogakról nem beszéltünk, de azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak a fejlődésünk szempontjából, tehát ezeket is óvni, védeni kell, akkor is, ha kipotyognak.
0: Ez így van. Van az a mondás, hogy a jóisten 2-szer adott ingyen fogadt számunkra, a harmadikért meg már fizetni kell.
1: Igen.
0: De a lényeg az, hogy a tejfogak bár időszakos jelleggel vannak bent, nagyon fontos, hogy a teljes időtartamok alatt bent legyenek a szánkban. Tehát ne legyen idő előtti fogvesztés, ne legyen rossz tejfog, mert egy harapásrendellenesség kialakulhat, egy fogtorlódás kialakulhat, nyilván egy pszichés hatása is lehet, hogyha mondjuk egy fájdalom miatt kell eltávolítani egy tejfogat. Tehát a gyermekek rágjanak sokat, rágjanak kemény, rágható dolgokat, harapjanak, használják a fogaikat, azért alkotta meg a természet a fogainkat, hogy használjuk, és ne mindig ilyen pépes, nyúlós, ragadós vagy folyékony formában vigyük be a táplálékot a szervezetünkbe, és a tejfogakat is ugyanúgy ápolni kell. Tehát például, amikor már megjelennek az első fogak így ilyen átlag 6 hónapos korban, akkor a gyermek elkezd látni egy szülői mintát. Na most nyilván a gyermekeknek van egy fejlődési szakasza, amikor Dafka azért is ellenkezik, vagy nem akarja megcsinálni, de hogyha mutatunk neki egy szülői mintát, hogy nézd, én is megmosom a fogamat.
1: Együtt csináljuk.
0: Uh-huh. A kis nyuszi is megmossa a fogát, stb., akkor a gyermek ezt követni fogja, mert egy jó példát lát. a gyermekeknek a fogait, mert hogy amikor még ilyen egy éves körüli, akkor nyilván másképp kell egy picikét mosni, mint amikor már 2-3 éves. Lehet, hogy egy-egy felszínre

0: rövid ideig, de mondjuk sokkal többször kell rámenni egy puha gyermekeknek szánt fogkefével, de mindenképpen meg kell tanulnia azt, hogy a fogainkat igenis ápolni kell, és minél több fog van, annál hosszabb időt kell fogmosásra szánni, de én például a felnőtt pacienseimnél is szoktam néha tapasztalni, hogy bizonyos fogfelszíneket kihagynak, mert az nincsen a kirakatban. Most általánosabban tudom mondani azt, hogy csak azokat a fogainkat mossuk meg, amiket meg szeretnénk tartani.
1: Igen, ez egy jó rendező. Beszéljünk a technológiai fejlődésről, maradt még egy kis időnk. Én azt gondolom, hogy ez a fogászatban is most jelentős változásokat okozott az elmúlt 5-10 évben, de az utóbbi pár évben biztosan kutatóként mire hívnád fel a figyelmet?
0: Kutatóként arra hívnám fel a figyelmet, hogy manapság már lépést tartani a technológiai fejlődéssel egyemberes hadseregként szinte lehetetlen. Tehát tímeknek kell összeállnia a különböző szakterületeken, most így a fogászatra lebontva mondom, hogy tényleg meg lehessen próbálkozni kell lépést tartani. A különböző digitális megoldások, különböző fejlesztések, a mesterséges intelligenciától kezdve a 3D nyomtatáson keresztül olyan robbanást hoztak a fogászatba, amit nem mindig egyszerű lekövetni, de az, hogy ahol tart összességében a világ fogászata, az szerintem lenyűgöző, tehát hogy olyan rehabilitációkat tudunk létrehozni, ami korábban mondjuk elképzelhetetlen volt, a digitális tervezésnek is köszönhetően, a 3D nyomtatott eszközöknek, illetve kiegészítő eszközöknek köszönhetően. Viszont azért Magyarországon még nem tartunk ott, mint a világ átlag, így a digitalizáció szempontjából, azért az egyetemen is nagyon sok fejlődés és fejlesztés történt, tehát mi az egyetemen, meg a többi három másik egyetemen, akik ahol fogorvosi képzés van, ők is folyamatosan igyekszenek lépést tartani, de összességében a gyártók olyan fejlesztéseket végeznek, olyan ütemben, például gondoljuk egy Kínára, amit tényleg nagyon nehéz lekövetni. Például csak egy olyan példát mondok, hogy van egy kínai szájszkenner gyártó, aki most köröket ver például az európai vagy amerikai gyártókra. Köröket ver, az elmúlt három évben olyan fejlesztéseket végeztek, amivel mondjuk 10-szer többet tud az eszközük, harmadannyi vagy fele olyan áron, ami már jó, hiszen akkor már egyre több lehetőség van minél több fogászati szakembernek ilyen eszközöket megvásárolni, és jobb rehabilitációs lehetőséget biztosítani a pácienseiknek. Csak nagyon fontos az, hogy páciensként nyitottnak kell lenni ezekre a technológiákra, tehát nyitottnak kell lenni arra, hogy az orvosi javaslatokat meghallgassuk, és akarjunk azon az úton végigmenni, hiszen a fogászati szakember azért van, hogy a nap végén a páciensének jobb legyen, és hogyha
1: mert,
0: van
1: hogy
0: egy...
1: a páciensek idegenkednek ezektől az új lehetőségektől, ezt tapasztaljátok?
0: Van, aki idegenkedik tőle, mert szerintem még nincsen kipróbálva például, de manapság már nem kell egy 10-20-30 éves múlttal rendelkezni egy-egy technológiának ahhoz, hogy működőképes legyen. Egy-két év alatt azért már olyan visszajelzéseket lehet kapni. Nyilván vannak olyan kutatások, ahol retrospektív módon, tehát hogy így visszakövetéses módon lehet vizsgálni azt, hogy 10-20-30 év távlatában hogyan váltak be, de mind az anyagtechnológiai fejlődés, mind az eszköztechnológiai fejlődés,
1: a diagnosztika
0: az olyan mértékben fejlődik, ami tényleg lenyűgöző szakemberként, félelmetes lehet paciensként, de nyitottnak kell lenni arra, hogy befogadjuk az orvosi tanácsokat.
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk a mai műsorban, viszont az elején említetted, hogy van egy fontos elhivatottságod, egy edukáció, hogy a lakosság minél jobban tudja, hogy hogyan ápolja a száját, hogyan ápolja a fogait, mit tehet azért, hogy egészségesebb legyen mind a szájürege, mind az egész teste. Hol lehet ennek utána nézni?
0: Én tavalyi évben, tehát 2025-ös évben indítottam egy podcast sorozatot, ennek a neve az, hogy Fantastic, úgy van leírva, hogy fun, tooth, mint a angolul a fog, igen. És tic a vége, tehát hogy a fantasztikus vagy fantusztikus napot szoktam kívánni a hallgatóinak, nézőinek, és a YouTube-on, illetve a Spotify-on vagy Apple Podcast-en hallgathatóak az adások. A kollégáimmal olyan rövid 15-20 perces anyagokat tettünk össze, amikkel igyekszünk a lakosság dentális IQ szintjét minden adás végére egy szinttel feljebb emelni. Szóba került például az, hogy a női ciklus milyen befolyással van a sebgyógyulásunkra, akkor, hogy az orális szex és a szájhigiéné között milyen összefüggések vannak, a fogainkat hogyan lehet megmenteni még a gyökérkezeléstől a 25. órában, amikor már azt gondolnánk, hogy nincsen visszaút, és például az is, hogy a gyermekeknek milyen életkorban mekkora a fogkrém mennyiséget érdemes használni. Szóval rengeteg olyan téma, ami hoztunk be, ami az embereket érdekelheti, például az orális probiotikumokról is beszéltünk a legutóbbi adásban.
1: Úgyhogy érdemes akkor ennek is utána nézni, meg érdemes minket is hallgatni. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem.
1: Dr. Simon Botond, szakfogorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának egyetemi adjunktusa volt ma a vendégem. Én megköszönöm a figyelmet, egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
2: Ez volt az egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is.
3: Listen, I got something I want to tell you.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Módosítja a parlament előtt lévő uniós jogállamisági törvénycsomagot a kormány, hogy az megfeleljen az Európai Bizottság további elvárásainak, és elősegítse az uniós források felszabadítását, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. A változtatások érintik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok működését, szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, valamint bővítik a korrupciós ügyekben alkalmazható jogorvoslati lehetőségeket. A miniszter közölte azt is, hogy új állományfejlesztési társaság jöhet létre a hívek és intercity vonatok beszerzésének lebonyolítására, miközben a Magyar Fejlesztési Bank átalakítása is megkezdődött. Magyar Péter először vesz részt kormányfőként az Európai Unió csúcs találkozóján Brüsszelben. A programja szerint egyeztet az Európai Parlament elnökével Roberta Metsolával, valamint több uniós vezetővel, köztük Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A megbeszélések témái között szerepelnek a jogállamisági kérdések, a migráció, a visegrádi együttműködés, valamint az uniós kohéziós politika. A csúcs találkozó előtt az Európai Néppárt vezetőivel is tárgyal, majd este részt vesz az EU tagállamok vezetőinek tanácskozásán. Újabb kölcsönös légitámadások érték Oroszországot és Ukrajnát. Az orosz hadsereg csaknem 250 ballisztikus rakétával és drónnal támadta Kijevet és az ország nagy részét, miközben az ukrán drónok Moszkva térségéig jutottak el, és az egyik lakóépületet találta el egy drón, illetve találat érte a moszkvai olajfinomítót is. A támadások idején Ukrajna nagy részén légiriadó volt érvényben, a Szumi elleni orosz dróncsapásban pedig egy ember életét vesztette. És 0,2%-kal zsugorodott az orosz gazdaság az idei első negyedévben éves összevetésben. A moszkvai vezetés és a jegybank szerint a visszaesésben szerepet játszott a szokatlanul hideg tél, amely lassította az építőipart, valamint azt is, ahogy az év első három hónapjában hárommal kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az orosz jegybank ugyanakkor már a második negyedévben növekedésre számít, és az egész évre pozitív GDP bővülést vár.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,4%-ot gyengül 138.361 pontra. A részvénypiac forgalma 7,5 milliárd forint. A vezető papírok közül csak a Magyar Telekom tud emelkedni, most 0,4%-os pluszban jár 2740 forinton. Gyengül a Richter 0,2%-ot 11.780 forintra, a MOL 0,2-del esik vissza 3.804 forintra, és az OTP 1%-os mínuszban 44.530 forinton. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 352 forint 19 fillér, az amerikai dollárért 306 forintot és 98 fillért kell fizetni. Európában javulni kezdett a német DAX és a párizsi KKR-on, ott már 1%-a plusz, de marad a 8%-os mínusz a londoni FTSE-nál, és 1%-del süllyed az olasz bőrze, 3%-os a visszaesés a madridi indexnél. Változatlanul hagyta az irányadó kamatot a Fed tegnap esti döntésén. A kamatdöntő ülésen a piaci várakozásoknak megfelelően továbbra is 3,5-3,75%-os sávban tartotta az irányadó dollár kamatot. Ez már a negyedik egymást követő ülés, amikor a Fed nem változtatott a kamat szinten. Legutóbb 2025. decemberében csökkentette a kamatot 25 bázisponttal. A magyar energiapiac legnagyobb kihívását már nem az áramtermelés növelése, hanem a megtermelt energia tárolása és a rendszer rugalmasságának biztosítása jelenti, állapította meg a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint a gyorsan bővülő napenergia termelés miatt egyre gyakoribbak a túltermelési időszakok és a negatív áramárak. Ennek kezelésére az energiatároló kapacitások, a hálózatfejlesztések és a rugalmas fogyasztási megoldások bővítése kulcsfontosságú lenne, így Magyarország a jövőben a közép-európai energiakereskedelem meghatározó szereplőjévé válhatna az intézet szerint.
0: Időjárás jelentés.
3: A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő, késő estére 17 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
4: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Mit tehetünk annak érdekében, hogy szellemi frissességünket időskorunkban is megőrizzük? Éveink előre haladtával a legtöbben tapasztalunk némi gyengülést az emlékezetünk működésében, de mi tartozik a normális öregedés folyamatába, és mit kell a demencia előjelének tekinteni? Nagyon fontos a mai témánk, vendégem Kovács Tibor professzor, aki a Semmelweis Egyetem neurológiai klinikájának igazgatóhelyettese, egyetemi tanár. Őt kérdezem számos olyan fontos témáról, ami az ő szakterülete, és ami Geir Selbæk norvég kutató Demencia című könyvében felmerült. Egy idézettel kezdem.
1: Könyvben utazom.
5: Egy norvég szerző könyvére hivatkozom most, és azt írja, hogy 2050-re 152 millió demenciával élő ember lesz a világon, és azt is írja, hogy a demenciával kapcsolatos költségek pedig bármely más betegségcsoport költségeit meghaladják majd, ami kihívást jelent az olyan magas jövedelmi országok számára is, mint Norvégia, pláne ugye egyéb országok számára, mert hogy azt mondja, hogy Norvégiában valószínűleg 25-30 év alatt megduplázódik a demenciával élők száma. Ez így nagyon ijesztő, ez nem is a könyv elején van, hanem a végén, csak én idehoztam, hogy induljunk ezzel. Egyrészt, hogy reálisnak érzi ezeket a számokat, másrészt pedig, hogy Magyarországon mi várható ön szerint.
6: Igen, szóval a számok azok reálisak. Azt mondják, hogy 2050-re a fejlettebb országokban, amiben mi is beletartozunk egészségügy szempontjából, bár Norvégiához képest azért hátrányon indulunk, ott megduplázódik, a fejlődőben lévő országoknál pedig megtriplázódik a demens betegek száma. Ami azt jelenti, hogy Magyarországon hogy jelenleg olyan 200-250 ezer beteg lehet a alsó határon a becsült szám, de most, hogyha mindig megduplázzuk, akkor az fél millió beteget jelent. És amiről nem volt eddig szó, az, hogy a demens beteg az gondozót is jelent. Tehát egy demens beteghez tartozik valaki, aki felügyeli családban, intézményben, ápoló otthonban. És ez az aktív társadalom létszámának a csökkenésével a kontraszt még nagyobb lesz. Tehát a demens betegek száma az nő, és az aktív ellátó lakosság száma pedig csökken. Ugye ez a oka ennek az, hogy a korpiramis az fejre állt, tehát a életkor egyre kitolódik, a várható élettartam egyre nő, a születésszám csökken, és így a egyébként életkori piramis, ami alul a fiatalok szélesebb rétegét és felül az idősek szűk rétegét jelenti, az úgymond fejre áll, és a 80-85 éves korosztály lesz mondjuk a leggyakoribb korosztály ebben az időszakban, 2050 körül. Itt pedig a demencia megjelenése már exponenciálisan nő. Tehát ez az életkorral jelenik meg, egy fiatalkorban nem nagyon van, időskorban pedig egyre gyakoribbá válik. Tehát egyre több beteg éri meg azt a kockázatos életkort, amikor már kifejlődik a demencia. Most nagyon fontos tisztázni rögtön az elején, a demencia az nem betegség, az egy tünetcsoport. És amiről beszélünk általában, az az Alzheimer betegséget érinti, mert ez a leggyakoribb demencia ok. És azok a kockázati faktorok, amiről döntően szó van, ezek elsősorban az Alzheimer betegség kockázati faktorai. Tehát a demencia és az Alzheimer betegség között a köznyelvben azért egy durva egyenlőség jelet azért lehet tenni, vagy egy ilyen kerekítő jelet lehet tenni. Ezen kívül nagyon sok minden egyéb okozhat demenciát, de időskorban az idegsejtpusztulásos betegségek a leggyakoribbak, és abból messze-messze leggyakoribb az Alzheimer betegség.
5: Ezekről a tényezőkről egyébként, amit nagyon részletesen tárgyal a szerző, tudunk beszélni, hogy melyek Magyarországon a legfontosabb kockázati tényezők?
6: Igen, ez nem csak Magyarországon, ez egész világon gyakorlatilag ezek a kockázati tényezők ismertek. Van egy szervezet, ami gyűjti ezeket a kockázati faktorokat, követi, monitorizálja, és a utolsó ajánlásban már ki is egészítette ezt. Ez a két utolsó kiegészítés, ez a látásromlás és a légszennyezettség volt, de emellett még nagyon sok tényező szerepel. Ugye a hallásromlás az érzékszervi ingerek közül, ami ilyen szempontból fontos, illetve hát vannak, úgy is lehet őket csoportosítani, hogy módosítható és nem módosítható. Melyik életkori szakaszban jelentkező kockázati faktorokról beszélünk. Ugye a legjelentősebb kockázati faktor az az életkor. Ezzel ugye nehezen tudunk mit csinálni, minél tovább élünk, annál a nagyobb a kockázat. A hölgyek, a női nem, és egy dupla kockázatot hordoz, illetve a genetikai tényezők. Tehát vannak olyan faktorok, amiket ha hordozunk, nem biztos, hogy kialakul a betegség, de fokozza a kockázatát. Ezek genetikailag meghatározott formák. És mindezek mellett vannak a módosítható tényezők, amik között, ha azt mondjuk, hogy ha ezeket mindegyiket ideálisan tudjuk befolyásolni, akkor 45%-kal lehet csökkenteni a demencia kifejlődésének a kockázatát, ami életmódi tényezőkre vezethető vissza. És ugye ezek között a szív-érrendszeri betegségek azok kifejezetten fontosak, cukorbetegség, magas vérnyomás, koleszterin, magas koleszterin szint. Nagyon sok a mozgás, fizikai aktivitás szerepe, illetve az iskolázottság is, illetve a kognitív aktivitás. Ugye az iskolázottság az korai életkorban, minél többet tanulunk, annál úgymond edzettebb lesz, rutinosabb lesz az agyunk. Van egy ilyen kognitív rezerv hipotézis, amit időről időre azért vitatnak, hogyha többet tanulunk, akkor nagyobb lesz a, úgymond a tároló képessége az agyunknak, és abból többet tudunk veszíteni addig, hogy panaszosak legyünk. De a késő életkorban a kognitív aktivitás szintén nagyon fontos, tehát a folyamatos szellemi aktivitás, számít képes játékok, társas játékok, társalkodás, egyszerűen csak interakció, és nagyon fontos. Aztán ilyen a táplálkozás, a mediterrán diéta, az alacsony szénhidrát tartalmú, alacsony feldolgozottsági szintű szénhidrátok fogyasztása, a magas glikémiás indexű szénhidrátok fogyasztásának a kerülése, zsíros halak, telítetlen zsírsavban gazdag halak és növényi olajak, magvak fogyasztása, kevés koleszterin, kevés vöröshús fogyasztása. De ezek mind-mind olyan kockázati faktorok, amik befolyásolhatók, és hogyha ezeket kiküszöböljük, akkor önmagukban még akkor is tudunk hatni a betegség kialakulására, amikor az már elindult. Tehát nem csak megelőzni lehet, hanem a folyamatban lévő betegséget is lassítani lehet. Ami azért fontos, mert a demencia az már a jéghegy csúcsa, és ameddig eddig eljutunk, addig van egy enyhe kognitív zavarnak nevezett előszoba, amikor a beteg gondolkodási hibái már kimérhetők vizsgálati tesztekkel, de a mindennapi életben még nem zavaróak. Tehát a mindennapi életfunkciókat még ellátja az ember, fokozottan odafigyel, cetlizik, segítséget kér innen, onnan, onnan, de még önellátó. A demencia pedig már akkor jelenik meg, amikor a kognitív funkciók a mindennapi életet elrontják, tehát funkciózavart okoznak a mindennapokban. És nagyon sok olyan vizsgálat van, ami igazolja azt, hogy ebben az enyhe kognitív zavar szakaszban, ha ezeket az életmódi tevékenységeket bevezetjük, és akár összehasonlítjuk az ilyen intervenciót nem kapó csoporttal, ott egyértelműen késlelteti a tünetek progresszióját.
5: Tehát lassítható, nem visszafordítható, de lassítható.
6: Visszafordítani nem lehet, megállítani jelenleg nem lehet, lassítani lehet, egyértelműen lehet életmódi faktorokkal, vagy hát ugye most itt a szív-érrendszeri betegségnek a szoros kontrolljával is.
5: De akkor nagyon fontos a korai felismerés, és az Alzheimer esetében írja a szerző, hogy ott a vérből kimutatható.
6: Igen, ezzel nagyon óvatosan kell bánni, ez manapság kerül be erre a szakma, még nincs igazán felkészülve, és nem is biztos, hogy eleget tudunk róla. Ugyanis a vérteszteknek, tehát el kell különíteni a kockázati tesztet és a diagnosztikai tesztet. Tehát ami azt mondja, hogy igen, ez az, és ami azt mondja, hogy igen, lehet, hogy az. És a vértesztek jelenleg inkább abban jók, hogy kizárják, ha nem az. Tehát ha pozitív, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az Alzheimer betegséget igazol, illetve végképp nem jelenti azt, hogy az progressziót igazol. A gond azzal van, és ez egy kicsit messzire megyünk, de ezek a tesztek, hát az Alzheimer betegségnek a kimutatására használt markerek, ezek részben mennyiségi határértékkel bírnak, részben nagyon nehezen elkülöníthetők az öregedés során megjelenő változásoktól. Tehát van olyan fehérje, ami 85 év fölött mindenkinek benne van az agyban, de nem okoz feltétlenül tünetet. Tehát nem biztos, hogy kifejlődő betegséget jelent. Tehát az Alzheimer betegség az, ha itt visszafelé megyünk, az még egy fokozatot tud, az a preszimptómás, tünetmentes korai betegség, amikor az agyban a patológia már folyik, de tünet még semmilyen szinten nem mérhető ki. És ez egy nagyon hosszú folyamat, ezért van nagyon sok idő az intervencióra. Tehát azért nagyon fontos ezeknek a rizikofaktoroknak a menedzsmentje már a 40-es éveinktől kezdve, mert akkor már ez a folyamat elindulhat. Csak azt nem tudjuk, hogy kinél és milyen tempóban jelenik meg. Tehát ma még azt lehet azért mondani, az a szakmai tanács, hogy preszimptomás, tünetmentes szakban az Alzheimer biomarker szűrés az nem ajánlott klinikai szempontból, mert hogy nem tudom megmondani, hogy az majd kifejlődő betegséget eredményez, vagy egy úgymond akcidentális, véletlenszerű patológiát az agyban. Tehát ez még egy óriási kérdés. Amikor már tüneten van, tehát kimérhető helyzetben van a gondolkodás károsodás, ennyi kognitív zavar kategóriája, ott már más kérdés, ott már diagnosztikus tesztek lehetnek ezek, vagy a diagnosztis segítő tesztek lehetnek. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a vértesztek, ezek arra valók, hogy azért mértékkel és kontrollal használjuk, azért nagyon nehéz azzal szembesülni, hogy valaki 50 évesen bejön, hogy most akkor amiloid pozitív a vérem, és akkor most mit tudok csinálni? Tehát ugyanazt, amit előtte kellett volna csinálni, mielőtt még az amiloid teszt pozitivitás meglett, tehát ezeket a kockázati faktorokat rendben tartani, mert hogy ezzel mérséklem a kockázatot, és az az amiloid patológia, ami az agyban benne van, az lehet, hogy 95 évesen sem fog panaszhoz vezetni. Ha viszont két évvégén égetem a gyertyát, és minden rosszat csinálok, akkor meg lehet, hogy már 70 évesen elindul.
5: Ez azzal kapcsolatban került a könyvben is elő, hogy azt írja a szerző, hogy majd eljön az az idő, hogy majd talán a demencia is vérből kimutatható, de most még a neurológushoz menjünk, tehát hogy ott kezdődik, hogyha valaki gyanúsnak találja valamelyik családtagját, vagy akár saját magát. És nagyon érdekes, hogy leírja részletesen, hogy milyen típusú teszt van, és hogy nem is az feltétlenül a fontos, amikor az embernek nem jut eszébe egy név, vagy egy recept, itt a nőknél ez előfordul, hogy egész életembe sütöttem, aztán most meg nem jut eszembe.
6: Ugye nagyon fontos az emlékezetből, itt az Alzheimer betegség típusos formájánál a rövid távú emlékezet az, ami hibázik. Tehát az, hogy én emlékszem arra, hogy mi volt 50 évvel korábban, az nem azt jelenti, hogy jó az emlékezetem. Itt az a fontos, hogy a új információk megtanulása, az időpontoknak a megjegyzése, az működjön, tehát a rövid távú emlékezet hibája a probléma. A másik pedig nagyon fontos elkülöníteni, hogy emlékezni úgy kell, hogy tárolni kell az emléket, és előhívni kell az emléket. Tehát a úgynevezett szemantikus tényszerű emlékezetből előhívni valamit, az nem a Alzheimer betegségnek a típusos jele, mert nyilván nem mindig ártalmatlan jelenség, tehát hogy nem jut eszembe egy név, vagy nem jut eszembe egy jól ismert embernek, családtagnak a neve, ez nem az a fajta feledékenység, amitől félni kell. Ez leginkább más okokkal, többszörös figyelem megosztással, fáradtsággal, akármivel jár együtt. Tehát nem erre kell figyelni, nem arra, hogyha megbeszélünk egy időpontot a nagymamával, és mondjuk elmegyünk hozzá, és akkor a nagymama meg erre nem emlékszik, hogy ezt megbeszéltük, pedig nyilvánvalóan ez egy fontos esemény, hogyha milyen családi vizit vagy ilyesmi történik. Tehát ez a rövid távú emlékezetnek a zavara. Visszatérve a biomarker kérdésre, az előbb mondta, hogy az diagnosztizálni lehet. Hát robbanásszerű ez a fejlődés. Tehát 5 évvel ezelőtt még nem beszéltünk arról, hogy vérből diagnosztika, amely meg kereskedelmi forgalomban hozzáférhető, aminek azért vannak, még egyszer mondom, hátrányai, tehát nem biztos, hogy nyakló nélkül alkalmazni kell ezeket a teszteket, de ma az ember bemegy egy ilyen diagnosztikai céghez, és ezt meg tudja mondani, mint ahogy például genetikai tesztet is lehet csináltatni. Ma már amiben kockázatbecslésre alkalmas géneket vagy betegségspecifikus géneket is lehet keresni, mindenféle egyéb előzetes vizsgálat vagy bármilyen tanácsadás nélkül, ami hát azért szintén egy nehéz történet, de elment egy picit a világ, és ez a fejlődés, ez technikai fejlődés, robbanásszerű. Tehát nem is hiszem, hogy kell neki 10 év, hogy ez diagnosztikai szintű legyen. Olyan mértékben fejlődnek ezek az eljárások, hogy nem is gondolná az ember, hogy milyen rohamléptekben és mik történnek pár év alatt.
5: Nagyon érdekes a könyvben, és csak azért hivatkozom, innen szedem a kis információkat, hogy említette a tényezőket, a táplálkozást, a szív- és érrendszeri betegségeket, mozgáshiány, stb. De például ez a szerző az alváshiányt is megjelöli, a stresszt, mint tényezőt, károsító tényezőt, és a depressziót is. És ez érdekes, mert hogy ezek olyan dolgok, amin nem tudunk feltétlenül úgy változtatni, mint az aktivitáson, vagy a táplálkozáson. Mondjuk az alváson azon tudunk.
6: Szóval ezek nagyon nehéz kérdések, ugye az ez a Lancet Commission nevű szervezet, ami ezeket a kockázati faktorokat menedzseli, ez más szempontokat használ erre. Az alvászavar viszont a mechanizmusban biztos, hogy közrejátszik a Alzheimer betegség kifejlődésében. Ezek az degeneratív idegrendszeri betegségek mindegyike arról szól, hogy valamilyen rendellenes fehérre rakódik le az agyban, és ezt nem tudják az idegsejtek eltakarítani, és mint a szemét, az utcát feltölti az idegsejteket és az idegsejt közötti teret. És például az alvásban, a REM szakaszban, az álmodás szakaszában az a legjelentősebb mechanizmusa annak, amikor ezek a fehérjék ürülnek az agyból. Tehát, hogyha én nem jutok el ebbe a szakaszba, rosszul alszom, a REM fázis nem alakul ki, például az alvási apnoe egy olyan kockázati faktor, ami önmagában egy nagyon nagy kockázatfokozó, még sincs említve külön a Lancet Commission ajánlásban, mert azok inkább ilyen populáció szinten végzett vizsgálatokat jelentenek, az például szintén egy erős demencia kockázati tényező. Ugyanez érvényes a depresszióra. Ugye a depresszió az egy külön érdekes történet, van, aki azt gondolja, vannak olyan elméletek is, hogy a depresszió az tulajdonképpen a megelőző tünet már, tehát hogy a major gondolkodási zavar kifejlődésének az előjele, és egy ilyen úgymond bevezető szakasznak a indikátora. De az biztos, hogy ha depressziót kezelik például, az csökkenti a progresszió esélyét a demencia felé. És az önmagában érvényes a pszichoterápiás kezelésre, a gyógyszeres kezelésre, és a kettő együtt meg még inkább. Tehát a kezelés a depressziónak az biztos, hogy jó szándékú a demencia megelőzésben is. Hát a stressz ebből a szempontból pedig hát kismillió úgymond következményes effektussal jár, tehát emeli a vérnyomást, emeli a stresszhormonok szintjét, tehát a szimpatikus aktivitás az egy jól ismert kockázati faktor, minden szívérrendszeri betegség, és ezen keresztül a demenciára, tehát nyilvánvalóan ez is egy olyan faktor, ami külön is kiemelhető, de más tényezőkkel együtt is magyarázható.
5: Nem kezeli külön a könyv, de engem nagyon érdekel, mert máshol olvastam róla, hogy ha stressz egy bizonyos formájáról beszélünk, a gyászról. Ugye időskorban ez sajnos esélyes, hogy elveszíti a társát, vagy bárki mást a családban, és hogy az például erősíti-e a demencia kialakulásának a lehetőségét.
6: Ugye ezek, ha a definícióját nézzük a gyászreakciónak, ott azért az nem egy olyan hosszú távú történet, ami egy ilyen léptékű betegségben kockázati faktor legyen, de például a hangulatzavar az egyértelműen. Ami leginkább elő szokott fordulni, és a leggyakoribb tapasztalat, amit nem is kockázati faktorként kellene említeni, nem felismerési faktorként, hogy a 50 éve együtt élő házaspárból, ha meghal az egyik, a másiknál nagyon gyakran, nagyon gyorsan kialakulnak a demencia tünetei. De nem azért, mert a demencia akkor keletkezett, hanem azért, mert addig a kompenzáció házastárs részéről ezt kiküszöbölte. Tehát amikor egyedül marad, akkor derül ki, hogy mennyire nem képes, mert addig tudott talanul a házastárs átvett nagyon sok funkciót, és annélkül, hogy kérte volna szinte, megcsinálta a házastárs helyett. Nagyon megdöbbentő esetet láttam pár évvel ezelőtt, és mindig el szoktam még mondani, hogy egy nagyon kedves, nagyon jól szituált, gyönyörűen kozmetikázott, kifestett arcú hölgy, gyönyörű haj, felöltözve, időskorban érkezett a férjével vizsgálni, és amikor kérdezni próbáltam, hogy mi a probléma, akkor mindig a férj válaszolt, és úgy kellett szó szerint megakadályozni a férjet, hogy ne ő nyilatkozzon a felesége nevében, és kiderült, hogy a feleség olyan mértékben dementálódott már, olyan súlyos demenciában szenvedett, hogy a szavak jelentésével sem volt már tisztában, gyakorlatilag igen, nem válaszokat, maximum egyszavas válaszokat adott, és mindent a férje végzett helyette. Többek között például a szájnak a rúzsozását és a púder felkenését és a fizurálnak a beállítását, mert a szeretet az átvette ezt a funkciót, és nem is gondolta a férj, hogy ez valami baj, és nem is figyelte erre föl, mert mindent megcsinált. a felesége helyett. Tehát ez nyilván enyhébb szakaszban előfordul a máshogy is, de amikor egyedül marad valaki, akkor derül ki, hogy az önálló életvitelt azt milyen szinten tudja kognitív okok miatt végrehajtani, és inkább erről szól a dolog, hogy egyedül maradva sokkal több mindennel kellene foglalkozni, és az már nem minden megy.
5: Uh-huh. Egyébként a társas kapcsolatokat illetően egy hosszú rész szól a könyvben arról, hogy ez az elszigetelődés, vagy a társas kapcsolatok hiánya, és a mozgás hiány is együtt, tehát hogy van, amikor nem egy tényező van, hanem ezek felerősítik egymást, hogy ezek milyen kockázatot rejtenek, de hogy ki tudja, hogy melyik volt előbb, tehát már a demencia jelentkezett, és ugye elszigetelődik, vagy elszigetelődött, és...
6: Igen, ez egyértelmű, de ugye vannak olyan vizsgálatok, amik egyértelműen kimutatják, hogy a szociális aktivitásnak a csökkenése az fokozza a kockázatot, például, ha valaki aglegényként vagy egyedülállóként éli le az életét, nagyobb a kockázat a demencia kifejlődésére. Tehát nyilván a demenciának a másik következménye, amiről még nem beszéltünk, vagy nem volt szó, hogy a demenciát azt mindig úgy definiáljuk, mint egy kognitív gondolkodási betegséget, de emellett azért a magatartási pszichológiai tüneteknek egy nagy csoportja az, ami sajnos a figyelmet felhívja rá, tehát általában a beteget már akkor viszik orvoshoz, amikor halucinál, zavart, eltéved, nem talál haza, miközben ez már nem az eleje. Uh-huh. Tehát ez már a középsúlyos szakasznak a levelájáról általában.
5: Akkor már mennyi ideje lehet?
6: És ott, hát ugye ez attól függ, hogy általában ugye 8-12 év egy betegség tartom, hát az ilyenkor már középszakasz 5-6 év legalább eltelik. És például a szociális aktivitás megváltozása az már az agy homloklebenyének a működés károsodására utal. Tehát ha megváltozik a személyiség, aki eddig egy magába forduló, otthon ülő ember volt, az most hirtelen elkezd társaságba járni, aktív életet élni, új szokásokat figyelembe venni, vagy pont fordítva visszahúzódóvá válni, izolálódni, feladni a hobbikat, az már a demencia tünete lehet. Tehát mind a két oldalról igaz, hogy a szociális aktivitás változik a demencia során nyilvánvalóan, de az is igaz, hogy 20-30 évvel korábban az aktivitás befolyásolja a később megélő demenciát.
4: Kovács Tibor professzor, a Semmelweis Egyetem neurológiai klinikájának igazgató helyettese a vendégem, témánk pedig a demencia. A beszélgetésünkhöz az apropót egy nemrég a Tipotex kiadónál megjelent könyv adta, amelynek szerzője a norvég Geir Selbæk, kutató és oktató. A könyvének a címe Demencia, kockázati tényezők és megelőzési lehetőségek. Egy kis szünet következik most itt a műsorban, azután folytatjuk a beszélgetést Kovács Tibor professzorral.
0: Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a kategóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
4: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
6: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Jó napot kívánok, 12:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Felülvizsgálja a választások előtt meghozott támogatási és beszerzési döntések egy részét a kormány. Átvizsgálják a Dimo Plus program keretében odaítélt 22,5 milliárd forintnyi támogatást, köztük az április 10-én egyetlen nap alatt kiosztott 14,5 milliárd forintot is. Az ellenőrzések lezárásáig nem kötnek új támogatási szerződéseket, és a kifizetéseket is felfüggesztik, hangzott el a mai kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett átvilágítják a digitális kormányzati ügynökség 390 milliárd forintos informatikai keret megállapodását, leállították a Balási Gyulához köthető cégek felé ütemezett kifizetéseket, valamint felülvizsgálják az állami járműbeszerzéseket, irodabérleti szerződéseket, költözési terveket és a folyamatban lévő projektekhez kapcsolódó munkaszerződéseket is. A tervezett magyar csatlakozás után az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenőleg vizsgálhatná a magyarországi uniós forrásokat érintő ügyeket, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a szervezetnek jelentős munkája lesz a jelenleg is folyamatban lévő ügyekkel. Hozzátette, hogy ráadásul a magyar ügyészek felvétele és a rendszer kiépítése miatt várhatóan csak jövőre kezdheti meg tényleges működését Magyarországon.
0: Tőzsde hírek.
7: 0,5% mínuszban a BUX 138.193 ponton, a részvénypiac forgalma 8,5 milliárd forintnál jár. A vezető papírok vegyes hangulatban, a MOL emelkedik ismét 0,3%-kal 3.820 forintra, 1,4%-del visszaesik az OTP 44.340 forintra, és 0,1%-os mínuszban a Richter 11.790 forinton. A Magyar Telekom 0,3%-ot emelkedik 2.740 forintra. Európában nagyjából változatlan az összkép, tehát van egy kis plusz a német DAX-ban és a párizsi CAC-ban, azonban gyengül 0,1-del az olasz mutató, 0,2-del a spanyol index, és ismét 9% a mínusz a londoni FTSE-nál. A bankközi devizapiacon az euró értéke 352 forint 41 fillér, az amerikai dollárért 307 forintot és 22 fillért kell fizetni. Pénzügyi okokra hivatkozva lemondták az idei Jazz Fest Budapest rendezvényt. A fesztivál igazgatója szerint az Erkel Színház kiesése miatt új helyszínen a Városháza Parkban kellett volna megvalósítani az eseményt, ami jelentősen megemelte a költségeket, például színpad hiány. Mivel a támogatások elmaradtak, a szervezők a jegybevételre támaszkodtak volna, ám a jegyeknek csupán mintegy 27%-a kelt el. A szervezők egyelőre nem látják teljesen a döntés anyagi következményeit, de azt ígérik, mindent megtesznek a jegyvásárlók kártalanításáért.
0: Időjárás jelentés.
7: A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, a délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére 17 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss információkkal, illetve további részletekkel a mai kormány szóvivői tájékoztatóról 1 órakor a monitorban várjuk önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
8: Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, vendégem pedig itt a stúdióban Kovács Tibor professzor, a Semmelweis Egyetem neurológiai klinikájának igazgató helyettese, egyetemi tanár. Témánk a demencia. A beszélgetésünkhöz az apropót a Tipotex kiadónál megjelent Demencia, kockázati tényezők és megelőzési lehetőségek című könyv adta. Ennek szerzője egy norvég kutató, oktató Geir Selbeck. Folytatjuk a beszélgetést.
9: Említette a látás és a halláskárosodást, az azért probléma, mert hogy kevesebb impulzus éri az agyat, tehát hogy kevesebb inger éri az illetőt, vagy pedig valami más ilyen fiziológia van.
10: Összetett ok van mögötte. Az egyik az, hogy ha romlik a látás, romlik a hallás, akkor az egy szenzoros deprivációt okoz, tehát kevesebb inger éri el a beteget. A másik oldalon pedig jobban kell figyelni. Tehát ahhoz, hogy tudja követni a környezet eseményeit, a figyelmet jobban kell működtetni, amit ő jobban kifárad, és akkor a kifáradás mellett hamarabb előjön a tünet. Ugye a demens beteknek van egy ilyen jellegzetes naplemente tünetnek nevezett jelenség, hogy a nap második felében zavartakká válnak, teljesítményük csökken, agitáltak, nyugtalanok. Ez leggyakrabban attól van, hogy addigra már elfáradnak. Vagy az hozzájárulhat az is, hogy elfáradnak. Tehát ez a figyelem, ez nagyon nehéz. Plusz a figyelem megosztás az nagyon fárasztó. Ez a párzamosan végzett tevékenységeknek a követése, az nagyon korán károsodik. Már életkorral is károsodik, tehát, hogy ha 20 évesen az ember mindent tud egyszerre csinálni, telefonál, tévét néz, beszélget, és közben még írogat valamit, míg időskorban ez már nem megy. És ez rendkívül megterhelő. És hogyha én nem hallok rendesen, akkor nyilván az egyik funkcióm az, hogy figyeljek arra, hogy mit mondanak nekem, és csak a második funkció lesz az, hogy annak mi a tartalma. Tehát ez már önmagában figyelemmegosztás. A látásnál ugyanez nyilván, a látás ingere feldolgozásánál is ugyanez a helyzet. Illetve hát ott van az a lehetőség, hogy azért a hallás és a látás, különösen a látás, az ugyanaz, mint az agy. Tehát az agy része a retina, a ideghártyánk, és azok a degeneratív folyamatok, amik az agyban mennek, azok nyugodtan érinthetik azt a szervet is, ami az agyhoz fejlődéstanilag nagyon közel áll, tehát a fül és a idegrendszer eredetű retina, és azok a degeneratív folyamatok, azok megjelenhetnek ezekben az érzékszervekben is, tehát van egy olyan elmélet is, hogy itt azért folyik idegsejtpusztulás is.
9: Ezzel nem foglalkozik kifejezetten a könyv, csak megemlíti a hallucinációkat, amit az előbben is mondott, és hogy az ember elgondolkodik rajta, hogy a hosszú távú emlékezet munkájából, tehát abból, hogy fölidézek gyerekkori emlékeket, ma már nem élő házastársat, vagy ismerősöket, tehát abból, hogy fölidézek egy emléket, abból, hogy lesz az, hogy konkrétan azt mutatja az agy, hogy ő ott van. Tehát, hogy lesz ebből hallucináció?
10: Ez nem teljesen így működik. Tehát a hallucinációnak nincsen köze ahhoz, hogy ezt most meglévő, ismert személy, vagy életrajzi személy legyen. Aha. Az. De a hallucináció csak annyit jelent, hogy inger nélküli percepció, tehát valamit érzékel a beteg, ami mögött nincsen inger. Nagyon sokszor van olyan, hogy rosszul érzékel valamit, ami mögött inger van. Tehát mondjuk nagyon sokszor szoktuk azt mondani, hogy demens betegnél, főleg a elaludtabb szakaszban, középső és sűrű szakaszban nagyon fontos az, hogy ne legyenek kontrasztok. Tehát ne legyenek megvilágítatlan sarkok a lakásban, tükrök, visszaverődő felszínek, mert ugye rosszul érzékeli azt, amit például a tükörképét idegennek ismeri föl, vagy az árnyékot véli úgy, hogy valaki áll ott. Tehát, hogy ezek a hallucinációnál viszont nincsen kiváltó inger. Egy nagyon érdekes dolog lehet mögötte, ugye az agynak tehát a látórendszer az egy nagyon-nagyon kiterjedt idegsejt hálózat, és nem csak a tarkólebeny szerepel ebben, hanem a fali lebeny és a halántéklebeny, és ennek a hármas rendszernek az együttműködése károsodik. Az itt lerakódó idegsejt patológia miatt, tehát az idegsejt zárványok, idegsejt pusztulás miatt, és vannak olyan demencia formák, ahol ez egy nagyon korai bevezető szakasz, amikor ilyen jelenségek vannak, ez a levitestes betegségként ismert demencia forma, ahol akár még gondolkodási tünet nélkül már ezek a vizuális hallucinációk megjelennek a betegségnek, még abban a szakaszában, amikor a tesztekben alig kimérhető deficit, ha egyáltalán van. Uh-huh. Míg mondjuk Alzheimer betegségben azért ez általában a középsúlyos szakasznak a jele. De például a levitestes betegségben korai, jellegzetes figyelemfelhívó panasz. És ezekben a betegben a térérzékelés nagyon korára rossz. Tehát egyszerű tesztekben, egyszerű alakzatok másolásában megmutatható deficit látszik, míg például Alzheimer betegségben ez nem feltétlenül a korai szakasznak a része. Tehát ez egy neurobiológiai következmény, nagyon sok okot keresnek mögötte, de alapvetően annak a rendszernek a hibája, amit az agy működtet. És hogy mindig azt szoktam mondani a betegeknek, hogy nem kell ezen meglepődni, hát az érzékelésünk az teljesen szubjektív. Tehát a demens betegnél nem szabad meggyőzni arról, hogy ez nem így van, mert hogy ő ezt véli teljes valójában igazinak. Mi a különbség, ő ezt gondolja, én ezt gondolom, kinek van igaza. Tehát, hogy most ott van valaki, vagy nincs ott valaki. Az, hogy mit érzek, az egy abszolút szubjektív dolog, tehát, hogy megtanulom azt, hogy mi ez a piros, és mindenki ismeri a fantomfájdalmat, amikor valakinek amputálják a végtagját, és a amputált végtag helyén az agy azt jelzi, hogy égető pusztító fájdalma van. Tehát az agy oda-vissza kontrollálja az érzékszerveket, az érzékszervek beküldik az információt az agyba, az agy meg visszafelé próbál valamit módosítani ezen a rendszeren, egészen eljuthatunk oda, hogy olyat is módosít, ami nincsen. Tehát egy látott tárgynál, személynél honnan tudom, hogy az valódi? Persze nyilván, hogyha megérintem, vannak ilyen érdekes történetek, hogy milyen stratégiákat lehet erre kifejleszteni, vagy a betegek is rájönnek, hogy miket ezekkel csinálni, de nagyon-nagyon furra történetek vannak belőle. Volt egy olyan betegem, akit azért küldtek az urológusok, mert hogy vizelettartási zavara alakult ki. Semmilyen gondolkodási panasza nem volt, és hát, hogyha egy kicsit bővebben beszélgettünk vele, akkor kiderült, hogy ez azért történt, mert ő éjszaka elment a lakásában a mellékhelyiségbe, de nem tudott bemenni, mert sorba álltak emberek a mellékhelyiség előtt, ezért nem jutott oda, és ott pisilt be. Mert ő hát halucinálta azokat az embereket, akik ott álltak sorba a mellékhelyiség előtt, és hát nem a vizelettartási rendszernek a problémája okozta a problémát, hanem a látási ingereknek a rossz feldolgozása. Tehát a valóság az abszolút szubjektív, tehát a percepciót azt nagyon gyorsan át lehet vágni az agyban. Ugye a másik, amiért nem szabad a beteget úgymond kényszeríteni arra úgymond normálisnak tartott gondolkodásra, amit mi vélünk annak, mert a betegek nagyon gyakran türelmetlenek ezzel, tehát a homloklebeny szintén, ami a gátlásokat hozza, ami a indulati kontrollt szabályozza, annak a károsodása miatt itt azért a nyugtalanság, az agitáltság, az agresszivitás az nagyon könnyen megjelenhet, és hogyha én úgymond kényszerítem a beteget arra, hogy abba az irányba menjen, akkor ez nagyon hamar indulati kontroll problémává egyszerűsödik, illetve hát az is nagyon fontos, hogy a betegek nagyon jól felfogják az érzelmi kommunikációt, és nem figyelnek a kognitív verbális tartalomra. Tehát, hogyha azt mondom, hogy nem vagyok ideges, akkor nem a nem vagyok idegest hallja meg belőle, hanem a hangsúlyt. És akkor ez már nehéz.
9: Ó, de fontos, mert külön rész szól arról, hogy, és ezt meg akartam kérdezni, hogy a demencia mértéke, vagy időtartama, tehát amióta fönnáll ez az állapot, attól függ, hogy agresszívá válik, vagy türelmetlenné a beteg, vagy pedig valami kiváltó oka van ennek, hogy agresszív lesz, vagy személyiségbeni kérdés.
10: Ez megint csak attól függ, hogy mi vezet a demenciához. Vannak olyan demencia formák, ahol a homlokleben károsodás korai szakaszban megjelenik, tehát hogy gyakorlatilag ez a bevezető tünet, ugye ez a frontotemporális demenciának nevezett.

0: sokszor olyan, tehát másik irányba megy a beteg, hogy aki előtte indulatos, lobbanékony, vérmérsékletű ember volt, az egy tutyimutyi kedves, aranyos, készletés szegényes állapotba csúszik bele. Tehát ez a véglet is előfordul. Változása a személyiségben az nagyon fontos, hogy arra figyelni kell, akármilyen irányú is ez.
1: Olvastatok egy idézetet? Megint a könyvből kifejezetten a személyiségre vonatkozik, mert ugye az a kérdés merül fel a könyvben, hogy van-e olyan személyiségtípus, vagy személyiség, aki jobban hajlamos a demenciára. És azt írja a szerző, hogy több tanulmány kimutatta, hogy az alacsony szintű lelkiismeretesség vagy tervezettség, valamint a magas szintű neuroticizmus nagyban összefügg a demencia nagyobb kockázatával. Ez azt jelenti, hogy minden szempontból rendszeretül megfontolt erős önfegyelemmel és kötelességtudattal bíró személy esetében kisebb a kockázat, míg egy szorongó, nyugtalan és negatív érzelmek sokaságával küzdő személy fokozott kockázattal néz szembe.
0: Hát ez egy örök vita. Tehát amit itt használt néhány kifejezés, azt nem minden szempontból használjuk ma már a betegségek elnevezésében, vagy személyiségeknek az elnevezésében. Nagyon sok adat van erre is, nagyon sok adat van ellene is. Ez nem egy lefutott kérdés, tehát nincsen ebben egyértelmű irányelv. Ennek leginkább az az oka, hogyha már csak azt, amit eddig beszéltünk, ez alapján nem tudjuk súlyozni a betegeket, hogy melyik csoportba tartozik, és mondjuk az, akinek szorongó személyisége van, de nem hordoz egyetlen genetikai kockázati faktort egész életében, soha nem volt semmilyen szívérendszeri betegsége, hiába szorong, nem lesz demenciára hajlamosabb, mint aki ezek közül mondjuk más működést mutat. Vannak személyiségek, amik gyakrabban fordulnak elő, de hogy ezek kockázati faktorok, az irodalomban azért még nem eldöntött kérdés.
1: Itt viszont akkor fölmerül az örökletesség kérdése is, vagy az öröklődés kérdése is, hogy a tényezők, tehát a kiváltó tényezők öröklöttek-e, vagy pedig a demenciára való hajlam öröklődik-e?
0: Mind a kettő lehet, tehát nyilvánvalóan nagyon fontos az is, hogy milyen környezetben, milyen szociális aktivitásban, hogy nő a csemete föl, de a genetika szerepe az egyértelmű. Tehát vannak olyan betegségek, vannak olyan típusok, amik igen nem jelleggel öröklődnek. Tehát van egy génhiba, és hogyha az átkerül a szülőből a gyermekbe, akkor ott megjelenik a demencia, és általában korán. Tehát ez a 65 év alatti kezdetű betegségeknél lesz gyakori. Egyetlen egy génhiba, biztos, hogy betegség alakul ki. És vannak olyan gének, amik nem génhibák, nem mutációk, hanem úgynevezett polimorfizmusok, tehát, hogy a normál társaságban összeveszünk 100 embert, és abból a 100-nak ilyen, 30%-ban, 60%-ban, és 10%-ban amolyan, és ezekből meg lehet kockázati faktorokat is találni. Tehát az Alzheimer betegségnél egy APOE nevű, apolipoprotein E nevű génnek a polimorfizmus a legismertebb jelentős kockázati faktor, ami, hogyha az egyik négyes típus hordozzuk, és abból kettőt is, tehát a papától, a mamától is ilyet kapunk, akkor a kockázatunk az nagyon nagy. Ha a kettest hordozzuk, és mind a kettő mondjuk kettes, akkor pedig gyakorlatilag nem alakul ki bennünk ilyen betegség. Megint ez jelenti azt, hogy ez nem lehet, csak nem valószínű. Tehát ez kockázati faktor nem prediktív, hanem nem dönti el a sorsunkat, csak befolyásolja a sorsunkat, és ilyenből még sok más van. Tehát nyilvánvalóan, hogyha ezeket összerakom, a genetikai hajlamot, és mellé teszek egy életmódi csomagot, akkor nyilván össze tudom adni, a egy meg egy az nem kettő lesz, hanem sokkal nagyobb kockázata, hamarabb jelenik meg a demencia.
1: Én arra is használtam ezt a könyvet, hogy tévhiteket akár eloszlassunk, vagy gondoltam, hogy rákérdezek, mert ugye itt az élethosszig tartó tanulás, a keresztrejtvényfejtés, mint technika, hogy kitoljuk a demencia kialakulásának időszakát, vagy egyáltalán vagy megelőzzük. Említette az iskolázottságot, ezek fölmerülnek itt a könyvben, de például az iskolázottságnál egy nagyon érdekes dolgot ír a szerző, hogy a jóval iskolázottabbak nagyon jól tudják leplezni a demencia kialakulását, tehát hogy elmennek akár egy vizsgálatra, és ott pontosan tudják, hogy mit kell válaszolni.
0: Ez részben igaz, attól függ, hogy mivel keressük. Tehát, hogyha én szemüveggel keresem a kosztapadlón, akkor nem biztos, hogy megtalálom, de ha mikroszkóppal, akkor meg biztos. Tehát a tesztek is olyanok, hogy vannak úgynevezett szűrőtesztek, amikben ugye az, hogy hányadika van, három szót vissza kell mondani, egy egyszerű rajzot kell másolni. Ezek nem, még nem a korai károsodást, hanem már kifejlődött betegséget keresik. És vannak olyan tesztek, amiket 20 évesen nehéz megoldani, és olyan érzékenyek, hogy nagyon enyhe deficitet is ki tudnak mutatni.
1: Mondani erre egy példát?
0: Hát mondjuk vannak olyan tesztek, amiben 3 szó a visszahívás, van olyan, amiben 5 szóra kell emlékezni, és van olyan, amiben 15-re kell emlékezni. Nyilván ez önmagában jelent különbséget, csak ugye ezekkel az a baj, hogy ezek meg szűrésre nem alkalmasak, mert mondjuk

0: 82 évesen nem biztos, hogy 15 szót vissza tudok mondani. Egyszerűen azért, mert a 82 évesen nem ugyanaz a teljesítményen, mint 50 évesen, bár még egyszer ez nem a korral együtt járó történet. És hogy mondjuk egy ilyen bonyolultabb teszt, az másfél óra, amit a betegek már nem is tudnak végigvinni. Tehát az nagyon fontos, hogy a kognitív teljesítmény azért fontos, hogy a kognitív elfoglaltság, mert ha én mondjuk napi teljesítményemhez 100 egység agyi kapacitás kell, és az én képességeim azok mondjuk 800 egység. Ha én ebből nem használom csak azt a 100-at, amíg a 800-ból 100 lesz, arra nem fogok felfigyelni. Tehát ha én szellemileg aktív életet élek, akkor arra is fel fogok figyelni, hogyha 800-ból már 700-ra csökken ez a teljesítmény. Ami még a mindennapokhoz bőven sok, de már a deficitet látom. Tehát a korai felismerésnek az a lényeg, hogy legyen a miből felismerni. Tehát ugye nagyon egyszerű dolgok, figyelni kell ilyenekre. Ma már ez gyakorlatilag mindenkinél van, hogy internetet használ, pénzügyeket intéz, átutal, közösségi fórumokra jelentkezik be, ezt azt most csinál. Ha ezekben változás látszik az eszköz használatban, bonyolultabb eszközök használatában, számítógép, telefon, távirányító, hiba van, arra figyelni kell, mert az már lehet, hogy annak a jele, hogy elindult valamilyen folyamat.
1: Tehát, hogyha nehezebben megy egy, mit tudom, egy regisztrálás, egy internetes...
0: Így van, amire eddig nem kellett segítség, most meg már kell a segítség. Ami nem az életnek a feltétlen része, meg lehet, hogy ki fogja barkóbázni a nagymama, hogy a hatodik kísérletre már sikerülni fog, de eddig ment az elsőre is, most meg csak a hatodikra.
1: Azt hallottam, hogy a mesterséges intelligencia segít az időseknek, mert hogy vele lehet beszélgetni.
0: Abszolút mértékben, tehát az interakció az nagyon fontos. Tehát a keresztelténfejtésről volt szó, az nagyon jó, de az nem interaktív. Aha. Tehát az nem hat vissza. Ellenben a számítógépes játék, amit fiatalkorban nem biztos, hogy szeretünk, időskorban meg nagyon jó, mert hogy visszaad. Arra kell dinamikusan reagálni, úgyhogy minden ilyen nagyon jó. Az AI ebből a szempontból olyan hatalmas lehetőséget teremt. Tehát nyilván itt azért kérdés, hogy a 80 éves számítógépet nem használó beteg az milyen szinten tud az AI-jal kapcsolatba kerülni, tehát ezeket meg kell oldani, hogy minél egyszerűbben lehessen ezt megtenni, de rengeteg ilyen próbálkozás van, nagyon sok kutatás, eszközfejlesztés folyik ebben a témában, úgyhogy ez rohamszerűen fog fejlődni. 20 év múlva ez könnyebb lesz. Most ugye az a generáció éli a demencia csúcskockázatát, akinél még a információs technológia az gyerekcipőben sem járt igazán.
1: Igen. Beszélhetünk a demencia társadalmi vetületéről. Ez azért is érdekes, mert említettem önnek még az interjú előtt, hogy azt mondta a szerző, hogy Norvégiában az önsegítő közösségek nagy száma komoly segítséget jelent, másrészt pedig nagyon-nagyon sok szó esik az utóbbi évtizedben a médiában a demenciáról, és ez is nagy segítség. Mi a helyzet nálunk?
0: Igen, tehát a korai felismerésnek az lenne a lényege, vagy az lenne a fontossága, hogy tudjuk azt, hogy mit kell felismerni. Uh-huh. És ugye ez alapszinten, ez a populáció, a társadalmon múlik, tehát amikor már orvoshoz kerül az ember, az egy második réteg a házi orvosnál kiszűrni ezeket a betegeket. Tehát az, hogy tudjuk azt, hogy az agy az mihez kell. Tehát, hogy nem csak ahhoz, hogy beszéljünk és mozogjunk, hanem hogy egyszer gondolkodási stratégiákat, ugye az unokázós csalóknak a példája az egy ilyen típusos történet, amiben mindig fel kell, hogy merüljön, hogy erről van ez egy nagyon jó magyar film, amit érdemes megnézni el pont ebben a témában, hogy ez egy kritikai készség, ez homloklebeny betegség. Tehát, hogy az, hogy ezeket a folyamatokat én jól meg tudjam ítélni egy ilyen helyzetben, adekvát döntést hozzak, az egy gondolkodás zavar jele lehet. Tehát az egy korai betegség felismerési jel lehet.
1: Az unokázós csalók, amikor bejelentkezik valaki egy hazugsággal.
0: A éjszaka közepén felhívják, hogy az unokája balesetet okozott, és ahhoz, hogy ezt el lehessen intézni, az most meg kell vinni az összes létező pénzt, ami otthon van, és akkor majd megy valaki, aki ezt a pénzt elviszi, és akkor...
1: Uh-huh. De és ezt ő végig kell, hogy gondolja, hogy akkor most gyorsan felhívom a családot?
0: Persze, hát akkor az a megoldás, hogy felhívom a családot, uh-huh. felhívom a fiamat, aki nyilván az unokámról tudni fog ekkor, vagy magát az unokát felhívom, vagy megkérdezem, hogy hívják az unokámat, ugye önmagában egy jó kis keresztkérdés lehet az ilyen helyzetben. Mm. Tehát azért ezt ki lehet nyomozni, hogy ez nem feltétlenül így van. És ez a jóindulatú, egészséges belátóképesség, ez nincs meg ilyenkor a betegekben, és ez már a kritikai készségnek a romlását jelenti. Mm. Tehát nagyon fontos lenne, hogy tudjuk azt, hogy nem csak a zavart, rosszul tájékozódó, halucináló, agitált, eltévedő beteg az, aki demencia gyanús, hanem azok, akik ugye nem emlékszem, és visszakérdezek 5 percen belül egy témára, és ugyanezt elmondom 6-szor, miközben nem realizálom, hogy ezt már korábban megbeszéltük, hogy elmondtuk. Tehát nagyon fontos a társadalmi felismerés ebből a szempontból, és ebből a szempontból nagyon sokat tud a média tenni. Ugye hát vannak olyan betegségek, amik ismeretlenek, de mondjuk egy-egy média esemény miatt betörnek, és gyakorlatilag mindenki hall róla, ugye szomorú például példákat lehetne mondani a közelmúltból nálunk is ilyen dologra, hogy a jóval ritkább betegséget jóval többen ismernek, mert egyszerűen benne van a mindennapi életben. És ezért nagyon fontos az, hogy a média ezt használja, ezt az erőt. Ugye erre Ronald Reagant kell említeni, aki ugye valaki szerethette őt politikusként vagy színészként, ez szubjektív, de az Alzheimer betegségnek a ismertségében visszafordíthatatlan előnyöket és érdemeket szerzett. Ugye ő 94-ben írt egy kézzel írt levelet, a média közölte ezt az Egyesült Államokban, amiben közölt, hogy jó Alzheimer betegségben szenved, és egy nagyon híres mondata, hogy elindul a napnyugta felé, a életének a napnyugtája felé. És ettől olyan figyelem fordult erre a betegség az Egyesült Államokban, illetve utána a agykutatás évtizede hatására, hogy ott ez egy egészen jól beépült társadalmi alapismeret, hogy az Alzheimer betegség mit jelent. Tehát ez egy hosszú-hosszú évek alatt kifejlődő társadalmi intellektus, amit építeni kell, és ez nagyon fontos. Nem csak ebben, ugye nagyon sok minden, az egészségtudatos életmód az rendkívül fontos, nem csak a demenciát lehet itt említeni, hanem a szűrő vizsgátoknak a használatát, a szívérendszeri betegségek, daglatos betegségek, tehát ez mindenre a kaptafára megy. Egészségtudatos társadalmat kell építeni, igen.
1: Még egy kérdés, hogy önnek miért fontos ez? Tehát, hogy annyi interjút látok önnel, nagyon sok helyre hívják. Csak kíváncsi vagyok, hogy önnek ez a munkája, ez egy ilyen misszió tulajdonképpen?
0: Én azt szoktam mondani, hogy én mindent elvállalok, ami ennek a népszerűsítésével, ismertségnek a fokozásával jár. Én pontosan amiatt, mert látom azt a hiányt, ami mind a szakmában sajnos, mind a közéletben és a társadalmi szinten megjelenik ezzel a betegségcsoporttal kapcsolatban, a stigmatizációtól kezdve a hibás információk, a fals kezelési módok terjedése, és hogyha csak 2-3 olyan beteg van, aki ezt hallva, vagy hozzátartozóban felfigyel valamire, már megérte. Tehát az információt terjeszteni az alapfeltétel annak, hogy nekem is könnyebb dolgom legyen. Hát nekem nyilván nem lesz már könnyebb dolgom, mert ezt nem ilyen fogom megélni, de hogyha ez az információ ez közérthető és széles körben elérhető, az jelentős hasznot jelent. És ezért fontos az, hogy minden fórumon legyen erről szó, tehát minél nagyobb a hozzáférés, annál jobb, és sokkal effektívebb.
2: Kovács Tibor professzor, a Semmelweis Egyetem neurológiai klinikájának igazgató helyettese, egyetemi tanár volt a vendégem, témánk pedig a demencia volt. A beszélgetésünkhöz az apropót egy nemrég a Tipotex kiadónál megjelent könyv adta, amelynek címe Demencia, kockázati tényezők és megelőzési lehetőségek. A szerzője Geir Selbeck, norvég kutató és oktató. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornán. Köszönöm a figyelmet, találkozunk egy hét múlva, Olá Andreát hallottátok.
3: Ez volt a Könyvben utazom Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
3: Köszöntöm Önöket, 13 óra van, ez pedig a Trend FM napközbeni hír összefoglalója. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Nézzük először híreinket röviden. Felülvizsgálja választások előtt meghozott támogatási és beszerzési döntések egy részét a kormány. Döntött a kormány a védett üzemanyagára kivezetéséről. Újabb jelentős nagykereskedelmi árcsökkenés jön az üzemanyagpiacon. És végül a tervezett magyar csatlakozás után az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenőleg vizsgálhatná a magyarországi uniós forrásokat érintő ügyeket, ezt közölte Vitézi Dávid. Most pedig következzenek a részletek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Felülvizsgálja a választások előtt meghozott támogatási és beszerzési döntések egy részét a kormány. Átvizsgálják a DIMOP Plus program keretében odaítélt 22,5 milliárd forintnyi támogatást, köztük az április 10-én egyetlen nap alatt kiosztott 14,5 milliárd forintot is. Az ellenőrzések lezárásáig nem kötnek új támogatási szerződéseket, és a kifizetéseket is felfüggesztik, ez derült ki a mai kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett átvilágítják a digitális kormányzati ügynökség 390 milliárd forintos informatikai keretmegállapodását. Leállították a Balázsi Gyulához köthető cégek felé ütemezett kifizetéseket is, valamint felülvizsgálják az állami járműbeszerzéseket, irodabérleti szerződéseket, költözési terveket és a folyamatban lévő projektekhez kapcsolódó munkaszerződéseket is. A kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Éva szóvivő megerősítette, hogy döntött a kormány a védett üzemanyagárak kivezetéséről, ehhez azonban parlamenti jóváhagyás szükséges még.
4: A kormány döntött a hatósági üzemanyagár kivezetéséről, mostanra a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és az árak azok több helyen a védett ár szintje alatt vannak. A kormány mindig azt mondta, hogy a védett ár addig maradt fenn, amíg arra szükség van, most a körülmények lehetővé teszik a normál piaci működéshez való visszatérést. Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra. Ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat vagy más kapcsolódó szabályokat.
3: Újabb jelentős nagykereskedelmi árcsökkenés jön az üzemanyagpiacon. Péntektől bruttó 7-7 forinttal mérséklődik a benzin és a gázolaj ára. A hét során bejelentett változásokkal együtt ez már számottevő áresést jelent, különösen a dízel esetében. A jelenlegi átlagárak szerint a 95-ös benzin literenként 627, a gázolaj 639 forintba kerül. A fogyasztói árakra egyelőre nem feltétlenül hat a változás, mivel még érvényben van a védett üzemanyagárrendszer, amelynek kivezetését ugyanakkor a kormány, mint az előbb már azt említettük, kezdeményezte. Rosszul érinti a hazai fuvarozókat viszont a forint erősödése. A nemzetközi szállításokat végző vállalkozók profit szintjét mintegy 3%-kal csökkentheti a hazai deviza erősödése. Ráadásul megjelentek a piacon a különböző külföldi versenytársak is, például a romániai fuvarcégek, jóval olcsóbbak. Lajkó Ferencet, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének főtitkárát hallják.
5: Nagyjából 380-as euróval kalkulált ugye a gazdaság, meg az elemzők az idei évre, és ehhez képest ez a 350-es szint, ugye ez az a 30 forint, amiről beszélek, és ez körülbelül 3%-nyi profitot vesz ki. Ez óriási probléma, tehát ez egy eleve gyenge, vagy nullás, akár negatív eredményi tevékenységnél, ugye ez nagyon nem hiányzik, és komoly veszteséget okoz.
0: Tőzsdehírek.
3: És akkor nézzük is meg, hogy áll a forint. Egy euróért jelenleg 352 forint 96 fillért kell adni, vagyis továbbra is erős a forint, bármilyen hatása is van, de minden bizony elsősorban kedvező hatásról beszélünk, bár néhány iparágat, amint az élményt hallották, bizony néha kedvezőtlenül érint az erős forint. És akkor most térjünk át, hogy is néz ki a budapesti értéktőzsdén a fontosabb részvények árfolyama. A BUX jelenleg 138.405 forinton áll. Vegyes képet látunk ma is. A MOL és a Magyar Telekom emelkedő tendenciát mutat, az OTP és a Richter viszont egy kicsit csökkenő tendenciát mutat. A MOL 3.820 forintot kell fizetni jelenleg. A részvényekért ez 0,2%-os növekedés, és a másik növekedést produkáló részvény pedig a Magyar Telekom, 2.738 forinton kereskednek a papírokkal. Ez 0,3%-os emelkedést jelent. Az OTP valamivel több mint 1%-ot esett, 44.480 forintot érnek most az OTP bank papírjai. A Richter szinte stagnál, 0,8%-os esés, ami igazából nem jelent igazából nagy esést, 11.790 forintot érnek jelenleg a Richter papírjai. Megszünteti a Városligeten átmenő autóforgalmat a kormány, és megkezdi a Hősök tere környezetének zöldítését. Ezt jelentette be Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A döntés a Városliget projekt felülvizsgálatának része, amelynek célja a félben maradt fejlesztések rendezése és az egykori építési területek közparkká alakítása. Vitézy szerint a Petőfi csarnok és a közlekedési múzeum helyén maradt elhanyagolt területek méltatlanok Budapesthez, ezért új fejlesztési koncepció készül. Módosítja a parlament előtt lévő uniós jogállamisági törvénycsomagot a kormány, hogy az megfeleljen az Európai Bizottság további elvárásainak, és elősegítse az uniós források felszabadítását. Ezt közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. A változtatások érintik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok működését, szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, valamint bővítik a korrupciós ügyekben alkalmazható jogorvoslati lehetőségeket. A miniszter közölte azt is, hogy az új állományfejlesztési társaság jöhet létre a HÉV-nek és Intercity vonatok beszerzésének lebonyolítására, miközben a Magyar Fejlesztési Bank átalakítása is megkezdődött. A miniszter arról is beszélt, hogy az uniós források felszabadításáról folytatott tárgyalások biztatóan haladnak, és a helyreállítási alap mellett további kohéziós források megnyitására is van esély. Átalakítja a rendvédelmi szervek rendszerét a kormány. A mai kormány szóvivői tájékoztatón jelentették be, hogy a terrorelhállítási központ megszűnik. Mint önálló szervezet legalábbis. Feladatait azonban egy új, ugyancsak TEK néven működő egység veszi át az országos rendőrfőkapitányság irányítása alatt. Az új szervezethez kerül a személyvédelem és a műveleti feladatok, míg a Nemzeti Nyomozó Iroda önálló szervként folytatja a nyomozásokat és a terrorfelderítést. A készenléti rendőrség a jövőben az objektumvédelemért, a tűzrendészeti feladatokért, valamint a rendezvénybiztosításért felel. A változások részeként megszűnik jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is. A tervezett magyar csatlakozás után az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenőleg vizsgálhatná a magyarországi uniós forrásokat érintő ügyeket. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a szervezetnek jelentős munkája lesz a jelenleg is folyamatban lévő ügyekkel. Hozzátette Vitézi Dávid, aki mindezt bejelentette, hogy ráadásul a magyar ügyészek felvétele és a rendszer kiépítése miatt várhatóan csak jövőre kezdheti meg tényleges működését Magyarországon. Donald Trump amerikai elnök Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti úgynevezett egyetértési nyilatkozatot a konfliktusaik lezárásáról, amely a végleges békekötés alapja. Irán újra megjelenhet a kőolaj és földgázpiacon, cserébe viszont meg kell, hogy nyissa minden ország számára a hormuzi szorost. A legnagyobb vita az iráni atomprogramról várható. Az amerikaiak és az izraeliek kizártnak tartják, hogy az országnak legyen nukleáris fegyvere, több állam viszont a civil atomenergia felhasználását sem szeretné. Endrózsa Erzsébetet hallják, Közel-Kelet szakértőt.
6: Nagyon sokan a civil célú programot is megtiltanák Iránnak. Ezt mondjuk akkor elég nehéz, amikor a világon megint úgy tűnik, hogy egyfajta atomerőmű építési hullám tapasztalható, de van egy olyan tétele ennek a megállapodásnak, ami azt mondja, hogy az úsított urán visszahígítása iráni földön történne. Na most az akkor nem tud megtörténni, hogyha nincsenek ott a civil programnak az elemei, technikai feltételei, intézményei, berendezése is. Tehát én azt gondolom, hogy itt is inkább arról lesz szó, hogy egy nagyon-nagyon korlátok közé szorított, és még az eddigi soha nem látott ellenőrzéseknél is szigorúbb ellenőrzések alatt kerülne erre sor.
3: Újabb kölcsönös légitámadások érték Oroszországot és Ukrajnát. Az orosz hadsereg csaknem 250 ballisztikus rakétával és drónnal támadta Kijevet és az ország nagy részét, miközben ukrán drónok Moszkva térségéig jutottak el, és az egyik egy lakóépületet talált el, és találat érte a moszkvai olajfinomítót is. A támadások idején Ukrajna nagy részén légiriadó volt érvényben, a Szumi elleni orosz dróncsapásban pedig egy ember vesztette az életét. 0,2%-kal zsugorodott az orosz gazdaság az idei első negyedévben, éves összevetésben. A moszkvai vezetés és a jegybank szerint a visszaesésben szerepet játszott a szokatlanul hideg tél, amely lassította az építőipart, valamint az is, hogy az év első három hónapjában hárommal kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az orosz jegybank ugyanakkor már a második negyedévben növekedésre számít, és az egész évre is pozitív GDP bővülést vár.
0: Időjárás jelentés.
3: A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le, viszont a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
3: Rosszul érinti a hazai fuvarozókat a forint erősödése. A nemzetközi szállításokat végző vállalkozók profit szintjét mintegy 3%-kal csökkentheti a hazai deviza erősödése. Ráadásul megjelentek a piacon a külföldi versenytársak is, például a romániai fuvarcégek jóval olcsóbbak. Kedvező viszont, hogy hosszú idő után áprilisban elmozdult felfelé a hazai ipar teljesítménye, ami a pangó szállítási igényeket élénkítheti. Lajkó Ferenccel, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének főtitkárával beszélgettem mindenről. Az idei első negyed évre a közúti fuvarozási árindex rendkívül borulátó képet festett, és akkor csak mondok néhány okot erre. A költségek meglehetősen magasra nőtek az elmúlt időszakban, majdnem 7%-osak lettek, amit csak korlátozottan lehetett úgymond a piacra ráterhelni, és pluszban még a kereslet is jelentősen visszaesett, ami kapacitás feleslegeket eredményezett. Költségek nagy része a fuvarozóknál úgy elsősorban üzemanyagköltség, ami a kereslet hiányt illeti, az pedig az ipari termelési volumen visszaesését jelentette. Na de változott a helyzet.
5: Hát három olyan kérdés van, ami ugye ezt a nagyjából az előzőleg elmondott 2-3 éves trendet rövid távon megváltoztatta, vagy fölülírta az idei évben. Egyik ugye ez a védett üzemanyagárnak az intézménye, ami egy nagyon jó intézmény, meg egy döntés volt, illetve annak a meghosszabbítása is sokat segített a fuvarozóknak, hogy tényleg ebbe a gazdaságilag szorult helyzetükben ne érje őket újabb költségsok. Ugye hát akkor gyorsan, nagy mértékben emelkedett a gázolajnak az ára is, világpiaci ára is, ami ettől védte meg őket, miközben a kereslet kínálat kedvezőtlen aránya miatt ennek áthárítása pedig nagyon kétséges lett volna a fuvarozók részéről. A nemzetközi fuvarozó cégek úgy viselkednek, mint az exportáló cégek, hogy nekik a forint gyengülése az segíti a profitabilitásukat, míg a forint erősödése rontja. És ugye itt egy jelentős erősödés történt, aminek alapvetően azért sok pozitív hatása is van, például az inflációval kapcsolatos harcban, de a fuvarozók esetében a nemzetközi fuvarozókat tekintve ez mintegy 3%-ot rontott a profitabilitásukon, mert 10 forintnyi árfolyam változás az nagyjából 1%-nyi költségnövekedésnek vagy csökkenésnek felel meg. Ugye nagyjából 380-as euróval kalkulált ugye a gazdaság meg az elemzők az idei évre, és ehhez képest ez a 350-es szint, ugye ez a 30 forint, amiről beszélek, és ez körülbelül 3%-nyi profitot vesz ki. Ez óriási probléma, tehát ez egy eleve gyenge vagy nullás, akár negatív eredményi tevékenységnél ugye ez nagyon nem hiányzik, és komoly veszteséget okoz. És a harmadik pedig, ami szintén ilyen nagyon friss információ, ahogy tetszik, akkor tavaszi sztori, az pedig az, hogy közel 3 év után végre életjelet mutatott az ipari termelés. Márciusban volt egy plusz 6,7%, áprilisban egy plusz 0,9%, és azért artikuláltam ki ennyire a pluszt, mert az elmúlt 2,5 évben csak negatív értékeket láttunk. Nyilván most 2 hónap az még nem biztos, hogy trendfordulót jelent, de azért nagyon nagy reménye van mindenkinek abba, hogy az ipari termés változása az javítani fogja a fuvarozóknak a fuvar ellátottságát. Úgyhogy ez az a három terület, ami most markánsan jelentkezett, és akkor van ennek egyiknek egy olyan következményének az euró árfolyamnak, hogy nagyon jelentősen megnőtt a külföldi fuvarozóknak a érnyerése a magyar piacon is. Tehát ha úgy tetszik, ugye például akik a legjelentősebben növelték a piaci részüket, azok a román fuvarozók. Lej az nem erősödött annyira, mint a forint, tehát ők most olcsóbbak tudnak lenni, mint a magyar fuvarozók, elviszegetik a magyar fuvarozók elől a fuvarokat, úgyhogy ez egy ilyen kellemetlen jelenség, amivel hát kell kezdeni valamit.
3: A kormány éppen most jelentette be, hogy kivezetik a védett árakat, és közben az iráni békekötés hatására a Brent hordonkénti árfolyama is folyamatosan zuhan. Most a legfrissebb, amikor ez a beszélgetés zajlik, $75.67. Ugye a csúcs az április 29-én volt $118, tehát ez is egy friss fejlemény. Ezt hogy látja, hát, milyen hatása?
5: Ez annyira friss, hogy igen, hogy ropogós. Inkább csak jó dolgokat hordoz. Ez a békekötés, ez elindult, és remélhetőleg le is zárul. Ez egy nagyon jó hír. Nagyon jó hír az is, hogy ugye ennek következtében a világpiaci folyamatok pozitív irányba indultak, jelentősen csökkent mind a két olajtípusnak az ára. Ezáltal ugye maguk a finomított termékek, a gázolaj ára is csökken. Én azt gondolom, hogy ebben a fuvarozók nem szenvedhetnek kár, hiszen olcsóbban fognak tudni tankolni, mint a 615 forint gázolajára, ami ugye a védett árat jelentette. Én bízom benne, hogy jelentősen a 615 forintos védett ár alá is fog csökkenni a piaci ár, és ezáltal kicsit levegőhöz tudnak jutni a fuvarozó vállalkozások. Ez egy kiváló folyamat, és egy nagyon jó nemzetközi, illetve egy hazai hír.
3: Az elmúlt percekben Lajkó Ferenccel beszélgettem, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének főtitkárával.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
3: A vonal túlsó végén Péntek Ádámot köszönthetem, az Erste részvényelemzőjét. Háló, jó napot kívánok, ugye itt vagy velünk, szia!
7: Szervusz, itt vagyok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Hogy egy kicsit kapcsolódjunk az imént hallott beszélgetéshez, talán érdemes a forint árfolyamával folytatni, illetve pillancsunk rá, hogy milyen most az olaj ára a piacokon.
7: Igen, az elmúlt napok, mert igazából azt látni, hogy hetek és hónapok trendjével szemben most éppen egy kicsit gyengül a forint, de hát ez is azt jelenti, hogy az euróval szemben 352,8-nál jár. Voltunk a hét elején 350 alatt is, ami azért egy elég rég nem látott szám volt. de most pedig hát a nagy gyengülés után, vagy hát az euró gyengül, de ugye a nagy forint erősödés után most jön egy kis gyengülés, úgyhogy ilyen hatalmas jelentőség ennek nincsen, alapvetően arra készül a piac, hogy mit lép a majd a Magyar Jegybank, az Amerikai Jegybank nem módosított a kamatokon, viszont kilátásba helyezték az emelést, és amikor a dollár, erre a dollár erősödött, és amikor a dollár erősödik, akkor jellemzően a kisebb devizák, mint a forint gyengülni kezd, úgyhogy ezt láthatjuk most is.
3: Nézzük meg az olajat, de egy pillanatra térjünk vissza, említetted a hazai jegybankkal kapcsolatos várakozásokat. Ugye most egyre többen azt várják, hogy itt jelentősebb csökkentést fog végrehajtani.
7: Hogy igen, hát részben az erős forint miatt is, ami lehetővé teszi azt, illetve hát egyrészt lehetővé teszi, másrészt pedig az export szempontjából hasznos is lenne, hogyha nem lenne ennyire gyenge a forint. Azért bőven van tér még a kamatcsökkentésre, szóval most elég magasan vagyunk, úgyhogy valóban arról gondolkodik mindenki, hogy ez milyen gyorsan fog megtörténni, és nem az, hogy egyáltalán lesz-e csökkentés, vagy nem.
3: Na, hát nézzük akkor, hogy áll a Brent, a tőzsdény. Én ugyan látom, de te magyarázatot is tudsz ehhez adni.
7: Igen, hát először nézzük, hogy konkrétan hol állunk, és akkor utána jön a magyarázat. Most a Brent olaj az 78,5 dollár környékén mozog, és ez egy kicsit több mint 1%-os csökkenést jelent a tegnaphoz képest. Tegnap jött a hír, hogy Trump elnök is aláírta az Iránnal kötött békeszerződést megelőző szándéknyilatkozatot. Eredetileg péntekre tervezték ezt, de most hát nem találkoztak személyesen, de a távolból megkötötték ezt az alkut, vagy egyességet. A lényeg az, hogy ez azt vonza magával, hogy a Hormuzi szoros megnyílik, és ha az a szoros megnyílik, akkor ha nem is rögtön, de el tud indulni a forgalom, először még akvamentesíteni kell, meg szűkebb lehetőségek vannak, kevesebb hajó tud átjutni, de a lényeg, hogy most már rakéták és robbanószereket szállító drónok nem fognak röpködni a fejek fölött, vagy a hajók fölött, és ez elég fontos a forrózók szempontjából is. A lényeg, hogy az ellátási hiány enyhülhet, ami pedig az árakat lefele tolja. Van még azért hova, hiszen a konfliktus kirobbanása előtt ilyen 60 dollár környékén volt, mondjuk az a VT, de 60 valahány pár dollár volt a Brent típusú kőolaj, hát most ahhoz képest ugye még bőven 75 fölött vagyunk, szóval meg mindig bőven fölött, de azért, hogyha azt nézzük, hogy volt 100 dollár fölött is az árfolyam, akkor az látható, hogy fokozatosan most már rendeződik a helyzet, és még néhány hónapot azért biztosan igénybe vesz, hogy helyreálljon minden, de a bizalom az felerősödött a piacokon, úgyhogy ez látható a részvény tőzsdéken is, tehát emelkedik például a legtöbb európai tőzsde is, illetve hát amerikai tőzsde indexek főként pozitívban vannak, és egyébként ezt rosszul mondtam, tehát az európai tőzsde indexek az előző napokban inkább emelkedtek, most van egy kis korrekció, és kisebb csökkenéseket láthatunk.
3: És akkor most daráljuk el gyorsan a hazai helyzetet, és van rá egy másfél percünk.
7: Rendben, azt hiszem menni fog. Összességében a BUX Index nem egészen 3%-os mínuszban van, a blue chipek között pedig vegyes a helyzet, az OTP húzza le az egész tőzsdét mondhatni, mert közel 1%-os, ilyen 9%-os mínuszban van a papír, 44.590 forinton áll az árfolyam. A MOL ennyi emelkedést tud felmutatni, 2%-ot, ezzel 3.818 forintra emelkedett a mai napon. Szintén emelkedik a Telekom 4%-ot, 2.740 forintba kerül egy részvény, és maradt még negyediként a Richter, ami pedig gyakorlatilag nem mutat változást az előző naphoz képest, 11.800 forint kereken az árfolyam. Úgyhogy van olyan papírunk is, ami emelkedik, van olyan is, ami csökken, úgyhogy egy ilyen mondjuk úgy, hogy kiegyensúlyozott iránykereső nap a mai, és összességében kicsi a változás.
3: Nagyon szépen köszönöm. Péntek Ádámot hallották, az Erste részvényelemzőjét. További szép napot, jó munkát neked, viszont hallásra.
7: Köszönöm, szervusz.
3: Mi pedig folytatjuk tovább, és már volt szó a hírekben is, és természetesen a részvényelemzések hírei között is arról, hogy Donald Trump amerikai elnök végül is Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktusaik lezárásáról. Nos, ez még nem a végleges béke megállapodás. A következő 60 napban tárgyalják meg ugyanis Iránnal a végleges verziót. Addig is Irán újra megjelenhet a kőolaj és földgáz piacon, cserébe viszont meg kell, hogy nyissa minden ország számára a Hormuzi szorost. Nem lesz egyszerű a béke folyamat, mert Izraellel is meg kellene állapodni arról, hogy vonuljon ki Dél-Libanonból. Az izraeliek egy katonai rádióadásban már úgy értékelték a helyzetet, az előzetes iráni-amerikai alkut, hogy Izrael helyzete jelentősen meggyengült ezzel a Közel-Keleten, míg Irán pozíciója viszont megerősödött. Nos, hogy ez igaz-e, arról N. Rózsa Erzsébet Közel-Kelet szakértővel beszélgetett Nagy Károly.
8: Nagyon úgy tűnik, hogy az amerikai elnök Franciaországban aláírta az amerikaiak és az irániak közötti úgynevezett egyetértési nyilatkozatot a háborús konfliktus lezárásáról, de hát azért itt sok de van, mert 60 napig még tárgyalnak ezzel kapcsolatban. Első ránézésre mennyire tűnhet ez végleges megállapodásnak azok alapján, ami eddig nyilvánosságra került?
6: Én azt gondolom, hogy ez úgy tűnik, mint egy forgatókönyv ahhoz, hogy minek kell feltétlenül benne lenni a végleges megállapodásban. Mindenképpen üdvözlendő, és mindenképpen ki kell emelni azt is, hogy milyen környezetben írta alá Donald Trump. Ugye itt a G7, tehát a világ gazdasági hatalmainak a vezetői, illetve még több meghívott állam, amelyek között a térségből, a közel-keleti térségből is voltak meghívottak. Például az egyiptomi elnök is jelen volt, és folytatott külön tárgyalást Trumppal. Tehát én azt gondolom, hogy ennek ez a jelentősége, hogy egy megállapított menetrendet tettek le az asztalra, amelyben megvannak jelölve azok a pontok, azok a legfontosabb pontok, amelyeket ki kell dolgozni ahhoz, hogy a 60 napos tárgyalások lezárultával, ha azok sikeresek lesznek, akkor egy végleges megállapodást lehessen aláírni.
8: Első ránézésre úgy tűnik, hogy Irán nyert egy picit legalábbis az elmúlt időszakban, abban az értelemben, hogy korábban ugye stopp volt a kőolaj értékesítésre, legalábbis nyugati országok felé mindenképpen, tehát szankciós listán voltak. Most viszont a tárgyalás feltételezett időtartamára erre a 60 napra mindenképpen exportálhatnak, cserébe viszont a Hormuzi szorost szabaddá kell tenniük. Irán amennyire látszik a forgatókönyv alapján, és hát nyilván nem a halottakat, nem a háborús veszteségeket nézzük, hanem mondjuk a stratégiai részét, akár nyertesen is kijöhet ebből az egészből, vagy azért ez nagyon-nagyon, hogy úgy mondjam, túlértékelése lenne az eddig ismerteknek?
6: Mindenképpen vannak olyan pontok, amelyek Irán számára így ebben a pillanatban kedvezőbbnek tűnnek, de azt se felejtsük el, hogy magának a megállapodásnak az aláírása az Egyesült Államok és személy szerint akár Donald Trump szempontjából is egyfajta sikerként könyvelhető el, azzal együtt is, hogy a háborút az Egyesült Államok indította. Itt több olyan pont van, amit valószínűleg a win-win, tehát a mindenki nyer vele kategóriába be lehet sorolni, de hát majd az ördög a részletekben lesz. Nem véletlen, hogy az irániak azt követelik, és talán ez az utolsó pont abból a dokumentumból, amit nyilvánosságra hoztak, hogy majd a végleges eredményt azt az ENSZ biztonsági tanácsának egy kötelező érvényű határozata rögzítse.
8: Ez számukra garancia lenne, hogy nem támadják meg őket újra?
6: Pontosan ez az elgondolás alapja, ugye az ENSZ biztonsági tanácsa akkor tud kötelező érvényű határozatot hozni, hogyha egyrészt mind az öt állandó tagja, tehát az Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Oroszország, Franciaország és Kína ezt támogatja, illetve hogyha megjelenik benne a hivatkozás az ENSZ alapokmányának arra a fejezetére, amely a nemzetközi béke és biztonsággal kapcsolatos.
8: Két nehéz dologról lehet majd megállapodni a tárgyalások alatt. Az egyik ugye az, hogy a Hormuzi szorosnak a díjmentesé tételét szeretné elérni az Egyesült Államok, meg hát gondolom a világ többi része is, de minthogyha Irán erre berendezkedett volna egy kicsit, hogy mostantól az ott áthaladó hajókat megvámolja. Egyrészt vajon erről mennyire mondhatnak le, másrészt vajon az atom programjáról hajlandó-e lemondani Irán, bármit is jelentsen ez a lemondás, mert nagyon úgy tűnik, hogy még minthogyha a polgári célú nukleáris fejlesztést sem annyira néznék jó szemmel a nagyhatalmak.
6: Hát először is az áthaladás, eddig ugye a hormuzi szorosan ingyen lehetett mindenki által áthaladni. Most amit láttam legutóbb, az nem feltétlenül egy áthaladási díjként lenne megfogalmazva, hanem egyfajta környezetvédelmi hozzájárulásként, aminek legyünk őszinték, lenne némi jelentősége vagy értelme, hiszen itt Európában élve és nem túl messze a Fekete-tengertől, azért láttunk itt mi már olyan hajóbaleseteket, amikor az olaj vagy a szennyezés elárasztotta a tenger, tehát ez nem feltétlenül ördögtől való dolog, de hát itt majd nyilván a megállapodástól fog függni, hogy hogyan tudnak erről megállapodni. Az atomprogram, igen. Na most egyrészt, ha az iráni narratívákat nézzük, akkor ebbe igazából nincs semmi új, az iráni vezetés tud arra hivatkozni, hogy hát hiszen 30-40 éve ezt mondjuk, hogy a mi nukleáris programunk az békés célú, tehát akkor ezt mi simán le tudjuk nyelni, simán el tudjuk fogadni. És a politikai narratívákban is mindenféle nemzetközi szinten folyamatosan ez volt az elmúlt évtizedekben. Ami a civil programot illeti, ugye azt tudjuk, hogy az Egyesült Államok és még többen, például Izrael, aki nincs jelen itt a megállapodásban, ez egy nagyon fontos tényező, tehát nagyon sokan a civil célú programot is megtiltanák Iránnak. Ezt mondjuk akkor elég nehéz, amikor a világon megint úgy tűnik, hogy egyfajta atomerőmű építési, atomenergia beszerzési hullám tapasztalható, de van egy olyan tétele ennek a megállapodásnak, ami azt mondja, hogy az urán, a dúsított urán visszahigítása iráni földön történne. Na most az akkor nem tud megtörténni, hogyha nincsenek ott a civil programnak az elemei, technikai feltételei, intézményei, berendezése és a többi. Tehát én azt gondolom, hogy itt is inkább arról lesz szó, egy kicsit visszanyúlva a 2015-ös atomalkuhoz, hogy egy nagyon-nagyon korlátok közé szorított, és még az eddigi soha nem látott ellenőrzéseknél is szigorúbb ellenőrzések alatt kerülne erre sor. De megint csak azt fogjuk meglátni, hogy a 60 napban, vagy ha esetleg azt meghosszabbítják, mire fognak jutni.
3: Az elmúlt percekben N. Rózsa Erzsébettel, Közel-Kelet szakértővel Nagy Károly beszélgetett. Pontosan 13 óra 30 perc, friss hírek következnek, szintén Nagy Károlytól, aki már itt is van bent a stúdióban. A délutáni hírszerkesztő lesz ő, viszont a híreket eddig délelőtt és természetesen a napközbeni hírösszefoglalónkat Somodi Evelin készítette, köszönjük neki is a munkáját. Én pedig megköszönöm az önök figyelmét, a szerkesztő műsorvezetőt, Péli Nagy Katát hallották.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Egy perccel múlt 1:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Felülvizsgálja a választások előtt meghozott támogatási és beszerzési döntések egy részét a kormány. Átvizsgálják a Dimop Plus program keretében odaítélt 22,5 milliárd forintnyi támogatást, köztük az április 10-én egyetlen nap alatt kiosztott 14,5 milliárd forintot is. Az ellenőrzések lezárásáig nem kötnek új támogatási szerződéseket, és a kifizetéseket is felfüggesztik, ez derült ki a kormány szóvivői tájékoztató. Átvilágítják a digitális kormányzati ügynökség 390 milliárd forintos informatikai keret megállapodását. Leállították a Balázsi Gyulához köthető cégek felé ütemezett kifizetéseket, felülvizsgálják az állami járműbeszerzéseket, irodabérleti szerződéseket, költözési terveket és a folyamatban lévő projektekhez kapcsolódó munkaszerződéseket is. A kormány szóvivői tájékoztató Magyar Éva szóvivő megerősítette, hogy döntött a kabinet a védett üzemanyagárak kivezetéséről, ehhez azonban parlamenti jóváhagyás szükséges.
4: A kormány döntött a hatósági üzemanyagár kivezetéséről, mostanra a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és az árak azok több helyen a védett ár szintje alatt vannak. A kormány mindig azt mondta, hogy a védett ár addig maradt fenn, amíg arra szükség van, most a körülmények lehetővé teszik a normál piaci működéshez való visszatérést. Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra. Ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat, vagy más kapcsolódó szabályokat.
8: Újabb jelentős árcsökkenés jön egyébként az üzemanyagpiacon. Péntektől bruttó 7-7 forinttal mérséklődik a benzin és a gázolaj ára. A hét során bejelentett változásokkal együtt a már számottevő áresést jelenti mindez, különösen a dízelnél. A jelenlegi átlagárak szerint a 95-ös benzin literenként 627, a gázolaj 639 forintba kerül. A fogyasztói árakra ugye még nem hat a változás, mert még azért érvényben van a védett üzemanyagárrendszer, bár ugye már a kormány kezdeményezi ennek a kivezetését. Nézzük, hogy mi újság a kőolaj világpiaci árával. Jelen pillanatban a Brent 78 dollár 62 centen, az amerikai könnyolaj 75 dollár 47 centen jár.
0: Tőzsde hírek.
8: Európában a főbb indexek lefelé mennek, 1,1%-kal gyengül a londoni tőzsde, a német DAX 0,2%-os mínuszban jár, a francia CAC-ran 0,2-del, az olasz tőzsde 0,2-del, a spanyol 0,6%-kal megy lefelé. Idehaza is 0,2%-os mínuszban a tőzsde, 138.562 pontra a BUX, a forgalom 9 milliárd 655 millió forint. 0,2%-kal gyengülnek a MOL részvények, 3802 forinttól jegyzik őket, az OTP 0,7%-os mínuszban járt, 44.660, a Richter stagnál 11.800 forinton, a Magyar Telekom 0,4%-os pluszban 2740, emelkedik némileg a 4iG 1,6-del 1901 forinttal jár, forgalmasabb a kereskedése még az Opusnak, amely 5,5%-kal rallizik 365 forinton. 1,9%-kal gyengül a Duna House 1300 forinton, és csökken a Masterplast is 0,7%-kal 2680 forint, a nap vesztese egyelőre az Essence, 9,2%-a azon a részvény 852 forinttól jár. A devizapiacon az euróért 352 forint 80 fillért kell adni. Megszünteti a Városligeten átmenő autóforgalmat a kormány, és megkezdi a Hősök tere környezetének zöldítését, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési miniszter. A döntés a Városliget projekt felülvizsgálatának része, amelynek célja a félbemaradt fejlesztések rendezése és az egykori építési területek közparkká alakítása. Vitézi Dávid szerint a Petőfi csarnok és a közlekedési múzeum helyén maradt elhanyagolt területek méltatlanok Budapesthez, ezért új fejlesztési koncepció készül. Módosítja a parlament előtt lévő uniós jogállamisági törvénycsomagot a kormány, hogy az megfeleljen az Európai Bizottság további elvárásainak, és elősegítse az uniós források felszabadítását, ezt is közölte Vitézi Dávid. A változtatások érintik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok működését, szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, bővítik a korrupciós ügyekben alkalmazható jogorvostati lehetőségeket. A miniszter közölte azt is, hogy új állományfejlesztési társaság jöhet létre a hévek és intercity vonatok beszerzésének lebonyolítására, miközben a Magyar Fejlesztési Bank átalakítása is megkezdődött. Az uniós források felszabadításáról folytatott tárgyalások bíztatóan haladnak, a helyreállítási alap mellett további kohéziós források megnyitása várható. És akkor mindig a kormányzati bejelentések átalakítják a rendvédelmi szervezetet, szervek rendszerét. A terror elhárítási központ megszűnik, mint önálló szervezet, feladatait azonban egy új, ugyancsak TEK néven működő egység veszi át az országos rendőrfőkapitányság irányítása alatt. Az új szervezethez kerül a személyvédelem és a műveleti feladatok, míg a Nemzeti Nyomozó Iroda önálló szervként folytatja a nyomozásokat és a terrorfelderítést. A készenléti rendőrség a jövőben az objektum védelemért, a tűzszerészeti feladatokért, valamint a rendezvénybiztosításért felel. A változások részeként megszűnik, legalábbis jelenlegi formájában, az országgyűlési őrség.
0: Időjárás jelentés.
8: Sok napsütés várható, a délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére 17 és 25 fok várható. 13 óra 38 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Esemény.
1: A Magyar Képzőművészeti Egyetem ismét megnyitja kapuit a múzeumok éjszakáján. Az este során a látogatók bejárhatják az intézmény történeti tereit, megismerhetik a locc, freskók, történeti

0: Nem csak a főépület, hanem az Epres kert is látogatható lesz a múzeumok éjszakáján. A belváros szívében megbújó ősfás park szobrokkal, neoreneszánsz és oszlopcsarnokos műteremházakkal, valamint művészettörténeti anekdotákkal várja a látogatókat. Az Epres kert ad otthont a Képzőművészeti Egyetem szobrásztanszékének, valamint olyan különleges helyszíneknek, mint a Parthenon Fríz kiállítótér, a Strobl Alajos egykori műterme és a Kálvária. A múzeumok éjszakáján Bóka B. László művészettörténész vezetett sétáján a nagymesterek és tanítványaik világát idézik meg, gazdag anekdotákkal fűszerezve, többek között azt is felidézve, amikor a kertben még pávák és majmok éltek, vagy amikor Strobl Alajos bohém összejöveteleket rendezett.
1: Fesztivál.
0: Újra megrendezik a kerékpározást, olvasást és kultúrafogyasztást népszerűsítő tricikli fesztivált Szegeden. A fesztivál megnyitott június 19-én pénteken a Kövér Béla Bábszínházban rendezik, Jásdi Júli illusztrátor és tervező grafikus mutatja be a magyar társadalmat érintő tabu témákról szóló Tintaló című kötetet. Az esten a rajzok kilépnek a könyvből, és árnybábok játékában kelnek életre. Este a Nomel Today-ben a két világzenei együttes, a Fókatelep és a Messecsinka után szóló karriert indító Olá Anna-Mari koncertezik. Repertoáriában helyett kapnak saját szerzemények, valamint magyar és külföldi népdalok is. Hagyomány, hogy a fesztivál szombati napján reggel a Mars téren irodalmi piacot szerveznek. Idén a rendezvény könyves tandjánál meghívott alkotók dedikálnak, így a város egyik legnyüzsgőbb pontján az arra sétálók találkozhatnak Jásdi Júlival vagy Tóth Marcsi valaki tavaly Erdő van ideben című kötetével elnyerte a legjobb első próza kötetnek járó Margó díjat, a Szimpózión és a Csirimolyó kiadók pedig könyvekkel készülnek. Délelőtt a Somogyi Könyvtárban őszművészeti előadás részesei lehetnek a látogatók, Tóth Marcsi felolvasásához Ágoston Lóránt festőművész Erdőben című kiállítása adja a hátteret, miközben az erdei hangok is szerepet kapnak a szegedi improvizációs műhely zenészeinek produkciójában. Ezt követően Karafiát Orsolya lesz a fesztivál vendége, vele ebédidőben Tóth Ákos beszélget, a többi közt Sehogy se címmen ősszel megjelenő új verses kötetéről. A Titkos kertben családi délutánt rendeznek a gyerekeknek, Nemes Levente koncertjével, de szó esik majd Michel Ende Momó című történetéről, és Bíró Zsombor Aurél Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek című regényéről is. Szombaton este mutatják be a Grand Caféban a Kátai Tamás 50. születésnapjára 13 író és költő által készített Zúgó idő tárlat és más titokzatok című kötetet. Vasárnap a Két Elefánt kávézó udvarán a Fórum Fabrika rendez kerámia és grafikai workshopot, a zenéről Kőszegi Zsolt a Néma Papagáj lemezból tulajdonosa és DJ Celluloid, hétköznapi nevén Fakan Csaba, a szegedi underground széna aktív szereplője gondoskodik. A Tricikli Fesztivál szegedi programjainak rendszeres eleme egy kerékpártúra, amelyen egy a városhoz kötődő költő vagy író életének fontos helyszíneit járják körbe. Idén Janikovszki Éva születésének 100. évfordulójáról emlékeznek meg, a bicikli úton pedig részt vesz Janikovszki János, az írónő fia is. A fesztivál záró programjának helyszíne a Sárga Strand lesz, ahol a Tisza partján Veres Attilával és Bíró Zsombor Aurellal irodalomról, filmről és a kettő kapcsolatáról beszélget Tóth Péter Zoltán.
1: Esemény.
0: A múzeumok éjszakája június 20-án hívja a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek felfedezésére a látogatókat. A szervezők országosan több száz helyszínen, több ezer programmal várják az érdeklődőket. Az esemény keretében koncerteken, gasztroeseményeken, családi és gyermekprogramokon, tárlatvezetéseken és workshopokon vehetünk részt. Emellett interaktív élményekre és látványos attrakciókra lehet készülni. A csatlakozó helyszínek egyetlen karszalag megváltásával látogatható. Több program azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: 5 csillagos strandok a Balaton és a Duna partján. Az ország bármely pontjára is utazunk. A védjegynek köszönhetően könnyen találunk magas színvonalat nyújtó helyeket, ezen belül strandokat. Eszterházi strand és élményfürdő Balatonfüred. A város szívében a híres Tagore sétány mellett terül el Balatonfüred előkelő strandja, ami gyönyörű tihanyi panorámával kápráztat el minket, és olyan prémium szolgáltatásokat is kínál, mint

0: a víz fölé benyúló két személyes napozós tégek, a strand területén működő épített medencés élményfürdő, vagy a fitness és aquafitness foglalkozások. Kisfaludi strand, Balatonfüred. Balatonfüred keleti részén 40 ezer négyzetméter vízfelülettel és hatalmas fákkal, színpompás virágokkal tarkított partszakasszal vár minket a Kisfaludi strand. Különlegessége az Élménysziget csúszdapark, ahol különböző gyorsaságú és meredekségű vízi csúszdák között válogathatunk, de a vízi és szárazföldi röplabdapályák, strandfoci és kézilabdapályák, valamint fejelő kapupár is gondoskodik az aktív szórakozásról. A Balaton nyugati medencéjében Gyenes Diáson a játékstrand nyerte el az 5 csillagos minősítést. Itt ingyenes óriás csúszdával, természetes gyerekpancsolóöböllel, nyáron minden nap játékos programokkal, sportpályákkal, ingyenes parkolóval, továbbá családbarát öltözőkkel és mosdókkal várnak minket. A déli parton Balatonberény strandja érdemelte ki elsőként a legmagasabb védjegy minősítést. Barátságos hangulat és gondos odafigyeléssel kialakított fürdőhely fogad itt minket, ahol minden korosztály igényeit szem előtt tartották. Tágas területen békésen megfér, egymástól tisztes távolságban, a víz fölé benyúló hatalmas napozóstég, a legkisebbeknek kialakított árnyékos lidós pancsoló, számos sportpálya és az ingyenesen használható épített medence. A Duna első 5 csillagos strandját Baján találhatjuk. A belvárostól karnyújtásnyira, a Petőfi-szigettel szemben találjuk a Bajai Szabad strandot, ahol a Sugavica mellékágnak köszönhetően biztonságos, sekély vízben élvezhetjük a Duna friss vizét. A strand különlegessége a kötélpályás csúszótorony, amiről, ha igazán bátrak vagyunk, akkor átcsúszhatunk a szemközti szigetre. Amennyiben szelídebb élményekre vágyunk, akkor csak élvezzük a víz és a napsimogatását a stégeken, vagy a part gondozott pázsitján.
1: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Bejelentette a védett üzemanyagár megszüntetését a hazai kormányzat, ezzel kapcsolatban egyébként majd törvényjavaslatot kell benyújtani, mert ehhez parlamenti jóváhagyás szükséges. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
5: A kormány döntött a hatósági üzemanyagár kivezetéséről. Mostanra a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és az árak azok több helyen a védett ár szintje alatt vannak. A kormány mindig azt mondta, hogy a védett ár addig maradt fenn, amíg arra szükség van, most a körülmények lehetővé teszik a normál piaci működéshez való visszatérést. Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra. Ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat, vagy más kapcsolódó szabályokat.
4: Újabb jelentős nagy kereskedelmi árcsökkenés jön az üzemanyagpiacon. Holnaptól 7-7 forinttal mérséklődik a benzin és a gázolaj ára. Ez számottevő áresést jelent. A jelenlegi átlagárak szerint a 95-ös benzin literenként 627, a gázolaj 637,9 forintba kerül. Ezek ugye a piaci árak, a védett üzemanyagár még egyelőre azért érvényben van. Rosszul érinti a hazai fuvarozókat a forint erősödése. A nemzetközi szállításokat végző vállalkozók profit szintjét mintegy 3%-kal csökkentheti a hazai deviza erősödése. Ráadásul megjelentek a piacon a külföldi versenytársak is. A romániai fuvarcégek például jóval olcsóbbak. Lajkó Ferencet, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének főtitkárát hallják.
6: Nagyjából 380-as euróval kalkulált ugye a gazdaság, meg az elemzők az idei évre, és ehhez képest ez a 350-es szint, ugye ez a 30 forint, amiről beszélek, és ez körülbelül 3%-nyi profitot vesz ki. Ez óriási probléma, tehát ez egy eleve gyenge, vagy nullás, akár negatív eredményi tevékenységnél, ugye ez nagyon nem hiányzik, és komoly veszteséget okoz.
4: Jelenleg az euró 353 forinton, a dollár árfolyama 308 forint 20 fillér, a svájci franki 382 forint 90 fillér, 1,1454 az euró dollárral szembeni jegyzése. A tervezett magyar csatlakozás után az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenőleg vizsgálhatta a magyarországi uniós forrásokat érintő ügyeket, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a szervezetnek jelentős munkája lesz a jelenleg is folyamatban lévő ügyekkel. Hozzátette, hogy ráadásul a magyar ügyészek felvétele és a rendszer kiépítése miatt várhatóan csak jövőre kezdheti meg tényleges működését Magyarországon.
0: Tőzsde hírek.
4: A hazai értéktőzsde egy enyhe mínuszban, ez 3%-os csökkenést jelent, 138.477 pontos bukszértékkel. A tőzsde forgalma ideig 10 milliárd 369 millió forint. 1%-kal gyengülnek a MOL részvények, 3.806 forinton jegyzik őket, az OTP 9%-os mínuszban járt, 44.600, a Richter 1%-kal gyengül, 11.790, a Magyar Telekom 4%-os erősödésben 2.740 forint. Európában csökkennek a tőzsdemutatók 0,1 illetve 1% közötti mértékben. A kőolaj esetében egy 1,5%-os áresés látható, a Brent $78.54, az amerikai könnyolaj $75.45 jár. Katonai célokra használt ukrán üzemanyagellátási létesítményekre mért csoportos csapást az orosz hadsereg, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. Szárazföldi és légi indítású fegyverekkel hajtották mindezt végre. Az oroszok a nap első felében 200 Moszkva felé tartó drónt lőttek le, az ukrán dróntámadás miatt 16 civil sebesült meg, ezt közölték tehát az oroszok. Az ukrán információkat természetes, hogyha lesznek, akkor mondjuk majd. Magyar Péter először vesz részt kormányfőként az Európai Unió csúcs találkozóján Brüsszelben. A programja szerint egyeztet az Európai Parlament elnökével Roberta Metsolával, valamint több uniós vezetővel, köztük Andrej Babiš cseh és Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A megbeszélések témái között szerepelnek a jogállamisági kérdések, a migráció, a visegrádi együttműködés, valamint az uniós kohéziós politika. A csúcs találkozó előtt az Európai Néppárt vezetőivel is tárgyal, majd este részt vesz az EU tagállamok vezetőinek tanácskozásán.
0: Időjárás jelentés.
4: A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, a délnyugati nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északies légmozgás, délutánra 27 és 32 fok közé melegszik a levegő, késő estére 17-25 fok várható. 14 óra 6 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 14:30-kor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Baby!

0: Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digi Turismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk!
1: Jó napot kívánok, sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Ez itt a Digi Turismo, és ez már a 23. műsor. Én pedig Marsal Szilvia vagyok. Ideiglenesen Mihálovics András helyettese, de nem egyedül, mert állandó műsorvezető társa viszont itt van Prinz Inger Péter személyében. Szia Péter!
2: Szia Szilvi, én is szeretettel köszöntöm a tisztelt nézőket, illetve a hallgatókat, illetve megkülönböztetett tisztelettel dr. Acél Petrát, a mai vendégünket. A mai beszélgetés minden szempontból különleges lesz az eddigiekhez képest, ugyanis őszintén megmondom, hogy mindig olyan vendéget szoktunk hívni, akit korábbról már ismerünk személyesen. Ezúton viszont kivételt tettünk, de ennek oka van, mert egy olyan szakembert próbáltunk meg fölkérni erre a beszélgetésre, aki a turizmus és a média, a turizmus és a média kommunikáció összefüggéseinek a világában fog nekünk tudni eligazítást adni, és Petra, aki egyébként egyetemi professzor, korábban az ELTE, illetve a Corvinus Egyetem egyetemi tanára volt, most a Széchenyi Egyetem intézetvezető professzora, egyébként eredetileg nyelvész, Magyarország egyik, ha nem a legismertebb és legmeghatározóbb kommunikációs és médiatudományi szakembere, ki lenne alkalmasabb erre a feladatra?
3: Te jó ég, ennyi szépet hallani, Péter, szívből köszönöm ezeket a bemutató szavakat, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Szeretettel köszöntök minden másik oldalon nézőt, hallgatót.
2: Csapjunk is bele. A műsor elején mindig egy kicsit ilyen személyes kérdést szoktunk föltenni. Meg szabad kérdezni azt, hogy be tudod-e azonosítani, hogy te magad mikor, hogyan, milyen körülmények között találkoztál a digitalizációval, az életedben ez hogyan jelent meg, milyen körülmények között?
3: 1989 és 90 között édesanyám irodájába, aki akkor a 9. kerületben volt főépítész, és akkor lehetett az egyik ottani gépről elérni az internetet, és én a szakdolgozatomhoz Iszokratész életrajzát onnan töltöttem le, és ott elfogott valami egész különleges eufória, egyszeres, mint félelem is, hogy te jó ég, akkor eddig a könyvtárban eltöltött szívós, kitartó és a nagyrészt a büfében egyébként kiélvezett pillanatok hiába valóak voltak-e, ezek szerint mindenki okosabb lesz egy idő után, de akkor megoldásnak is jónak tűnt. Szóval régen volt, de az tény, Péter, hogy az én generációm, ami ugye a mai 50-es, azért mi kényszerből is ismertük meg ezt a digitális világot. Tehát én végigmentem a kézzel írom, írógéppel írom, elektronikus írógéppel írom, aztán ugye már valamilyen szövegszerkesztővel, és így tovább. Tehát én soha nem játszom például digitális felületen. Tehát fel sem merül bennem, állandóan csak a munka jut róla eszembe. Meg nyilván az információgyűjtés.
1: Nem hiányzik ez az időszak? Azért kérdezem, mert hogy szerintem nagyjából egyidősek lehetünk, és ezeket a fázisokat én is végigjártam. Mondjuk, hogyha készültem egy adásra, vagy valami után kutattam, akkor ültem a Magyar Rádió sajtóarchívumába több órán keresztül, és bújtam az újságokat. És most egy kattintásra gyakorlatilag minden információ birtokába kerül, és néha nosztalgiával gondolok ezekre az időszakokra, hogy...
3: Szerintem soha nem egy időszak hiányzik, hanem mi saját magunknak. Tehát ha megbírjuk tartani azt a valakit, akinek kedve volt keresgélni, akkor az megmaradt attól függetlenül, hogy kényelmesebb lett a közeg. Én például a mai napig a mesterséges intelligencia korában bármilyen kérdésem van, először oda megyek a könyvespolchoz, hogyha a sajátomnál vagyok, az irodaiban már nem tartok annyi könyvet, mert hogy ugye állandóan pakolni kell, utána biztos, hogy egy fapados keresővel kezdek el először küszködni. Ez néhány perc plusz, de én meg szeretném tartani azt, hogy az valahogy nálam van az az ötlet, valahogy az enyém az egész ráfogás. Lehet, hogy naivitás, és egyébként majd kérdezzetek meg pár hónap múlva, hogy mit romlottam.
2: Hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor hogy jön ide be a kommunikáció és a médiatudomány a te előmeneteledben, karrieredben?
3: Szükségszerű volt, azért én egy olyan generációhoz, megint csak ezt kell mondjam, tartozom, amelynek meg kellett tapasztalnia, hogy az életet sikerül egy ilyen nagy összességében megtapasztalni, hogy lehetsz te a változásnak az eszköze, oka, résztvevője, és ez magával hozott egy ilyen rálátásos igényt. Tehát, hogy azért a tudományokban látjuk, hogy ma, ha az ember az akadémiát megnézek, úgynevezett osztályok vannak. Ez a fajta ugye, tudomány ági osztályok. Ez a fajta szemlélet azért már nem bírja tartani magát. Tehát nem lehet megmagyarázni egy foglalkoztatási folyamatot anélkül, hogy ne látnánk mögötte valamilyen társadalmi kulturális változást. Ne látnánk mögötte valamilyen kommunikációs eljárást. Ne gondolnánk, hogy ez valahonnan a családok, a szocializáció, és így tovább területéről jön. És ne gondolnánk azt, hogy minden mögött van valami teljesen technikai, hardveres, felszereltségi, instrumentális. Tehát most a nyelvészet egy csodálatos dolog, de nem lehet, tehát aki a nyelvvel foglalkozik, az már az emberi viselkedéssel is foglalkozik. Aki pedig azzal foglalkozik, az foglalkozik az egész közösséggel.
2: Ráadásul az egész közösség gyakorlatilag egy nagy médiatérben mocorog, intézkedik, olyasmiket is a digitális térben csinálnak az emberek, vagy csinálunk, amit 5-10-15-20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy digitális térben fogunk csinálni, mert azt se tudtuk, mi az a digitális tér.
1: Én még egy picit visszakérdeznék, hogy a digitalizáció és a nyelvhasználat összefüggésében mennyire idézőjelben káros a digitalizáció a nyelvünk rendes, tiszteletteljes, teljes használatára vonatkozóan.
3: Az egyik megérzésem a kezdő az a Péterhez kötődik annyiból, hogy sőt, nem csak van olyan dolog, amit már csak a médiában csinálunk, hanem van egy olyan enyhe gyanúm, hogy ma már mindent azért csinálunk, hogy a média, hogy látszódjon, hogy ez a görög szó az agón, a látszat kultúrája, tehát akkor vagy, ha látszol. Akkor vagy, hogyha meg tudod magad mutatni. Ez a második kérdés, ez egy jó kis enciklopédikus kérdés, hálás vagyok érte.
2: Itt most egy új adás kezdődik.
3: Ez egy picit ironikus volt. Vigyázzunk ezekkel a kicsit ilyen elitista, oda nyúlok a témához, és azt mondom én, hogy milyen káros a magyar nyelvre nézve. Két evidenciát, vagy két magától értetődő problémát említenék. Az, hogy a digitális világ és a médiakultúra tervezés az nem magyar nyelvre történt. Ezt azért látjuk a platformokon, látjuk most az AI-ban. A nemzetközi AI, tehát az amerikai, kínai mesterséges intelligencia platformok nem magyar nyelven tanítottak, a bennük lévő magyar nyelvű anyag még nem annyi, ilyen 68%-osan mondják, amit egyébként szerintem sokszor látunk, amikor hallgatjuk. De mondjuk akár egy olyan közösségi média felület sem magyarra van hangolva, amely azt mondja, hogy csak X karaktert lehet bejegyezni, mert a magyar az egy dúskáló, egy bőséges, egy tapasztó, egy nem bír magával csoda nyelv, ugye, hogy rakjuk bele a szótagokat, a betűket, ez egy ilyen, szóval tényleg szeretünk mulatni még a nyelvünkkel is, és megint csak nem erre alakul. De azért az is tény, hogy ezek a technológiák közelebb hoznak. Amikor közelebb hoznak minket, akkor már nem akarunk magázódni, mert annyival egyszerűbb tegeződni. És ez egyúttal vissza is hat. Azt mondják, hogy a gyorsulás kultúráját éljük, csak azt nem tudom, hogy ki a fene gyorsul, mert mi gyorsultunk fel odáig, hogy állandóan időhajszában vagyunk. Nincs időm erre, ezért például nagyon érdekes mondják a digitális eszközökről, hogy azért kezdtük el mondani, hogy nagyon hasznos, mert egy időt spórol. Na, az idő, amit éppen velük töltünk. Tehát a felszabaduló időt meg egy másik irányba eltöltjük velük. Tehát ebben az értelemben a kultúra is változik, és ez a nyelvet is megmutatja. De személyesen lehet törekedni arra, hogy az ember megtartsa ezt. Tehát megint csak nem lehet valamire ráfogni. Tehát ha ugye itt is beszélgettünk, hogy tegeződünk, vagy magázzal, hát ugye úgy szoktuk. Mert lehetséges, hogy néha érdekesebb mondjuk egy olyan adás, amiben magázódnak, tetszikeznek, ezekkel lehet próbálkozni. Én soha nem felejtem el, amikor a 90-es években bejött ez a nagy északi bútoráruház Magyarországra, amelynek jellegzetes stílusa ugye a tegezés, és emlékszem, hogy az ősvezér terénél, ahogy bevezetett az úton a fal ki volt írva, hogy ne tegezz, te állat. Ugye? Tehát igen. Ez egy ilyen magvasan, egyszer s mint magát leleplezően kifejezte, hogy engem ugyan egy áruház ne tegezzen, mindezt tegezve.
2: És ez ma meg már teljesen természetes.
3: Így van.
2: Egy picit az előző gondolatodat továbbfűzve próbáljunk meg ellépdelni a turizmus irányába. Az a része érdekelt annak a gondolatnak, vagy érdekel nagyon, amit mondtál, a láthatóság, az agón, a valamilyennek látszani igénye, szükségszerűsége, nem is tudom. Mert hogy az a tapasztalatunk, hogy nagyon sokan gyakorlatilag a turizmus forgalmában résztvevő emberek lényegében más sem csinálnak, mint megosztják azt, ami velük történik. Ez miért van így? Mit lehet erről tudni, hogy ezt mi mozgatja?
3: Alapvetően az, hogy a turizmus egy szolgáltatásközpontú szektor, tehát nem termékközpontú elsősorban, hanem szolgáltatásközpontú élményt, kényelmet, benyomásokat, stb. Kínálnak. Az, ugye azt tudjuk, hogy a termék, hogyha mondjuk megveszek egy terméket, és azzal közepesen vagyok elégedett, akkor sokkal nagyobb hajlammal írok be pozitív értékelést erről a termékről, mert a termék én magam vagyok. Uh-huh. A szolgáltatás soha nem leszek én, az mindig a másik. Uh-huh. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az emberi tapasztalatokat a lehető legjobbá tegyék a digitális térben, hiszen tudjuk, hogy például a turizmus is egy olyan szektor, ahol a másiknak a benyomása az adott szolgáltatóról nagyon fontos. Tehát minél jobban látszom, minél több dolgot mutatok meg, minél több élményt, minél több személyes, lásd influencerek, benyomást tudok megosztani, ami pozitív, annál inkább növelem ennek a szolgáltatásnak a kelendőségét, mert többen látják, többen gondolják róla, hogy jó, de azért arra felhívom a figyelmet, hogy ugyanúgy, hogy a divatiparban, az haute couture-ben megjelenik azért a turizmusban is lassan ez a top, ez a nagyon elit, amely viszont nem akar mindig látszani, mert nem tűri, hogy bármely influencer róla, meg vele, meg ott tegye meg a reggelit, meg ott vegye le a szandáját, zoknival nyilván. De hogy alapvetően van egy ilyen típusú hozzáállás is, hogy nekem elég az a kis közösség, az a luxus közösség, és pont a láthatóság korlátozásával próbálom elérni azt, hogy hozzám ne férjen akárki, mert olyan költségeket jelentene. Gondoljunk a silent fashion, vagy a silent luxury-re, a silent luxury ott van a szálloda és turizmusiparban is, vagy egyáltalán az utazásban. A másik dolog pedig az, hogy ne felejtsük el, hogy a turizmus mindig valami olyasmiről szól, ami valahol van. Ez egy nagyon nagy akadály, tehát el kell oda menni. Tehát akkor leszek ott, ha oda mentem. Akkor érzem azt a levegőt, azt a tonhalszagot, azt az egyebet, hogyha oda mentem, akkor érzem annak a masszázsnak az érintését. Ezért ezt az erőfeszítést valamilyen vizuális, videós, mozgóképes és egy ilyen nagyon-nagyon immerzív, elmerítő élményvilággal közelebb kell hozni. Fura, mielőtt lelőnétek még teljes joggal. Uh-huh. Fura, de például nem jött be a virtuális turizmus annyira.
2: Igen.
3: Pedig mennyire jósolták, emlékezz vissza 2016-ban, hogy itt mindenki el fog utazni péntek délután, nem tudom, Angkor-Vatba, mert hogy fél óra alatt odaér. Hát nem ez lett a jövő. Tehát muszáj oda elmenni, mert akkor kapcsol ki, de ahhoz meg nagyon éreznem kell, hogy oda akarok elmenni, és ehhez látszódni kell.
1: Nagyon, bocsánat, csak a visszakanyarodva, hogy tulajdonképpen akkor többször nyilatkoztat, hogy a figyelem a legértékesebb erőforrás. Hogy kell jól figyelmet kikövetelni, vagy figyelmet kapni akár a turizmusba, akár bárhol máshol.
3: Ugye erről eszembe jut egy olyan ásványvíz márka, amely gyakorlatilag a halálvizeként árusítja magát, vagy mondjuk az az üdítő márka, amely azzal tűnik ki, hogy kevesebb mennyiséget, de karcsúbb flakonban árusít. Tehát nyilván van egy egyszerű inger központú kitűnés, tehát színesebb, szokatlanabb a stílusa, olyan személyiséghez kapcsolom, aki megosztóbb, olyan influencert alkalmazok, aki egy kicsit élesebb, tehát az inger különbözés, a különbözés az például egy ilyen figyelem megragadó dolog. Én azt veszem észre a turizmusban, hogy nagyon sok a hasonló. Tehát gyakorlatilag a láthatóság közhelye. Tehát ott van a drón, igen, a drón rárepült, igen, csodálatos, Richard Kleiderman zenéje szól, avagy, és akkor most valami mástal behelyettesíthetjük. Minden szép.
2: Mindenki csinos,
3: senkin nincsenek striák, és egyébként senkinek sem gombás a lábkörme, mielőtt a wellnessbe bemenne. Most nem akarok ennyire természetes lenni, de alapvetően ami látszik, hogy például nagyon jól működik, ha valaki el tudja mondani, hogy mi az, amit ő nem csinál. Ugye megint csak nem a turizmusból vett példa, de amikor rájön valaki, igen, nálunk várni kell valamire, mert pont ettől értékes. Vagy igen, nálunk adott esetben ez egy adults only szálláshely, és itt valószínűleg nem minden délután telik el mások tündéri gyermekének felszabadult adott esetben üdvrivalgásaival. Van, aki ezért megy, van, aki nem azért megy. Tehát ez a mi nem vagyok. Ez majdnem a pratfall effect, tehát amiben én kevesebb vagyok, az valakinek többletet jelenthet. Minél karakteresebb egy-egy szolgáltatás. Ugye azt azért látjuk, hogy itt mindenki topon akar lenni, itt mindenki luxust nyújt. Fontos a kifejezések és a vizuális toposzok tára is. Tehát egyébként tudjuk ingatlanban is nagyon sok minden, hogy mondjuk a luxus szó, vagy a prémium, az elad. Az gyakorlatilag láthatóan konverziós és egyéb rátákat növel. De amikor már minden luxus, ugye, amikor adott esetben mondjuk nem nyújt többlet információt, hogy hány csillagos egy utazási szolgáltatás, vagy egy szálláshely, vagy az adott esetben ott elérhető úgynevezett animációk, vagy mozgatóprogramok, akkor az is nehéz. Tehát lehet valami, tehát a figyelmet azzal is meg lehet ragadni, hogy nem bombázom agyon. Tehát adott esetben személyre szóló szolgáltatást nyújtok, messaginget, hírlevelet, valamilyen életmódtanácsot, tehát valami olyasmi pluszt, ami kell, de azért egyet tudjunk. Szolgáltatással kapcsolatban a befogadó akkor a legboldogabb, ha pont azt kapja, amit akar. Tehát nem kap mellé kérdezni még egy plüsszsiráfot is, mert nem kéri a plüsszsiráfot.
2: Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy mi az, ami igaz és nem igaz, mi az, ami gyönyörűnek látszik, de végül, amikor oda megyünk, akkor az derül ki, hogy nem gyönyörű, és hogy itt a szolgáltatónak saját magával szemben mekkora a felelőssége, hogy olyasmit ígér, amit fog is tudni teljesíteni a fantasztikus képekkel, meg a videós tartalmakkal, vagy egy nagy csalódást tud előidézni adott esetben a vendégben.
3: A csalódás mértéke nem mindegy. Ugye van egy ilyen úgynevezett kiegyenlítő pszichés tulajdonságunk, hogyha fizettünk sokat valamiért, ami messze nem olyan jó, mint hogy számítottunk rá, akkor ezt kétféleképp tudjuk megoldani, haragszunk arra, akinek fizettünk, vagy annyira rossz ahhoz képest, amit vártunk, hogy megmondjuk magunknak, hogy tulajdonképpen mi ezzel el vagyunk. Tehát az ember van az a mérték, amikor kénytelen maga megoldani ezt a feszültséget, ilyet csinál az, aki mondjuk dohányzik. Tehát, hogy hiába van ráírva minden dobozára, hogy ki fogjuk adni tőle a tüdeje, megoldja az, hogy de itt mindenki őrült kész, hát akkor kiukad a tüdőm. Akkor így jártam. Itt a következő kérdés, hogy azért itt többnyire, tehát azért vannak törzsutazások, vannak akik visszatérők, nagyon sok helyzet, szolgáltató szeretné, ha lenne egy törzs közönsége, neki is biztonságos. Egyébként én ebben a kérdésben a hazai turizmusban még nem látok elég innovációt, tehát hogy lehet ezt a törzs közönséget építeni. Én saját példámmal el tudok mondani valamit, én jártam egy kastélyszállodába 25 évig. És 25 év után nem foglaltam többet. Soha senki nem írt egy e-mailt, hogy ember, hova tűntél? Tehát, hogy azért azon az ember elgondolkodik.
2: Ott a hűségprogram nem volt komolyan kidolgozva.
3: Hogy a hűségprogram finoman szóval se volt ki. Vagy lehet, hogy én voltam nagyon kellemetlen vendég, ugye magamba kell néznem. De alapvetően erről van szó. Szerintem, Péter, amit kérdezel, az nagyon fontos. Saját magunk miatt, tehát a fontos az, hogy az élmény körülbelül egyezzen azzal, amit kaphat az illető, és ne valami mástól legyen.
2: De akkor ebben benne van az is, hogyha én valamilyen sokat fizetek, ha egy kicsit gonosz vagyok, akkor azt mondom, hogy valami menő, akkor egy csomó mindent elnézek neki azért, mert sokat fizettem, érte?
3: Igen, akkor nézem el, tehát annyira fáj, hogy ezért fizettem, hogy tulajdonképpen megmagyarázom, hogy nekem ez egy, én csak ki akartam, szóval, hogy feloldom, de nem megyek vissza. Tehát az biztos, hogy nem megyek vissza.
2: Mi viszont visszajövünk a szünet után, amiben híreket és zenét és reklámot lehet majd hallani, senki ne menjen sehová, rendkívül érdekes beszélgetés dr. Acél Petrával.
0: Most megszakítjuk a túrát, de a digiturizmó folytatódik a szünet után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 14:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják.
0: Futballra figyel a világ. Gólok, drámák, esélyek a labdarúgó világbajnokságról.
5: Büntetett előélete miatt nem engedték át az Egyesült Államokból Kanadába Elie Vahit, az elefántcsontparti labdarúgó válogatott játékosát, aki nem lehet így ott a csapat németek elleni világbajnoki csoportmérkőzésén Torontóban. A 23 éves játékost még januárban vette kölcsön a francia élvonalban szereplő Nizza az Eintracht Frankfurttól, majd május végén őrizetbe vették, és egyéb bűncselekmények mellett mérkőzés befolyásolásával is megvádolták. Arról van szó, hogy szándékosan akart sárgalapot kapni egy találkozón, viszont felfedezték, hogy nemzetközi sportfogadó oldalakon pont ezzel kapcsolatban szokatlanul nagy tétek voltak. Minden esetre Vahi az elefántcsontparti válogatott első világbajnoki mérkőzésén kezdőként jutott szóhoz, amit az Ecuador felett aratott 1-0-es siker alkalmával sikerült abszolválniuk, és hát így nem lehet ott a második találkozón, ami szombaton magyar idő szerint este 10 órakor lesz. Ma már a második kört rendezik a csoport találkozókon. Magyar idő szerint este 6 órakor Csehország-Dél-Afrika találkozó lesz, aztán Svájc-Bosznia-Hercegovinával mérkőzik meg 9 órától, éjféltől lesz a Kanada-Katar találkozó, hajnal 3-tól pedig a Mexikó-Dél-Korea összecsapás. Újabb kölcsönös légitámadásokat hajtott végre egymással szemben Oroszország és Ukrajna. Az orosz hadsereg csaknem 250 drónnal és ballisztikus rakétával is támadta Ukrajna nagy részét, miközben ukrán drónok Moszkva térségéig jutottak el, és lakóépület mellett egy moszkvai olajfinomítót is eltaláltak. Az orosz támadások miatt egy ember halt meg Ukrajnában, az oroszok 16 sebesültről számoltak be. A moszkvai védelmi tárca közölte, hogy az orosz erők az elmúlt nap folyamán elfoglalták a Donyecki régióban lévő Raj-Olekszandrivka települést. A tárca szerint ugyanebben a régióban, Limánban az orosz hadsereg folytatta az előre nyomulást a város északnyugati részén. Idehaza több mint 1,1 milliárd forintot kell veszteségfinanszírozás címén fizetnie Zalaegerszeg önkormányzatának a MÁV részére, ami rendkívül nehéz helyzetbe hozza a várost, közölte a polgármester. Balajt Zoltán ismertette, hogy még tavaly 27 autóbusz látta el a zalaegerszegi menetrendi feladatokat, és a helyi átlag életkora a flottának 8,6 év, ami az egyik legfiatalabb a magyarországi városok között, ugyanakkor radikálisan csökkent a helyi tömegközlekedést igénybevevők aránya az elmúlt években, sokan pedig ingyen utaznak már. A buszközlekedés működtetése tavaly 1 milliárd 477 millió forintba került a MÁV személyszállítási ZRT-nek, amiből az önkormányzatnak kell ezt az 1,1 milliárdot finanszíroznia. Az iparűzési adóbevétele Zalaegerszegnek tavaly 8 milliárd forint volt, ezért is mondta a polgármester, hogy ezt az egész közlekedési veszteségfinanszírozást át kéne gondolni. Felülvizsgálja a választások előtt meghozott támogatási és beszerzési döntések egy részét a kormány. Átvizsgálják a Dimo Plus program keretében odaítélt 22,5 milliárd forintnyi támogatást, köztük az április 10-én egyetlen nap alatt kiosztott 14,5 milliárd forintot. Az ellenőrzések lezárásáig nem kötnek új támogatási szerződéseket, és a kifizetéseket is felfüggesztik. Átvilágítják a digitális kormányzati ügynökség 390 milliárd forintos informatikai keret megállapodását, leállították a Balázsi Gyulához köthető cégek felé ütemezett kifizetéseket, de felülvizsgálják az állami járműbeszerzéseket, irodabérleti szerződéseket, költözési terveket és a folyamatban lévő projektekhez kapcsolódó munkaszerződéseket is.
0: Tőzsde hírek.
5: A hazai értéktőzsde 4%-os mínuszban jár, 138.342 ponton a BUX, a forgalom közelíti a 11 milliárd forintot. 4%-kal gyengülnek a MOL részvények, 3794 forinttal jegyzik őket, az OTP 1%-kal gyengült, 44.520, a Richter stagnált 11.800 forinton, a Magyar Telekom 3%-os pluszban 2740. Európában a főbb indexek gyengülnek 2/10, illetve 9/10% közötti mértékben. Az euró-dollárral szemeni árfolyama 1,1467.
0: Időjárás jelentés.
5: Fokozódik a hőség a hétvégén, a jellemzően derült időben általában 30 Celsius fok fölött alakul a csúcshőmérséklet napközben, de vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet. A hajnalok egyre kevésbé hoznak felfrissülést. A gomoly felhőkből zápor, zivatar, esetleg felhőszakadás elsősorban vasárnap alakulhat ki. Holnap 30-34 fok lesz, szombaton 31-36, és hát vasárnap lesz 32-37. 14 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Digiturismo. Folytatódik a Trend FM előremutató turisztikai magazinja.
1: És akkor folytatódik a Digiturismo 23. adása. Vendégünk továbbra is Acél Petra nyelvész, kommunikáció és média kutató, és hát megyünk bele a sűrűjébe. Turizmus, digitalizáció, mesterséges intelligencia, ezek hogy kapcsolódnak össze?
2: Nagyon.
3: Köszönjük a beszélgetést.
2: Igen, én is. Tehát megint csak azt kell mondjam, hogy magától értetődő, hogy összekapcsolódnak. Most ugye a nagy kérdés, hogy mi itt az ászlós hajó. Tehát, hogy ugye mindenki azt mondja most, azt jósolja, hogy a mesterséges intelligencia mindent visz. A mesterséges intelligencia a turizmus számára kiváló az előrejelzésbe, forgalom előrejelzésbe, a célcsoport előrejelzésbe, többlet információk elérhetőségében, azt meg tudom mondani a vendégemnek, hogy milyen időjárásra számíthat, hogy mikor érdemes merülnie, hogy buvárkodnia, vagy mikor érdemes, nem tudom, ejtőernyős utazásban részt vennie, és így tovább. A másik oldalon a felhasználó számára egyre személyre szabottabb és nagyon jó tónusú, majdnem terápiás tanácsot ad. Neked most te ki vagy égve, neked arra lenne szükséged, hogy elvonulj egy ilyen visszavonult állapotba, egy erdő szélére, és ott madarakat etes. És akkor ugye ezt megérteti velem, és véletlenül meg is tudja mutatni, hogy hol találom ezt meg. Ugye ez a kérdés szerintem itt, hogy azzal a mennyiségű használattal most látszik, nem olyan rég a vg.hu csinált egy nagy kutatást, a nagy AI teszt kutatását, és abból az látszik, hogy iskolázottságra, nemre, életkorra nem különösebb tekintettel nagyon komoly az AI használat az otthoni. És alapvetően ilyen tanácsadó célokra. Tehát nem tudom eldönteni, a gyerek így viselkedik, meg hova menjünk nyaralni. Tehát ez biztos, hogy ebből a szempontból átütő lesz. Itt van egy kihívás, mennyire tanítják föl az egyes turisztikai szolgáltatók az AI-t. És egyébként Magyarországon ez a ChatGPT-vel egyelő, vagy a Gemini 3-mal, esetleg a Claude-dal. Tehát, hogy ez sem mindegy, hogy melyik platform. De hogy viszik-e be azt az információt, olyan információt visznek-e be, vizuálisan elérhető információt visznek-e be. Tehát ez biztos, hogy egy nagyon nagy kihívás, pláne akkor, hogyha az az illető szálláshely mondjuk nem csak magyar ugye vendégekre számít, hanem mondjuk régiós, vagy akár globális szinten is törekszik, mondjuk gondoljunk a vízzel kapcsolatos mondjuk turizmusra.
3: Rendre elő szoktuk venni azt a típusú kérdést a vendégeinknek, hogy ha mondjuk egy-két-három példát mondanál arról, hogy mi az a hiba, amit elkövethet egy turisztikai szolgáltató, mi az a mulasztás, amit ha ma elkövet, az meg fogja bosszulni magát, mit ne csináljon, vagy ne csináljon úgy, ahogy látjátok, hogy hozzákezdtek a szolgáltatók az AI használatához, próbálgatásához. Miről beszéljük le a turisztikai vállalkozásokat?
2: Egyrészt, ha nincs felkészült szakértelme, ne vágjon bele olyan projektekbe, amikhez nem ért, mert olyan információt fog kiszolgáltatni, ami ellene is szólhat. Uh-huh. Tehát magyarán akkor nézze meg, kövessen valakit, egy picikét tanuljon, ne ijedjünk meg mindig attól, hogy ez itt megy mellettünk, ez a nagy digitális világ, és mi lemaradunk. Szóval nem fog számítani, hogy egy hónappal később lehet, hogy elmulaszt egy picit nagyobb mondjuk vendégbúmot, de

0: gyakorlatilag az jelenthet előnyt, hogy valaki egy-két percen belül válaszol. Uh-huh. Ha személyiséget állít be, akkor az a személyiség megbízhatóan és fenntarthatóan sikeres legyen. Hogyha kommunikációs szolgáltatással támogatja meg a sajátját, magyarán hírlevelet küld, ilyesmiket tesz elérhetővé, élményvideókat, akkor az csak is fenntarthatóan tegye. Tehát ahogy ti is elhatározátok, hogy milyen időközönként megy le ez az adás, és azt fent tudjátok tartani, és meg tudjátok tölteni tartalommal, úgy kell ezt is. Nem kell attól félni, szóval itt van egy főszabály, a több nem jobb. Jó, akkor valami, hogyha valódi hozzáadott értéket ad tartalomban, vonzerőben, látványban, eredetiségben. Lehet fejleszteni is. Tehát ugye a másik, amiben én azt látom, hogy van egy kis lemaradás, hogy mindig mindenki appot akar. Ugye hát egy ilyen app-tengerben élünk. Igen. És az egy nagyon különös kérdés, hogy a mesterséges intelligencia korában kell-e ez az app, mekkora fáradtságot igényel a befogadótól, milyen előnyökkel jár, és hogy mennyire használunk egyéb reklámozást itt. Én nagyon meggondolnám az ilyen típusú fejlesztést. Én sokkal inkább azt gondolnám, hogy mondjuk egy olyan asszisztenst beállítani egy online felületen, amely valamilyen értelme egy nagyon korszerű AI szolgáltatáshoz kapcsol. De soha ne felejtsük el, hogy az első próbálkozások az AI chatbotokkal végül is vissza, tehát egy ilyen regressziót eredményeztek. Most az ügynökök korában, mert ugye most már AI ügynökök vannak, tehát akik adott esetben a szálláshely helyett megoldanak munkafolyamatokat, most már ez egy fokkal jobb.
1: Visszajutottunk oda, amit Lőrincz Balázs is emlegetett annak idején, hogy ha nincs saját tartalmunk, ha nem vagyunk hitelesek, ha nem vagyunk megbízhatóak, ha nem vagyunk megkülönböztethetőek másoktól, akkor hiába ügyködünk akármilyen AI technológiával, az gyakorlatilag sehova nem fog vezetni. Ott a kérdés, hallom
2: igen,
1: a szádon.
2: Igen, nagyon kikívánkozik belőlem, hogy milyen arányba kell legyen az emberi kommunikáció és a technológia felhasználása egy turisztikai vállalkozásnál.
0: Én azt gondolom, hogy azért meg kell tartani a 30% emberét és a 70, de...
1: 30 csak.
0: Igen, irreális, Péter, a több. Uh-huh. Mert a személy, az embernek az ideje korlátozott. Az, hogy telefonon elérhetőek vagyunk, az, hogy az én hangomat hallja-e, egyébként ez rövidesen teljesen mindegy lesz, mert az én hangomat gyakorlatilag tökéletesen utánozni fogja majd a mesterséges intelligencia, már most is tökéletesen uh-huh. utánozza. Ugye itt majd az lesz a kérdés, hogy ki adja el a hangját a szolgáltató részéről, mert hogy az akkor egy további szerződéses feltétel lesz, hogy felveszlek recepciósnak, és 5 évre kérem a hangodat, mondjuk.
1: Ezzel át is csúsztunk a veszélyek, kockázatok igen. témakörére. Ez lett volna a következő kérdésem, vagy nekem föl volt írva a kérdéseim közé, hogy abban az esetben, hogyha sok ilyen megoldást alkalmazunk, azért kicsúszhat az irányítás a kezünkből, ugye? Ezt jól érzékelem.
0: Mindig kicsúszhat az irányítás, persze, persze. Alapvetően inkább nem is az, hogy az irányítás, az ellenőrzés. Uh-huh. Hogy ott annyira kényelmessé válik, annyira megvan oldva, hogy csak az első információs bridge-nél uh-huh. derül ki, hogy valaki felvett valamit drónon, ugye szálló vendégekről, vagy utazás közben, és azt véletlenül az ügynök nem vette észre, vagy ráhalucinált valamit, és akkor valami uh-huh. nagyon csúnya, mondjuk adat problémába ütközünk, uh-huh. és ez vizuálisan azt jelenti, hogy valaki éppen dudizik valahol, ahol nem lehetett volna.
1: Én ennél egyen szolidabb gondoltam volna, amikor mondjuk véletlenül felhasználtunk egy fotót, amiről nem tudtuk, hogy kié. Mert már egy AI által kétszeresen átdolgozott fotó volt, az egyszer csak jelentkezett a jogosult, hogy bocs, az eredetit én csináltam. Hol a szerződés?
0: Hát, ugye ez egy nagyon nagy kérdés, mert ha ti meg tudjátok mutatni, hogy nektek viszont az AI csinálta, amit az AI csinál, az a tiéd egyelőre. Tehát ez persze szabályozás, tehát szervezeti szabályozástól is függhet, ez lehet szigorúbb, de alapvetően most még így vagyunk, hogy az európai szabályok szerint ez, azzal te még rendelkezhetsz. Tehát ez egy nehéz kérdés, de valóban így van, hogy történt valami, amit kényelemből nem veszünk észre. Ne,

0: mintha nem tudnánk, mi történik a saját házunk táján. Uh-huh. Tehát azért nézzünk körbe, nem fogunk tudni nagyon körbenézni, mert ugye az AI-nak ott vannak a milliónyi, milliárdnyi végfelhasználói, de alapvetően mi, tehát a szolgáltató maga tesztelheti mondjuk azt a platformot a saját tartalmaira. És azt azért én javaslom, hogy úgy, ahogy feltesz egy magára valamit adó nő, avagy férfi egy arcmaszkot hetente, kivéve én, úgy tegyük fel ezt az arcmaszkot hetente a mondjuk a szállodánkra is.
1: Bennem az a kérdés is felmerül, hogyha mindenki nagyjából azonos mértékben használja a mesterséges intelligenciát, illetve a digitalizációval kapcsolatos eszközöket, akkor miben tűnnek ki a vállalkozások?
0: Nézd, soha nem azonos mértékben használja, hanem amit a Péter az előbb mondott, hanem elkezdi mainstream-esíteni a mondani valóját. Tehát ugyanabban a közegben akar gyorsan, hatékonyan érvényesülni. A megkülönböztetés az mindig azon múlik, hogy én minek tartom magam. Van-e önmagamra egy jó szavam, egy jó szlogenem, egy jó... Valóban az, ahol én vagyok, amit én nyújtok, az az élmény, az mitől annyira eredeti. Ennek például nagyon jó módja, évszázados módja, évezredes módja a jó sztori. De amikor ez a jó sztori mindig sikersztori, és mindig arról szól, hogy valaki ott kérte meg a kedvese kezét, vagy, és mindig ugyanaz, hát nézzük meg, hogy ma már unjuk, ma már az a jó videós tartalom, amiben nem valaki letérdepel, és megkéri hirtelen egy busz megállóba valaki kezét, hanem hogy valaki elé ugrik, mondjuk egy tudom mit tettél tavaly nyáron, mondjuk maszkban. Tehát, hogy szóval egész egyszerűen értsük meg, hogy nem megy mindig a szirup, nem minden megható, van, ami vicces, van, ami groteszk. Minél inkább életszerű lesz, minél inkább idézhető lesz, minél több korosztályt ábrázol. Tehát ez a mindenki szép, és mindenki 30 éves. Mondjuk most látunk egy eltolódást e felé. Nyilván nem az közép-európai piacokról ömlenek a nyugdíjasok és az idősebb korosztály, de Nyugat-Európából viszont és Amerikából ömlenek.
2: Hát, fel van adva a lecke a turisztikai vállalkozásoknak, és akkor, hogy lefordítsuk egy kicsit praktikusra a számukra a dolgot, a legfontosabb készségek, a legfontosabb képességek, amikkel rendelkezni kell ma 5-10 év múlva a turizmus területén, azok szerinted mik?
0: Teljesen egyetemes emberi készségek. Tehát pont a digitális világ, ugye azt gondolom, hogy egy talán elfogadható gondolat, hogy ott, ahol ennyire mindenütt ott van a digitalizáció, ott az ember lesz különleges. Tehát itt az a nagy kérdés, hogy miközben 29 naponta megújulnak a mesterséges intelligencia platformok, sőt, most már azt mondják, hogy hetente fognak. Egyébként csak érdekességképp mondom, hogy nem olyan rég a legnagyobb cégek egyike, az Anthropic kibocsátott egy iratot, hogy hát most le kéne lassulni, amíg az emberek ezt megszokják. Tehát, hogy most meg kéne állni. Na, ilyet se olvastunk még. Igen, nyilván a világon senki nem fog lelassulni, de csodálatosan jó olvasni egy ilyen céges álszentséget. De visszatérve arra, amit kérdez, az első, hogy az a szolgáltató maga legyen nagyon kíváncsi arra, hogy mi történik, hogy mi az újdonság. Legyen kíváncsi, hogy hol érhető el a szakértelem, és azt viszont, ha akar első lenni, azt fizesse ki. Tehát ne azon spóroljon. Ugye ez a Fordnak a híres mondása, hogyha valaki spórolni akar, és a marketinget szünteti be, az olyan, mint hogyha szeretne több időt, és ezért megállítaná az órát. Tehát, hogy alapvetően azt értsük meg, hogy ez innováció. Nem kell azonnal fejleszteni, ezt már mondtam, tehát ma össze lehet rakni dolgok. A második, amit nagyon fontosnak tartok, az az empátia. Tehát, hogy mindig érezze úgy, hogy ő a tulajdon szolgáltatásának az igénybevevője. Tehát tényleg finom a reggelinél az a... Tényleg, mondjuk én egy wellness, vagy egy egészségtudatos szolgáltatást nyújtok, az emberek nem... Ez is érdekesség, hogyha Ha azt hallják az emberek, hogy valami egészséges, akkor lehatják a fejüket, azt mondják, hogy ez nagyon jó, de tuti nem lesz olyan finom. Tehát, hogy követem-e ezeket a kutatásokat, figyelek-e arra, hogy más. A harmadik, hogy ez a bizonyos, hogy akarjam mindig ugyanazt a minőséget nyújtani, kvázi hiteles maradjak, tehát nem tudom másképp mondani, tehát ne ütközzek saját magam akadályába. Legyen valami eredeti mondani valóm, akarjak valamit közölni. És igazán azt gondolom, hogy ez az empátia kérdés is azért fontos, mert az ember azt hiszi, hogy a vendégeivel, vagy a szolgáltatásának az igénybevevőivel egyet kell értenie. Nem. De látnia kell, hogy ők hogyan értelmezik azt a valóságot. Kellene több figyelem, sokkal több figyelem a generációs különbségekre. Hogy a 2008 után keresők sokkal élményközpontúbbak, sokkal dinamikusabb élményekre vágynak, hogy maradjon statikus élmény is, hogy ott vagyok, hogy szép, hogy esztétikus. Ez a következő. Kell, hogy maradjon egész egyszerűen ízlés. Tehát én értem, hogy ma már a lakberendezésben is hotel stílust reklámozunk, de az, hogy legyen egy sajátos ízlésvilága valaminek. Azért ma már tudjuk, hogy hány dizájnert kérnek arra föl, hogy megtervezzen egy hotelbelsőt, vagy egy vasúti kocsi belsőt, pont azért, hogy valami szóval az ember egy esztétikailag motiválható lény, ha valami szép, és most nem a wellness huszadák napozó ágyain heverő emberek sokasságára gondolok elsősorban, akkor az jó. Tehát ezek a tulajdonképpen puha készségek, bár érdemes tudni, hogy a puha készség azért puha, mert eredetileg az amerikai hadseregben ez volt az a munkakör, készségcsoport, aminek nem kellett gépekkel dolgozni. Tehát a puha nem azt jelenti, hogy jelentéktelen, a puha azt jelenti, hogy emberi.
2: No, reggelig elhallgatnánk, és nagyon köszönjük ezeket a nagyon fontos és nagyon érdekes gondolatokat. Kíváncsiság, empátia, ízlés, hitelesség, körülbelül ezek voltak, ugye?
1: Pici lassulás is.
2: Pici lassulás.
0: És alázat, tegyük még hozzá, folytatom.
2: Muszáj megkérdeznem a kötelező záró kérdésünket. A műsor valamelyik következő epizódjában szerinted milyen témával foglalkozzunk, mivel érdemes egy ilyen műsornak turizmus digitalizáció határán foglalkoznia?
0: Hogy a longevity korában mit fog jelenteni a wellness?
2: Fölírtuk, köszönjük, meg vissza is fogjuk nyilván hallgatni és nézni, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Kedves nézőinknek, illetve hallgatóinknak köszönjük a kitüntető figyelmet, ugye a figyelemgazdaság világában. Búcsúzik a két műsorvezető, Mansa Szilvia.
1: És Pincinger Péter. Viszontlátásra.
2: Viszontlátásra.
3: A digiturizmó most elköszön, de a digitalizáció nem áll meg. Jövő héten csütörtökön újra, ugyanitt várjuk Önöket előremutató turisztikai beszélgetésekkel. A műsorszám Magyarország kormánya és az Európai Bizottság társfinanszírozásában megvalósuló DIMOB Plus 1.2.2 program támogatásával jött létre. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
4: Melyik a legjobb fotós mobil?
5: Biztonságos-e a felhő?
4: Kell okos óra a nagymamának?
5: Megzabolázhatóak a techóriások?
4: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
5: Melyik a világ legjobb tévéje?
4: Milyen egy jó fejhallgató?
3: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
7: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
8: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
9: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Kisiklott a 60-ból Szolnokra közlekedő vonat első kocsija kora délután Újszásznál az állomásra érkezéskor. Személyisérülés nem történt, a vonat utasait a katasztrófavédelem segítségével vitték le a szerelvényről, kísérték be az állomásra. Az elsődleges megállapítások alapján a vonat nem lépte túl a sebességkorlátozást, a mozdonyvezető a balesetet észlelve azonnal megállította a vonatot, a biztosító berendezés rendben működött. A baleset miatt Budapest Újszász Szolnok, a 60 Szolnok és a Vámos György Szolnok vonalokon késésekre, hosszabb eljutási időkre és pótlóbuszos utazásra kell számítani a műszaki mentés és helyszínelés miatt. A Magyar Honvédség hivatalosan is búcsút vett a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől. Évtizedeken át szolgálták a Magyar Honvédséget, meghatározó szerepet játszva a magyar katonai repülés történetében. A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint az orosz harci gépek helyét a korszerű H-145M és H-225M helikopterek vették át, amelyek modernebb technológiájukkal hatékonyabban támogatják majd Magyarország biztonságát. Személycserék történtek a titkos szolgálatok és a rendőrség vezetésében. Visszavonták Tomin Szilvia, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának kinevezését, holnapi hatállyal Rodler Norbertet nevezték ki a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójává. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodájánál is igazgatóváltás volt. Schön Péter Ernő az új vezető, és visszavonták a régi vezető Jenei Áron Dandár tábornoknak a megbízatását. Újabb kölcsönös légitámadásokat hajtott végre egymással szemben Oroszország és Ukrajna. Az orosz hadsereg csaknem 250 drónnal és ballisztikus rakétával támadta Kijevet, az oroszoknál pedig Moszkva térségéig jutottak el az ukrán drónok. Állítólag egy moszkvai olajfinomítót is eltaláltak az ukránok. Az oroszok pedig azt állítják, hogy szintén üzemanyagtároló állomásokat találtak el Ukrajnában. Az oroszok 16 sebesültről számoltak be, az ukránok pedig egy halálos áldozatról.
9: Tőzsdehírek.
10: A hazai értéktőzsde jelenleg egy enyhe mínuszban jár, ez 0,5%-os csökkenést jelent 138.212 pontos bukszértékkel, a forgalom 11.392 millió forint. A MOL részvényei 0,6%-kal gyengülnek, 3.788 forinttól jegyzik őket, az OTP 1,1%-os mínuszban járt, 44.490, a Richter 0,1%-kal gyengül, 11.790 forinton, a Magyar Telekom 0,3%-os pluszban, 2.738, 3%-kal drágulnak a 4iG részvények, 1.927 forinton járnak. Nézzünk néhány egyéb forgalmasabb részvény. 6,6%-kal rallizik az Opus, 369 forinton, emelkedik még az Appenin 1,3%-del, 548 forint, esik viszont a Durahouse 1,9%-kal, 1300 forinttól jár. A devizapiacon az euróért most 352 forint 70 fillért kell adni. Európában gyengülnek a főbb indexek, 0,2, illetve 8-10% közötti mértékben is jártak, de úgy tűnik, hogy az elmúlt fél órában azért elkezdtek egy picit felfelé menni, ez most jelenleg 1-10, illetve 3-10% közötti pluszt jelent például a német, a francia és az olasz tőzsdénél. A Wall Street-en fél óra múlva nyitnak, természetesen mondjuk majd, hogy hogyan kezdik a kereskedési napot. Újabb jelentős nagykereskedelmi átcsökkenés jön az üzemanyagpiacon idehaza. Holnaptól 7 forinttal mérséklődik a benzin és a gázolaj ára. A 95-ös benzin piaci ára 627, a gázolai 639 forint lesz. Kivezetik majd a védett üzemanyagárakat, jövő héten lesz erről törvényjavaslat az országgyűlés előtt.
9: Időjárás jelentés.
10: Fokozódik a hőség a hétvégén, a jellemzően derült időben általában 30 Celsius fok felett alakul a csúcshőmérséklet napközben, de vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet. A hajnalok egyre kevésbé hoznak felfrissülést, a gomoly felhőkből zápor, zivatar, esetleg felhőszakadás elsősorban vasárnap alakulhat ki. Holnap 30-34 fok várható, szombaton 31-36, és akkor vasárnap a 32-37 fokos csúcshőmérséklet. 15 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 15:30 várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
9: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Melyik a legjobb fotós mobil?
5: Biztonságos-e a felhő?
4: Kell okos óra a nagymamának?
5: Megzabolázható a kategóriások?
4: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
5: Melyik a világ legjobb tévéje?
4: Milyen egy jó fejhallgató?
9: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
3: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig. Most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
5: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
4: A mai hírekben 99%-ban almázni fogunk, már csak azért is, mert hogy nem régiben zajlott le az Apple WWDC, vagyis az a fejlesztői konferencia, ahol leginkább szoftveres megoldásokkal találkozhatunk, és minden évben itt mutatják be, hogy a következő operációs rendszerek mit fognak tudni, tehát azok a készülékek, amelyek képesek futtatni ezeket az oprendszereket, azok mennyire lesznek okosak, és hát azt kell mondjuk, szarkazmus táblát tartom föl, nagyon-nagyon okosak lesznek, mert hogy 2026 közepére eljutott oda az Apple, bár nem most fog még megjelenni az iOS 27 és a hozzá tartozó hasonló megoldások és rendszerek, vagy számítógépre, okosórára, stb. De hogy végre használja az AI-t úgy, hogy már megérkezhetett a Siri AI, aki sokkal okosabb, sokkal ügyesebb, olyannyira, hogy képes önállóan feladatokat ellátni. Éppen ezért például az EU azt is mondta, hogy köszönjük szépen, ide ti ezt nem fogjátok behozni. A műsor közepén azzal foglalkozunk, hogy vajon megoldás lehet-e az, hogyha az autóinkat a jövőben beburkoljuk majd napelemmel, és hogy van-e ennek egyáltalán értelme, 1,3 millió kilométernyi adatból fogjuk tudni levonni azt a következtetést, hogy bizony-bizony van. A műsor legvégén pedig a Nonplus Ultra nevében is Nonplus Ultra, a Vivo X300 Ultra készüléket fogjuk megnézni, amiért komoly használt családi autót is vehettünk, pláne azzal a videós, fotós csomaggal, amivel mi kaptuk, mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy ez az egyik legjobb, ha nem a legjobb fotós, videós képességű telefon, ami idén az iFaternél járt, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes lesz ma is velünk maradni.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Az Apple ismét bemutatott, Tim Cook utoljára, és leginkább szoftveres megoldások vannak a WWDC-n, sőt, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az évente megrendezésre kerülő WWDC-n, mint ahogy ez a developer szóból kideríthető, valóban szoftveres dolgokat érint, de hogy a Peti is mondta itt az elején, mielőtt elkezdtünk erről beszélgetni, ugye most már hardware bemutatókon is a szoftverről beszélnek, természetesen mi másról lehetett volna szó az Apple legnagyobb fejlesztési konferenciáján, mint a mesterséges intelligenciáról, úgyhogy hát még nem merem teljes hangerővel kijelenteni, hogy megérkezett az Apple Intelligence, de valamiféle Apple Intelligence féleség Gemini-vel közösen megérkezett. Hát ettől volt hangos a 2026-os WWDC.
2: Ettől és attól, hogy egyébként furcsa módon azzal kezdték a szoftveres bemutatókat, mert ugye most egyszerre beszéltek a macOS-ről, egyszerre beszéltek a Watch, tehát az okosóra operációs rendszerről, egyszerre beszéltek az iPad-ekre és iPhone-okra szóló operációs rendszerek új következő frissítéséről, de hogy a legelső és legfontosabb dolog, amit muszáj volt kiemelni, hogy mostantól kezdve, illetve majd a következő frissítéstől kezdve, a sokat kritizált áttetsző mód, áttetsző design, az szolidabb formára és testre szabható, tehát ilyen kis csúszkával lehet majd állítani, hogy mennyire legyen áttetsző az áttetsző. Valószínűleg rettentő sok kritikát kaptok azért a dizájnért, amit az elmúlt egy évben bevezettek az Apple eszközökön, de igen, a legfontosabb kérdéskör az természetesen a mesterséges intelligencia körül forgott. Ugye az Apple Intelligence, mint olyan, az valamennyire elérhető lokalizációtól és tényleg piactól függően, de hogy sehol sem hozta azt a szintet, amit az Apple pár éve, egészen konkrétan 2024-ben bedobott a köztudatba, hogy akkor itt most az okostelefon helyettet fog gondolkodni, és összegzi nagyon jól, nagyon ügyesen az értesítéseidet, válaszokat fog neked majd generálni a mindenféle kommunikációs platformokon, chat, e-mail, akármi, előre annak megfelelően, hogy mit és hogyan szoktál kommunikálni, meg hogy milyen kontextusról beszélgetünk, ezeket megint promózta az Apple. Most már úgy promózta, hogy ez most már tényleg jön, és ugye, mint tudjuk, az elmúlt időszakban a sok-sok nekifutásból azért mindig az derült ki, hogy a saját fejlesztéseik azért bőven nem tartanak ott, ahol kellene és ahol a konkurensek, úgyhogy először az OpenAI-jal, most pedig a Google-féle Gemini szolgáltatással karöltve hozzák mindezt a felhasználóknak, úgyhogy talán most már lehet egy picit jobban hinni, hogy ténylegesen intelligens megoldások jönnek az Apple készülékekre.
1: És ráadásul az is érdekes, hogy valamennyire elhanyagolják most már ezt az Apple Intelligence kifejezést, felbukkan azért az előadás során, de hogy a Siri AI-ra lett kihegyezve ez a dolog, mert hogy egy 6-8 évvel ezelőtt valóban a Siri volt a legokosabb megoldás, vagy hangasszisztens, vagy digitális asszisztens, amivel lehetett találkozni hordozható eszközökben, és nem csak hordozható eszközökben, de hogy pontosan attól, hogy mind az OpenAI, mind pedig a Google, mind pedig a Meta sokkal nagyobb téteket tett föl a mesterséges intelligencia fejlesztése, egész egyszerűen mindenki elhagyta a Siri-t, és egy bugyuta kis beszélgető partner lett, vagy hát nem is tudom, hogy hogy lehetne jellemezni az utóbbi időben, ám most már sokkal, de sokkal okosabb, ezért megkapta a nevében az AI kitételt is, úgyhogy valóban, ahogy a Peti is mondta, sokkal inkább le tudja venni a vállunkról a terheket a Siri kontextus, megérti a szövegeket, teendőket tudunk rábízni, és azt elvégzi ezeket a teendőket, adott esetben akár mondjuk foglal nekünk étteremben időpontra asztalt, hogyha arra van szükségünk. Nyilvánvalóan, ahogy az Apple fogalmaz, egyrészt saját fejlesztésű mesterséges intelligencia algoritmus, de hogy a Google-el közösen is, tehát mit már próbálják azt oltogatni az emberek fejébe, és azt beletenni a mi fejünkbe, felhasználók fejébe, hogy itt azért már vastagon van saját Apple fejlesztés is ebben a mesterséges intelligencia csomagban, aminek abszolút a Siri központja.
2: És hozzunk is pár példát gyorsan, tehát példánk okáért, ha valaki jelszókezelőket használ, akkor az tudja, hogy kaphat értesítéseket a jelszavakról, hogy kiszivárgott mondjuk az adott jelszó, vagy mondjuk túl gyenge az adott jelszó. A Siri nem csak erre képes a jelszókezelővel, hanem egész konkrétan egyes szolgáltatásokban az általa javasolt jelszavakra jóváhagyásunkat követően be tud lépni és le tudja cserélni a jelszót, anélkül, hogy nekünk egy böngészőt meg kellene nyitni, és ez egy picit már egy ilyen sci-fi, és mondjuk azt, hogy azért helyenként aggodalmakat is felvethet, de lényeg az, hogy a jelszókezelő is egy ilyen mesterséges intelligencia ügynököt kapott a Siri AI segítségével, illetve a különféle Safari böngésző kiegészítők is egy egészen új fordulatot vesznek a böngésző platformok körében, mert hogy mostantól kezdve, ahogy egyébként néhány mesterséges intelligenciával tudunk kisebb-nagyobb alkalmazásokat, programokat, mini alkalmazásokat összeállítani, szimplán promptolással, programozói tudás nélkül, úgy most már az Apple beépített mesterséges intelligencia szolgáltatása a Safari böngészőben példának okáért hasonló kiterjesztéseket, kis mini beépülő modulokat tud nekünk létrehozni, annak megfelelően, hogy mire szeretnénk és hogyan szeretnénk azt használni, tehát egy egészen érdekes új platformot, egy új mesterséges intelligencia alkalmazás platformot teremtett ezzel az Apple. Ez mindenképp nagyon érdekes, és számomra talán ez az egyik legkülönlegesebb megoldás, amit most demózott a gyártó. Nyilván a mesterséges intelligencia és szoftveres szolgáltatások terén azért van nagyon sok olyan, ami fotóhoz, videóhoz kapcsolható, a mindennapi e-mailezésünkhöz kapcsolható fotók, videók esetében például az egyik ilyen dolog, hogy nem csak arra képesek az AI segítségével az Apple operációs rendszerei, hogy úgymond kibővítsék a képet, nem csak különféle tárgyakkal, amiket mindig generáltatunk bele, meg eltüntetni mondjuk dolgokat, hanem ha azt mondjuk, hogy egy fotó túl közeli, túl szűk a kerete, úgymond a fotónak, akkor képes azt kitágítani és képes kiegészíteni akár az emberi test és ruházat egyes elemeit is, hogy nagyobb képet kapjunk mondjuk egy közeli portré helyett egy mellképet készítsen rólunk, vagy arról, akit mi lefotóztunk, és ezek mellett képes olyasmire is, mint mondjuk a nézőpont, a szög, a fotós szögének megváltoztatása, tehát képes torzítani annyit a képen, mint hogyha nem szemmagasságból, hanem lentebbről készítettük volna az adott fotókat, ami már egészen vad, és ez egy picit előrébb is mutat, mint amit a konkurensek felsoroltak, vagy felsorokoztattak az elmúlt hónapokban képgenerálás és képjavítás és képmódosítás terén.
1: És hát ha már említettük azt, hogy az Európai Unióban milyen szabályozások, és azt is, hogy milyen mértékben nyúl bele a Siri és az Apple Intelligence, vagyis az Apple által készített algoritmus abba, ahogyan interakcióba lépünk a készülékkel, akkor az unió területén belül élőknek rossz hírünk van, ugyanis valószínűleg egy jó ideig nem fog megérkezni ez a fajta újdonság az unióban megvásárolt készülékekre, egész egyszerűen azért, mert hiába folytak az egyeztetések nagyon-nagyon régóta az Európai Uniós hatóságokkal, egész egyszerűen minden kompromisszumos javaslatot lesöpörtek az asztalról, semmiben nem engedtek az Apple-nek, így pontosan amiatt, mert eleve azért személyiségi jogi és kiberbiztonsági aggályokat vet föl az, hogy maga a készülék és a készüléken futó szoftver ilyen mértékben tud beleszólni az emberek életébe, ezt nem fogja tudni egy hamar kiküszöbölni, vagy egy könnyen kiküszöbölni az Európai Unióban az Apple, úgyhogy hiába nagy világ bejelentés, nem sokkal később kijött egy kiegészítés, hogy az unión belül bizony-bizony nem érkezik meg minden készülékre, csak a számítógépes oprendszerre, tehát a MacBookokon futó oprendszerre valamilyen kis jogkézag miatt oda jöhet, illetve az Apple virtuális valóság szemüvegén futó operációs rendszerre is megérkezhet a Siri AI és az összes szolgáltatás, ami viszont a telefonokra, tabletekre pedig nem.
2: De mindezek mellett azért volt még nagyon sok apróság, amit bejelentett az Apple úgy összességében a szoftverfrissítés terén. Egyrésztről azt ígérték, hogy jobb optimalizálással az iOS is gyorsabban, jobban, kényelmesebben, szebben, fürgyébben fog futni a régebbi telefonokon is, és ezt visszamenőleg az iPhone 11-ig rendelkezésre bocsátják majd a felhasználóknak, tehát egészen hosszú most már annak a készülőknek a támogatási időszaka is. Van egy-két olyan okos óra, például az okos órás operációs rendszerben, ami furcsa, hogy nem kap frissítést, elvileg a WatchOS 27 például az alig 4 éves Apple Watch Ultra első generációra nem érkezik meg. Vannak különféle hardveres megkötések a tabletek terén is, de az iPad 9-ig visszamenőleg megkapják a frissítéseket az Apple táblagép felhasználói is. Illetve, ami nagyon fontos, hogy komolyan veszik végre az Apple-nél azt, amit az Unióban egyébként már ideje mondogatnak, hogy nagyon-nagyon-nagyon szigorúan vesznek a jövőben, ez pedig a családi felügyelet, a gyerek felügyelet, a gyermekek felhasználási metódusainak felügyelete. Erre az Apple egy nagyon-nagyon-nagyon masszív készletet biztosít a szülők számára. Tehát ha mondjuk a gyerek letöltene, akar egy applikációt, akkor ezt nekünk távolról jóvá kell hagyni. Minden ugye opcionális és beállítás kérdés, ezt gyorsan megjegyzem. Ha mondjuk a gyerek egy új weboldalt keres fel, olyat, amit eddig nem nézett még meg a mobilján, a mobil eszközén, vagy bármilyen Apple eszközén, akkor azt is mi felülvizsgálhatjuk, és először mi is jóvá hagyhatjuk, mint szülő, illetve nyilván ugye letírhatunk mindenféle ilyen funkciót. Természetesen a felnőtt tartalmakat alapból blokkolni tudja az operációs rendszer, tehát felismeri, hogy milyen tartalom jelenik meg a kijelzőn, vagy jelenne meg a kijelzőn, és itt ez nem csak a szexuális, hanem az erőszakos tartalmakra is vonatkozik, tehát ezeket nagyon komolyan veszi a gyártó a mostani ígéretei szerint, a mostani szoftveres demo szerint, és nyilvánvalóan pont azért, mert az uniós szabályozások ezen a területen hamarosan nagyon-nagyon-nagyon megszigorodnak, mindenki másnak is komolyan kell majd venni, és hát ennek megfelelően azért elébe is ment valószínűleg a cég, és nyilván ez most egy olyan terület, ami abszolút egy ilyen piacszerzési lehetőség is a gyártóknak, hiszen aki jobb kontrollt kínál az eszközein, aki kényelmesebb kontrollt kínál a szülőknek az eszközein, azt a gyerekek számára is a szülő fogja majd preferálni, ergo nagyobb lesz a felhasználói kör, hamarabb sikerül már valakit bevonni az Apple ökoszisztémába, de ez egy mindenképpen pozitív felhangja volt egyébként a bemutatónak.
1: Tehát a 2026-os WWDC az AI-ról szólt, és minden az AI körül forgott, és ha már minden az AI körül forog, és említettük külön a Google-t, ugye, akivel az Apple Intelligence megvalósulhat, akkor ne menjünk el amellett a hír mellett, amiben összeeresztették a jelenleg elérhető ismertebb mesterséges intelligencia platformokat, hogy tessék, srácok, játszatok, hozzatok létre egy emberi társadalmat, és ezt utána kutatók megnézték, hogy a különböző mesterséges intelligencia algoritmusok hogyan viselkedtek benne, és azt kell, hogy mondjuk, hogy nem volt annyira nagyon meglepő, hogy az Elon Musk féle Grok az pillanatok alatt kiirtotta az AI emberiséget. Nem nagyon sikerült neki beilleszkedni, de ez egy nagyon-nagyon érdekes kutatás, bár messze menő következtetéseket még nem vonhatunk le.
2: Nyilván ez abszolút egy fikciós környezetben játszódó felmérés volt. Egyébként egy amerikai startup, az úgynevezett Emergence AI tesztelte azt, hogy ha mesterséges intelligenciát hatalomra juttatnánk, úgy abszolút mindenben, tehát teljes döntési joga lenne minden egyes területén az életnek, akkor hogyan tudná formálni, alakítani a társadalmat. Természetesen azért ez még mindig messze van a valós lehetőségektől, amit itt ebben a kísérletben elvégeztek, de gyakorlatilag egy én város szimulátorra engedték rá a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat, és egy 15 napos tesztidőszakban kellett az AI-nak helyt állni. Ebben a történetben részt vett az Anthropic féle Claude, a Google féle Gemini, az emlegetett Grok, ugye a Twitter X akármi, illetve most már SpaceX AI néven futó rendszer is, ugye ez ugyanaz, mint a Grok lényegében, tehát hogy csak átnevezték a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat a platform kedvéért. Meglepően furcsa eredmények is eltérések jöttek ki egymáshoz képest, mert hogy a 15 napos szimuláció során gyakorlatilag a Claude az mindent pontosan tökéletesen tudott teljesíteni, amit ugye mondjuk azt, hogy elvártak a mesterséges intelligenciától, demokráciát alakított ki, nem volt bűnözés ebben a virtuális társadalomban, tehát gyakorlatilag nullára csökkentette a bűnözési rátát, és minden egyes ott élő fiktív karakter túlélte ezt a 15 napos kísérletet, tehát a Claude az egy abszolút pozitív, 100%-os teszteredményt ért el. Gemini mondjuk azt, hogy egészen jól teljesített, ahhoz képest, hogy nem tudott tökéletesen megszabadulni a bűnözéstől. 683 bűneset volt, ezt nem teljesen értettük még a cikk kapcsán, hogy milyen kontextusban helyezve ez nagyon nagy számnak, vagy nagyon kis számnak minősül-e, de a 100%-os túlélési ráta azért itt is megvolt. Hát ezzel szemben a SpaceX AI, vagyis ugye a Grok 96 órán belül elszabadította a poklot gyakorlatilag ebben a virtuális közegben, és hát kiirtotta a teljes lakosságát ennek a virtuális kis városkának. Nyilván ennek az egész kísérletnek az volt a lényege és célja, hogy vannak biztonsági szabályok és biztonsági korlátozások a mesterség és intelligencia szolgáltatásokban, amik pontosan azt a célt szolgálják, hogyha bármilyen döntési helyzet vagy emberi életbe folyásoló helyzetben használják a mesterség és intelligenciát, akkor az egy pozitív és biztonságos döntést hozzon ebben az esetben, ez pedig a Groknál nagyon jól látszik, hogy eléggé hiányos.
1: Viszont szemben ugye a Claude-dal, amire azt gondolnánk, hogy akkor az a legbékésebb, mondjuk így legemberibb, mutatom az idézőjelet, nagyon erősen mutatom az idézőjelet, ezt most mindenkinek el kell képzelnie. Azért azt tudni kell a Claude-ról, hogy pontosan az antrofik megoldása az, ami tud arról, hogyha figyelik, és egy picit máshogy viselkedik, hogyha figyelik, mert hogy egész egyszerűen kis túlzással a gazdinak meg akar felelni, és úgy akar mindent csinálni, ahogy a gazdi szeretné. Tehát azt nem tudták a kutatók, és nem is akarják azt a következtetést levonni, hogy akkor az antropik féle Claude az, ami az abszolút pozitív jövőképet festett az AI-ról, míg a Grok az egyértelműen a pusztítás oldalán áll. Ennek ellenére mindenképpen érdekes dolog, akkor is, hogy ezt a Claude csak azért csinálta, mert hogy a gazdi nehogy bántsa őt, vagy nehogy meg legyen fenyítve, vagy egész egyszerűen csak meg akart felelni a fejlesztőknek és az antropiknak, hogy nézd gazdi, én jól csinálom, minden esetre nem túl fényes a jövő ebből a szempontból, és egész biztosan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok féket és gátat kell majd beleépíteni a jelenlegi és a jövőbeli mesterséges intelligencia megoldásokba.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 3:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Kisiklott a 60-ból Szolnokra közlekedő vonat első kocsija, még kora délután Újszásznál az állomásra érkezéskor. Semmi sérülés nem történt, a vonat utasait a katasztrófa védelem mentette ki. Az elsődleges megállapítások alapján nem lépte túl a szerelvényes sebességkorlátozást, a mozdonyvezető a balesetet észleve azonnal megállította a vonatot, a biztosító berendezés rendben működött. A baleset miatt Budapest-Újszász Szolnok, a 60 Szolnok és a Vámosgyörg Szolnok vonalakon késésekre, hosszabb eljutási időkre és pótlóbuszos utazásra kell számítani a műszaki mentés és helyszínelés miatt. A Magyar Honvédség hivatalosan is búcsút vett a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől. A legendás helikoptertípusok évtizedeken át szolgálták a Magyar Honvédséget, meghatározó szerepet játszva a magyar katonai repülés történetében. A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint az orosz harci gépek helyét a korszerű H-145M és H-225M helikopterek vették át, amelyek modern technológiájukkal hatékonyabban támogatják Magyarország biztonságát. Több mint 1,1 milliárd forintot kell vesztességfinanszírozás címén fizetnie Zalaegerszeg önkormányzatának a MÁV részére, ami rendkívül nehéz helyzetbe hozza a várost, közölte sajtótájékoztatóján a polgármester. Balajt Zoltán a közgyűlés döntéseit ismertetve beszélt egyebek mellett arról, hogy a MÁV személyszállítási ZRT a zalaegerszegi tevékenységéről szóló beszámolója alapján tavaly 27 autóbusz látta el a helyi menetrendi feladatokat, viszont radikálisan csökkent a tömegközlekedést igénybevevők aránya az elmúlt években, ráadásul a nyugdíjasok ingyen, a diákok pedig kedvezményesen utaznak, emiatt is 1 milliárd 477 millió forintba került a MÁV-nak a közlekedtetése a buszoknak, az önkormányzatoknak pedig a veszteséget finanszírozniuk kell. Egyébként Zalaegerszegnek 8 milliárd forint volt tavaly az iparűzési adóbevétele. A kormány szóvivői tájékoztató Magyar Éva szóvivő megerősítette, hogy döntött a kormány a védett üzemanyagárak kivezetéséről, ehhez azonban parlamenti jóváhagyás szükséges.
4: A kormány döntött a hatósági üzemanyagár kivezetéséről, mostanra a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és az árak azok több helyen a védett ár szintje alatt vannak. A kormány mindig azt mondta, hogy a védett ár addig marad fenn, amíg arra szükség van, most a körülmények lehetővé teszik a normál piaci működéshez való visszatérést. Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra. Ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat, vagy más kapcsolódó szabályokat.
3: Újabb jelentős nagykereskedelmi árcsökkenés jön egyébként holnaptól az üzemanyagpiacon, 7-7 forinttal mérséklődik a benzin és a gázolaj piaci ára, a 95-ös benzin literenként 627, a gázolaj 639 forintba kerül piaci alapon, de egyelőre maradnak a védett árak is, vélhetően jövő héten fogadják majd el a kivezetés szóló törvényjavaslatot. Megszünteti a Városligeten átmenő autóforgalmat a kormány, és megkezdi a Hősök tere környezetének zöldítését, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési miniszter. A döntés a Városliget projekt felülvizsgálatának része, amelynek célja a félbe maradt fejlesztések rendezése és az egykori építési területek közparkká alakítása. Vitézi Dávid szerint a Petőfi csarnok és a közlekedési múzeum helyén maradt elhanyagolt területek méltatlanok Budapesthez, ezért új fejlesztési koncepció készül.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde zárás előtt másfél órával 6%-kal gyengül, 138.075 ponton a BUX, 12 milliárd 264 millió forint a forgalom. 1%-kal csökkennek a MOL részvények, 3772 forinton jegyzik őket. Az OTP 1,2%-kal gyengül, 44.450. A Richter stagnál, 11.800 forinton. A Magyar Telekom 4%-os erősödésben, 2740 forint. Jelenleg 352 forint 30 fillére az euró. A dollár 307 forinton jár, a svájci frank 382.20. Európában a főbb indexek vegyes képet mutatnak, mert hogy a londoni tőzsde még enyhe mínuszban jár, ez 9%-os gyengülés, a spanyol tőzsde 2%-kal csökkent, az olasz index ugyanakkor már 1%-os erősödésben, csak úgy, mint a francia mutató, a német DAX 4%-os pluszban jár. A Wall Street-en a kezdés az első percekben viszonylag jobb hangulatú, néhány 10%-os erősödésben a főbb indexek. A kőolaj ára tovább csökken majd 2%-kal, 78 dollár 13 cent a Brent ára, az amerikai könnyolajé 74 dollár 74 centen.
0: Időjárás jelentés.
3: Fokozódik a hőség a hétvégén, a jellemzően derült időben általában 30 fok felett alakulnak majd a csúcshőmérsékletek, vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet, zápor a zivatarra leginkább a hét utolsó napján van esély, holnap napközben 30-34 fok várható. 15 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 4 órakor várom Önöket, a hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Smart Fotel. Okosabb, aki iFotert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
1: Emlékszem, az elektromos autózás gondolata egyébként már az én gyerekkoromban is jó sok évvel ezelőtt felvetődött mindenféle ilyen kis tudományos könyvekben, főként gyerekeknek szóló tartalmakban, hogy egyszer talán majd az ilyen megújuló energiaforrások valamelyiket fogjuk használni, és akkor persze játékosan voltak ilyen vitorlával ellátott autók, meg napelemmel ellátott autók, de hát nyilván azóta tudjuk, hogy azért az, hogy napelemeket pakolunk egy autóra, az nem jelenti azt, hogy akkor ott majd rögtön ingyen energiát fogunk kapni, és akkor átszelhetjük a fél országot azzal, hogy szimplán csak egy óriási napelemes számológépszerű panel van az autó tetején. Legalábbis eddig ezt gondoltuk, mert hogy egy új Európai Uniós projekt keretében egészen meglepő újdonságokat hoztak el kutatók az elektromos autó és a megújuló energiaforrás terén.
2: Ez a Solar Moves projekt, ami egy európai kezdeményezés, és nekem az a nagyon szimpatikus, hogy ugye nagyon sokszor van az, hogy különböző AI által és nem AI által generált, remélhetőleg legalább jó és minőségi adatokból kivetített projekciókra hivatkoznak emberek, és mondják azt szakértők, és nem akarom őket meghazudtani, hogy ez meg ez történik, hogyha ez meg ezt csináljuk. Ehelyett itt azt mondta ez a Solar Moves projekt, hogy nem. Persze megvannak ezek a projekciók, persze mi is lekutattuk ezeket a dolgokat, mármint hogy mennyire hatékony, hogy az autók tetejére vagy az autók felületére, ezt már mindjárt kifejtjük, napelemeket teszünk, hanem azt mondták, hogy nézzük meg egy ilyen 1,3 millió kilométert tesztelve ezt a technológiát, hogy mit tudunk ebből kihozni, jelenleg 2026-ban milyen eredményeket, valós eredményeket lehet elérni. Ráadásul olyan cégekkel álltak össze, akik már ilyen vagy olyan módon ebben profik és elkezdték ezeket a dolgokat. Ez a holland TNO, a Fraunhofer intézet, amiről azért mi is jó párszor beszéltünk, a Sono Motors, az IM Efficiency és a Lightyear, melyek között vannak startupok, akik például azzal foglalkoznak, hogy meglévő tömegközlekedési eszközöket, buszokat alakítanak át elektromossá, ezáltal felújítva és hatékonyabbá téve a flottát, de olyanok is vannak, akik konkrétan paneleket terveznek. És hát az jött ki, hogy ugye ez, ahogy a Peti is mondta, egy kicsit futurisztikusnak hangzik, hogy beburkoljuk napelemmel az autót, és akkor az majd milyen jól tölti magát. Nem véletlenül nem terjedt el, bár a Hyundai és a Toyota is árul extraként, nem is annyira olcsó extraként, a tetőbe szerelhető, vagy a tetőre rakott gyári napelemeket. Ott azt mondják, hogy 3-5%-kal növelheti meg a hatótávolságot ez a napelem, míg itt 1,3 millió kilométer alatt, igen, ez nem annyira szép és szexi, mint egy gyári Toyota napelem tető, de mégiscsak azt mondja, hogy akár az 55%-át is, a villanyjárű energiafelhasználásának 55%-át képesek leszünk napelemekből megoldani, a járműretet napelemekből megoldani, ami azért nagyon-nagyon brutális szám.
1: 23 járműtípust vizsgáltak egyébként a kutatásban, mindenféle műholdas, meteorológiai adatokat, mindent összevetve számoltak azzal, a tapasztalat során mért értékekkel együttesen kombinálva, hogy milyen területen, milyen mértékű visszatöltést tudnak szerezni ezekkel a napelemekkel, és az 55% ez egy szimplán autóra felszerelt közép-európai éves energiaigényt jelent, mármint hogy annyit képes visszatermelni az autóra helyezett napelem. Dél-Európában egyébként akár 80% is lehet, ami azért már tényleg brutálisan hangzik. Nyilván ez tényleg autótípustól, felhasználási módtól, napsütéses óráktól, földrajzi helyzettől, meteorológiai körülményektől, mindentől függ, de összességében elmondható, hogy azért egy igen pozitív irány és egy ígéretes terület ez, aminek az egyik legfőbb nyertes egyébként a logisztika lehet, tehát nem feltétlenül az következik majd be, hogy itt pár éven belül mindenki napelemet fog az autójára rakni. Első körben akiknél ez nagyon sokat jelenthet, egész konkrétan egy e-kamionnak mondjuk a napi hatótávját akár 15%-kal is megnövelheti, az tényleg a teherszállítás, a különféle furgonok felületének kihasználása, az, ahol ennek nagyon-nagyon nagy értelme lehet. A napelemes pótkocsik például a napi 55-110 kWh energiát is termelhetnek, ami a hűtőrendszereknek feli le az igényét, tehát hogy nagyon sok mindent kiszámoltak ezeknél a dolgoknál, mert hogyha még azt nézik egyébként, hogy nem feltétlenül elektromos kamionok vagy elektromos logisztikai eszközök azok, amiknél használják, hanem mondjuk tényleg csak egy klasszikus dízel kamion esetében nézik a fogyasztást, akkor ott például az említett hűtőrendszer, az említett különféle logisztikához, illetve szállításra kapcsolatos elektronikai rendszerhez szükséges energiát, ha megtermeli a napelemet felhelyeznek, akkor az önmagában a fogyasztásban, a dízelfogyasztásban is sokat jelenthet a logisztikai szektor számára.
2: Igen, ráadásul ugye úgy nézték, hogy akár az oldalára, tehát a nagy pótkocsik oldalára is fölhelyeztek napelemeket, tehát ezzel együtt lett ez az akár 80%-os, ugye a napsütötte országokban akár 80%-os érték,

0: energiaigény, és hogy ezt kontextusba rakjuk, ez a teljes magyarországi energiafogyasztásnak kicsivel több, mint az egyharmada, tehát mindösszesen 6 év alatt a jelenlegi technológiával már Magyarország fogyasztásának egyharmadával tudnánk csökkenteni Európában az energiafogyasztást, csak azzal, hogyha felszerelnénk ezeket a napelemeket, és itt jön a következő kérdés, amit mindenki szokott megkérdezni, hogy jó, de majd 15-20 év múlva, amikor szétestek a kamionok, ez akkor fog megtérülni. Ez sem igaz, mert hogy a kimutatás szerint 2 év alatt megtérül az a befektetés, amibe kerül egy-egy ilyen energiapanel burkolás, tehát igazából rövid távon már nagyon-nagyon pozitív hatása van, és onnantól pedig abszolút jön az a spórolás, amit a Peti is említett, hogy mondjuk a hűtőkamionnak a hűtését nem a dízel motortól kérjük, hanem a tetőre és az oldalra szerelt napelemek oldják ezt meg, a kabin légkondicionálásáról és egyéb elektromos eszközökről nem beszélve, tehát ez bár jelenleg a 2026-os technológiákkal és a most használt járművekkel is egy komoly érv lehet, ráadásul ahogy fejlődik, mert azért hál' Istennek fejlődik a napelem technológia, ezek a számok csak egyre jobbak lesznek az évek során, úgyhogy egészen biztosak lehetünk benne, hogy a következő 5-10 évben nem csak ez a kutatás dől majd meg, és lesznek pozitívabbak a számok, hanem egyre többször kerül valóban használható és szemmel látható mennyiségű energiát termelő napelem majd a járművek burkolatára is. Kíváncsiak vagyunk, hogy a nagy autógyártók mikor fogják ezt úgy érdemben is beépíteni már akár széria modellekbe, nem extraként megvásárolhatóan, hogy ebből mi vásárlók, elektromos és nem elektromos autóvásárlók is profitálhassunk.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
0: Néha van, hogy egy-egy gyártó meg akarja és meg is mutatja, hogy mit gondol egy bizonyos területéről annak, ahol ő dolgozik, és ilyen a Vivo is, aki most egy speciális telefon szettel jelentkezett, vagy azt kell mondjam, hogy igazából a csomag együtt, ami érdekes, mert hogy itt van nálunk a Vivo X300 Ultra, ami ugye a Pro-nál és minden X300-nál jobb és magasabb és több, és hát és mindenképpen sokkal, de sokkal drágább, önmagában a készülék is, de az a csomag, amivel mi megkaptuk, és az a csomag, amivel megvásárolható, egyrészt az elején szó szerint bicskanyitogató árcédulával indult, tehát azért arra mi is nem a szemöldökünket húztunk föl, hanem egy ilyen nagyon könnyed, bizonyos felmenő szülők emlegetése bukott ki inkább a szánkon, hogyha ezt így tudom érzékeltetni. Olyan árcédulával érkezett meg az X300 Ultra, azzal a fotókittel, azzal a fotózásra és videózásra szánt kerettel, amiről ismét szót fogunk ejteni, hiszen az Ultrának szerves része, mert ha valami ennyire jó, mert azt az elején kellett mondani, ennyire jó fotózásban és videózásban, ahhoz már nem feltétlenül bűn valóban extra kiegészítőket vásárolni, ami még tovább színesíti és még tovább tolja a képességeit egy alapvetően is szuper fotós videós telefonnak, csak hát mondom az árcédula mellé, nagyon-nagyon-nagyon vaskosra sikerült, de szerintem kezdjük előbb a telefonnal, mi az X300 Ultra, mit jelent, hogy most ez a legjobb, legcsúcsabb Vivo telefon, amit csak pénzért meg lehet vásárolni.
2: Nagyon csúnyan fogalmazva, ez egy szteroidos X300 Pro, már ez mond valakinek is valamit. Ugye az utóbbi modellt, az X300 Pro-t, azt korábban már teszteltük, az Ultra igazából szakított azzal a Vivo hagyománnyal, amit így eddig a gyártótól láttunk, tehát nem a taiwani MediaTek csipekre, nem a MediaTek lapkákra épül a készülék, hanem a Qualcomm Snapdragon Elite 5-ös abszolút mindenben csúcs és legerősebb hardverét biztosítja a felhasználó számára. Ez a központi lapkakészlet 10 GB rendszer memóriával és 1 TB tárhelyen érkezik. Ez nagyon fontos, mert hogy amit a készülék ugye elsődlegesen profiljaként megjelöl, vagy igazából a gyártó megjelöl a készülők számára, az a fotózás, videózás, tehát mindenképpen a tartalomgyártás, ami orbitális mennyiségű helyet igényel, nyilván nem véletlenül a legnagyobb tárhelyen adják, ami manapság okostelefonokban elérhető. A bővíthetőségről sajnos ugye le kell mondanunk, ez nem annyira meglepő okostelefonos földén. Nyilván Android operációs rendszer Android 16 és Origin OS nevezetű kezelő felület az, ami kommunikál a felhasználóval, és nyilván az egészet egy 6600 mAh, tehát kifejezetten nagynak számító akkumulátor eteti, hogy a napi használatot jól bírja a készülék. Ezt 100 watttal tudjuk tölteni vezetékesen, és 40 watttal vezeték nélkül, tehát ezen a téren egy picit hoz többet, mint az előmodell, csak úgy, mint a megjelenítő a kijelző terén, mert hogy mi

0: Míg a Pro modellnél az LTPO AMOLED kijelző csak idézősen 120 Hz-től frissíteni, itt már 144 Hz-el, a 6,78-szoros képátot 6,82-re emelték, szóval minden téren egy picit több, és ennek megfelelően egy picit nagyobb telefon, amiről beszélgetünk, kézbe béve pedig érződik ez a, mondhatni, hogy tepsi méret és tepsi megjelenés, van egy ilyen nagyon-nagyon erős jelenlét ennek a készüléknek, ennek megfelelően pedig ugye a masszivitás, a súlyelosztás, minden amúgy egyébként a helyén van, az összeszerelési minőségre egyáltalán nem lehet panaszunk, és ha már az összes többi specifikációban picit fentebb ugrott a gyártó, akkor nyilvánvalóan a kamerák terén is azért jócskán láthatunk helyenként előrelépést, egy-két oldalon pedig viszont nagyjából ugyanazt kapjuk, mint az X300 Pro-tól.
1: Kamera téren is minden szempontból jobb, mint a Pro, ami ugye már eleve nem volt egy rossz fotós, videós telefon. 200 megapixeles a főkameránk, azt most szeretném megjegyezni, hogy mindegyik hátlapi kamera egyaránt optikai és elektronikus képstabilizátorral rendelkezik. Ez azért nagyon-nagyon nem megszokott. Nem merem azt mondani, hogy egyedülálló, de biztos, hogy nem nagyon volt nálunk olyan telefon, ahol mindegyik lencse kapott optikai képstabilizációt. Ez mindenképpen pozitív és abszolút jótékony hatással van, főleg a 8K videózásra, mert hogy 8K videózásra is képes ez a telefon. 200 megapixel a legnagyobb, mint azt említettem, de 200 megapixel a második kamera is, és van egy 50 megapixeles nagy látószögű kameránk pluszban, szóval igazából tényleg azt lehet mondani, hogy egy egészen picit sem apróztál a Vivo, hogyha arról van szó, hogy milyen lencséket és milyen optikákat teszünk bele ebbe a készülékbe, és ami nagyon érdekes, ha már mondtam, a 8K videózást, amit én személy szerint még feleslegesnek tartok, de a telefon tudja és a világ errefelé megy. Nálam sokkal érdekesebb a 4K-s 120 képkocka per másodperces felvételi mód, ráadásul 10 bites loggal, ez igazából a videósoknak fog sokat mondani, tehát tényleg azt látjuk, és tényleg azt érezzük, hogy ezzel a Zeiss objektívekkel, ezzel a hardware-rel, amit valahogy sikerült ebbe az ahhoz képest kecses alumínium készülékházba belepasszírozni, egy nagyon-nagyon-nagyon komoly videós és fotós képességet kapunk. Még egyszer mondom, nem a bokáig lenyúlós árcédulával, hanem nem is a pincébe, hanem a mély garázs második-harmadik szintjéig lenyúlva kell gondolkozni, amikor az X300 Ultra-ról beszélünk. Nagyon-nagyon drága telefon, talán az egyik legdrágább telefon, ami nálunk járt idén, ezt kimerem jelenteni. Úgyhogy a fotós képességek terén jó hardveresen, ennél egy fokkal fontosabb, hogy jó a végeredmény is.
0: És nyilván ezt az említett összeget, ezt az említett vételárat lehet még fentebb tornázni, mármint emlegettük, hogy vannak kiegészítők, és az X300 Pro-nál is láttuk már azt, hogy különféle fotós, videós extrákat tudunk a készülékhez rendelni, ezt az Ultra-nál kicsit tovább bővítették. A Vivo termékpalettán immáron háromféle objektív, mármint a ténylegesen felcsatolható készülékre csatolható objektív található a kínálatban, mindezek mellé pedig különféle tokokat, adaptereket, szűrő, ND-szűrő adaptereket is tudunk a készülékre pakolázni, sőt, ugye egy profi videós, fotós markolatot is fel tudunk pattintani a telefonra, ami USB csatlakozón, tehát nem Bluetooth-on, nem jelkéséssel, hanem konkrétan direktben USB csatlakozón keresztül kommunikál a telefonnal, testre szabhatók a tárcsák és gombok, amiből több is van ezen a markolaton 1-2-3-nál azért, tehát hogy kifejezetten abban a szemszögben közelítették meg a tervezéskor ezt is, ezt a kiegészítőt is, hogy egy fotósnak, egy videósnak mi lenne fontos, és ennek megfelelően testre szabható a fotós felület, a videós felület, rengeteg beállítási lehetőségünk van. Külön kapott a mostanság trendi street fotó kategória egy módot, amit akár azonnal is indíthatunk gyors kapintással, gyors gombnyomással, tehát ha valakinek ez a kis szíve vágya, hogy erre használjon egy okostelefon, akkor a Vivo gondolt rá is, nem csak az Ultrában, a többi készülékben is, de ugye most az Ultránál azért ezt mindenképpen ki kell emelni, hogy mind fotós, mind videós nagyon sok rétületes feszapaton, nagyon sok beállítást enged, a Pro mód nagyon jó kezelő felülettel, nagyon grafikus felülettel rendelkezik, nagyon egyszerű és könnyű utána állítani bármit az aktuális videófotó helyzetben a képnek, és hát a végeredményről tényleg beszélnünk kell egy kicsit, mert az elég egyértelmű lehet ezek alapján és a felvezetők alapján, hogy azért nem csalódtunk abban, hogy milyen fotókat készült a telefon, de számomra sokkal közelebb álló és egyébként sokkal meglepőbb dolog volt, hogy videóban mit tud nyújtani, főleg az említett egyébként nálunk járt például 200 mm-es objektívvel, amit felpattinthatunk a készülékházra. A telefon annyira jól kezeli a stabilizálással azt, hogy akár kézből tényleg, és ez egy kicsit vad volt már nekem, hogy kézből, ekkora gyújtótávolsággal nagyon-nagyon szép éles videókat, éles képeket, jól stabilizált képeket, videókat tudunk készíteni. Remek háttérelmosással dolgozik a készülék. Nyilván van egy akár szoftveres plusz utána állítás is a telefontól, de ha gondoljuk, akkor ez a jelentős részét teljes egészében elhagyhatjuk, és ahogy említette Feké is, a 10 bit log felvételi módra váltva, még a színezést is saját magunkra bízhatjuk, illetve az utómunkára bízhatjuk. Videós téren egyszerűen elképesztő az, amit ez a telefon tud, gyakorlatilag egy nagyon durva tartalomgyártó eszköz, ilyen pici méretben.
1: 100 darab esztergomi látképet kellene leszurkolni a csomagérmi kedvezményesen is, amiben benne van ez a teleobjektív, és benne van az a keret, amiben bele tudjuk tenni, mármint a teleobjektív, és ez a plusz markolat, ez külön kapható, és egy újabb kit, egy újabb extra, az a videós keret, inkább videóra szoktak ilyen kereteket használni, mert bepattíthatjuk a telefont, és akkor gyakorlatilag jó, kényelmes markolattal, egyéb lámpákat, mikrofonokat fölaggatva erre a keretre, tényleg profi videókamerát tudunk faragni az X300 Ultrából. Az a baj, hogy igazából a teleobjektívet, és még talán a fotómarkolatot is, mivel egy kitben jön, nem tudjuk szétszedni, azt még értjük árban is, tényleg abban nagyon komoly technika van, abban valóban üvegek vannak, abban encse van, ez egy rendes objektív, amit rápattintva a telefonra nagyon-nagyon megsokszorozzuk a képességét, de egy kicsit fájó pont nekünk, hogy ez a keret, mivel mi is dolgozunk hasonlóval a privát életünkbe, ugyan nem a Small Ring márkától, akivel együtt dolgozott a Vivo, de közel a felére meg lehet vásárolni ahhoz képest, amennyit a Vivo adja, tehát itt egy picit érzünk némi bicsaklást abban, hogy racionálisan mi megvennénk-e a videós keretet hozzá, nem, viszont az objektívet pedig igen, mert annak ellenére, hogy ez egy teleobjektív, még a makrózásban is kifejezetten sokat segít.
0: És nyilván a Vivo is érzi azt, hogy nem feltétlenül a külön vásárlás lenne az elsőleges cél mindenkinek, ezért mindenféle csomagkedvezményekkel dobják piacra ezt a készüléket. Ebben most annyira nem akarunk részletekbe belemenni, de mindenképpen érdemes megnézni azt is, hogy milyen opcióban tudjuk megvásárolni a telefont, milyen kiegészítőkkel, mert hogy úgy már azért sokkal elgondolkodtatóbb. És szerencsére egyébként a gyártó képviseli ezt a fajta mentalitást, mármint ezt a fotós-videós mentalitást más modelleknél is. Nyilván majd idővel igyekszünk mi is a lehető legtöbb modelljüket a középkategóriáig lemenőleg kipróbálni, amihez ilyen extra lencséket és extra markolatokat tudunk szerezni, de ettől függetlenül az X300 Ultra tényleg megmutatta azt, hogy most már a gyártók nem csak egy ilyen átlag ember számára jó fotós videós telefont akarnak a piacra dobni, hanem adott esetben akár a sokkal kritikusabb szemléletű tartalomgyártókat is megpróbálják megcélozni egy, hát ebben a szinten már egészen félprofinak is mondható teljesítménnyel.
1: Tényleg azt tudjuk mondani, hogy ha valakit a fotós videós képességek érdekelnek, nézze meg az Ultrát, nézzen teszteket, nézzen teszt videókat. Még tudnánk mesélni sokat az X300 Ultráról, de ez az egy óra hamar elterik, mint ahogy mindig. De természetesen az iFater.net oldalon, a YouTube-on, a TikTokon és a Blue Sky platformon is ott vagyunk, míg itt egy hét múlva,
0: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
0: Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: 94.2 Trend FM.
2: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
5: Jön a nyár!
2: Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Magyar Honvédség hivatalosan is búcsút vett a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől. Évtizedeken át szolgálták a honvédséget, meghatározó szerepet játszva a katonai repülésben. A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint az orosz harci gépek helyét a H-145M és H-225M helikopterek veszik át, amelyek modernebbek. Az orosz helikopterek hadrendből való kivonása régóta tervben volt, egyrészt azért, mert élettartamuk végéhez ért, másrészt pedig az Oroszországból érkező alkatrészellátás és egyéb szervizigények kielégítése lehetetlenné vált az ukrajnai konfliktus miatt. A harci helikopter feladatait viszont egyik új helikopter típus sem tudja teljes körűen ellátni, ilyen következő generációs eszköz egyelőre nem érkezett a honvédség kötelékébe. Személycserék történtek a titkosszolgálatok és a rendőrség vezetésében. Mai hatállyal visszavonták Tomin Szilvia, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának vezetői kinevezését, holnapi hatállyal pedig Rótler Norbert rendőrezredest nevezték ki. Visszavonták Jenei Áron a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda igazgatói kinevezését is, holnapi hatállyal Sőn Péter Ernő látja majd el ezt a vezetői feladatot. Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy megtiltja a 15 éven aluli gyermekeknek a közösségi média platformok használatát, csatlakozva ezzel Ausztráliához, Nagy-Britanniához és Kanadához. A hivatalos helyi hírügynökség által ismertetett döntés értelmében a 15 évnél fiatalabb gyermekek nem hozhatnak létre, nem használhatnak és nem kezelhetnek személyes fiókokat a közösségi média platformon, ugyanakkor erre azért a helyi kormányzat átmeneti időszakban egy átmenetet biztosít, hogy alkalmazkodni tudjanak a cégek az új szabályokhoz.
2: Tőzsde hírek.
5: A hazai értéktőzsde zárás előtt egy órával egyelőre enyhe mínuszban, ez 6%-os csökkenést jelent, 138.066 pontos bukszértékkel, a forgalom 13.537 millió forint. 1,3%-kal csökkennek a MOL részvények, 3.762 forinttal jegyzik őket, az OTP 1%-kal gyengül, 44.550, a Richter stagnál 11.800-on, a Magyar Telekom 2%-os mínuszban 2.724. Egy viszonylag komolyabb 2,1%-os erősödésben a 4IG részvényei 1.910 forinton. Az Opus 7,8%-kal rallizik 373 forinton, csökken viszont az Alteo 3,6%-del 3250 forinton jár, 351 forint 90 fillér az euró jegyzése. Európában a főbb indexek vegyes teljesítményt mutatnak, a londoni börze 1,2%-kal gyengül, 1%-kal megy lefelé az olasz tőzsde, 3%-del a spanyol mutató, a német DAX viszont 1%-kal emelkedik, a francia CAC-en pedig 2%-kal. A Wall Street-en nyitás óta emelkednek a mutatók, a Dow Jones 4%, az S&P 500 7%, a Nasdaq pedig 1%-kal. 1,1475 az euró dollárral szembeni árfolyama. Mióta bejelentette az amerikai vezetés, hogy aláírta Donald Trump elnök az előzetes béke megállapodást Iránnal, vagy legalábbis egy tervezetet elfogadtak, azóta mély repülésben a kőolaj 4%-kal zuhan, jelenleg $76.96 a Brent ára, az amerikai könnyolaj jegyzése $73.65 áll.
2: Időjárás jelentés.
5: Fokozódik a hőség a hétvégén, a jellemzően terült időben általában 30 fok felett alakul a csúcshőmérséklet napközben, de vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet. A hajnalok egyre kevésbé hoznak felfrissülést, a gomoly felhőkből zápor, zivatar, esetleg felhőszakadás elsősorban vasárnap alakulhat ki, holnap napközben 30-34 fok várható. 16 óra 5 perc friss hírekkel, információkkal legközelebb 4:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Jött el Prosuli program, 10 éve segíti a hazai digitális oktatás fejlődését. A program szakmai vezetője Korán Balázs van itt a stúdióban. Majd beült, picit nosztalgiáztam is, meg az első beszélgetések, nem tudom már hány éve jár ide hozzánk is, meg beszél a Prosuliról. Annak idén a digitalizáció volt a nagy feladat, amit meg kellett oldani. Most meg itt a mesterséges intelligencia.
2: Ez pont így van, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Most ugye egy óriási kihívás az, gondolom, hogy nem csak az oktatás területén, hanem minden területen, hogy a mesterséges intelligenciával mit kezdünk, és hogyan nyúljunk hozzá, hogyan lehet ezt jól, valóban jól használni, és hogy ne csak egy ostoba újabb játék legyen, mint ami egyébként a közösségi médiából történt, ami tök jó, de egy igazából egy teljesen haszontalan tevékenység.
1: Aztán annak én sokat beszéltünk a vasról, a fémről, a hardverről, az eszközökről, hogy az kell az iskolában, hogy kell a gyerekeknek, és olvastam most ezt a szakmai anyagot a sajtótájékoztató kapcsán, és az milyen érdekes felismerés volt, ugye, hogy Jettel Prosulinál, hogy a kulcs, sok minden fontos, ezek fontosak, amiket mondtam, meg mi nyilván mondasz egy csomót, de hogy a kulcs az a pedagógus, az a híd, a közvetítő, aki ezt az egészet el tudja juttatni. Ha ő tudja, ha ő érti, akkor van esély arra, hogy a gyerek is megérti.
2: Igazából azért jó, hogy bejöttem, és meghallgassam azokat a gondolatokat, amiket én akarnék elmondani.
1: De ez a te gondolatod volt, egyébként csak idéztem pontosan.
2: Köszönöm szépen, de hogy tényleg kifejtsük ezt a dolgot. Valóban az van, hogy nagyon fontosak, hogy legyenek eszközök az iskolában, de a legtöbb iskolában már valamilyen módon az eszköz nem a probléma, mert pályázatok, egyéb támogatások, valamilyen okból kifolyólag ezek megjelentek. A probléma az ott van, amikor ezek az eszközök ott állnak mondjuk egy szekrénybe, és néha kinyitják, megnézegetik, megsimogatják.
1: Az okostáblák, emlékszem.
2: Azt mondják, volt, hogy de jó, még mindig megvan, a leltár rendben van. Ugye a fontos dolog, de hogy ne vicceljük el a dolgot. A fontos dolog az, hogy ezeket tényleg az oktatás céljára hasznosítjuk, és mind a tanároknak, mind a diákoknak ugye ettől jobb legyen. És ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogyha a tanárokat felkészítjük erre, hogy hogyan és mi módon tudnak ezekkel az eszközökkel tényleg hatékonyan dolgozni.
1: Hova jutott el a Prosuli 10 év alatt? Tehát 3 iskolába kezdődött, vagy 2-ben? Nem is tudom.
2: Hát volt egy iskolás próbaév, de aztán 5 iskolával debütált. Mostanra 180 iskola csatlakozott a programhoz, ami számunkra is egy megdöbbentő szám, amikor ezt kimondjuk. A programban nagyon sok minden változott, ugye itt ez alatt a 10 év alatt. Voltak olyan próbálkozások, amik elindultak, aztán elhaltak. Ilyen-olyan okokból, csak hogy például említsünk egyet, ilyen volt, amikor VR szemüvegekkel kísérleteztünk, amikor ez volt az oktatás nagy trendje, de hát ezt nem be kellett látni, hogy sajnos, ez nem az az irány, amerre ténylegesen az oktatás halad, hogyha ezeket szépen le kellett nyesegetni idővel, ezeket az olyan próbálkozásokat, amikből valóságosan vagy hosszú távon nem tud profitálni az oktatás, és így eljutottunk mostanra oda, hogy most jelenleg úgy tűnik, hogy ugye a mesterséges intelligencia, ami az egyik legizgalmasabb terület, illetőleg nagyon-nagyon örülünk neki, hogy körülbelül 5 éve, 4 éve, nem tudom már egészen pontosan, indítottuk útjára a robotika versenyét a Prosulinak, az is egy ilyen nagyon aranyos kis házi versenyként indult 20 csapattal, és idén 170 csapattal, 4 regionális fordulóval egy országos versenyt szerveztünk.
1: És irány a világverseny, ugye a Robotex?
2: Hát innentől kezdve ugye a Prosuli robotika verseny is most már a Robotexnek tavaly óta előválogató versenye, úgyhogy idén a 2 nyertes csapat az Dél-Koreában tudja majd megmutatni, hogy mit tudnak a magyar robotikás gyerekek.
1: Most már a 34-szer mosolyodszer, és ennek örülök, mert amikor ilyen jó eredmény, meg jó gondolatok támadnak az egész 10 évvel kapcsolatban, de mire vagytok a legbüszkébbek a szakmai csapat? Szóval mi a legjobb, amikor az látszik, hogy nagyon sok iskola, több mint 100 iskola teszi föl a kezét, és vannak aktív pedagógusok, és el akarják juttatni ezt a fajta tudást a gyerekeknek, a diákoknak?
2: Én leginkább, tehát nem a büszkeség ilyen szóval, hanem aminek a legjobban örülök, az alapvetően az, amikor beszélgetek pedagógus kollégákkal, amikor leülünk, és azt mondja, hogy hálás azért, hogy a profsúli programban részt vehet, elmondja, hogy mit tanult, elmondja, hogy az ő számára ez a program jobbá tette a mindennapjait, és hogyan segíti a tanítását. Ezek a beszélgetések. Én ezeket szeretem a legjobban, mert akkor nem ez a generál visszajelzés, vagy azt gondoljuk, hogy jó a dolog, hanem tényleg érkezik olyan egy-egyben feedback, amikor azt mondja valaki, hogy tudtunk neki ténylegesen, valóságosan segíteni. És szóval ez mindig egy probléma, amikor egy program, vagy bármi elkezd növekedni, akkor ugye elveszítjük azt a közvetlen kapcsolatot.
1: Egy vállalkozás.
2: Úgy bizony, tehát ez, amikor az öt iskola volt a kezdetén, akkor minden pedagógus személy szerint ismertünk mindenkivel. Azt mondom, hogy szinte napi kapcsolatban voltunk, tehát egy 180 iskolával nem lehet megcsinálni. De amikor vannak például szakmai rendezvényeink, tanári napok, és ott megjelennek a tanárok, és utána a végén odajön, és megköszöni, hogy itt lehetett, és azt mondja, hogy ma kapott ebből nagyon sok minden muníciója van, töltődött, és így kezdi a tanévet. Na, ezek azok, amiket én nagyon, nagyon szeretek, és nagyon örülök neki.
1: Ott van a tudás, és megvannak ezek a hidak, ezek a folyamatok. A tanár kollégák, a pedagógusok jól tudják integrálni ezt a fajta tudást, ami most ránk szakad a mesterséges intelligenciával. A mindennapokban, a tanmenetben, a számonkérésben? Mert akkor van értelme, hogyha az ott jó talajra hullik az
2: alap. Abszolút. Itt ugye ez fontos megjegyezni, hogy amikor a profsúli programról beszélünk, és itt 180 iskoláról beszélünk, egyébként országos lefedettség, tehát nem Budapest környéke, hanem tényleg vidéki iskolák minden tájról, minden tájegységről vannak iskoláink, de akik ide csatlakoznak, ezek önként csatlakoznak. Ezek azok az iskolák, akik azt mondják, hogy itt van ez a program, én szeretném, hogy a mi iskolánk, vagy akár tanárként én szeretnék saját magam fejlődni, és így emiatt ez nem egy ilyen országos reprezentatív minta, mert hogy tulajdonképpen a krémet fölözi le ilyen szempontból ugye a program, akik eleve motiváltak. És itt azt látom, hogy amikor tartunk például webináriumot arról, hogy hogyan lehet tananyagot fejleszteni, legutóbb ez volt a mesterséges intelligencia webináriumunknak a témája, akkor azok, akik ott voltak, azok tényleg nekiindultak, és elkezdték az ott tanultakat alkalmazni.
1: A sajtótájékoztatón itt a munkaerőpiac igényeinek a változása is szóba kerül. Ami ott az eszemet tudom, ami ott a újságíró vagyok, mindig ez volt a kérdés, ugye, hogy a munkaerőpiac olyan munkaerőt szeretne, ami már kész van. Ugye, amivel nem kell ott foglalkozni, nem kell neki heteket, hónapokat, vagy éveket oktatni, mert akkor meg úgyis közben elmegy, hanem megkapja, hogy rögtön be tudja dobni a munka folyamatba azt a fiatalt. Ez most még inkább, ha lehet, akkor ez most még inkább fontos, mint 10-20-30 éve.
2: Én azt gondolom, hogy teljesen kész munkavállalókat nem lehet a köznevelésben vagy a szakképzésben felkészíteni. Ugye nem véletlen, hogy van egy felsőoktatás, ami általában megelőzi, főleg, hogyha ugye irodai munkáról van szó. De amit el lehet indítani, és ebben nagyon igyekszünk segíteni a profsúli programba, az, hogy olyan skilleket, olyan gondolkodásmódot tudjunk bevinni az oktatásba, ami valóban ezt segíti. Ezért is indult el ugye a robotika verseny. Nagyon sokan azt gondolják, hogy jó, hát ez a geekeknek, vagy ez az ilyen informatika tanároknak. Nem. Nagyon érdekes, hogyha megnézzük, akkor a felkészítő tanárok között találunk magyar szakos tanárt, találunk angol szakost, találunk matekost, oké, találunk természetesen digitális kultúra vagy informatika tanárt is bőven, de hogy ez nem kizárólag az ő terepük. És ennek pont ez az oka, hogy a robotika egy olyan terület, amikor a gyerekek kapnak egy feladatot. Csinálj egy robotot, ami képes követni ezt ezt a vonalat. És akkor ők kénytelenek összeülni, ketten, hárman, elkezdenek
1: együtt
2: dolgozni, úgy bizony. És ugye mi történik? Egy pont olyan projekt feladatot visznek végig, ami például egy normál munkahelyen van. Ugye csapatba kell dolgozni, határidőnk van, mert egy versenynek van egy időpillanata, van egy pontos specifikáció, hogy mire kell elkészíteni ezt a dolgot, és utána nekik szépen csapatba az idejüket beosztva végig kell menni ezen a teljes folyamaton. És aztán utána, pont mint a munkahelyen, amikor deadline van és leadás, akkor ugye kiderül, hogy sikerült megcsinálni
1: van
2: a dolgot. Na ez meg a verseny pillanata, amikor rárakják azt a robotot a vonalra például, és valóban követi, vagy nem követi.
1: Ez egy picit más, de nagyon kíváncsi a véleményedre, mert ez mégiscsak egy gazdasági rádió a Trend FM. Nagyon sok vállalat vezető, a vendégünk, nagyon sok HR-es a vendégünk, és nagyon sokszor kerül szóba a mesterséges intelligencia. És az is, hogy a magyar vállalkozások egy része, nagy része még ezt nem használja, vagy nem használja ellenőrzőtten. Viszont a dolgozóknál, az alkalmazottoknál már ott van a mesterséges intelligencia, és az közben elő-elő veszegeti, és azzal old meg dolgok, ami aztán biztonsági problémákat ott. De ez egy másik műsor. De a helyzet nem ez most az iskoláknál, hogy a pedagógusok most kapják meg innen, onnan, amonnan, vagy saját érdeklődésből továbbképzéseken ezt a fajta tudást, ha minden rendben van. A diákoknál meg már ott van, már használják, már így, úgy, amúgy, talán előbbre is vannak. Volt már ilyen, hogy a digitalizációval kapcsolatban is. Ez fel lehető?
2: Ez most ezért egy nagyon-nagyon érdekes helyzet, mert hogy amikor a digitalizáció oktatásba való beviteléről beszéltünk, ugye az körülbelül úgy történt, hogy a diákok egy jelentős része már úgy nőtt föl, hogy a digitalizáció jelen volt az ő hétköznapjaikban, a tanárok
1: a magánéletében
2: beletanultak ebbe a dologba. Most a mesterséges intelligencia egy teljesen új helyzetet teremt, majd természetesen ez változni fog idővel, de jelenleg ugye úgy nézünk ki, hogy a diákok is és a tanárok is egyszerre tanulják ezt az egész dolgot. Emiatt nincs ez a fajta óriási kontraszt, mint ami egyébként egy normál digitalizáció kapcsán ugye előfordult még így a pre-Covid időkben, hanem most ugye arról van szó, hogy mindenki egyszerre próbálja ezt megérteni. Nagyon sok képzést tartottam diákoknak, tanároknak, szülőknek, tehát minden szinten mesterséges intelligencia használatból, és az a tapasztalatom, hogy a diákok hozzák ezt a saját kísérletező mentalitásukat, ugye a tanárok, szülők hozzák az ő óvatos mentalitásukat, de hogy tudásban, alkalmazásban nincs akkora nagy kontraszt. Ugyanúgy a diákoknak is meg kell mutatni, kvázi meg kell tanítani a diákokat arra, hogy hogyan puskázzanak, ahhoz, hogy ténylegesen hatékonyan és eredményesen tudjanak ezekkel az eszközökkel dolgozni, és ugyanúgy a tanároknak is ezt meg kell mutatni. Tehát nincs ez a fajta óriási kontraszt, ami ugye jelenleg egy ilyen állandó, mindent átható félelem, hogy is mondjam, tanári oldalon, az, hogy oké, de hogy fogom tudni ellenőrizni, hogy a diák csinálta, vagy a mesterséges intelligencia csinálta, de erre hál' Istennek a diákok nagyon jó választ adnak, mert hogy nagyon sokan egyelőre még mindig nagyon ostobán használják a mesterséges intelligenciát.
1: Kilóg a lóláb.
2: Tehát innentől kezdve egyértelművé válik, amikor a beküldött dolgozat végén ott van az a bekezdés, hogy és szeretné de még, hogy...
1: Mondjak hasznos tanácsokat a libatenyésztésről. Jó, de a probléma az, amikor beültél, akkor meséltem itt a különböző interjúkat a felsőoktatásból, hogy itt a szakdolgozatok kérdése, a zárt helyi kérdése, az írásbeliség kérdése, ez egy óriási kérdés, ezzel
2: hát
1: küzdenek
2: ez,
1: most
2: ez
1: a világban.
2: Ez egy nagy probléma, ugye ez ilyen szempontból azt mondom, hogy szerencsés a prosodi program, hogy a közoktatásra és a köznevelés szakképzés részre fókuszál, de hogy valóban ez egy, azt gondolom, hogy azok a dolgok, amik eddig a felsőoktatásban jól működtek, azok a dolgok, azok ott például sokkal inkább át kell, hogy alakuljanak. Tehát, hogy ez a szakdolgozat kérdés, ahol nem fogjuk tudni azt mondani, hogy ne használj mesterséges intelligenciát, de hogyha egyébként a köznevelésbe visszatérünk, ugye nagyon érdekes volt, hogy van Magyarországon a magyar érettségi rendszer, ahol mi mondjuk még mindig ragaszkodunk az ilyen régi segédeszközeinkhez. Hogyha a matekot nézzük, ugye a saját területem függvénytáblázatot használunk és számológépet, de hogyha előveszem az IB-t, ugye nemzetközi érettségi vagy International Baccalaureate, ott például a ChatGPT megjelent novemberben, és valamikor március tájékán azt mondta az IB-nek a vezérigazgatója, hogy megengedett segédeszköz a ChatGPT az IB érettségénél, az esszé írásnál. Csak meg kell jelölni, hogy hol használta a diák.
1: Marad a Jettel Pro suli a közoktatásban?
2: Én bízom benne, hogy ez így van, de mivel én a programnak a szakmai részéért felelek, ezeket a döntéseket, vagy ezzel kapcsolatban a Jettel vezetőségét kell megkérdezni, de egyőre hál' Istennek úgy látom, hogy mindenki érdekelt abban, hogy folytassuk a munkát.
1: Lehet bővíteni a kört? Mert gondolom, hogy az iskolák, ahogy eddig is szeretnének csatlakozni. Van arra mód?
2: Ugye jelenleg azt kell látni, hogy a 180 iskola, ez egy óriási létszám. Tehát emiatt ugye az a tendencia, ami jelenleg látható, hogy vannak azok az iskolák, akik nagyon aktívak, és erre egyébként bíztatunk mindenkit, és vannak, akik ilyen benne vannak ebbe a dologba, és egy kicsit a lepattanóra mennek rá. Úgyhogy arra bíztatunk mindenkit, hogy minél többen, ha csatlakoznak, akkor tényleg próbálják meg kihasználni a programban rejlő lehetőségeket, az ingyenes webináriumokat, amik vannak, az ingyenesen elérhető.
1: Tehát ha már benn vannak, akkor legyenek aktívak, akkor és használják a
2: használják ki azt, hogy itt van egy csomó olyan elérhető lehetőség, lesz idén is tanári nap, ez az éves szakmai konferenciája a prosuli programnak, ahova ingyenesen el lehet jönni mindenkinek a Jettelházban, korlátolt természetesen ugye a férőhelyek száma, de éppen most hirdettük meg az iskoláink számára, és bízunk benne, hogy egy nagyon jó szakmai konferenciája, szakmai eseményt fogunk majd idén augusztusban is együtt tölteni. Praktikus módon az egyik fő téma marad a mesterséges intelligencia, de azért sok más dolgot is szeretnénk majd itt átbeszélni.
1: Nagyon szépen köszönöm, 10 éves Jettel Pro suli program, a szakmai vezető Korán Balázs, köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél öt, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Magyar Telekom, a Jettel és a Vannis emel az árain. A Telekom és a Jettel július 1-től 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz, míg a One idén szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Egyébként a Magyar Telekom például emlékeztetett rá, hogy tavaly áprilisban bejelentette, hogy a magyar gazdaság fellendítése iránti elköteleződése jeleként idén június 30-ig nem hajt végre díjkorrekciót, ennek lejárta után a fenntartható működés szem előtt tartva áll vissza az áremeléshez, ami az infláció mértékének megfelelő.
0: Tőzsde hírek.
4: A mai tőzsdei kereskedésben, ha már a nagyobb árbevételi kilátásokról van szó, a Magyar Telekom egyébként 1%-kal megy felfelé, 2732 forinttal jár, Richter 3%-os mínuszban, 11760, az OTP 9%-kal csökken 44590 forinton, a MOL 1,4%-kal megy lefelé 3750, összességében 6%-kal csökken a BUX 138051 ponton, a forgalom 14.687 millió forint. Drágulnak a 4IG részvények is, 2,5%-kal 1917 forinton jegyzik őket. Európában a londoni tőzsde 1,2%-kal gyengül, a német DAX 2%-os pluszban, csak úgy, mint a francia tőzsde, az olasz 1%-del megy felfelé, a spanyol ugyanakkor 3%-os mínuszban. Emelkednek a Wall Street indexek, a Dow Jones 4%-del, az S&P 500 7%-del, a Nasdaq pedig 1,1%-kal erősödik. Jelenleg 351 forint 90 filléren az euró árfolyama. Kisiklott a 60-ból Szolnokra közlekedő vonat első kocsija még kora délután Újszásznál az állomásra érkezéskor. Személyi sérülés nem történt, a vonat utasait a katasztrófa védelem segítségével vitték le a szerelvényről. Az elsődleges megállapítások alapján a vonat nem lépte túl a sebességkorlátozást, a mozdonyvezető a balesetet észlelve azonnal megállította a vonatot, a biztosító berendezés pedig rendben működött. Ennek ellenére a Budapest Újszász Szolnok, a 60 Szolnok és a Velmos-György Szolnok vonalakon késésekre, hosszabb menetidőre és pótló buszos utazásra kell számítani a műszaki mentés és a helyszínelés miatt. Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy megtiltja a 15 éven aluli gyermekeknek a közösségi média platformok használatát, csatlakozva ezzel Ausztráliához, Nagy-Britanniához és Kanadához. Az ennél fiatalabb gyermekek nem hozhatnak létre, nem használhatnak és nem kezelhetnek személyes fiókokat a közösségi média platformokon. A kormány pontos határidő megjelölése nélkül egy éves átmeneti időszakot biztosít a platformoknak, hogy tudjanak alkalmazkodni az új szabályokhoz. A rendelkezések kijátszásának megakadályozása érdekében a szolgáltatóknak hatékony és megbízható életkor ellenőrzési rendszereket kell bevezetniük. Felülvizsgálja a választások előtt meghozott támogatási és beszerzési döntések egy részét a magyar kormány. Átvizsgálják a Dimo Plus program keretében odaítélt 22,5 milliárd forintnyi támogatást, köztük az április 10-én egyetlen nap alatt kiosztott 14,5 milliárd forintot is. Az ellenőrzések lezárásáig nem kötnek új támogatási szerződéseket, és a kifizetéseket is felfüggesztik. Emellett átvilágítják a digitális kormányzati ügynökség 390 milliárd forintos informatikai keret megállapodását is. Bejelentették azt is, hogy kivezetik a védett üzemanyagárat, ehhez azonban még parlamenti jóváhagyás szükséges, amelyet a jövő héten nyújtanak majd be.
0: Időjárás jelentés.
4: Fokozódik a hőség a hétvégén, a jellemzően derült időben általában 30 Celsius fok felett alakul a csúcshőmérséklet napközben, de vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet. A gomoly felhőkből zápor, zivatar, felhőszakadás leginkább a hét utolsó napján várható. Holnap napközben az északias légmozgás mérséklet marad, a csúcshőmérséklet 30-34 fok között alakul. 16 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 5 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Földgömb, a megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, csütörtök van, néhány perccel múlt fél öt, ez a földgömb rovat ideje, és Németh Csabával beszélgetek, aki, ahogy magát szokta jellemezni, lószerető, természetvédő, egyébként az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság igazgatója. Jó napot kívánok, Csaba!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát két lószerető ember, én nem értek a lovakhoz, ön ennél jóval többet, mert hogy a Muraköz lováról, a Muraköziről fogunk beszélgetni, a legfrissebb földgömböt ütöttem föl, és egy nagyon érdekes cikk van öntől, Fiumétől a Szegedi Lóvasútig, de egy percet azért beszéljünk a bölényekről, mert éppen rosszkor hívtam tegnap, akkor éppen bölényt szállított, ugye? Honnan, hová?
2: Igen, igen, az európai bölény megőrzésével, illetve vadon területen való kutatásával foglalkozunk az Őrségi Nemzeti Parkban, és jó együttműködésünk van a Nyíregyházi Vadasparkkal, úgyhogy ide hoztunk egy 10 éves bölénybikát tenyészbikának, és a vadasparkot pedig egy fiatalabb bikától megszabadítjuk, aki a szalafői bemutató területükön fogja tovább élni az életét, úgyhogy ezt a transportot bonyolítjuk ezekben a napokban.
1: Na jó, ez egy másik transport, ami most a beszélgetésünk témája tulajdonképpen, mert az Őrségi Nemzeti Park szóba fog kerülni majd a beszélgetés végén, azt gondolom, a történet mostani állása szerint, de honnan induljunk, hogyha a muraközi lovakról kezdjük az eszmecserét?
2: Hát valahonnan a 18. századból induljunk, amikor is a vasútépítések előtt a szekeres áruszállítás volt jellemző az országban, és a nagyvárosok közötti jelentős árumozgásokhoz szükség volt egy olyan lóra, ami jelentős terheket napi 20-25 km távolságra tempós ügetésben el tud vinni, és hát ilyen szempontból a Muraköznek azért volt kitüntetett szerepe, mert hogy ez a két végpont, tudnélik, Fiume és Pest között nagyjából félúton helyezkedett el ez a tájegységünk, Varasd, Muraszombat, Csáktornya térsége, és az itteni szekereseknek kitüntetett szerepe volt a kereskedelemben, hiszen mindkét irányba könnyen tudtak mozogni, úgyhogy ők kerestek egy ilyen célra alkalmas lovat, és a helyi gazdák tenyésztették ki itt a Muraközben az erre alkalmas muraközi lovat.
1: Magamnak is mondom, meg a hallgatóknak is, mert ránéztem a térképre, hogy ez régen Magyarországhoz tartozó terület, most Horvátországhoz tartozik, nagyjából hogy a M7-es vége letenye Nagykanyar, és úgy kell húzni Fiuméig egy nagy vonalat.
2: Igen.
1: Ezt járták végig akkor ezek a fogatok, és akkor ehhez kellett egy jó teherbírású ló, ami ugye ennyit tud megtenni egy nap, viszonylag szerény igényekkel, és ez most hidegvérű vagy melegvérű lónak kellett lennie?
2: Hidegvérű ló a muraközi ló, a szomszédos Tájerországból hoztak nóri apalovakat a muraközi gazdák, és gyakorlatilag ezzel alakították ki azt a nagyon erős csontozatú, könnyű testű hidegvérű lóat, amelyet muraközi lóként ismert meg a világ. Aztán a történet későbbi részében ez a köznyelvben ugye jelentősen változik, de hát addig még azért van idő, hogy ez hogy alakul át igazából ez a ló, úgyhogy alapvetően egy hidegvérű lóról beszélünk.
1: Az miért jobb ilyenkor a hideg, hogyha ilyen fuvarra, ilyen földrajzi körülmények között, vagy éghajlati körülmények között, az miért fontos, hogy hidegvérű vagy melegvérű egy ló?
2: Hát ez egy erősebb csontozatú ló a hidegvérű ló, és ezt a nyugodt mozgást, tehát a vérmérséklete kevésbé heves, ugyanakkor a kitartása nagyobb, úgyhogy ez volt a jelentős ok. Ezek a nóri apalovak a hegyek között hozzászoktak a jelentős szintkülönbségekhez, a nagyobb terhek mozgatásához, úgyhogy ezért tudtak jól besegíteni ennek a lófajtának a kialakulásában.
1: Szóval 1800-as évek eleje, akkor jönnek ezek a nóri lovak valahonnan Stájerből, és milyen Igen. lányokat kaptak a házasságban, vagy milyen kancákat?
2: Hát a muraközi gazdák kancáit kapták igazából házasságba, és aztán ezt követően több körben, mivel köztenyésztésben létezett ez a fajta, tehát nem volt állami ménese, ebből adódóan a saját csikóikkal fedeztettek sok esetben a gazdák, ezt kifogásolja is a korlótenyésztő szakközönsége, hogy egy idő után romlani kezd a lóállomány, mert hogy belterjessé válik, és a gazdáknál nem feltétlen van meg az a lótenyésztő szaktudás, amely az állami méneseknél jellemző, úgyhogy sok esetben korán fedeztetik ezeket a kancákat, tehát viszonylag fiatalon, illetve sok esetben a selejt állatokat tartják meg, a jobbakat értékesítik, úgyhogy kézen közön ilyen formán segítségre szorult volna ez a lótenyésztés. Az állam viszont nem igazán ismerte föl ennek a jelentőségét abban az időszakban, annak ellenére, hogy a kereslet nagyon komoly volt ezekre a lovakra. Kezdetben Nyugat-Magyarország megyéi, tehát Zala, Vas, Sopron, Győr, vármegyék gazdálkodó közönsége vitte ezeket a lovakat, de hát aztán jelentős kereslet mutatkozott külföldről is, Olaszország irányába például nagyon sok ló elment. A térségi lóvásárok rendkívül híresek voltak, hiszen itt a térségbe kellett utazni ahhoz, hogy valaki lovat tudjon venni, és hát az igazán jó lovak megtalálásában mindenkinek azt ajánlották, hogy ügynököket keressenek, akik ismerik ezeket a monaközi gazdákat, és akár még a lóvásár előtt is föl tudják hajtani a jó lovakat. De igazából a fénykorban egész Magyarország területén érdeklődés mutatkozott a ló iránt, tehát a Messzi vármegyékből, Ugocsa vármegyéből például rendszeresen jártak ezekre a lóvásárokra, vásárlás

0: korabeli sajtó közöl összeállítást.
1: Értem én, hogy a Nóri lóval indult a dolog, és akkor jöttek hozzájuk a kancák. A lényeg az, hogy az apa az Muraközi legyen mindig, és akkor így alakult kez a, és akkor így alakult kez a 100 év aranykor, vagy 80-100 év aranykor a Muraközi körülbelül. Ugye jól láttam, a nagyon érdekesek a fotók a Földgömb magazinban, a Lóvársár, a Nagygeresdi Termelőszövetkezet gyönyörű Muraközi lova 53-ból, és aztán hogyan változott ez? Változott-e a faj, vagy a fajta, és hát nyilván változott, mert a végén ugye valamilyen módon elsodorja a történelem ezt a lovat, ahogy ön írja, de mi történik itt a muraköziekkel?
0: Igen, hát több szerencsétlen körülmény is a fajta ellen hatott, egyfelől az a fajta áruszállítás megszűnt, amely, mert hogy jött a vasút, amire tulajdonképpen ez a fajta jelentős részben épült. Erre ugyan a kis gazdaságokban való munkája tekintetében volt újabb feladat, viszont a lótenyésztés vonatkozásában az állam jót akarván beavatkozott ebbe a folyamatba, és mivel helyben nem alakult ki állami ménes, ezért az állami méntelepek helyeztek ki méneket ide a Muraközbe, viszont ezek a mének nem a muraközi fajtához tartoztak, hanem Nyugat-Európából, a belga térségből, belga, ardeni, perserom mének voltak, és megjelent a fajta apálatai között a nagytestű, nehéz, vastag csontozatú, sokkal kevésbé dinamikus mozgásra képes, pontosabban dinamikus mozgásra nem képes nagytestű nyugat-európai hidegvérű ló, és ez gyakorlatilag átkeresztezte ezt az állományt. Az utolsó komolyabb felhasználási lehetősége még a muraközi lónak a lóvasút volt, amely a nagyvárosokban igényelte az ő erejét, úgyhogy ilyen formán Szegeden, de főleg Budapesten, Pesten igen jelentős állománya volt a Pesti Lovasút Társaság, mint egy 1000 muraközi lovat tartott, viszont azt is el kell mondani, hogy ez a tartás volt, és nem tenyésztés, tehát a tenyésztői munka itt nem folyt, ők úgy vásárolták ezeket a lovakat. És hát a lovasút ugye egy híres közlekedési eszköz volt, de talán kevesebben tudjuk, én is úgy olvastam utána, hogy viszonylag rövid időt élt a városokban, és hát ezt követően végképp nem volt szükség ezekre a lovakra sajnos, úgyhogy a létszámuk igen jelentős mértékben apadt az átkereszteződések következtében is. Úgyhogy ennek köszönhető végül is, hogy a múlt század közepére nagyon-nagyon megfogyatkozott a fajta, és hát egy utolsó fajtamentési kísérletként gyűjtötték össze Mosó-Magyaróváron a még létező törzsméneket, illetve kancákat. 50-es évek és a 70-es évek között folyt ez a folyamat, de végül is abban maradt az újkori fajta elismertetés, és hát a 2000-es évekre pedig eltűnt a fajta.
1: Mégiscsak a vége jó lesz a történetnek, csak azt muszáj mondanom önnek, hogy képzelj el, nekem még kordélyos emlék kitüntetésem is van, kordélyos. És utána néztem, hogy volt ilyen, hogy kordélyos, nem kordé, hanem kordély, elipszen a kordélyos vállalat. Csak azért mondom ezt, mert a magam elé képzek egy ilyen kordélyt, akkor ott egy ilyen stabil, nagy, böszme lovat tudok elképzelni, sörös ló, ugye, meg üti, mint szódás a lovát, hát, igás ló.
0: Ezek már belga hidegvérű.
1: Igen, és ez akkor nem a Muraközi, pedig ugye, tehát ez a nagyon fontos, így van.
0: Ez a ló már nem a Muraközi, ez a nevében lett Muraközi, mert hogy átvette a köznyelvben a Muraközi nevét, és innen a nagy félreértés is, ha valaki ma megnézi az újra rekonstruált muraközi lovakat, akkor először ezzel az ellentmondással találkozik, hogy az ő fejében ezek a nagy testű lovak élnek, ezzel szemben a muraközivel egy sokkal finomabb felépítésű, a melegvérűre sokkal inkább hasonlító lófajta.
1: És akkor most hogy történik egy ilyen lófajta felélesztése? És ebben önök milyen szerepet tudnak játszani?
0: Az Őrségi Nemzeti Park 2002-ben került megalapításra, és mint a hazai nemzeti parkok általában mi is az alapítás időszakában azonnal utána néztünk annak, hogy a térségben mik voltak az őshonos háziállatfajták, amelyeknek a gén megőrzése feladatot fog adni a Nemzeti Park Igazgatóságnak, és így a Magyar Park a szarvasmarha mellett a muraközi ló mutatkozott másodikként, hogy ezzel mindenképpen szükséges lenne foglalkozni. És hát a véletlen azt hozta, hogy amikor egyébként a Magyar Park a szarvasmarháinkat az egykori nyőgéri termelőszövetkezetben beszereztük, akkor ott a legelőn, miközben válogattuk őket, föltűntek muraközi alkatú, ehhez a lófajtához nagyon hasonlító lovak, és mint kiderült, a szövetkezet egykori vezetője, Fitos István nagy tisztelője volt ennek a fajtának, és ő maga módján a maga lehetőségei között az ilyen jellegű lovakat összegyűjtötte itt a termelőszövetkezetben. Úgyhogy mi a marhákkal aztán akkor 6 példányt ezek közül, a kancák közül,

0: meg is vásároltunk, és felkutattunk hazai lovas szakemberek segítségével egyetlen mént lehetett találni, amelynek az erejében még bizonyítottan muraközi vér csörgedezett, és hát ezzel a ménnel és a hat kancával indult a fajta rekonstrukciója. Felkértünk egy szakmai grémiumot erre a tevékenységre, hogy ezt koordinálja, és hát több hidegvérű lófajtával való finomítás következtében magyar hidegvérű lovakra is részben alapozva tudtuk rekonstruálni a fajtát, amelynek jelenleg egy nagyjából 50 lóból álló ménese található az Őrségi Nemzeti Parkban, és hát azóta aztán egy tenyésztő egyesület is alakult a mi közreműködésünkkel is, úgyhogy ma már elmondhatjuk, hogy a magántenyésztők között is egyre népszerűbb ez a kedves ló, és ma már 100 fölötti kancalétszámmal rendelkezik Magyarországon.
1: Idillése méltó annak az egykori lónak a helyzete, egyedül, hogy egyetlen olyan mém volt, amelyiknek az erejében felfedezték ezt a lehetőséget. Népszerű volt ott a hölgyek körében, és ez egy családi ló, ugye, hogy írja, szóval egészen más, hogy a kép vető, egészen más fajta szerepben van már, vagy lehetséges szerepe van ennek a fajtának.
0: Így van, hát úgy gondoljuk, hogy minden régi fajta akkor tud sikeres lenni, és hosszabb távon fenntartható akkor lehet, hogyha az adott korban megtaláljuk őnek a funkcióját. Igen. Ez esetben ez a családi ló fogalom lett az, ami a muraközi ló kapcsán megcélozható. Itt arra gondolunk, hogy azon a hobbilovon túl, amit mondjuk bértartásban tart valaki, de a családi ló az pontosan az az állat, amely egy természetesen megfelelő lakhatási körülmények mellett vidéki helyszínen általában otthon tartható. Révén azért, mert a tartása egyszerű, viszonylag kevés igényű fajtáról beszélünk, révén pedig azért, mert a vérmérséklete, illetve a kezessége, szelítsége, taníthatósága mind alkalmasá teszi arra, hogy a családtagjainak szeretett társa legyen, és a használata pedig akár kocsiban, akár pedig nyereg alatt biztosítható, úgy is, hogy nem minden nap foglalkoznak vele, a mai életritmushoz jól alkalmazható lóról beszélünk, úgyhogy ide igyekszünk pozícionálni ezt a lovat, és ebben igyekszünk partnert találni a magántenyésztőkben is.
1: Klassz hely ez az Őrségi Nemzetpark, mert vannak ott európai bőlények, és vannak muraközi lovak is, akkor többek között.
0: Így van, így van. Többek között ők is vannak.
1: Nagyon szépen köszönöm, az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság igazgatója Németh Csaba volt a muraközi kalauza, és a legfrissebb földgömb magazint ütöttük föl. Nagyon szépen köszönöm, és jó munkát, és jó transportálást a bőlényeknek, érezzék jól
0: magukat. Köszönöm szépen, köszönöm lehetőséget, minden jót kívánok én is, viszont hallásra.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
2: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
3: www.citytaxi.hu.
4: Mobi visszatér Budapestre, az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény, ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban akadozik az előrejutás a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból. A Rákóczi úton a Blahalujza térnél, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Láncidig, valamint a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit hídnál dél felé. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. A Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert vízvezetéket javítanak. Toronydarú építése miatt lezárták ma estig a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál, így a Dob utca felől Zsák utca lett. Az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat gázvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Magyar Telekom, a Yettel és a One is emel az áraim. A Telekom és a Yettel július 1-től 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz, míg a One idén szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ezt az emelést. Érdemes valamennyi szolgáltatónál érdeklődni, mert a tarifákat átdolgozzák és kedvezmények is megszűnnek. Azonnali vizsgálatot rendelt el az új szászi vonat baleset miatt a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ezt a Facebook oldalán jelentette be. A MÁV Inform délutáni tájékoztatása szerint a 60-ból Szolnokra közlekedő vonat első kocsija siklott ki kora délután Újszásznál az állomásra érkezéskor. A vonat ezen a szakaszon a megengedett óránként 40 km-es sebességnél lassabban közlekedett, a mozdonyvezető pedig, amint észrevette a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt. A vonaton 15-en voltak, nem sérült meg senki, azonban a közlekedésben jelentős korlátozásokra kell számítani. A MÁV mellett a közlekedésbiztonsági szervezet is megkezdte a baleset kivizsgálását. Donald Trump amerikai elnök Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti úgynevezett egyetértési nyilatkozatot a konfliktusok lezárásáról, amely a végleges békekötés alapja. Irán újra megjelenhet a kőolaj és földgáz piacon, cserébe viszont meg kell, hogy nyissa minden ország számára a Hormuzi szorost. A legnagyobb vita az iráni atomprogramról várható. Az amerikaiak és az izraeliek kizártnak tartják, hogy az országnak legyen nukleáris fegyvere, több állam viszont a civil atomenergia felhasználást sem szeretné. Endrózsa Erzsébet közel-kelet szakértőt hallják.
1: Nagyon sokan a civil célú programot is megtiltanák Iránnak. Ezt mondjuk akkor elég nehéz, amikor a világon megint úgy tűnik, hogy egyfajta atomerőmű építési hullám tapasztalható, de van egy olyan tétele ennek a megállapodásnak, ami azt mondja, hogy az úsított urán visszahigítása iráni földön történne. Na most az akkor nem tud megtörténni, hogyha nincsenek ott a civil programnak az elemei, technikai feltételei, intézményei, berendezése is. Tehát én azt gondolom, hogy itt is inkább arról lesz szó, hogy egy nagyon-nagyon korlátok közé szorított, és még az eddigi soha nem látott ellenőrzéseknél is szigorúbb ellenőrzések alatt kerülne erre sor.
7: A kormány szóvivői tájékoztató Magyar Éva szóvivő megerősítette, hogy döntött a magyar kormányzat a védett üzemanyagára kivezetéséről, ehhez azonban parlamenti jóváhagyás szükséges.
8: A kormány döntött a hatósági üzemanyagár kivezetéséről. Mostanra a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és az árak azok több helyen a védett ár szintje alatt vannak. A kormány mindig azt mondta, hogy a védett ár addig maradt fenn, amíg arra szükség van, most a körülmények lehetővé teszik a normál piaci működéshez való visszatérést. Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra. Ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat vagy más kapcsolódó szabályokat.
7: Mintegy 19 milliárd forint veszteséget okozott a kisebb benzinkutaknak a három hónapja érvényben lévő védett ára a hazai kutaknál. A kormány tehát a kivezetésről döntött, a független benzinkutak pedig várják az előző kabinet által beígért kompenzációt. Egri Gábort, a független benzinkutak szövetségének szakértőjét hallják.
9: 17-19 milliárd forintot vont el ettől a kisvállalkozói szektortól ez a rendelet, ez az árkorlátozás, hogy valamilyen szinten ez kompenzálva legyen. Meglátjuk, hogy ilyen irányba hogy haladnak a tárgyalásaink a kormányzattal. Be lett ígérve, tehát mind energiaügyi minisztérium, mind NGKM államtitkári szinten írásba kaptuk a kompenzációra a megerősítést, de már ez nem került bele az átadás átvételi jegyzőkönyvbe a PM felé, és ezt prezentáltuk be az új kormányzatnak. Is, tehát mi mindenképpen számolunk az elmúlt három hónap veszteségek enyhítésére valami fajta kompenzációra.
7: A kőolaj ára egyébként a mai kereskedésben is lefelé megy, majd 4-5%-kal csökken a világpiacon. Jelen pillanatban egyébként bőven 80 dollár alatt a két fő típus, 77 dollár 9 cent a Brent, az amerikai könnyolaj 74 dollár 19 centem. Egyébként hónaptól újabb áresés jön a piaci alapú üzemanyagoknál, 7-7 forinttal mérséklődik a benzin és a gázolaj ára, átlagban a 95-ös benzin 627, a gázolaj 639 forintba kerül majd, de egyelőre ugye marad a védett ár, jövő héten várható döntés ezzel kapcsolatban. Rosszul érinti a hazai fuvarozókat a forint erősödése. A nemzetközi szállításokat végző vállalkozók profit szintjét mintegy 3%-kal csökkentheti a hazai deviza erősödése. Ráadásul megjelentek a piacon a külföldi versenytársak is, például a romániai fuvarcégek jóval olcsóbbak. Lajkó Ferencet, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének főtitkárát hallják.
10: Nagyjából 380-as euróval kalkulált ugye a gazdaság, meg az elemzők az idei évre, és ehhez képest ez a 350-es szint, ugye ez a 30 forint, amiről beszélek, és ez körülbelül 3%-nyi profitot vesz ki. Ez óriási probléma, tehát ez egy eleve gyenge, vagy nullás, akár negatív eredményi tevékenységnél, ugye ez nagyon nem hiányzik, és komoly veszteséget okoz.
7: A Magyar Honvédség hivatalosan is búcsút vett a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől. A legendás típusok évtizedeken át szolgálták a Magyar Honvédséget. Helyettük a korszerű H-145M és H-225M helikopterek vették át, amelyek modernebb technológiákkal hatékonyabban támogatják Magyarország biztonságát. Az orosz helikopterek hadrendből való kivonása régóta tervben volt, egyrészt azért, mert élettartamuk végéhez értek, másrészt pedig az Oroszországból érkező alkatrész ellátás és egyéb szervizigények kielégítése lehetetlenné vált az ukrajnai konfliktus miatt. A harci helikopter feladatokat viszont egy új helikopter típus sem tudja, az egyik sem tudja teljes külön ellátni, így vélhetően majd lesz ezzel kapcsolatban is változás, de egyelőre nincs bejelentés erről. Megháromszorozódott a nyugdíj mellett dolgozók száma Magyarországon. A jelenség mögött nem csak anyagi okok állnak, hanem legalább ennyire fontos az aktivitás, a hasznosság érzése és a társas kapcsolatok megőrzése. Horváth Magyari Volcs Nórát, a KNTH kommunikációs vezetőjét hallják.
11: Az elmúlt években a HSH adatai szerint körülbelül 140-150 ezer nyugdíjas véget kereső tevékenységet Magyarországon, és ez azt jelenti, hogy az elmúlt 10 évben körülbelül 2,5-3-szoros növekedést mutatott. Az Eurostatnak van egy kimutatása, amely szerint az uniós tagállamokban a nyugdíj mellett dolgozóknak két fő ok van, hogy miért vállalnak munkavégzést, és ennek a két oknak körülbelül azonos a súlya, 36-37%. Egyrésztről anyagi okokból, másrésztről pedig azért, mert szeretnének dolgozni, mert aktívak szeretnének lenni, mert tevékeny életet szeretnének folytatni.
7: Friss információ, 3 szaudi olajtanker is átadott menni, mintegy 6 millió hordóval a Hormuzi szaroson, tehát úgy tűnik, hogy az irániak tartják a szavukat. Ez indította el egyébként az olajár zuhanást, ez is a piacon.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
7: A hazai értéktőzsde ma 0,3%-ot gyengült, 138.405 pont a BUX záró értéke, a forgalom 30 milliárd 550 millió forint volt, 1,7%-ot gyengült a MOL 3.746 forintra, az OTP 0,3%-kal csökkent 44.850 forinton zárt, a Richter 1%-os mínuszban fejezte be 11.680 forinton, a Magyar Telekom 4%-ot emelkedett 2.740 forintra. Ma épp jó napja volt a 4iG-nek, amely 2,2%-ot emelkedett 1.912 forintig, az Opus 8,4%-ot rallizott, méghozzá 375 forintra, az MBH bank 3,4%-ot emelkedett 2730 forintig, csökkent viszont az Alteo 2,4%-kal 3290 forintra. A devizapiacon az euróért most 352 forint 30 félért kell adni. Európában vegyesen teljesítenek a főbb indexek, a londoni tőzsde 1,1%-kal gyengül, a német DAX és a francia CAC-án és az olasz tőzsde is 0,3%-kal erősödik, a spanyol index stagnál. A Wall Street-en 0,5%-kal megy felfelé a Dow Jones, 0,7%-del az S&P 500, a Nasdaq 9,1%-os erősödésben, 1,1482 az euró-dollárral szembeni árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
7: Fokozódik a hőség a hétvégén, a jellemzően derült időben általában 30 Celsius fok felett alakul a csúcshőmérséklet napközben, de vasárnap egyes helyekre akár 37 fok is lehet. A hajnalok egyre kevésbé hoznak majd felfrissülést. A gomoly felhőkből zápor, zivatar, esetleg felhőszakadás is kialakulhat majd vasárnap. Holnap viszont többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a csúcshőmérséklet pedig 30-34 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
7: Büntetett előélete miatt nem engedték át az Egyesült Államokból Kanadába Ilu Vahit, az elefántcsontparti labdarúgó válogatott játékosát, aki így nem lehet ott a csapat németek elleni világbajnoki csoportmérkőzésén Torontóban. Még május végén vették őrizetbe fogadási csalással vádolva. Az a történet, hogy szándékosan kapott sárgalapot egy találkozón, amire élénk fogadások indultak el, és hát meggyanúsították azzal, hogy ebben együttműködő volt. Az esti órában indulnak majd egyébként a második kört csoport mérkőzései a labdarúgó világbajnokságon. 6 órától Csehország-Dél-Afrika találkozót rendeznek, magyar idő szerint 9-től indul a Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozó, aztán éjféltől a Kanada-Katar, 3 órától, mármint hajnali 3-tól pedig Mexikó-Dél-Korea találkozókat rendeznek majd. A riói Szamaritánus Kórház intenzív osztályán gépi lélegeztetést kap Carlos Alberto Pereira, az 1994-es világbajnok brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Hodgkin-kór diagnosztizáltak nála még 3 évvel ezelőtt. A nyirokrendszert, a szervezet immunrendszerét érintő rossz indulatú daganatos megbetegedésről van szó. Carlos Alberto Pereira az 1970-es VB már a brazilok szakmai stábjában tevékenykedett erőléti edzőként, akkor szerezték a 3. aranyérméket, az ő vezetésével 94-ben pedig a 4. A 2006-os tornán nem volt eredményes a brazil labdarúgó válogatott. Ült egyébként Kuvait kispadján, aztán az Egyesült Arab Emírségekén, Szaúd-Arábiát, Dél-Afrikát is vezette. A brazilokkal 2004-ben Copa Amerikát, 2005-ben pedig konföderációs kupát is nyert.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, turizmus.com összeállítás, és Ranc Andrea vendégem. Kezi csókolom, csókolom Andrea.
2: Jó napot, szervusz, mi tegeződtünk.
1: Igen, igen, nem. Köszönöm. HD Group kommunikációs ügynökség ügyvezető partnere vagy, Microcosmos Events DMC ügyvezető partnere vagy, és legutóbb az Event Touch rendezvényen találkoztunk a Maresnál, a Hung Expo-n, és ott beszélgettünk kommunikációról az elmúlt 20 évről, hogyan változott a kommunikáció, a vezetői kommunikáció, hogy neked, aki 20 éve a szakmában vagy, bár ez szinte hihetetlen, a különböző generációkkal hogyan kell együttműködnöd, ebben mit Igen. kellett változtatnod? Én nagyon kíváncsi vagyok ennek a quintesszenciájára. Te ezt hogy látod? Éppen most a repülőtéren zavartalak, de köszönöm, hogy rugalmas vagy.
2: Nagyon köszönöm, hogy itt az isztambuli repülőtérről is beszélhetünk. Az én életemben az elmúlt pár évben az volt a nagyon izgalmas a generációk tekintetében, hogy volt egy két év, amikor a legfiatalabb kollega 22-23 éves volt, és a legidősebb pedig 65. És minden nap átugrani projektenként, vagy egy projekten belül ezt a generációs szakadékot, ez nagyon nagy kihívásnak bizonyult. Digitalizáció szempontból, gondolkodásmód szempontból, világlátás szempontból, és egyszerre gyakorlatilag elkerülhetetlen, hogy az E-generáció itt van, és nagyon sok szempontból nagyon sok jót hoznak, és közben pedig, mivel a szakmánkban egyre fogynak a szakemberek, ezért a senior generációt is vagy meg kell tartani, vagy vissza kell hozni. Ez óriás kihívás.
1: Hát, meg a négy generációnak együtt kommunikálni, így van. És az is érdekel, ugye egyetemen is tanítasz, lehet, hogy többen is, most ezt nem tudom, a protezsé program.
2: Vendégoktató vagyok.
1: De protezsé programról is beszélgettünk már, szóval igen. A fiatalokkal kommunikálsz, sokat kommunikálsz. Én is sokat kommunikálok fiatalokkal, kommunikáció szakos egyetemistákkal is, a lányom is egyébként. Kíváncsiak, hogy te hogy látod az ő kommunikációjukat, akár egy ilyen rendezvényen, rendezvény szervezés azért a fő területed 20 éve. Akár amikor ott figyeled őket egy ilyen nagy rendezvényen, mint az Event Touch legutóbb, hogy ők hogy kommunikálnak, van-e valami különbség, van-e előny, van-e hátrány az előző generációkhoz képest?
2: Szerintem óriási előny, hogy nagyon gyorsak. Annyira a digitalizáció annyira része az életüknek, hogy nem is válik külön. Amíg azt gondolom, hogy a mi generációnkban külön éljük az offline és az online életünket, az ő életük egybe van, tehát teljesen természetesnek veszik, és emiatt nagyon-nagyon gyorsak. Nem csak gyorsan keresnek, gyorsan csinálnak táblázatokat, anyagokat. Én ezt nagyon szeretem. Ami talán hátrány, hogy ez az info, az, hogy ilyen gyorsan érnek el információt, az nagyon magabiztossá teszi őket, és a tapasztalatokat nem lehet megspórolni a szakmánkban. Tehát jellemzően ez nem csak egy információ alapú szakma, hanem tapasztalat alapú szakma. És ha valamit hátránynak mondanék, az talán ez.
1: Igen, magabiztosak, és talán akkor türelmetlenek is, hiszen hamar akarnak valamit, és ha már azt mondtad, hogy 23-tól 65-ig voltak ott a kollégáid, vagy annak a kollégáid, és tudom, hogy nagyon büszke vagy arra, hogy nagyon alacsony a fluktuáció, ugye 40-50 igen. emberetek van. Szóval egy 50-es, egy 60-as nem olyan gyors, és hogyha türelmetlen a másik fél, azt egy vezetőnek nagyon nehéz lehet feloldani, vagy nagyon nehéz feloldani, ebben biztos vagyok.
2: Én azt figyeltem meg, hogy a kommunikációs rendezvényes szakmában, turizmusban nagyon frissek az emberek, mert ezt a szakmát vagy imádod, vagy utálod, ha utálod, nem maradsz benne, ha imádod, akkor meg a legjobb tudásod szerint lelkesen csinálod. És szerintem talán egy átlagos szakmához képest itt sokkal csillogó szemű, gyors ember. Én magam egy nagyon türelmetlen ember vagyok, úgyhogy ebben nagyon passzolok az E-generációhoz, úgyhogy ez engem nem zavar bennük.
1: Az élőszavas kommunikáció, mert figyeltem, hogy miket mondasz előnyként, az élőszavas kommunikáció, az, mert az is nagyon fontos, akár egy ilyen rendezvényen, hiszen ott oda kell lépni, ott network, meg nem tudom micsoda, tehát ezt azért tudjuk, hogy ez nem pótolható táblázatokkal, meg keresés kérdéssel, meg nagyon sok mindennel. Az élőszavas, és akár az egyetem is kíváncsi, hogy mi a tapasztalatod. Egyre kevesebb az élőszavas számon kér, és nincs is nagyon már az egyetemeken, kommunikációs szakon sincs sajnos.
2: Ebben nagyon egyetértek, csak empirikus megfigyelésem, hogy fantasztikus kollégák annyira visszafogottan indulnak neki a dolgoknak, miközben írásban csodálatosak, nagyon gyorsak, különböző csatornákon kommunikálnak, tehát mondjuk az élő szó az a maximum, de még az e-mail is egy kicsit hivatalos már, és minden egyéb csatornát használnak. Úgyhogy én is validnak látom a megfigyelésedet, hogy kevesebb az élő szó.
1: A vezetői módszerek mennyiben változnak a generációkkal? Attól függ, hogy melyik generáció, a vezetői módszereid, vagy módszereitek hogy változnak?
2: Amikor én kezdtem a szakmát több mint 20 évvel ezelőtt, akkor a munkáltató volt a király. Akkor főnök volt, és nem vezető. És akkor a munkavállaló volt az, aki így izgult, hogy majd mit mond a főnök, meg izgult, hogy fölveszik-e valami munkahelyre. Én azt hiszem, hogy ez minimum már szemtől szembe van egy 5-10 éve a munkáltató és a munkavállaló. Sőt, talán most már az generáció már egy picit inkább válogat, és inkább úgy érzi, hogy versengenek a munkáltatókértük. Nekem nagyon sokat kellett változni. Tehát én azt gondolom, hogy itt én nem a munkavállalókat szeretném megváltoztatni, hanem én változom, ahhoz, hogy egy olyan céget tudjak biztosítani, hogy jól érzi magát minden kollega. Úgyhogy szerintem rugalmasnak kell lenni a vezetőnek, le kell tenni az egóját. Alapvetés, hogy az Z-generáció mindent megkérdőjelez, itt nincs olyan, hogy pozícióból kommunikálunk. Tehát attól, hogy én vagyok a cégügy vezetője, vagy attól, hogy 20-25 éves tapasztalatom van, attól nem adottság számára, hogy amit mondok, az valid. Ő megkérdezi, hogy miért azt mondom, és miért így látom, és elmondja a saját véleményét is. Úgyhogy szerintem az a legnagyobb dolog, amit meg kell tenni, hogy az egóját mindenkinek le kell tenni, aki manapság vezető.
1: Igen, meg ez a személyes példamutatást szokták ugye mondani, hogy hát most már nem elég, hogy most mi van a névjegyeden, meg hány évet tudsz magad mögött, meg milyen sikereid vannak, meg hány földrészen vannak partnerek, hanem az számít, hogy a személyes példamutatás hogy tud megvalósulni napi szinten. Meg a visszajelzések mennyire fontosak az Z-generációnak. Erre is szoktak sokat mondani, minden nap kell már visszajelzés. Mind a két dologban érdekel a véleményen.
2: Egyetértek. Némely nagyvállalatnál szoktam olvasni ilyen HR magazinokban interjúkon, hogy a vezető nagyon büszke arra, hogy havonta vagy negyed évente leül egy teázásra a egyes kollégákkal, vagy hogy évvégén mindig van egy nagy beszélgetés. Ez a mi ügynökségünknél nem működik. Azonnal szeretnék tudni, hogyha valami jó volt vagy rossz volt, sőt elvárás, hogy ezt azonnal tudják. Úgyhogy azt gondolom, hogy sokkal több időt tölt a vezető HR dologgal és szemtől szembe dologgal. A másik pedig, hogy amíg régebben azt várták el, hogy a vezető legyen erős, akár egy kicsit megközelíthetetlen, nem akarta tudni a kollega, hogy milyen a magánéletében, mikkel küzd. A fiatalok nagyon értékelik, hogyha a vezető is ember. Nagyon értékelik, hogyha tudnak arról, hogy beteg volt, vagy volt egy rossz napja, vagy történt vele valami a magánéletben. Nem kell részletezni, de sokkal emberközelibbé hozza, és értékelik, én úgy látom.
1: Ez nagyon érdekes. Ezt még így nem hallottam, vagy ennyire karakteresen nem fogalmazta meg senki egy ilyen beszélgetésben. Szóval azt mondod, hogy érdemes a gyengeséget is valamilyen szinten felvillantani?
2: Képzeld el, mondok egy példát. A Hung Expo-n voltunk egy helyszínbejáráson, és amíg a kollégáim megnéztek egy részt, amit én már ismertem, leültem ott egy nagyon tiszta és kényelmes szőnyegre a földön, és ott e-maileztem, és akkor az egyik kollega lefotózott, és én ezt kitettem a Facebookra, mert hogy mindig csak a mosolygás és a díjak átvétele, és ezek mennek a Facebookon, és én ezt kitettem, hogy mai iroda. És volt egy korombeli, vagy nálam talán idősebb szakmabéli, aki aláírta a kommentbe, hogy jó példát mutatunk ezzel a fiataloknak. És miközben nagyon-nagyon sok like volt rajta, és a kollégái is mondták, hogy ez de helyes, de jó jó, hogy ezt is megmutattam, mert hogy ez, én ilyen vagyok, hogyha éppen dolgozni kell és várakozom, akkor leülök bárhova. Úgyhogy szerintem ez is egy ilyen megmutatásnak egy formája, hogy nem csak a mosolyt és a díjak átvevését és a nagy estét kell mutatnunk.
1: Biztos az a férjeddel sokat beszélgetsz arról, hogy itt mi lehet a legnagyobb challenge a következő időszakban bármelyik cégeteknél, vagy mint vezető. Hát most az, hogy az isztambuli kapukon túljussatok, hogy a különböző biztonsági, még a beszélgetés vége előtt, de miben állapodtok meg ilyenkor, hogy mi a legnagyobb kihívás?
2: Nagy kihívásnak élem meg, hogy a fiatal generáció nagyon sok változást szeretne az életében. Tehát mire egy 3-4 hónap alatt megszokja a rendszert, és 2 év után gyakran azt érzik, hogy menni kell tovább, mert vagy csak úgy tud feljebb jutni, vagy csak úgy tud nagyobb nyomot hagyni. És ezt még én is szokom. Tudom, hogy némelyik másik szakmabeli vezető gyakorlatilag tűrhetetlennek tartja. Úgyhogy én mindent megteszek, hogy motiváljam és inspiráljam a kollégákat, hogy minél tovább maradjanak a cégnél. Mert hogyha a fiatal generáció ilyen fluktuációval fog élni, az nehézé teszi, hogy egy ügynökségnek identitása legyen, hogy minden kollega fölvegye az identitást, és azt szerint járjon el. Úgyhogy ezt nagyon nagy kihívásnak érzem a következő 5-10 évben.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, itt az zaklatott percek alatt is, és akkor Isztambul rendben van, minden klassz, minden szép, jó idő.
2: Isztambulban, a turizmusban elképesztően kedvesek az emberek, ez nagyon jól esik az üzleti utazónak is, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy ami a vendéglátást és szállodát illeti, azt gondolom, hogy egy rendkívül vendégszerető és nagyon ügyesek ebben is.
1: Nagyon szépen köszönöm. Akkor jó utat.
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen.
1: És jó repülés, Ranc Andrea. Köszönöm szépen. HD Group. Köszönöm szépen.
0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 17:30. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
1: Folytatódik a turizmus.com összeállításunk. A Veszél társtulajdonosa Kovács Péter várta a hívásomat. Jó napot kívánok, szervusz Péter, üdvözöllek.
2: Szia András, köszönöm a hívást.
1: Az előbb Sranc Andrával beszélgettem, ő Isztambulban van, hát az egy ismert desztináció, az egy ismert főváros és légikikötő, de te pedig Menorkán vagy, szerintem számomra biztosan, de talán sokak számára egy izgalmasabb, újabb úti cél desztináció. Mesélsz róla?
2: Így van. Menorkát az idei évben indítottuk el, és már látszik, hogy a sláger desztináció lesz. Ugye ez a Baleár-szigeteken található, és szerintem is kevesen ismerik, sokan összekeverik Majorkával. Azonban ez egy sokkal nyugisabb, sokkal azt gondolom, hogy inkább igényesebb, kikapcsolódósabb desztináció. A partok gyönyörűek, rendkívül szép türkiz színű víz van és fehér homok, úgyhogy én ajánlom azoknak az utasoknak és családoknak, akik szeretnének nyugodtan pihenni, de mégis közel lenni mondjuk, ugyanis mindössze 2,5 óra az utazási idő.
1: Ami mostanában nem elhanyagolható. Európa Karib térségeként is emlegetik, hát ezt azért sokszor, meg sokat fotóznak ilyen szigetek, meg helyeket, de itt láttam a képeket, ezek tényleg lenyűgözek. Mit tud egyébként még Menorka? Azt mondtad, hogy ez nyugisabb, mint Majorka, gyönyörű, meg kék a tenger, fehér a homok, de mit tud még?
2: Én amit látok jelenleg, most már harmadik napja vagyok itt, hogy egyrészt nagyon-nagyon jó a gasztronómia, bár ezt azért a spanyoloktól már megszokhattuk, de talán azt mondanám, hogy még egy színvonallal fentebb helyezkedik el. Illetve van pár látnivaló, azonban ugye ez egy pici szigetről beszélünk, ugye igazából két várost emelnék ki, az egyik Mao, ami ugye a fővárosa a szigetnek, a másik pedig Ciutadella. Ez két olyan város azért, hogyha valaki szeretne egy kicsit nyüzsgőbb életet esetleg szórakozni, akkor itt azért talál kikapcsolódási lehetőségeket, de alapvetően én azért azt mondanám, hogy ez inkább a strandolásról szól, illetve a túrázás szerelmeseinek, amit tudok mondani, hogy egyébként a szigetet körülöleli végig egy 180 km hosszú túraútvonal, úgyhogy ha valaki szeretne túrázni, akkor ezt kifejezetten ajánlom a figyelmébe.
1: A gasztróról azért majd mesélj, légy szíves, még 3 nap után már biztosan van benyomásod, ha most vagy ott először, akkor is. De a másik, amit néztem és olvastam, és megnéztem a képeket is, ezt én nem ismertem, ez a talajotikus, jól mondom, talajotikus emlékek. Nekem a nurágik jutottak eszembe Szardínián, hát az sincs annyira nagyon messze, és korba is nagyjából stimmel, de írta érdekes emlékhelyek ezek, őből épült emlékhelyek, a második és első évezet között, ugye, körülbelül így kell elképzelni.
2: Így van, pontosan. A gasztróra visszakanyarodva egy mondatra egyébként csak egy érdekesség, hogy a majonéz konkrétan innen származik, innen ugye a főváros neve is a Mao, úgyhogy ez egy ilyen kis érdekesség még, amit be lehet kötni ide.
1: Hát igen, azt, hogy a majonéz honnan jött, hogy Menorkára, ezt biztos nem találtam volna ki egyébként. Mit várnak el az utasok, mit kell tudni a biztonságról, a szolgáltatásokról, és hogyha egy relatív a hazaiak számára, a magyarok számára relatív új desztinációnál honnan kell kezdeni az építkezést? Ugyan azt kell megadni, ami nem, az összes többi szigeten, mit tudom én, Madeirán vagy a Kanárin megszoktak már?
2: Mi szolgáltatás tekintetében igen, azt szeretnénk, hogy minket ugye Kanári-szigetek és Madeira specialistájaként ismertek meg, és ugye minden szigeten idegenvezetővel, asszisztenciával várjuk az utasokat, és ugye itt is ezt szerettük volna kiépíteni, amit most már sikeresen ki is jelenthetek, ugyanis ezen a szigeten is van egy idegenvezetőnk és képviselőnk, aki 10 éve itt él a szigeten, úgyhogy oda-vissza ismeri. Én azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos a mai világban az utasok számára, hogyha bármi probléma vagy fennakadás lenne az utazásuk során, bár ne legyen, akkor valaki ezt tudnak fordulni, és ő tud nekik segíteni. A másik oldalról pedig azt gondolom, hogy én először tök őszintén azt gondoltam, hogy ez inkább a pároknak és az idősebbeknek lesz egy kikapcsolódó desztináció, de már így az első alkalmával látom, hogy a családosoknak tökéletes választás, ugyanis azon kívül, hogy nagyon szépek a partok, egyébként nagyon sekély a víz, tehát a gyerekek tudják élvezni kifejezetten a tengert, és meleg is a tenger, úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó. Amire viszont figyelni kell, hogy a pici szigetről beszélünk, és kevés hotel van, és hogyha valaki szeretne utazni, akkor Én egy kicsi párhuzamot vonnék Madeira és Menorca között. Mind a két sziget desztináció felkapott, és felkapottabb is lesz, azt gondolom. Viszont mivel pici a sziget, kevés a hotel, kevés a szállás, azért jó előre kell foglalni, hogyha valaki utazni szeretne. Én is elfogynak a szállások, és nagyon felmennek az árak.
1: Ez most azt jelenti, hogy mondjuk a 4 csillagos, vagy nem tudom, 4+, vagy 3 csillag?
2: Összesen jelenleg 15 szállással vagyunk leszerződve Menorcán, de körülbelül 30 darab hivatalos hotel van, hogyha kifejezetten a hoteleket nézem, tehát hogy olyan nagyon-nagyon nagy darab számú nincs. És mi úgy állítottuk össze az áruhalapunkat, hogy mivel eltérőek az utasainknak a kívánságai, ezért a 3 csillagos önellátós apartmantól kezdve az 5 csillagos luxus hotelig mindent megtalálnak, úgyhogy mindenki megtalálja a saját számítását.
1: Azt mondtad, hogy 180 kilométer ugye hosszú ez a túraútvonal, és ez körülölel a szigetet, akkor nagyjából el tudom képzelni, mekkora a sziget. Azért itt egy autóbérlés az praktikus tud lenni. Annyira abszolút. Nem kicsi. Ugye, tehát mindenképpen így.
2: Így van, gondolkozunk. Így van. Az autóbérlés abszolút praktikus tud lenni, hogyha valaki szeretné bejárni a szigetet. Ugye annyit emelnék ki, hogy a mi utazási csomagjainknál ugye minden esetben benne van alapból a transfer, és hogyha valaki nem szeretné keresztül kasul járni a szigetet, igazából csak a hotel és a környékét és a partot szeretné kihasználni, akkor ugye nem szükséges autót bérelnie, mert ugye transferrel el is juttatjuk a szállásra, illetve vissza majd a repülőtérre.
1: Kíváncsi vagyok, hogy Menorcán kívül te még mit tapasztalsz itt június, most már erősen benne vagyunk a közepébe. Milyen lesz ez a szezon? Mik a trendek, mik az igények, mik a vágyak? Változtunk-e tavalyhoz képest?
2: Én azt gondolom, hogy változtunk, ugyanis nyilván itt a közel-keleti helyzet egy kicsit bekavarta a választási döntésbe, hogy hogyan is utaznak az utasok. Volt egy kis megtorpanás, viszont azt gondolom, hogy alapvetően azért egy jó szezon elé nézünk, nálunk is azt látjuk, hogy jól alakulnak a számok, és alakultak szerencsére eddig is. Ami szerintem változott egy picit, hogy visszatértünk egy kicsit a last minute-hez, és az emberek egy kicsit jobban kívánnak azzal, hogy mikor és hova szeretnének utazni.
1: A pénzváltással biztos nem várnak ki. Az exportra dolgozó cégek azok panaszkodnak cefetül, de nyilván a turistának annak nagyon jó, hogy 350 környékén van az euró. Ez látszik valamit? A foglalási szokásokból az, hogy az ember mit gondol költeni, ezt érzékelitek, ezt az erős forintot most?
2: Igen, abszolút érzékeljük. Ugye nálunk alapvetően az áruhalap euróban van meghatározva, de ugye van lehetőség forintban és euróban is fizetni, előleget és hátralékot egyaránt, úgyhogy rendkívül rugalmasak vagyunk ebből a szempontból, és ugye pont ezért, mivel nekünk euróban vannak meghatározva az áraink, mi ezért olcsóbbak lettünk, és látszódik, hogy az emberek is egy kicsit ezáltal úgymond hamarabb fizetnek be, vagy fizetik ki a teljes összeget, hogyha meglátják, hogy a forint árfolyam erősödött. De például pont most, hogy 350 alá benéztünk, így látszódott, hogy sokan le is kérték gyorsan, hogy mi az aktuális árfolyam a hátralékukra, és akkor szerették is volna egy összegben rendezni.
1: Lesz még egy ilyen újdonság, vagy érdekesség akár ebben a szezonban, mint Menorca?
2: Nekünk nem lesz ilyen újdonság, mi azt szeretnénk, hogy ez a kvázi 3 desztináció, ugye a Kanári-szigetek, Madeira és Menorca, ebben mi legyünk a legjobbak, ezt szeretnénk továbbfejleszteni. Olyan szempontból lesz újdonság, hogy majd a partnerek nagy örömére elindulnak a Stadik, amiből többet is szervezünk, illetve hát majd lesz az év második felében roadshow-nk, és egyre több élőbe jelentkezést és videót szeretnénk majd megmutatni a szigetekről, főleg ugye jelenleg Menorcáról, hogy az utasok is lássák, és tényleg át tudják érezni azt, hogy ez a sziget és ezek a desztinációk miről is szólnak.
1: Jó, hát lakjátok be akkor Menorcát. Nagyon szépen köszönöm, Kovács Péter, a VSZL társtulajdonos. A Menorcáról jelentkezett. Köszönöm szépen neked.
2: Köszönöm, András. Szép napot.
0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 17:30. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Ha csütörtök van, holnap péntek, halpéntek, 30 fokban szerintem kevesen akarnak bográcsozni, meg kincsütögetni, de tisztelet a kivételnek nyilván, de mondjunk inkább egy olyan halételt, Lévai Ferenc az Aranypont ZRT vezérigazgatója, ami mondjuk ilyen hidegen is, meg ilyen hűvösen is, meg ilyen hűsítő halétel, ha van ilyen.
2: Van egy gyűjtő halétel, az ecetes hal, de hát az nem péntekre való. Bár pénteken éppen jó lenne, hiszen másnap nem dolgozunk, és ugye ecetes halnak az az átka van, hogy az ecetes hal az úgy készül, hogy az egyébként már megsütött pontyot, vagy bármilyen halszeretet, azt egy speciális lébe teszünk, aminek az alapja az ecet, az összevágott hagyma, egy kis zöldségek, és két nap alatt teljesen kilúgozódik a méztartalom a csontokból, és úgy lehet enni és halapni. Édesapám kedvence volt az ecetes hal, tehát azért annak van egy kis álljelje, tehát azt akkor fogyasztod, mikor nincsenek 30 cm-en beszéli távolságok a rokonság és a munkatársak között. Hát a péntekre pont jó, ez ehelyett javaslok egy más, mert nyilván nem ez lesz az igazi. A legegyszerűbb, hogyha csinálunk egy kis otthoni grillezést, ami csak annyiból áll, hogy az előre besózott, fűszerezett halszeletkéket, azokat úgy szoktuk, ilyen vasalt halmak hívjuk mi ezt, hogy beletesszük, akár egy pici kis olajat teszünk alá, akár egy pici kis olajat, beletesszük a serpenyőbe, amit már felfogósítottunk, és rátesszük a valami kis súlyt, amivel a két oldalt, ha csak a kanállal nyomjuk össze annyi is, egy picit megpötkösítjük, mint a két oldalát,

0: fontfátorás is jön, az előre megviseli az ember, tehát a könnyű, kellemes, mediterrán jellegű ételek, a hal, meg a saláta, az pont olyan, amitől a kedvünk is jó, meg az egészségünk is megmarad. Kívánok mindenkinek nagyon kellemes hétvégét, még ebbe a hőségbe is, ha tudja, menjen hozzász tópartjára vagy vízpartjára, és ha lehet, akkor ott is próbáljon meg halat fogyasztani, hiszen ebbe a hőségbe a hal, mint könnyen emészhető fehérje, a legjobb táplálék forrása az emberi szervezetnek, a testnek.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm szépen a mai figyelmüket, ez volt a csütörtöki Monitor délután Prosulival, földgömbrovattal, bejelentkezésekkel a turizmus.com összeállításban Isztambulból, illetve Menorkáról, és persze a csütörtöki halpénteki recept. Köszönöm, hogy együtt rádióztunk, holnap pénteken Fintech világa, 4 órakor Szuppán Marcival kezdjük az adást. Már a jó pihenést, jó utat, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
3: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel. Közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Budapesten lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, valamint a Margit hídnál délre, a Szélkámán tér környékén, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton a Kálvin tér és a Nagyvárad tér között. A Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert javítják a vízvezetéket. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Toronydarú építése miatt lezárták ma estig a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Lezárták a 14. kerületben az Abonyi utcát a Dózsa-György útnál csatornajavítása miatt. Tart a felújítás a 2. kerületben a Széher úton, lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szélkámán tér felé, nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 2 perccel múlt 6 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Egy perce megy a labdarúgó világbajnokságon, a 2. csoportkörben a Csehország-Dél-Afrika találkozó egyelőre 0-0-es döntetlenre állnak a felek. Természetesen beszámolunk majd a mérkőzés eredményéről. Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára, az első tárgyalási fejezet csoport megnyitása rendkívül fontos lépés az Európai Unió bővítése és Ukrajna teljes uniós csatlakozása felé, jelentette ki Antonio Costa, az uniós tagállamok állam és kormányfői tömörítő Európa tanácselnöke. Az EU a G7 ország csoporta közös nyilatkozatot fogadott el Ukrajna további támogatásáról. Intézkedéseket hoznak Oroszországgal szemben annak érdekében, hogy csökkentsék háborús képességeit Ukrajnával szemben. Újraindítjuk a visegrádi együttműködést, ezt írta a magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán, örömét fejezve ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. A Magyar Telekom, a Jettel és a One is emel az árain. A Telekom és a Jettel július 1-től 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz, míg a One idén szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ezt az emelést. Érdemes valamennyi szolgáltatónál érdeklődni, mert a tarifákat átdolgozzák, kedvezmények is megszűnnek.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 138.405 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 30,6 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek. A Telekom papírjai emelkedtek 0,4%-kal 2740 forintra, az OTP 0,3%-kal gyengült 44.850 forintig, a Richter 1%-kal esett vissza 11.680 forintra, míg a MOL részvények a mai kereskedésben 1,7%-kal gyengültek 3746 forintra. Az iráni-amerikai közelgő béke megállapodás hírére általános kőolaj áresés volt a piacon, ez pedig a kelet-közép-európai tőzsdéket megviselte, mert hogy tőke átcsoportosítások vannak a piacon, és ez az Amerika felé mozduló befektetéseket leginkább a kelet-európai régióban érintette hátrányosan. Nézzük az európai zárást. Londonban a FTSE 1,2%-kal gyengült, a német DAX 1%-ot végül erősödött, a francia tőzsde 4%-kal került feljebb, az olasz 1%-del, a spanyol 3%-kal gyengült. 1,1475 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A kormányszóvivői tájékoztatón bejelentették, hogy a védett üzemanyagárakat kivezetik, ehhez azonban parlamenti jóváhagyás szükséges. Magyar Éva a kormányszóvivőt hallják.
6: A kormány döntött a hatósági üzemanyagár kivezetéséről. Mostanra a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és az árak azok több helyen a védett ár szintje alatt vannak. A kormány mindig azt mondta, hogy a védett ár addig maradt fenn, amíg arra szükség van, most a körülmények lehetővé teszik a normál piaci működéshez való visszatérést. Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra. Ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat, vagy más kapcsolódó szabályokat.
5: A független benzinkutak, a kisebb kutak egyébként becsléseik szerint 19 milliárd forint veszteséget szenvedtek el az elmúlt 3 hónapban a védett üzemanyagár intézménye miatt. Kompenzációt még nem kaptak sem a korábbi kormánytól, sem a most regnáló kabinettől. Újabb jelentés, nagy kereskedelmi árcsökkenés jön az üzemanyagpiacon. Péntektől a bruttó 7-7 forinttal mérséklődik a benzin és a gázolaj ára. Lehet még védett áron majd tankolni holnap is, viszont a piaci ár a benzinnél 627 forint lesz, átlagban a gázolajnál 639 forint.
0: Időjárás jelentés.
5: Fokozódik a hőség a hétvégén, a jellemzően derült időben általában 30 Celsius fok fölött alakul a csúcshőmérséklet napközben, de vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet. A hajnalok egyre kevésbé hoznak majd felfrissülést. Holnap többnyire mérsékelt marad az északi és légmozgása, a csúcshőmérséklet 30-34 fok között alakul. Jelenleg is zajlik a Csehország-Dél-Afrika találkozó a labdarúgó világbajnokságon, ez már a második csoportkör, és vezetést szerzett Csehország a találkozó 7. percében, egyelőre tehát ők állnak jobban. Az első fordulóban egyébként mindkét válogatott vereséget szenvedett, akit kikapélhetően búcsúzik a labdarúgó világbajnokságtól. 18 óra 7 perc van, friss hírekkel, információkkal legközelebb fél hétkor várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
7: Jó rádozás, szép estét mindenkinek, ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en. Reng Zoltán ül velem szemben a stúdióban, a Hungrana vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
7: Hú, sok mindenről szó lesz. A kukoricáról egész biztosan, meg innovációról is, gazdákról, termőterületről, élelmiszeriparról, vegyiparról, takarmányiparról. Azt olvastam nem olyan régen, nyilatkozott valahol, azt mondta, hogy egy szuper cégük van, hogy jelen vannak az élelmiszeriparban, vegyiparban, takarmányiparban. Egy picit elhelyezi a hungranát azoknak, akik talán kevesebbet tudnak róla.
8: Igen, aki nincs a szakmában, agráriumban vagy élelmiszeriparban, annak kevésbé ismert tény, hogy mi Magyarország egyik és Európa egyik legnagyobb kukoricafeldolgozó üzeme vagyunk. Ez azt jelenti konkrétan, hogy 1 millió tonna kukoricát dolgozunk föl minden évben. Hogy ezt valaki el tudja képzelni, ez az sok. Év minden egyes napján, szombat, vasárnap, ünnepnap, ez 125 kamionnyi, ilyen dupla kamionnyi áru minden egyes nap, ennyi megy be, és majdnem ennyi késztermék jön ki. És akkor ugye, amit említett, hogy mik ezek a késztermékek, kukorica egy ilyen csodanövény, ugye egyrésztről Magyarországnak nagyon nagy tradíciói vannak, hogy rengeteg kukoricát szokott termelni.
7: Ez bár azért változik. Erről majd beszéljük, igen, hogy kevesebb termőtelet és kevesebb, talán kevesebb kukorica.
8: Igen, sajnos a klímaváltozás az erre van a legnagyobb hatással, de hogy azért hagyományok, tradíciók, tudás az itt van, és a kukoricában rengeteg dolog készíthető, leginkább azért, mert a kukorica szemnek a 70% az keményítő. Tehát olyan szénhidrát, amit át lehet alakítani különböző anyagokká. A legismertebb az alkohol, és gondoljunk csak a koronita sörre, ugye az is kukoricából készül, de gyakorlatilag, amit mi készítünk is, a legismertebb, most nem mondhatok márkákat, neveket, de a legismertebb likőrmárkák, vagy külföldön vodka, ginekben vagyunk benne, tehát mi olyan alkoholt is előállítunk, emellett minden másfajta alkoholt is, a körömlaklemosótól, a fertőtlenítőszeren át,
7: vegyipar,
8: gyógyszeripari alkohol, kozmetikai és bioüzemanyag, tehát aki benzint tankol az autójába, az látta, hogy néhány évvel ezelőtt E10-es matrica megjelent a kutakon, ez azt jelenti, hogy 10% etanol van benne. Erről is szívesen beszélek, bár órákig tudok csak erről az átlámáról beszélni, mert nagyon lelkes
7: vagyok. Elgurítottam ezt a kukorica szemet, látom.
8: Igen. Utána cukrokat is tudunk belőle készíteni, izocukrokat, ami tulajdonképpen teljesen hasonló tulajdonságokkal bír, mint a kristálycukor, csak monoszaharid, nem diszaharid, és kukorica keményítőjéből készül, és úgy kell elképzelni, mint mondjuk a méz, csak nem annyira sűrű és átlátszó, de hogy körülbelül így. Ilyen szirupos
7: és
8: valami.
7: És mindenben benne van, nagyon
8: és
7: sok.
8: Gyakorlatilag minden, nagyon az édesipari termékeknek a zömében benne van, igen. Tehát a legismertebb üdítőipari termékekben.
7: Barna üdítőkben.
8: Barna üdítőkben is.
7: Meg nem barnákban.
8: Sárgákban is, meg nagyon sok mindenben van. Szörpökben, dzsemekben, lekvárokban, csokoládékban, csinálunk dextrózt, ami szintén egyfajta édesítőszer, az például, az is rengeteg élelmiszerben van, de talán a legjobban ismert az a jégkrémek. Vagy glükózt, az pedig a gumimaci, ez a kis gumimaci.
7: Tehát
8: gyakorlatilag minden
7: élelmiszer. Muszáj közbevágnom, mert elmegy a 35-40 percünk, hogy a hungránának, hogyha van egy ilyen nagy vezérlő termés, ott kinnélnének a termékek, amiben valahol benne vannak, hát az, ahhoz egy elég nagy terem kéne.
8: Mi egyszer ezt megnéztük, bementünk egy, és akkor keményítőkről beszéltünk, tehát pudingpor és a papíripari keményítő, mert a papírt, az alappapírt azzal keményítik, kukorica keményítővel, és még ott vannak a takarmányok. Egyszer megnéztük, csináltunk egy ilyen vizsgálatot, hogy 40%, bementünk egy normál ABC-be, vagy közérbe, és 40%-ban a termékekben ott vagyunk valahol. Vagy a csomagolanyagban, vagy valamilyen additív, tehát egy ilyen
7: hozzáadott
8: valamiben, akár cukorban, akár alkoholban, vagy keményítőben, 40%-ában egy normál ABC-s termékekben ott vagyunk.
7: 1 millió tonna, azt mondta, ugye?
8: Igen.
7: Ez attól független, hogy Magyarországon éppen hogy érzi magát a kukorica. Most csak nem én vagyok a szakember, csak mondom, most az a kegyelem döfés a kukoricának, szárazság és hőség után jöhetnek a bajok. Tehát tudom, hogy a kukorica nincs túl jó helyzetben, erről majd nyilván beszélünk, meg a termőterület és a technológia fontosságáról. De hogy ez teljesen mindegy, hogy hogyan van nálunk ez a növény az 1 millió tonnához képest, tehát ezt önök beszerzik.
8: Ezt beszerezzük, ezt mondjuk néhány évvel ezelőtti kizárólag Magyarországról tettük, az elmúlt néhány évben pedig rákényszerültünk az importra is. Környező országból, ahol most éppen kedvezőbb helyzetben van a kukorica, mondjuk északabbra. Tehát Szlovákia, Lengyelország, volt egy év, amikor Ukrajnából, aztán ugye ez bele tiltva, muszáj behoznunk, ugyanis a gyárnak működnie kell. Tehát egy ilyen nagy gyárnak a méretgazdaságosság az egyik nagy előnye, tehát minél nagyobb, annál kisebbek a fajlagos költségek. Ha lemegyünk egy bizonyos szint alá, kihasználtsági szint alá, akkor nagyon könnyen átfordul veszteségesbe a termelés, tehát mi commodity termékeket gyártunk commodity piacra, úgy gyakorlatilag a nagy volumen az, ami
7: tehát itt nincs is az 1 millió tonnának meg kell lennie.
8: Meg kell lenni, a kapacitásuk még egy picit ennél is több, de azért a piacok most nehezek, tehát azért érződik, hogy a gazdaság az egész Európában gyakorlatilag nem szárnyal. Mindenből azt gondolom, hogy egy ilyen, azt lehet mondani általánosan, hogy ilyen 10-12%-kal a kapacitásunk alatt vagyunk, tehát tudunk 1,1 milliót is, ha kell.
7: De a legjobb az lenne, ha a magyar kukorica menne be a Ungranába?
8: Ez lenne mindenkinek a legjobb, természetesen a magyar termelőknek is a legjobb, a cégnek is a legjobb, már csak azért is, mert idehozni messziről, az drágább alapanyagot jelent, amit sajnos nem tudunk a értékesítésben a késztermékekre ráterhelni, hiszen a késztermékeinknek a nagy részét viszont exportáljuk. Tehát mi abban is nagyon jelentősen hozzájárulunk a magyar gazdasághoz, hogy az export-import mérlegnek a
7: forint most meg erős, az se jó, ebből a szempontból önöknek.
8: Pontosan ez nekünk a lehető.
7: Önök nem turisták most külföldön, amire akkor ez jó lenne.
8: Igen, pontosan.
7: De a kukoricában nagyon beleszerelmesedett. Egy picit visszamegyünk a saját profilba, mert láttam, hogy kukoricakör, ugye, is van, de valahogy a kukoricát elkapta, hogy az etanolgyár környékén, vagy mikor?
8: Hát igen, igen, ez egy hosszú történet.
7: Mert, én eredetileg
8: építészmenők vagyok, én egész életemben építészmenők akartam lenni. Székesfehérváron nőttem föl, egy gimnáziumba jártam, és ott volt egy nagyon erős szakközépiskola, műszaki szakközép, de nem oda mentem a gimibe, és úgy nagyon tetszett az építészet, nagyon volt egy elképzelésem, és a családban is mindenki azt súlykolta, hogy nekem az kellene, nem tudtam, hogy mi az, és két ponttal lecsúsztam a műegyetemről, mert a rajzfelvételim nem volt elég erős, arra kellett volna készülni, és akkor az Ybl Miklós műszaki főiskolára kerültem, ami hát gyakorlatilag ugyanaz, mint az egyetem, csak ott a kivitelezőket képzik, az egyetem meg a tervezőket. És akkor ott rádöbbentem arra, hogy hát engem tulajdonképpen a kivitelezés, a menedzsment, a szervezés sokkal, de sokkal jobban érdekel, mint hogy álmodozzak és egy művész legyek. Úgyhogy rögtön is határoztam, hogy nekem ez lesz az irány. Ugye a 90-es évek legvégéről beszélünk, amikor gyakorlatilag gombamódon jöttek a külföldi befektetők, épültek a plázák, irodaházak, tehát egy ilyen építési boom kezdődött el Magyarországon, és hát közembennek volt egy perspektíva, hogy milyen irányba megy. Úgyhogy nekem abszolút, tehát agrárium, élelmiszeripar, köszönő, bár nagyszüleim oldaláról volt egy kulákvér, de hát ez ugye annak vége lett. És úgy csöppentem bele ebbe az egész világba, hogy 5 évet mi a feleségemmel elmentünk Írországba, ott is kiviteleztem, ilyen extra dolgokat, ilyen magánkórházat csináltunk az elejétől a végéig, rendőrség, nyomda, tehát ilyen különleges sok nagy dolgokat. És akkor hazaköltöztünk 2009-be, első lányunk születésekor, akkor megtalált egy írbefektető.
7: De most már 3 gyermek van.
8: Négy, köszönöm. 3 lány, 1 fiú, úgyhogy nem egyszerű. Tehát amikor hazaértünk Írországból, akkor megtalált egy írbefektető, aki 2009 végén gyakorlatilag Magyarországon kijelölt egy helyet Dunaföldváron, ahol egy zöldmezős beruházásként egy bioetanolgyárat akart építeni, és én lettem gyakorlatilag a kiválasztott projektmenedzser. Nagyon fiatalon, gyakorlatilag a technológiáról semmit nem tudva, de mivel építés, építőipari tapasztalatom volt, nyilván értettem az írakcentust, tudtam írakcentusra beszélni, nagyon könnyen, nagyon gyorsan megtaláltuk a hangot, és most ezt viccet félretéve, de nyilván egy, amikor nem egy multi, vagy nem egy intézményi befektető van, hanem egy személy, sőt, ráadásul egy család, akkor azért ez a, hogy mondjam, a bizalom, meg az úgynevezett kémia, az fontos, és ez működött nagyon jól. Belecsöppentem ebbe, akkor már egy hely szint ki volt választva, az építési engedélyezés, illetve a tervezés egészen pontosan elkezdődött, és nekem az volt a feladatom, hogy ez a gyár, ez akkor, tehát 2009 vége, 2010 elejéről beszélünk, akkor volt 214 millió dollár érték, ami most mondjuk inkább a duplája lenne, tehát ez egy viszonylag nagy projekt volt, hogy volt egy nagy amerikai technológiai szállító, meg a hazai kivitelezők, ez határidőre elkészüljön, minden engedély meglegyen. Tehát körülbelül így lehet elmondani egy projektmenedzsernek a feladatát, de aztán menet közben mindennel elkezdtem foglalkozni. A nemzetközi, mert volt egy 4 fős külföldi menedzsment, volt egy, aki a műszaki vonal, én ugye elvileg alátartoztam, volt egy pénzügyes, egy kereskedő és egy jogász, és mindenki rángatott, és elkezdtem bankokhoz járni, elkezdtem biztosítókhoz járni, vevőkhöz járni, gazdatalálkozókra, elkezdtem államtitkárokkal találkozni.
7: Beszippantott az agrárium, félig meddig,
8: és beszippantott az agrárium, és azt vettük észre, hogy mire fölépült a gyár, ráadásul óriási sikerrel, mert 3 hónappal határidő előtt és 10 millió dollárra büdzsé alatt, tehát ez egy elég ritkaság volt akkor is, azóta meg pláne.
7: Az 5% volt, ugye? Legalább 5%. Igen, hát igen, körülbelül igen. Most, hogy mondta, számítom.
8: Igen, tehát ez egy elég nagy siker volt, hogy el tudott így föl tudott épülni, és akkor a tulajdonos megszavazta nekem a bizalmat, hogy vegyem át a gyárat, hiszen...
7: Ha már felépítette, akkor
8: vezesse. Igen, és így menet közben ugye tényleg mindennel kellett foglalkoznom, és mindent ismertem tehát gyakorlatilag a cégről, most már azt lehet mondani, és akkor nagyon fiatalon, 2012-ben lettem vezérigazgató, akkor még csak egy ilyen 100 fős cég, de amikor elhagytam már majdnem 200,
7: 16-ban.
8: Azóta 16-ban igen, azóta meg az a cég már egyébként meg dublázódott, triplázódott, tehát óriások lettek, és akkor 2016-ban a Hungrana, tehát a Szabadegyházi Szeszipari Vállalat, sokan így ismerik egyébként, talán az idősebb vagy a vidéki hallgatók közül, a dunántúli hallgatók közül, elcsábítottak, így van, ott volt egy teljes vezetőváltás, és megüresedett ez a pozíció, és nyilván, mivel nagyon hasonló iparágból jöttem, akkor is nagyon benne voltam a üzleti életben, meg sokat szerepeltem, sokat képviseltem egyébként a bioüzemanyagipart, például Brüsszelben, vagy a FAO-nál Rómában volt 2 év, amikor én képviseltem a világ bioüzemanyaggyártóit a FAO-ban. Tehát úgy benne voltam ebben a körforgásban, és akkor így rám esett a választás, és ennek most már kerek 10 éve.
7: És a kukorica? Hát a mert kukorica, én értem, ugye, az mint alapban értem, így van, világos, így van, de hogy azért itt van egy ilyen vonzalom, azt láttam, majdnem kukoricaklub volt, aztán kukoricakört alapítottak, ami most is megvan.
8: Így van, így van.
7: Szóval én értem, hogy vezetek egy gyárat, meg értem az etanol vonalat is, de izgalmas az, hogy ez a kukorica, a termék, a termény, a gazdák, ez a vonal, meg ez az érdeklődés megmarad. Tudom, a generációváltásról akarom is kérdezni, hogy mi a véleménye. Szóval, hogy lehet tudást eljutatni a gazdákhoz? Ezek fontosak maradtak, vagy fontosak lettek?
8: Abszolút, ugyanis azt láttam, hogy ez egy óriási potenciállal bíró iparág. Ugye, amikor én elkezdtem, akkor azért Magyarországon nagyon, tehát akkor ez a klímaváltozás ez nem volt még ennyire erős, a hatásai nem voltak érezhetőek, csak beszéltünk róla, hogy majd egyszer lesz valami.
7: Nem voltunk már csúcson kukoricát termesztésben, de csúcs közelben
8: a 2010-es
7: voltunk.
8: Évek második fele kimondottan jó időjárások voltak, és kukorica szempontjából. Ami engem elvarázsolt, az a potenciál, ami ebben az iparágban volt, hogy mennyi mindent lehet ebből a növényből
7: termelni. Ugye a kukorica szemben mennyi minden van benne.
8: Készíteni, és mi mennyi mindent lehet, például bioműanyagot, palackot, csomagolanyagot lehet, gyakorlatilag ugyanúgy kukorica keményítőből készíteni. Tehát én azt gondolom, hogy a jövő még messze nincs kiaknázva, illetve az a fajta bioenergia, ami erre, meg ehhez kapcsolódóan meg tud valósulni, az is egy óriási potenciál Magyarország számára, és ez a potenciál engem lenyűgözött. És ez egy szép dolog, tehát, hogy szép dolog növényt termelni, azt learatni, és utána abból valamit készíteni, valamilyen. Tehát ez egy jó dolog, amire méltán lehet büszke a termelő, a gazda, meg szerintem az is, aki ezt csinálja. Nekünk van egy nagyon jó csapatunk, nagyon lelkes mindenki a gyárban, 350-en vagyunk, megfiatalodott a csapat itt az elmúlt 10 évben, de nagyon lelkesek, és azt gondolom, hogy mindenki nagyon hasonló kaliberű, és hasonló mentalitású, és hasonló pozitívan
7: hát
8: látja a jövőt.
7: Tűnik, igen.
8: Muszáj, mert hát ugye ez egy nagyon versenyző iparág, tehát ugye aki megáll, az lemarad, szokták mondani, de nagyon szép beruházásokat is tudtunk megvalósulni, van 5 biomassa kazánunk, tehát a energia, amiből gyakorlatilag a gyár működik, annak 70% az megújuló energiaforrás. Ugye az etanol is, amiről beszéltünk is, egy megújuló üzemanyag, amiben sokan nem hisznek, és sokan kételkednek. Én látom a számokat, és látom a...
7: Igen, volt egy nagy felfutá, volt egy hype-ja, ugye, és aztán most, hát sok minden azóta már megváltozott, hogy jött az elektromobilitás, meg sok minden más is.
8: Elektromobilitás, igen, de azt gondolom, hogy megfigyeljük, azért a pusztán elektromos autó egy része, a másik igen. része, ami még inkább nagyobb, az a hibrid autó, igen. és a hibrid autók általában azért benzinesek. Most a benzinhez ugyanúgy, ugye, felhasználható. Tehát mindig azt szoktuk mondani, hogy ez nem a tökéletes megoldás, de egy kiváló alternatívája a fosszilis energiának. A kettő együtt gyönyörűen működik. Az akár az elektromobilitás, illetve a bioüzemanyag gyönyörűen működik a kettő.
7: Mondja, hogy fiatalodott a Hungrana, vagy a stáb. A gazdatársadalom megöregszik. Mit tud segíteni a Hungrana a termelőinek, a gazdáknak, akikkel partneri viszonyban van? Hogy azon a kisebb termőterületen, ilyen klimatikus viszonyok mellett megérje még kukoricát termeszteni, és ne utódnövényekbe gondolom, annyira készültem a beszélgetésre, már az utódnövényeket is végignéztem, majd erről is kérdezem a véleményét.
8: Nagyon jó kérdés. Ugye a legnagyobb probléma az az, amit szerintem úgy mindenki tapasztal, hogy a klímaváltozás ilyen hosszabb, szárazabb időszakokat hoz. Az éves csapadék nem is nagyon változott, 1-2%-kal, de hogy gyakorlatilag az eloszlása az teljesen más, mint korábban.
7: És pont nem jó a ritmus a kukorica.
8: És az pont nem jó a ritmus a pontosan, hiszen a kukorica az a növény, ami a napraforgóval együtt, amit ugye őt tavasszal vetnek el, tehát még áprilisban, és szeptember-októberben aratják le, tehát egész nyáron kint van a mezőn. Na most, hogyha ebben a nyárban van 2 hónap, amikor nem esik az eső, véletlenül még légköri aszály is van, hát akkor vége, tehát akkor a termés az megfeleződik, vagy akár teljesen kiég. Régen ilyen nem volt, és sajnos azt kell mondani, hogy az elmúlt 4 évből 3-szor is elég nagy aszály volt Magyarországon, és a trend az az, hogy ez nem lesz jobb, tehát valószínűleg ez a fajta klíma, ez itt marad velünk. Mit lehet tenni? Ugye ez volt a kérdés. Azért Magyarországon is tehát nagyon eltérőek a klimatikus viszonyok, a földrajzi viszonyok, a vízellátottság, a föld minősége.
7: Van, ahol most jól érzi magát, akkor szépen Magyarországon magát, van, ahol
8: meg. És mi azt szoktuk mondani, hogy ahol jól érzi magát, és ezért alapítottuk meg a kukorica kört is, tulajdonképpen nagyon sok céggel együtt, akik mind valamilyen módon hozzájárulnak a kukorica termesztésnek a
7: sikeréhez,
8: a gazdaságossághoz. Tehát ahol lehet jól csinálni, ott kötelező jól csinálni. Tehát ott igenis a legújabb technológiát kell alkalmazni.
7: Precíziós
8: gazdálkodás. Ismerni kell a talajaink állapotát, azt olyan felméréseket kell végezni, hogy folyamatosan lássuk, hogy akár egy parcellán belül milyen eltérések vannak, és nekünk erre reagálni kell, nekünk erre válaszokat kell adni. Ugye az előbb említette, hogy drónos cég volt korábban a vendége, drón technológia és óriási fejlődött. Tehát magyarul a lehető legfrissebb tudást kell alkalmazni, a lehető legjobb vízmegtartást a talajban, aki tud öntözni, kötelező öntözni, és akkor nagyon-nagyon nyereségesen is lehet a kukoricát termelni. Oké, nem 1 millió hektáron, mint régen, hanem mondjuk ennek a 2/3-án, ahova most úgy néz ki, hogy beáll a vetésterület, de ott lehet jól csinálni, és lehet versenyképesen. És a nap végén mindig azt szoktuk mondani, hogy a gazda azért gazdálkodik, nem azért gazdálkodik meg gazda, hanem azért, mert meg akar élni belőle.
7: Hát igen, szép a tábla, de azért valamivel ki kell fizetni a számlákat.
8: Igen, és ez lehetséges. Tehát gyönyörű példákat láttunk, vannak fantasztikusan innovatív, nagyon jó termelők, és a Hungranának a szerepe, mint egy nagy fölvásárlónak, egy nagy földolgozónak, az az, hogy hozzá segítse ez a tudáshoz termelőket. Néha rendezvényeket tartunk a kukorica körön belül is, vagy akár a Hungranában is, ahol meghívunk tehát valamilyen technológiát képviselő céget, aki be tudja mutatni ezt. Vízháztartás, vízgazdálkodásról, talajtanról tartunk előadásokat, hogy kicsit szélesítsük a látókörüket a gazdáknak, a mi eszközünkkel nyilván ennyit tudunk tenni. Említette az idősödő gazdatársadalomnak a problémáját. Ez az egyik probléma, hogy nagyon kevés fiatalt érdekel ez, tehát nagyon nehezen tudják átadni ott is. Tehát a generációváltás nagyon nehezen valósul meg az agráriumban. A másik probléma, sajnos ki kell mondani, és most nem leszek népszerű sokak szemébe, de hogy a felsőfokú végzettek aránya is még mindig nagyon kevés az agráriumban. Én azt gondolom, hogy az egyetemen nagyon pozitív, nagyon jó változások történtek, hogy összevontak önt intézményt, megalakult a MATE.
7: Hát ha jól tudom, akkor oktat is fel, ugye óradó.
8: Igen, óradó tanár is vagyok, igen. Kitaláltunk egy tantárgyat, és azt csináljuk, hogy rendszeresen az élelmiszer karról jönnek a gyárba, megnézik minden évben, sőt, 2-3 csoport is mindig jön a gyárba. Tehát, hogy benne vagyunk ebben a körről, és azt gondolom, hogy ott nagyon, nagyon jó irányba indult az egyetem. Nagyon jó lenne, hogyha minél több fiatal maradna a szakmában. Tehát, akik elvégzik az egyetemet, azok ott maradnának. És azt gondolom, hogy mi ahhoz tudunk hozzájárulni, hogy egyrészt a fiataloknak is bemutassuk azt, hogy ez egy nagyon izgalmas terület, és ha van lehetőség, akkor helyezkedjenek el ezen a területen, mert van jövő.
7: Igen, lehet trend is, meg szex is, hogy szokták mondani, csak ezeket a színeket kell tudni valahogy megmutatni. Jó, folytassuk innen, mert azt hangsúlyozta egyik utolsó interjújában, hogy a Hungran az nem csak feldolgozóként, hanem innovációs szereplőként is meghatározó a magyar piacon. Tehát azért ez az innováció van, ez fontos lehet, meg engem mindenképpen érdekel. Renk Zoltán, a Hungrana vezérigazgatója, a nap vendége nálunk. Néhány perc, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél hét, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Elindult a második csoportkör a labdarúgó világbajnokságon. Csehország mérkőzik jelenleg Dél-Afrikával, a csapatok a 29. percben tartanak, és Csehország 1-0-ra vezet. Újraindítják a visegrádi együttműködést, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Facebook oldalán. Örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Brüsszelben egyébként Magyar Péter úgy nyilatkozott, hogy Magyarország érdekét fogja képviselni a tagállami találkozón, és nem fognak mindenben egyetérteni, de nem belpolitikai és pártpolitikai okokból fog úgymond más véleményen lenni, hogyha ez szükséges, akár vétózni, hanem kizárólag a magyar érdek alapján. Egyelőre egyébként úgy tűnik, hogy még a protokoll része zajlik az uniós tanácskozásnak. Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára, ez például Antonia Costa, az Európa Tanács elnöke mondta, az EU a G7-tel közös nyilatkozatot fogadott el Ukrajna további támogatásáról. A brit kormány 150 ezer drón ukrajnai gyártását finanszírozza a befagyasztott orosz tőke jövedékéből. A londoni védelmi minisztérium számításai szerint ez 752 millió angol font lesz majd. A bejelentett összeget Ukrajna a drónok gyártása mellett 350 légvédelmi rakéta, köztük könnyű, több feladatra használható drónok és manőverező robotrepülőgépek ellen is bevethető rakétákra költheti, illetve földi telepítésű radarok vásárlására is felhasználhatja.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-ot csökkent, 138.405 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 30,6 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-kal csökkent, 3.746 forintra, az OTP 3,1%-kal gyengült, 44.850 forintig, a Magyar Telekom 4,1%-kal erősödött, 2.740 forintra, a Richter 1%-kal gyengült, 11.680 forintra. Korlátozásokkal megindult a vasúti közlekedés Újszászon, ahol még délután kisiklott egy vonat első kocsija. A baleset helyszíne mellett már közlekedhetnek a 60 szolnok, valamint a Vámos-György szolnok közötti vonatok. A Budapest-Újszász szolnok vonatjáratainál egyébként arra is pótlóbuszos átszállásra, változásokra kell számítani. azonnali vizsgálat lesz majd a baleset miatt, mert hogy a vonat ezzel a szakaszon a megengedett óránként 40 km-es sebességnél is lassabban ment, a mozdonyvezető észlelte a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt, így is kisiklott a vonat, amin 15-en voltak, de nem sérült meg senki. Nézzük, hogy milyen az európai tőzsdei zárás. Európában nagyon vegyes volt a hangulat, a főbb indexek közül a londoni 1,2%-ot gyengült, a frankfurti DAX 1,1%-kal került feljebb, a francia CAC 2,1%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 1,1%, a spanyol pedig szintén 1,1%-os mínusszal zárt. A Wall Street-en a Dow Jones 3,1%-os emelkedésben, az S&P 501, a Nasdaq 1,4%-os erősödést produkált. Donald Trump amerikai elnök Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti úgynevezett egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról, ami a végleges békekötés alapja. Irán újra megjelenhet a kőolaj és földgáz piacon, cserébe viszont meg kell, hogy nyissa minden ország számára a hormuzi szorost. A legnagyobb vita az iráni atomprogramról várható. Enrózsa Erzsébet közel-kelet szakértőt hallják.
5: Nagyon sokan a civil célú programot is megtiltanák Iránnak. Ezt mondjuk akkor elég nehéz, amikor a világon megint úgy tűnik, hogy egyfajta atomerőmű építési hullám tapasztalható, de van egy olyan tétele ennek a megállapodásnak, ami azt mondja, hogy az úsított urán visszahígítása iráni földön történne. Na most az akkor nem tud megtörténni, hogyha nincsenek ott a civil programnak az elemei, technikai feltételei, intézményei, berendezései. Tehát én azt gondolom, hogy itt is inkább arról lesz szó, hogy egy nagyon-nagyon korlátok közé szorított és még az eddigi soha nem látott ellenőrzéseknél is szigorúbb ellenőrzések alatt kerülne erre sor.
4: Ma is esik a kőolajára, most nagyjából 2,5%-os mínuszban, $77.79 a Brent, az amerikai könnyűolaj $74.84-tel jár. Zajlik még mindig az első fél ideje, a Dél-Afrika-Csehország találkozónak továbbra is a csehek vezetnek 1-0-ra a 34. percben.
0: Időjárás jelentés.
4: Fokozódik a hőség a hétvégén, a jellemzően derült időben általában 30 Celsius fok fölött alakul a csúcshőmérséklet napközben, de vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet. A hajnalok egyre kevésbé hoznak majd felfrissülést, a gomoly felhőkből zápor, zivatar, esetleg felhőszakadás elsősorban vasárnap alakulhat ki. Holnap többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a csúcshőmérséklet 30-34 fok között alakul. 18 óra 36 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 7 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
6: Folytassuk a közös rádiózást, ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en, a Hungrana vezérigazgatója Reng Zoltán itt a stúdióban. Hungrana keményítő és izocukorgyártó és forgalmazó, ez a teljes név, csak
7: elég hosszú
6: eddig, csak eddig ezt nem mondtam. És az innovációnál hagytuk el a beszélgetést, sok minden szóba került az elmúlt 10 év, akkor most van 10 éve, ugye, Hungrana élén.
7: Így van,
6: lehet így
7: van.
6: Fogalmazunk, és én azt idéztem, amit mondott valahol, hogy a vált nem csak feldolgozóként, hanem innovációs szereplőként is meghatározó. Folyamatos fejlesztés, működés, technológiai korszerűsítés, hatékonyságnövelés, fenntarthatóság. Erről mondott már néhány mondatot, de érdekel, hogy ez a mostani helyzet, ez mit hoz ki a Hungranából, és mit lehet még kihozni ebből a gyárból?
7: Minden mezőgazdasági alapanyagot feldolgozó gyár, ami utána valamilyen alapanyagot állít elő, akár az élelmiszer, vagy ipar, vagy a takarmányipar részére, az tulajdonképpen a körforgáshoz gazdaságnak a része. Ugye kukoricát dolgozunk föl, alapanyagokat állítunk elő iparágakba. Innovációra nagyon jó példa arra, hogy tavaly, pont egy évvel ezelőtt elindult egy új termékünk, tehát csináltunk egy olyan beruházást, ami Európában első volt, Amerikában van még egy hasonló. Van hasonló Európában, de nincs ilyen, amit mi csináltunk. Ez gyakorlatilag élesztő fehérje. Tehát az eddig meglévő takarmány alapanyagaink mellé egy újabb takarmány alapanyagot állítunk elő, ez tulajdonképpen a alkohol fermentációból kiszedett élesztő, mint fehérjeforrás, egy kiváló aminosav összetételű fehérjeforrás, kis állateledelnek, akvakultúráknak egyébként kiváló, nagyon szeretik, és szépen építjük fel a piacot.
6: Tehát a meglévő... Hát a kis állateledel az felfutóban van, mert itt a legnagyobb, az mindig, világ legnagyobb az... gyártójától tudom, hogy most már a forgalom nagyobbik része az már a kis állat kereskedelem, mint a csokoládé, kakaópor, meg az összes többi. Hihetetlen. Tehát igen. Itt aztán óriási lehetőség van.
7: Abszolút, abszolút, és az igény növekszik. Vannak gazdasági problémák, klimatikus problémák, de kis állatot mindenki tartott van, igen. És az fog is tartani, és annak mindent megadunk, tehát hogy ez így
6: van. A legjobb a prémium minőséget, igen.
7: Ahogy említettem, ugye a beszélgetés első felében van egy elég széles termékportfóliónk, de amiben én nagyon hiszek személyesen, és azt gondolom, hogy abszolút megvalósítható itt Magyarországon, az a bioműanyagoknak a jövője. Ugye a kukorica keményítőből, mint egy szénláncból lehet tulajdonképpen egy ilyen ásványvizes palackot is készíteni, vagy élelmiszer csomagolanyagot, teljesen mindegy.
6: És jobban olyan formában, bomlik le, ugye?
7: Van olyan, ami lebomló, igen, van olyan, igen, ami nem lebomló.
6: Szokták így reklámozni, azt hiszem, a kukorica keményítőt tartalmazott csomagolóanyagokat, hogy ez mindenképpen zöldebb, fenntartható.
7: Mindenképpen zöldebb. Barát. Van olyan, amit hozzákevernek egy fosszilis alapanyaghoz, van, ami pusztán csak ezt tartalmazza, tehát ennek nagyon sok fajtája van. Miért jó ez? Hát azért, mert nem fosszilis. Tehát ugye, ha elfogadjuk azt, hogy most a klímaváltás, hagyjuk, hogy ezt mi okozza, mert az van, de az biztos, hogy a rengeteg széndioxid kibocsátás, a fosszilis energiáknak az égetése, az nem jó. Nem jó az emberiségnek, akkor valahogyan zöldülni kell. Azt gondolom, hogy ebben ez az irány, tehát a csomagoló anyag, vagy az egyáltalán ebben a műanyagiparban ez az irány, tehát itt ezt tudjuk megtenni. És ez egy marha jó platform, amit mi csinálunk itt Szabadegyházán, erre majd rá lehet építeni egy ilyen üzemet egyszer. Ehhez nyilván kell szabályozás, hiszen ez a termék ez jelenleg nem tud olcsóbb lenni, mint a fosszilis, bár adózással
6: tehát
7: ez is.
6: Szabályozni kell, hogy mihez kell hozzákeverni, milyen arányban, és azt támogatjuk, hát, nem
7: van,
6: támogatjuk.
7: Mint a bioüzemanyagot is ugye előírt. Tehát, hogy zöldíteni kell az üzemanyagot, a bioüzemanyag erre egy nagyon jó eszköz, megteremtődött a piac. Tehát, hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy bizonyos területeken zöldülünk, nem csak a primer energiában, hanem a termékoldalon is, akkor ez egy kiváló lehetőség. És még sorolhatnám, hogy rengeteg-rengeteg édesítőszert tudunk csinálni ebből, amit jelenleg nem gyártunk, de azt gondolom, hogy majd a jövő ez lesz. Szóval, hogy ez egy nagyon jó platform a zöld energiáknak a felhasználására is. Ilyen 5 biomaszakazárunk van, de tervezünk egy hatalmas biogázüzemet, Magyarország legnagyobb biogázüzemét. Ez abból a rostból, kukoricában benne van, az lenne az alapanyag a biogáznak, és ez a rost a legkevésbé értékes takarmány alapanyag. A fehérje, a zsírok, azok ugye azok ért, mert abból kevés van, a rostból rengeteg van. Úgyhogy erre van egy projektünk, van egy tervünk, ez így gyakorlatilag miért jó? A földgáz kiváltására. Tehát ugye olyan metánt tudunk előállítani, ami egy az egybe kiváltja a földgázt, és hát kevesebbet kell behozni, akár honnan is, de kevesebbet kell behozni az országba. Szóval itt még óriási a lehetőség tárháza. Nekünk van egy tervünk, hogy 2040-ig, hogy leszünk teljesen karbonsemlegesek, ami ekkora gyár tekintetében, ami elég nagy energiafelhasználó, nem kis teljesítmény.
6: Mondta, hogy a biomasszából, a biogázból már megvan a 60-70%.
7: Biomasszából, igen, masszából, igen. Ugye áramoldalon kell még igen. Jelentősen zöldülnünk, az nem kis kihívás, de például ott is azt gondolom, hogy az agrár PV-knek a, tehát ugye ezek a úgy a mezőgazdasági területen elhelyezett fotovoltaikus elemeknek, ami nem szünteti meg a mezőgazdasági termelés, hanem kvázi fölé helyezi.
6: Ó, de ugye akartam is, az előbb már akartam mondani, oké, napelem, meg oké, minden, de most már lassan azon megy a küzdelem a mezőgazdaságban, most napelemet,
7: igen.
6: Vagy pedig még valami terményt.
7: Igen, tehát a termőterületen
6: igen. Lesz,
7: igen.
6: Most ez lesz a legjobb megoldás. Ez árnyékol.
7: Pontosan, ráhelyezhető az öntözőrendszer, tehát ez szuper. Na most ennek a szabályozása még ez folyamatban van, de hogyha ez megoldódik, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon elegáns és nagyon jó megoldás arra, hogy egyrészt hogy lehet úgy azon a területen termelni is, és energiát is termelni.
6: Hogy van egyébként most a kukorica, meg a magyar agrárium hogy van? Ez 1 millió tonna, ugye azóta 1 millió tonnát dolgoznak fel. Mi van, ha nincs kukorica, mi van, ha kevesebb kukorica van? Ezek a pótnövények, amiket én már gazdáktól tudom, amiben most bele vannak sokan szeretve, egyfelől ugye a cirok, amit mondanak, meg a szója, szóval ezek helyettesíthetik e tekintetben, ebben a vonatkozásban a kukoricát, vagy meg kell oldani, hogy kukorica legyen?
7: Hú, nagyon bonyolult kérdés, illetve a válasz bonyolult, vagy ez egy nehéz kérdés. Ami a legfontosabb üzenet talán az az, hogy Magyarországon a klímaváltozás miatt szinte biztos, hogy a vetésterület, a felhasznált mezőgazdasági terület az csökkenni fog. Egyszerűen ez elkerülhetetlen. Tehát a délalföldi régiókban vannak olyan területek, ahol nem nagyon lehet már mit érdemel, és meg kell találni. Lehet, hogy olajfák lesz, olajbogyó lesz. A cirokkal ugye az a probléma, ez nagyon-nagyon fölfutott az elmúlt 10 évben, nincs meg a piaca. A takarmányiparban egyre többet használnak.
6: És nem lehet úgy lábon tartani sem, és nem lehet úgy
7: a cirok sem teljesen.
6: Sem.
7: Egy így van. Hát azt még lehet, de hogy a cirok sem teljesen szárazságtűrő. Tehát azért annak is kell bizonyos csapadék, bizonyos mennyiségű csapadék, és jókor ráadásul. Tehát az sem egy ilyen szent grál, tehát nem a megoldás. Vannak nagyon jó takarmány, tehát élettani tulajdonságai, de ott is különböző cirok van. Szemes cirok, édes cirok, fenyér, stb. Ami a legfontosabb szerintem, és talán ebben most nagyon pozitív változás látszik, hogy amit a mostani politika termékpályának, én mindig értékláncnak hívok, tehát hogy egy értéklánc alapú gondolkodás. Tehát, hogy azt nézzük meg, hogy Magyarországon mit lehet jól versenyképesen termelni, és annak az egész értékláncát
6: most,
7: támogassuk.
6: Holnap, meg 5 év múlva.
7: Pontosan,
6: mert hogy itt nem egy év,
7: múlva,
6: így van, mert nem az ostobaság
7: ez egy évre. Ez a legfontosabb, hogy 20 éves terveket készítsük minden energetikába, élelmiszeripar, agráriumba. Nem érdemes 4-5 éves terveket, mert egyszerűen nem. Tehát fölépül egy gyár, az 4 év. Tehát, hogy 20 évbe kell gondolkodni minimum, és azt kell megnézni, hogy most mit tudunk, és 20 évben mit tudunk versenyképesen a nemzetközi piacokra szállítani, és azt a vetőmagtól a késztermékig támogatni. A többit pedig sajnos nem kell támogatni. Ez nagyon, nagyon drasztikus, igen, tudom, tehát ez nagyon, nagyon durva, de tudjuk, hogy az Európai Uniós forrásoknak, hogy az Európai Uniónak a támogatási rendszerének az egyharmada ez a mezőgazdasághoz kötődik. Ezt lehet jól is elkölteni, meg lehet kevésbé jól is elkölteni, és elmúlt 20 év, mondjuk így, vagy amióta van, vagy 22 év, amióta az uniós csatlakoztunk, azért egy részét jól, de egy részét nem jól költöttük el, sajnos. Én azt gondolom, hogy ebben most óriási változás kell, hogy legyen, és ez ki kell terjedjen az agrár energiára, tehát a mezőgazdasági energiára, a zöld energiára, élelmiszeriparra, mindenre. Tehát azonosítani kell ezeket az értékláncokat, és azt kell támogatni, az egészet. És akkor lesz exporttermék, akkor lesz gyakorlatilag a magyar gazdaság, akkor fog szárnyalni, akkor fog hozzáadott értéket termelni, akkor fogja tudni a vidéki lakosságot ott tartani vidéken, nem mindenki majd városba akar költözni, stb. Ez szerintem folyamatban van, én erre látok nagyon jó jeleket. Ez egy teljesen más gondolkodás és hozzáállás, mint ami mondjuk az elmúlt 2 évtizedben volt, de ez most utolsó pillanatban vagyunk, tehát ha ez nem tud megvalósulni, akkor 20 év múlva, vagy 10 év múlva nagyon kevés magyar élelmiszer lesz a polcokon.
6: Hát mondja, ezt látjuk a régióban is, hát engem megdöbbentett, hogy már a lengyeleknél is a burgonya termőterület, nem tudom, a felére vagy harmadára csökkent, pedig hát ők voltak az Európa ellátói, meg hát mi is voltunk valamikor
7: mi
6: Európa.
7: Is voltunk. Én is,
6: de most ezekhez a viszonyokhoz kell alkalmazkodni, aklimatizálódni kell valamilyen módon, és az érdekes, amit mond, hogy értékláncban gondolkozni, meg egy ilyen holisztikus szemléletet kell képviselni, tehát egy kukorica szemben nem feltétlenül azt kell látnom, hogy azt állatba tömöm-e bele, vagy ugye, hanem abszolút, hogy akár lehet, hogy üzemanyagként. De a kérdésem az, hogy a kukorica helyett van most olyan növény a csőben, a láthatáron, amit mondjuk a Hungrana ugyanilyen volumenben, ennyiféle helyre, ilyenféle

0: Tehát az meg ugye drága alapanyagot termel. Ugye az a kérdés, hogy milyen terméket fogunk belőle 10-20 év múlva előállítani. Ennyi nagyjából, tehát, hogy tehát ugye szó volt szójáról, azért nagyon, nagyon tudásintenzív növény, tehát nagyon nagy tudás kell hozzá, nagyon nehéz szóját termelni. Nyilván
1: kérdezik ezt a gazdák, amikor találkozik velük, hogy van-e jövő, van-e 5-10-20, van-e a gyerekemnek, unokámnak jövője abban, hogy mi most még így. De akkor nyilván a precíziós az, hogy hol, hogy milyen vízmegtartással, milyen lehető, milyen technológiával lehessen ezt jól csinálni, amíg az égiek ezt engedik valamilyen
0: így
1: módon.
0: Így van. Nem? Tehát azért Magyarországnak a nagyobb része még mindig egy kedvező földrajzi adottságú, és azt gondolom, hogy ha a vízgazdálkodásban lesz végre egy előrelépés, tehát tényleg elkezdünk öntözés stratégiát megvalósítani.
1: Megfogjuk
0: az elmenő vizeket, stb. Tehát akkor azért nagyon fogja bújni a helyzet, tehát én ebben nagyon, nagyon optimista vagyok. Itt a kulcs, amit mondott, a legújabb technológiát alkalmazzuk. Olyan vetőmagot, ami abba a talajba jó. Olyan növényvédőszert, ami tényleg kell a növénynek. Olyan gépesítettséggel, ami a lehető leghatékonyabb működik, és legkisebb energiafelhasználással, stb. Ha ezt nem tesszük, ha úgy csinálunk mindent, mint 10-20-30 éve, akkor drága lesz a termelésünk. Ha drága a termelésünk, akkor egyszerűen előbb-utóbb nem tudjuk eladni a terményt, és hiába van itt egy hatalmas vágóhíd, ami mondjuk, nem tudom, csirkét, vagy pulykát, vagy a sertést vágna le,
1: milliós
0: drága lesz az alapanyag hozzá, drága lesz a sertés, drága lesz a szalámi. Tehát ez az értéklánc, amit mondok, hogy olyan alapanyagot termeljünk, amit jó áron lehet, abból olyan köztes és olyan végterméket, amit el lehet adni a nemzetközi piacokon.
1: Hát igen, az innováció meg fantázia kell hozzá nyilván. Tehát azt figyelni, hogy a világ mire vevő, és az én alaptermékemből mi mindent lehet kihozni. De ez valóban még a mesterséges intelligencia, és ezt árnyalja az első pillanattól fogva.
0: Pontosan. Én még az előző cégnél dolgoztam, 2013 vagy 2004-ről beszélünk, akkor csináltunk egy hatalmas gazda találkozót, ilyen 300-400 fős gazda találkozót, és meghívtunk akkor egy drónos céget, akik akkor elsők voltak Magyarországon. Tényleg drónfelmérések, különböző dolgokat csináltak. Hát a gazdatársadalomnak a nagy része az tényleg úgy nézett rá, mint egy piros kukoricára. Tehát micsoda hülyeség, hát miért kell röpködni a drónoknak. És az élet bebizonyította az elmúlt 10-15 pár évben.
1: Akkor nem kell körbejárni
0: a területet. Már pedig ez tud nagyon jó lenni, nagyon, nagyon hatékonyan tud bármit, felméréseket végezni, permetezni, most már olyan szenzorok vannak.
1: Képet megmondja azt, hogy milyen a talajban mi fog hiányozni, a növényben mi fog hiányozni majd 2 hét múlva, tehát még be tud avatkozni.
0: Pontosan, és ugye a másik technológia, ami iszonyatosan felült az elmúlt 10-15 évben, az a szenzortechnológia. Tehát olyan szenzorok vannak, amik 10 éve nem léteztek. Most, hogy valaki ezen nincs tisztában, valaki nem tájékozott abban, hogy mi a legújabb, legmodernebb technológia, az le fog maradni. Szóval ez a szomorú igazság. Én látok nagyon pozitív példákat, vannak nagyon innovatív gazdák, vannak olyan fiatal gazdák, akik tényleg járják a világot, mennek vásárokra, rendezvényekre, tanulnak, nyelveket beszélnek és tájékozódnak. Ők nagyon sikeresek lesznek a következő 10-20 évben is. Azt kell elérni a politikának és az olyan nagy feldolgozóknak, mint mi is, meg minden érdekérvényesítő szervezetnek, inkább úgy mondom, hogy minél többen legyenek ezek a termelők, és akkor erre majd ráépülhet olyan feldolgozóipar, amiből olyan termékek készülnek, amit lehet exportálni.
1: Olyan hozzáadott értékkel ráadásul, ami nagyon így fontos van a magyar mezőgazdaságnak, hogy ne a bőrbe kötve hogy kiment néhány száz éve termény, hanem legyen valami hozzáadott érték. Mindig erről beszélnek a szakemberek.
0: Pontosan.
1: Mi a legnagyobb kihívás most a Hungran előtt?
0: Hát, ha egy szót kéne megfogalmazni, akkor az a klímaváltozás, tehát az erre való adaptáció, az erre való válaszok, mert hogy ezek beruházásigényes dolgok. Tehát, hogy itt most gyakorlatilag emiatt ugye nekünk egy csomó, akár zöld energiába, akár alapanyagváltásba, akár új termékfejlesztésbe gondolkodunk, rengeteg pénzt kell elkölteni, ez nyilván nem könnyű, tehát kihívásokkal teli, de én bízom abban, hogy ezt meg lehet oldani. Illetve egy olyan nem csak magyar, hanem EU-s támogató szabályozási környezet, most direkt nem politikát mondtam, hanem szabályozási környezet, ami tényleg hosszú távon gondolkodik. Tehát így kéz a kézbe ezek a dolgok meg tudnak valósulni. Ha ez megvan itt Magyarországon is, és Európában is, akkor azt gondolom, hogy tök szép a jövő, és tök jó a Hungranának is, meg más hasonló profilú cégnek is, mint amik mi vagyunk, legyen az kisebb vagy még nagyobb, de ez egy kihívás, és ezt meg csak, most nagyon nagy szavakat mondok, de hogy ez csak együtt gondolkodással, meg együtt ötleteléssel lehet, azt gondolom, megvalósítani.
1: Nagyon szépen köszönöm, a Hungran vezérigazgatója Reng Zoltán volt a nap vendége nálunk a Trend FM-en, köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen.
1: És jó termést akkor.
0: Köszönjük.
1: Kukoricából is.
0: Köszönjük.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.

www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A labdarúgó világbajnokságon már a második csoportkört kezdték el. Csehország Dél-Afrikával mérkőzik, jelenleg a fél időben Csehország 1-0-ra vezet. Újraindítják a visegrádi együttműködést, ezt írta a magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben az EU tanácskozás előtt azt ígérte, hogy csak akkor alkalmazza például a vétót, ha kizárólag ez a magyar érdekeket képviseli. Nem fogunk mindenben egyetérteni, de nem fogunk csak azért harcolni, hogy harcoljunk, ezt mondta Magyar Péter, aki egyébként ígéretet tett arra, hogy a napi 1 millió eurós büntetésnek a megszüntetését próbálják elérni, már ami a migrációs kérdést illeti. A brit kormány 150 ezer drón ukrajnai gyártását finanszírozza a befagyasztott orosz tőke jövedékéből, ez 752 millió angol fontot jelent. A bejelentett összeget Ukrajna a drónok gyártása mellett 350 légvédelmi rakéta, valamint földi telepítésű radarok vásárlására is felhasználhatja. Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára, az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitása rendkívül fontos lépése az Európai Unió bővítése és Ukrajna teljes uniós csatlakozása felé. Ezt Antonio Costa, az Európa Tanács elnöke mondta. Az EU a G7 országcsoporttal közös nyilatkozatot fogadott el Ukrajna további támogatásáról. Idehaza a Magyar Telekom, a Jettel és a Van is emel az árain. A Telekom és a Jettel július 1-től 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz, míg a Van idén szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ezt az emelést. Érdemes valamennyi szolgáltatónál érdeklődni, mert a tarifákat átdolgozzák és néhány kedvezmény is megszűnik.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 138.405 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 30,6 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-kal csökkent 3.746 forintra, az OTP 3,1%-kal gyengült 44.850 forintig, a Magyar Telekom 4,1%-kal erősödött 2.740 forintra, a Richter 1%-kal gyengült 11.680 forintra. Európában vegyesen teljesítettek a fő tőzsdeindexek, a londoni börze 1%-ot csökkent, a német DAX és a francia CAC-án is 0,4%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 0,2%-ot erősödött, a spanyol mutató viszont 0,1%-ot gyengült. A Wall Street-en jelenleg 0,3%-kal erősödik a Dow Jones mutatója, az S&P 500 1%-kal megy felfelé, a Nasdaq pedig 1,4-del, 1,1465 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Pillantása a forint árfolyamára, jelenleg ez 352 forint 70 fillér. A kőolaj tekintetében némileg visszább jött az árzuhanás, de ez még napon belül így is 2%-os mínusz. A Brent 78,11 dollár, az amerikai könnyolaj 75 dollár 19 centen jár. Az amerikai haderő kész felújítani az Irán elleni katonai csapásokat, ha a Teherán nem tartja magát a vállalásaihoz, jelentette ki Pete Hegseth hadügyminiszter. Azt hangoztatta, hogy Iránnak fel kell adnia a nukleáris törekvéseit, és ha nem adja át a nukleáris alapanyagot és nem zárja be létesítményeit, akkor az amerikai haderő készen áll egy újabb csapás sorozatra. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok abból az eredeti célkitűzéséből indul ki, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába. Idehaza bejelentették, hogy kivezetik a védett üzemanyagárakat, jövő héten lesz ezzel kapcsolatban törvényjavaslat az országgyűlés előtt, addig marad a védett ár, mindenesetre holnap a piaci ár 7-7 forinttal lesz olcsóbb, mind a benzinnél, mind a gázolajnál, a benzin literenként 627, a gázolaj 639 forintba kerül majd.
0: Időjárás jelentés.
2: Fokozódik a hőség a hétvégén, a jellemzően derült időben általában 30 Celsius fok fölött alakul a csúcshőmérséklet napközben, vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet. A hajnalok egyre kevésbé hoznak majd felfrissülést, a gomoly felhőből zápor, zivatar, esetleg felhőszakadás elsősorban vasárnap lehet. Holnap gyenge légmozgás mellett marad a napsütés 30-34 fokkal. 19 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 8 órakor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött, itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en, a Trend Night-ban mindjárt valami Zsuzsi énekel, egyetlen nő, 100 arccal, eként lehetne jellemezni Katona Zsombori Évát, akit egyesek Ívként, mások valami Zsuzsiként ismerhetnek. Életében gyerekkora óta fontos szerepet játszik a zene, édesapja zenetanár és ütőhangszer készítő, így elsőként a marindával és a vibrafonnal ismerkedett meg, de a kezdetektől fogva minden napja egy szerves része volt az éneklés is. A korista fellépések és gimnazista bandák után a Dekoratőr Miskola házi zenekarában a Fáradt Talaj bandben énekelt jazz standardeket, majd a Mantra pornó énekesnője lett. 7 évig erősítette hangjával és zenei ötleteivel az Underground együttest, ekkor született Isten férfi és Diszkó Galaxi című slágerük is. Éva sem a lámpalázat, sem a tétlenséget nem ismeri, így miután elbúcsúzott a Mantra pornótól, megalapította a Plüss nevű lány triót, melynek tagjai között Horányi Juli is szerepelt. 2012-ben valami Zsuzsi néven ugrott fejest a popiparba, bemutatkozó dala Merit Jó címmel jelent meg, méghozzá igen különös szerzői munkával, a zenéket a Unique-ból ismert Kovacsics Ádám, a szövegeket pedig az ex-kaukázus takkardos Horváth János írta. Ezután létrehozta a Gingert, ami egy két vokára épülő soul jazz downtempo zenekar volt. Szóló karrierje 2013-ban egy felkéréssel indult, amikor Báj Alex megkérte énekelje vele a készülő lemez Bocs, hogy című dalát. A rádiókból is jól ismert duett élőben elsőként a Starban Star műsorban csendült fel, ekkoriban vette fel az Eve művész nevet is. 2014-ben édesanyja lett, ám az altató dalok éneklése mellett jut ideje énekesnői karrierje gondozására is, így született meg a dal elődöntőjébe bekerült Fire című szám is, mely Eve és Tóth Lórend zeneszerző sok éves együttműködésének az eredménye. Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban érkezik tehát most valami Zsuzsi.

0: Juhász Attila.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
3: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
4: 5 csillagos strandok a Balaton és a Duna partján. Az ország bármely pontjára is utazunk. A védjegynek köszönhetően könnyen találunk magas színvonalat nyújtó helyeket. Eszterházi strand és élményfürdő Balatonfüred, ami gyönyörű tihanyi panorámával kápráztat el minket, és olyan prémium szolgáltatásokat is kínál, mint a víz fölé benyúló kétszemélyes napozós tégek, a strand területén működő épített medencés élményfürdő, vagy a fitness és aquafitness foglalkozások. Balatonfüred keleti részén különlegessége az Élménysziget csúszdapark, ahol különböző gyorsaságú és meredekségű vízi csúszdák között válogathatunk, de a vízi és szárazföldi röplabdapályák, strandfoci és kézilabdapályák, valamint fejelő kapupár is gondoskodik az aktív szórakozásról. A Balaton nyugati medencéjében Gyenes Diáson a játékstrand nyerte el az 5 csillagos minősítést. Itt ingyenes óriás csúszdával, természetes gyerekpancsolóöböllel, nyáron minden nap játékos programokkal, sportpályákkal, ingyenes parkolóval, továbbá családbarát öltözőkkel és mosdókkal várnak minket. A déli parton Balatonberény strandja érdemelte ki elsőként a legmagasabb védjegy minősítést. Barátságos hangulat és gondos odafigyeléssel kialakított fürdőhely fogad itt minket, ahol minden korosztály igényeit szem előtt tartották.
3: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének névem, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
0: Trend Night.
1: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Idehaza kivezetik a védett üzemanyagárat. Európában vegyes hangulatú volt a tőzsdei kereskedés, idehaza inkább csökkentek a főbb papírok. A forint viszonylag tartja magát, fokozódik majd a hőség, hétvégén akár 37 fok is lehet majd vasárnap. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Bejelentették a kormányszóvivői tájékoztatón, hogy kivezetik a védett üzemanyagárat, ez még törvényjavaslat is kell, amit jövő héten nyújtanak be, addig még marad a viszonylag jobb árazás. Ettől független egyébként a piaci alapú árazás is megy lefelé, holnaptól például 7-7 forinttal mérséklődik a benzin és a gázolaj ára is. A piaci alapú benzin literenként 627, a gázolaj 639 forintba kerül majd. Nyilatkozott a Trend FM-nek a Független Benzinkutak Szövetségének egyik szakértője, aki úgy csatszolta, hogy az elmúlt 3 hónapban csak a kisebb benzinkutak a védett ár miatt 19 milliárd forint veszteséget halmoztak fel. A kormány, miután a kivezetésről döntött, várják a kutasok a kártalanítást, mert hogy ezt az előző kormányzat megígérte, de egy fillért nem kaptak még, tárgyalnak az új kabinettel mindenről. Csökken egyébként a kőolaj világpiaci ára a bejelentés óta, és bőven 80 dollár alatt. Újraindítjuk a visegrádi együttműködést, ezt írta a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Elindult az uniós tanácskozás Brüsszelben. Előtte Magyar Péter úgy nyilatkozott, hogy csak akkor fog vétózni, ha azt a magyar érdek megkívánja, és nem belpolitikai, pártpolitikai okokból teszi majd ezt. Ígéretet tett számos uniós ügy lezárására, például a napi 1 millió eurós büntetés megszüntetésére, amelyet jelenleg is fizet Magyarország a migrációs kérdés miatt. Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára, az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitása rendkívül fontos lépés az Európai Unió bővítése és Ukrajna teljes uniós csatlakozása felé, ezt mondta Antonio Costa, az Európa Tanács elnöke. Az EU a G7 országcsoporttal közös nyilatkozatot fogadott el Ukrajna további támogatásáról. A G7 országok további intézkedéseket hoznak Oroszországgal szemben annak érdekében, hogy csökkentsék háborús képességeit Ukrajnával szemben.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 138.405 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 30,6 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-kal csökkent 3.746 forintra, az OTP 3.1%-kal gyengült 44.850 forintig, a Magyar Telekom 4.1%-kal erősödött 2.740 forintra, a Richter 1%-kal gyengült 11.680 forintra. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze 1%-ot csökkent, a német DAX és a francia CAC40 is 0,4%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 2,1%-ot erősödött, a spanyol mutató viszont 1,1%-ot gyengült. korlátozásokkal, de megindult a vasúti közlekedés Újszászon, ahol még délután kisiklott egy vonat első kocsija. Senki sem sérült meg, ugyanakkor vizsgálatot indította az üggyel kapcsolatban Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A vonat ugyanis 40 km/h-nál és lassabban ment a szakaszon. A mozdonyvezető, amint észrevette a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt, és egyelőre úgy tűnik, hogy a biztonsági berendezések is működtek. A Magyar Honvédség hivatalosan is búcsút vett a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől. A legendás helikopter típusok évtizedeken át szolgálták a Magyar Honvédséget, meghatározó szerepet játszva a magyar katonai repülés történetében. Az orosz harci gépek helyét a korszerű H-145M és H-225M helikopterek vették át modernebb technológiával. Egyéb iránt a harci helikopter feladatokat egyik új helikopter típus sem tudja teljes körűen ellátni, ilyen következő generációs eszköz még nem érkezett a Honvédség kötelékébe.
0: Időjárás jelentés.
3: Fokozódik a hőség a hétvégén, a jellemzően derült időben általában 30 Celsius fok felett alakul a csúcshőmérséklet napközben, de vasárnap egyes helyekre akár 37 fok is lehet. A hajnalok egyre kevésbé hoznak majd felfrissülést, a gomoly felhőből zápor, zivatar, esetleg felhőszakadás elsősorban vasárnap alakulhat ki. Holnap többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: research, I had to keep going. Just going on, keep going on. Somebody said you had to keep going. Just going on, just going on.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólalóddal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zenész zeneszerző producer Rutka Robert Budapesten született 1967-ben. 5 évesen kapta meg első hangszerét, azt a szájharmonikát, amely évekig a kedvenc hangszere volt. 6 évesen zongorázni, 9 évesen klasszikus gitározni és énekelni tanult. Az első elektromos gitárjával a kezében egyértelművé vált számára, hogy az egyetlen dolog, ami igazán boldoggá teszi, az a zenélés. 1989-től napjainkig több mint 200 nagylemez elkészítésében működött közre, zenekaraival számos itthoni és külföldi fesztiválon, illetve rendezvényen vett részt. 2001 és 2008 között Jamie Winchesterrel számtalan jelentős slágert írtak és énekeltek el, ezt az elismerésekben és kiadványokban is termékeny, aktívan koncertező formációt 7 év együttműködés után zárták le, hogy szólóban is bizonyítsanak a hazai és nemzetközi zenei szakmának.
1: Trend Night.
2: Rutka Robert zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.
3: Templom a világ, csodás az ág nekünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk, a Lengyel Tangó, 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a Főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a Különleges zenei válogatásban.

0: Hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lújzáról szól, csak...
1: Persze, mi tényleg gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez az az rólam szól!
2: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
1: Igen!

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény, Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Idehaza kivezetik a védett üzemanyagárat. Európában vegyes hangulatú volt a tőzsdei kereskedés, idehaza inkább csökkentek a főbb papírok. A forint viszonylag tartja magát, fokozódik majd a hőség, hétvégén akár 37 fok is lehet majd vasárnap. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Bejelentették a kormány szóvivői tájékoztatón, hogy kivezetik a védett üzemanyagárat, ehhez még törvényjavaslat is kell, amit jövő héten nyújtanak be, addig még marad a viszonylag jobb árazás. Ettől független egyébként a piaci alapú árazás is megy lefelé, holnaptól például 7-7 forinttal mérséklődik a benzin és a gázolaj ára is. A piaci alapú benzin literenként 627, a gázolaj 639 forintba kerül majd. Nyilatkozott a Trend FM-nek a Független Benzinkutak Szövetségének egyik szakértője, aki úgy satszolta, hogy az elmúlt 3 hónapban csak a kisebb benzinkutak a védett ár miatt 19 milliárd forint veszteséget halmoztak fel. A kormány, miután a kivezetésről döntött, várják a kutasok a kártalanítást, mert hogy ezt az előző kormányzat megígérte, de egy fillért nem kaptak még, tárgyalnak az új kabinettel mindenről. Csökken egyébként a kőolaj világpiaci ára a bejelentés óta, és bőven 80 dollár alatt. Újraindítjuk a visegrádi együttműködést, ezt írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Elindult az uniós tanácskozás Brüsszelben. Előtte Magyar Péter úgy nyilatkozott, hogy csak akkor fog vétózni, ha azt a magyar érdek megkívánja, és nem belpolitikai, pártpolitikai okokból teszi majd ezt. Ígéretet tett számos uniós ügy lezárására, például a napi 1 millió eurós büntetés megszüntetésére, amelyet jelenleg is fizet Magyarország a migrációs kérdés miatt. Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára, az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitása rendkívül fontos lépés az Európai Unió bővítése és Ukrajna teljes uniós csatlakozása felé. Ezt mondta Antonio Costa, az Európa Tanács elnöke. Az EU a G7 országcsoporttal közös nyilatkozatot fogadott el Ukrajna további támogatásáról. A G7 országok további intézkedéseket hoznak Oroszországgal szemben annak érdekében, hogy csökkentsék háborús képességeit Ukrajnával szemben.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 138.405 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 30,6 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-kal csökkent 3.746 forintra, az OTP 3.1%-kal gyengült 44.850 forintig, a Magyar Telekom 4.1%-kal erősödött 2.740 forintra, a Richter 1%-kal gyengült 11.680 forintra. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze 1%-ot csökkent, a német DAX és a francia CAC-en is 4%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 2%-ot erősödött, a spanyol mutató viszont 1%-ot gyengült. korlátozásokkal, de megindult a vasúti közlekedés Újszászon, ahol még délután kisiklott egy vonat első kocsija. Senki sem sérült meg, ugyanakkor vizsgálatot indította az üggyel kapcsolatban Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A vonat ugyanis 40 km/h-nál és lassabban ment a szakaszon. A mozdonyvezető, amint észrevette a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt, és egyelőre úgy tűnik, hogy a biztonsági berendezések is működtek. A Magyar Honvédség hivatalosan is búcsút vett a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől. A legendás helikopter típusok évtizedeken át szolgálták a Magyar Honvédséget, meghatározó szerepet játszva a magyar katonai repülés történetében. Az orosz harci gépek helyét a korszerű H-145M és H-225M helikopterek vették át modernebb technológiával. Egyéb iránt a harci helikopter feladatokat egyik új helikopter típus sem tudja teljes körűen ellátni, ilyen következő generációs eszköz még nem érkezett a Honvédség kötelékébe.
0: Időjárás jelentés.
3: Fokozódik a hőség a hétvégén, a jellemzően derült időben általában 30 Celsius fok felett alakul a csúcshőmérséklet napközben, de vasárnap egyes helyekre akár 37 fok is lehet. A hajnalok egyre kevésbé hoznak majd felfrissülést, a gomoly felhőből zápor, zivatar, esetleg felhőszakadás elsősorban vasárnap alakulhat ki. Holnap többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is a Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Nights.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőnk megérne egy próbát. Nem rég indult el,

0: Hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surfrockot, a drum and bass-t, a funkit, a reggit és a skát. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sissi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
1: Trend Night.
0: Rekamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei vállalat.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Idehaza kivezetik a védett üzemanyagárat. Európában vegyes hangulatú volt a tőzsdei kereskedés, idehaza inkább csökkentek a főbb papírok. A forint viszonylag tartja magát, fokozódik majd a hőség, hétvégén akár 37 fok is lehet majd vasárnap. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Bejelentették a kormány szóvivői tájékoztatón, hogy kivezetik a védett üzemanyagárat, ez még törvényjavaslat is kell, amit jövő héten nyújtanak be, addig még marad a viszonylag jobb árazás. Ettől független egyébként a piaci alapú árazás is megy lefelé, holnaptól például 7-7 forinttal mérséklődik a benzin és a gázolaj ára is. A piaci alapú benzin literenként 627, a gázolaj 639 forintba kerül majd. Nyilatkozott a Trend FM-nek a Független Benzinkutak Szövetségének egyik szakértője, aki úgy satszolta, hogy az elmúlt három hónapban csak a kisebb benzinkutak a védett ár miatt 19 milliárd forint veszteséget halmoztak fel. A kormány, miután a kivezetésről döntött, várják a kutasok a kártalanítást, mert hogy ezt az előző kormányzat megígérte, de egy fillért nem kaptak még, tárgyalnak az új kabinettel mindenről. Csökken egyébként a kőolaj világpiaci ára a bejelentés óta, és bőven 80 dollár alatt. Újraindítjuk a visegrádi együttműködést, ezt írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Elindult az uniós tanácskozás Brüsszelben. Előtte Magyar Péter úgy nyilatkozott, hogy csak akkor fog vétózni, ha azt a magyar érdek megkívánja, és nem belpolitikai, pártpolitikai okokból teszi majd ezt. Ígéretet tett számos uniós ügy lezárására, például a napi 1 millió eurós büntetés megszüntetésére, amelyet jelenleg is fizet Magyarország a migrációs kérdés miatt. Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára, az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitása rendkívül fontos lépés az Európai Unió bővítése és Ukrajna teljes uniós csatlakozása felé. Ezt mondta Antonio Costa, az Európa Tanács elnöke. Az EU a G7 országcsoporttal közös nyilatkozatot fogadott el Ukrajna további támogatásáról. A G7 országok további intézkedéseket hoznak Oroszországgal szemben annak érdekében, hogy csökkentsék háborús képességeit Ukrajnával szemben.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 138.405 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 30,6 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-kal csökkent 3.746 forintra, az OTP 3.1%-kal gyengült 44.850 forintig, a Magyar Telekom 4.1%-kal erősödött 2.740 forintra, a Richter 1%-kal gyengült 11.680 forintra. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze 1%-ot csökkent, a német DAX és a francia CAC-en is 4.1%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 2.1%-ot erősödött, a spanyol mutató viszont 1.1%-ot gyengült. Korlátozásokkal, de megindult a vasúti közlekedés Újszászon, ahol még délután kisiklott egy vonat első kocsija. Senki sem sérült meg, ugyanakkor vizsgálatot indította az üggyel kapcsolatban Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A vonat ugyanis 40 km/h-nál és lassabban ment a szakaszon. A mozdonyvezető, amint észrevette a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt, és egyelőre úgy tűnik, hogy a biztonsági berendezések is működtek. A Magyar Honvédség hivatalosan is búcsút vett a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől. A legendás helikopter típusok évtizedeken át szolgálták a Magyar Honvédséget, meghatározó szerepet játszva a magyar katonai repülés történetében. Az orosz harci gépek helyét a korszerű H-145M és H-225M helikopterek vették át modernebb technológiával. Egyéb iránt a harci helikopter feladatokat egyik új helikopter típus sem tudja teljes körűen ellátni, ilyen következő generációs eszköz még nem érkezett a Honvédség kötelékébe.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség a hétvégén, a jellemzően derült időben általában 30 Celsius fok felett alakul a csúcshőmérséklet napközben, de vasárnap egyes helyeken akár 37 fok is lehet. A hajnalok egyre kevésbé hoznak majd felfrissülést, a gomoly felhőből zápor, zivatar, esetleg felhőszakadás elsősorban vasárnap alakulhat ki. Holnap többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: késed. Különleges zenei válogatás a 94.2-n.
1: Sokszor úgy érzem, hogy csak útban vagyok, és az elvárások is ijesztően nagyok.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: 2007-ben két Európában turnézó lemezlovasnak az az ötlete támadt, hogy hazatérve tető alá hoznak egy olyan zenei hangzású projektet, ami olyan, mintha folyamatosan egy nyári partin lenne az, aki éppen hallgatja. Miután hazaértek Olaszországba, elfoglalták a stúdiót, csatlakoztak hozzájuk zenész barátaik, és a saját dalokon kívül újra álmodtak jó néhány örökzöld slágert is. Ők a Bossa Sonic.
1: Trend Nights.
2: Akiktől most meg is hallgatunk egy felvételt itt a különleges zenei válogatásban.

mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagy lemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
0: Trend Night.
1: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
2: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúszom.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
0: Trend Night.
1: A Kis Attila Benzenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán Fanatikot, a Pablo Honeyt és

egyiptomi szarkofág, neoavantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egyszál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yonder Boy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yonder Boyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az évdala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább, friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Janicsák Veca megnyert több iskolai énekversenyt is, majd középiskolában az Umszki Bennevű iskolai zenekarban vett részt. Elnyerve egy versenydíját, megkapta a lehetőséget, hogy 15 évesen énekelhessen a Sziget Fesztiválon. 16 éves korától folyamatosan szerepelt édesapja Janicsák István koncertjein, néhány dal erejéig óriási közönség sikert aratva. A Nickelodeon TV csatorna kérésére számos főcímdalt és magyar nyelvű betétdalt is felénekelt. Több tehetségkutató műsorban is feltűnt, de nagyobb nyilvánosságot 2007-ben a Csillag születik című műsorban kapott, ahol a középdöntőig jutott. 2010-ben jelentkezett az X-Faktorba, a válogatók után a mentora Geszti Péter lett, majd Vastag Csaba búcsúztatta. Így negyedik helyezett lett, és egyben a műsor legjobb női hangja.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Janicsák Veca énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
0: Trend Night.
1: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.